Tamás. Mai műsorunkban újra és részletesebben hallhatnak a megújult Keresztény Múzeumról. Hazánk legjelentősebb, nem fővárosi gyűjteménye, ami egyházi finanszírozással új fényt kapott. Egy két hetente jelentkező kis sorozatban kerül teremről teremre bemutatásra. Továbbá ma is lesz Kultúrmorzsák rovat, benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk válogatást. Mindezek előtt pedig Tapolcára invitáljuk Önöket, mégpedig Marton László szobrászművész emlékházába. Tartsanak velünk!

0: A tapolcai belvárosban a Malom-tó közvetlen szomszédságában áll Marton László, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas szobrászművész érdemes és kiváló művész emlékmúzeuma. A tóban a tavasbarlang jellegzetes halfaja, a fürge cselle megcsodálása után a szerkesztő a kiállítótérbe kopogtatott be, és a művész özvegye Marton Lászlóné Marian fogadta.
1: A 20. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alkotója ebben a házban született, vagy itt cseperedett fel?
2: Nem ebben a házban született, de tapolcai származású, 13 éves korában elkerült Tapolcáról, iparművészeti főiskolára ment akkor már, és utána meg képzőművészeti főiskolára. Kiemelte Zala vármegye Tapolcáról ösztöndíjjal.
1: Akkor hogy lehet az, hogy itt van egy emlékmúzeuma? Ugye van Budapesten is?
2: Igen. Azért, mivel szerette a szülővárosát, a gyökere Tapolca, és gondolta, hogy Tapolcának egy kiállító termet hoz létre, és a négy évszak szoborért, ami itt van
1: a szomszédunkban.
2: Szomszédban van, azért cserébe megvettük a volt könyvtár épületet, amit felújítottunk, és berendezte az alkotásaival. Tehát ennek különös mondani valója van, hogy mi van itt, és mit tett egymás mellé. Tehát ennek legalább olyan jelentősége és mondani valója van, mint egy köztéri szobornak.
1: Ha köztéri szobrokat veszünk, akkor hazánkban legalább 180 szobra van, tehát nem csak hazánkban, és nem csak köztéren, hanem a Magyar Nemzeti Galériában, és szerte a világban, Japántól Kubán át Vatikánig. Viszont térjünk vissza oda, ami itt van, a kis tapolcai meghitt tópartján, ebben a gyönyörű kis épületben, ami akkor ezek szerint egy könyvtár volt. Ahogy belépünk, tulajdonképpen a két legismertebb művével találkozhatunk. Az első az a kis királylány, ugye, amit a lányáról mintázott, és ha jól tudom, az eredetie 72-ben készült el, és ami a legismertebbé tette, az 1990-ben annak a másolata, ami a budapesti Dunakorzon látható.
2: Valóban, az első házasságból született kislánynak a portréja, de minden szobor, nem csak egy figura, minden szobornak mondani valója van. És belső gondolatvilága a férjemnek, ami tükröződik a szoborba. Még nem csak a gondolatvilága, hanem az érzelme, érzése, ami máshoz is kötött.
1: Sőt, majdnem megszólal minden alkotása, és ebből a kiskirálylányból is ugye jó pár példány van. Az egyik szintén közterületen áll itt Tapolcán, de egy itt is van bent, és akkor rögtön mellette a másik legismertebb műve, vagy ami ismerté tette, az egyik első jelentős alkotása, a Pásztorfiú látható.
2: Az 16 éves korában készítette Pásztorfiút, hát 80 évesen azt mondta, hogy most se tudna jobbat csinálni. Tehát a tehetsége nagyon korán megmutatkozott, és élete folyamán ezt ki is dolgozta. Köztéri szobrai vannak Németországban, Vatikánban, a négy domborműve, a Szentpéter Bazilika altemplomába, Angliában is vannak szobrai, a világon sok helyen, Amerikában, Szentpéterváron, a Sosztakovics Filharmónia épületben, arra is büszke vagyok, mert egy világhírű épület, és nagyon sok helyen. Magyarországon is szinte az egész országot leteríti a köztéri szobrai. Budapesten van 12 nagyon jelentős, vagy 60 köztéri szobra van Budapesten.
1: És ezek közül ugye az egyik legjelentősebb a József Attila Dunánál című szobra, ami ott van a parlament szomszédságában.
2: Igen, de ezt is magától készítette, ezt a szobrot, és utána jöttek, hogy kellene nekik egy jó József Attila szobor, mondta neki, van, és kérték, hogy nagyítsa meg. Tulajdonképpen ő mindig magának dolgozott.
1: Nem megrendelésre.
2: Nem megrendelésre, legalábbis az én házasságom alatt ez így zajlott.
1: Na most akkor menjünk egy kicsit tovább itt. A szobrok mellett aztán majd szóljunk az akvarellekről is.
2: Az alkotásai közül én kiemelem ezt a portrét. Ez 22 éves korában készítette, direkt faragás, tehát plaszterinből nem mintázta. Egy főiskolai társa volt.
1: Szent Páli Ági.
2: Igen. A Kopácsi Sándor közgazdásznak volt a felesége, de hát főiskolai társa volt. Ez egy pályázat volt, a Kurusz Generális, de nem ő nyert, viszont kis plasztikában elkészítette és bronzba öntette.
1: Ez talán kevésbé ismert.
2: Igen.
1: Viszont Cifra György portréja az inkább ismert.
2: Igen.
1: De ez viszont gipsz.
2: Gipszobor, de a bronza a Zeneakadémián van, és Franciaországban egy példány belőle. Hát Cifra legalább olyan tehetséges volt, mint Liszt Ferenc.
1: Az szintén itt látható.
2: Igen, az is itt látható.
1: Kodály mögötte.
2: Kodály mögötte. Liszt Ferenc az három példányban van, egy a Zeneakadémián, egy Franciaországban, egy ezer éves királyi kápolnában, és pár évvel ezelőtt Szentpétervárra került a Sosztakovics Filharmónia épületbe, ahol a Verdi van, és most a Liszt is.
1: Na most akkor a szobrok mellett tényleg szóljunk a akvarellekről. Ez az oldala talán kevésbé ismert Marton Lászlónak.
2: Hát legalább olyan nagy festő volt, mint szobrász, mikor fölkerült az Iparművészeti Főiskolára, megkérdezték tőle, hogy mi akar lenni, festő vagy szobrász. Hát a szobrászt vágta le, de ugyanolyan tehetséges festő.
1: Marokkói táj látható itt, és portrék.
2: Igen.
1: Hihetetlen érzéke volt a portréhoz.
2: Igen, a személyiségnek a belátása, tehát az emberbe való belátása, a személyiségnek a meglátása hihetetlen érzéke volt. Milyen látott?
1: Akkor azért emeljünk ki egy-egy tájképet is.
2: Igen, amerre külföldön járt, mindenhol festett, hanem szobrot tudott csinálni, mintázófa nem volt nála, és nem a műteremben volt, akkor festett.
1: Van itt marokkói táj, párizsi.
2: Párizs van, Tokió van, Kuba van, Hawaii van, és mindenhol volt, de általában az én házasságom alatt inkább munkaügy volt, de az előző házassága azért utazott, és meg házasság előtt is.
1: Finom pasztelszíneket használt.
2: Igen, hát amit látott, azt rögzített, és akvarellen, ami nem lehetett változtatni.
1: Most itt vagyunk a földszinten, a földszinti térnek a közepében egy Krisztus szobor áll.
2: Ecce-homo szobor, ezt 2000-ben készítette, egy példány van belőle, Hévízen a kék templomba az oltár mellett, és van egy példány nekünk is a műterembe bronzba.
1: Budapesten, illetve a Naphegyen.
2: Naphegyen, igen. Amit nekem azt mondta, hogyha el tudják helyezni Izraelben, Názáretben, vagy akárhol, ahol nevelkedett, adjam oda ingyen. Oda is adnám, ha lehetne.
1: Egyelőre akkor az a Naphegyen van, a gipsz az pedig itt Tapolcán. Mi minden van még itt? Mi van az emeleten?
2: Majd fölmegyünk, de itt még van a történelmi allegória, azt is szeretném kiemelni, az Árpád kortól 45-ig, és ez a kis plasztika, és a nagy szobor, az pedig Veszprémben van, az egy 7 méteres kőszobor.
1: A lépcső mellett pedig Babits szobra áll.
2: Igen, a Babits szobor majdnem az utolsó szobra, ez a vérmezőn van Budapesten, sajnos ennek az avatását már nem érte meg, de kérdeztem tőle, mikor készítette, hogy miért van a zsebébe, ami van, azt mondja, még van mondani valója. Tehát egy köteg. Tehát ő neki is, meg gondolom a Babitsnak is, a költőnek. Valahogyan mindig olyan megbízást kapott, vagy olyan témába nyúlt bele, tehát akarattal, hogy az élete van benne.
1: Akkor menjünk fel az emeletre.
2: Ez egy nagyon őszinte ember volt, az alkotásaiban mindent, amit belül érzett, mindent kifejezett.
1: Ahogy így megyünk fel a lépcsősoron, oldalt a falakon a köztéri szobrokról készült fotók láthatóak, és hogyha fölérünk, akkor természetesen újabb akvarellek és szobrok, kis plasztikák fogadnak minket.
2: Na most kezdjünk innen, jó? Ez a Magdaléna szobor, hát ez van a sírján is, ez kérte a sírjára Magdalénát. Ez bronz szobor, kicsi bronz, de a Magdalénát több példányban is megcsinálta, egyik szebb, mint a másik. Ez a Károly Velszi herceg portré.
1: 1995-ös.
2: 1995-ös, mert 93-ban járt a herceg itt Magyarországon, és látta a szobrait, és kapcsolatba kerültünk a herceggel, meghívott minket Highgrove-ba, és akkor a férjem vitte egy kis királylányt ajándékba neki, ami a Nemzeti Galériában van, egy olyan méretűt, egy 60 centiset, és akkor azt mondta a herceg, hogy nagyon szeretne egy kiállítást Angliába, hogy meglátni az összes, vagy legalábbis több alkotását, hát próbáljunk mi is egy megfelelő helyet keresni, hova el tud menni. Hát íróasztalról megkerestem, megfelelt neki, és 1995-ben létrejött a kiállítás Highgrove-ba. Hát nagyon szép kiállítás volt. És a kapcsolat azóta is nagyon jó, tehát a férjem halála után is írt, és a Magyarország Csíkó szerelem szobrát adta ajándékba, akkor mint koronázási ajándékaként.
1: Az látható itt?
2: Nem látható az. Na most mellette a...
1: Egri József portréja, nagyon találó az is.
2: Igen, hát ebbe is önmagát is szimbolizálta, nem csak, hogy egy Egri szobor, hogy Egri Józsefet tette ide.
1: Testtartása nagyon kifejező.
2: Igen, igen, hogy keresi a helyet, hogy hol tud akvarellt készíteni. Hát nagyon sok balatoni akvarellje van. De egyébként Egri József szobor van Budapesten nagyban, mint köztéri szobor, és van Badacsonyban is a kikötőnél nagy köztéri szobor.
1: A Balaton festőjének is hívják.
2: Igen, igen. Hát Martó László is rengeteg balatoni festményt csinált, nem csak amerre külföldön járt, de Balatont ő is nagyon szerette, mert Szigligeten van a hát nyaralója, de hát az is egy majdnem egy alkotóház, mert nagyon sokat volt ott nyáron.
1: És hát ott is nyugszik.
2: Igen, és Szigligeti temetőben van, igen, eltemetve. És Magdaléna szobor a síremléke.
1: És a tér közepén egy gipsz szobor áll, most háttal vagyunk neki, mit ábrázol?
2: A Nepomuki Szent Jánost, ami a Szent János kórházban van, a titoktartás.
1: Védőszentje.
2: Védőszentje. Ez kőbe van a János kórháznak a belépő halljába, amit nagyon-nagyon szeretnek az orvosok is, betegek is, agyon cirógatják.
1: Most itt van velem szemben épp gróf Széchenyi István.
2: Igen, ebből csinált 81-ben egy kis plasztikát, és később 2006-7-8 körül egy másik Széchenyit csinált, aminek lett egy nagy köztéri változata, az Hévízen van, a polgármesteri hivatal előtti rézsübe. Azt a Széchenyit viharba ábrázolta, és álla alatt van a keze, az ökle, és én még rákérdeztem, hogy miért így készítette, azt mondta, hogy vajon, hogy mi lesz az örökségével, a Széchenyinek. Hát tulajdonképpen nem csak a Széchenyi, ő magára is gondolt, amikor kiderült, hogy nagy beteg lett, azt mondta, nem gondolta, hogy önmagát ábrázolja ebbe a szoborba, mert nagyon gyorsan jött egy betegség, és 2 hónap alatt elment, tehát viharként jött minden, és bizony még mindig megoldatlan a hagyatéknak a sorsa.
1: Azt gondolom, hogy a hallgatók számára is világos már a beszélgetésünkből, hogy Marian nagy gonddal vigyázza ezt az örökséget itt a tapolcai kiállítótérben. Mikor lehet idejönni, mert gondolom, hogy a Naphegyen él, és nem itt Tapolcán.
2: Gyakorlatilag július-augusztusban van nyitva nyári alkalommal, mivel nincs fűtése az épületnek.
1: Meg személyzet sincs.
2: Személyzet sincs, igen, de telefonszámom nyilvános, aki akar jönni, mindenkinek az ajtó nyitva áll. Tehát akár Budapestről lejövök, bármikor.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az akvarelt. Ebben az évben talán a legnagyobb büszkesége lehet az egyházunknak a saját szűkös költségvetéséből pompásan megújított, nagy jelentőségű esztergomi keresztény múzeuma. Az egykor vatikáni mintára létrehozott egyházi gyűjtemény megújult tereiről, annak átadásakor szóltunk, ez a július 7-i akvarel műsorunk is természetesen visszahallgatható, de érdemes, hogy erről a megújulásról a továbbiakban is részletesebben beszámolhassunk. Ezért mától két hetente egy kis sorozatot indítunk útjára, a keresztény múzeum termeit egyesével bejárva. A megnyitás óta az intézmény már bőven túl van az ezres látogatottsági számon, ami felvételünkön is hallatszani fog a nagy érdeklődés zaja, ez utóbbiért megértésüket kérjük. Az első rész következik, a riporter Szerdahelyi Csongor.
1: A megújult keresztény múzeumban vagyunk, és Koncsek Ildikó igazgató lesz a beszélgető társunk, a kalauzunk, és hát stílszerűen az első terem bejáratánál Simor János hercegprímás fogad minket, aki azt hiszem, hogy az atya a gyűjteménynek.
2: 1875-ben Simor János gyűjteményének megnyitásával, a nagyközönség előtti bemutatásával indult a keresztény múzeum története, most már több mint 150 évvel ezelőtt. Az itt a bejáratnál bemutatott portré 1886-ban készült, ez a hercegprímás aranymiséjének az éve. Akkor egyébként egy másik jelentős intézményt is megnyitott, ez a kincstár a bazilikában, de a múzeum akkor már javában fogadta a látogatókat, 1882-től már ebben

0: az épületben, ahol most is vagyunk, hiszen akkor lett csak kész a prímási palota. Ott már a második emeleten kifejezetten a múzeum céljaira alakított ki termeket, amelyeket most együtt végigjárhatunk.
1: De milyen korszerű modern gondolkodás, hogy úgy építeni meg a prímási palotát, hogy a művészetek az Ars Sacra helyet kapjon.
0: Ez egy jellegzetes 19. századi elképzelés már, hiszen galériák már korábban is voltak, a nagy európai mecénások már megnyitották a kép gyűjteményeiket a nagy közönség számára 100 évvel ezelőtt is, de az, hogy egy egyházkormányzati központban is ez megtörténjen, itt Magyarországon ez volt az első alkalom.
1: Lépjünk be, elköszönünk Simor herceg prímás úrtól, és bemegyünk az első terembe.
0: 6 teremben és egy folyosó szakaszon mutatjuk be az állandó kiállítást. Az itáliai művészettel kezdünk, a Trecento, Quattrocento látható az első teremben, majd a másodikban a manierizmussal és a barokkal folytatjuk az állandó kiállítást.
1: Kaptam egy katalógust, és a katalógus címlapján van ez az unikurniszos hölgy, itáliai alkotás, de ő egy szent, vagy egy allegorikus figura, vagy mit ábrázol ez a kép?
0: Korábban allegorikusnak gondolták, de a legújabb kutatások eredménye szerint, melyeket most igyekszünk figyelembe venni az új kiállításnál is, ez az emblematikus ábrázolás is konkretizálódott. Ugyanis egy 15. századi valós élő szemét vélünk most már felfedezni a többi kutatóval együtt, ezt amerikai kutatók vizsgálták meg. Ugyanis ebből az időszakból az a probléma legtöbb kép esetében, hogy semmilyen felirat nincsen hozzá, nem tudjuk az alkotót, nincs ráírva a témája, néha még azt se tudjuk, hogy honnan vásárolták pontosan, vagy honnan ered, csak stílus kapcsolatok alapján attribuálni szoktuk ezeket a képeket bizonyos művész körökhöz. És ebben az esetben Lombardia volt eddig a biztos, talán Velence is szóba kerülhetett, illetve az, hogy az egyszarvúnak és ennek a hölgynek egy szimbolikus ábrázolás, ami feltehetőleg a szüzességre utal. Most a kutatók az elmúlt évtizedekben megvizsgálták ezt a képet és sok mindent mást is, és azt találták, hogy ez a hölgy, ez egy konkrét személy, egy Katarina Körner nevű nemes hölgy, egy velencei családból származik, akit Velencéből Ciprusra házasítottak ki. Ezzel a házassággal létrejött Ciprus és Velence kiváló kapcsolata. Ennek nem egyszerűen dinasztikus okai, hanem politikai okai is voltak. A Velence, mint tengeri hatalom már veszített az erejéből a 15. század elejére, és erősítendő ezt. Egy hídfőállást szerettek volna igazából Cipruson is kiépíteni, és ezzel a házassággal ez igazából létrejött. És mivel korán elhunyt a férj, hamar ez a hölgy még ciprusi uralkodó is lett. Aztán egyébként visszatért Velencébe, és az életét aztán ott töltötte le. Magyarországon még azért is ismerjük az ő nevét, mert a Szépművészeti Múzeumban egy késői, egy érettkori ábrázolása is megtalálható ennek a hölgynek.
1: Nagyon bájos arca van, a mozdulat is nagyon szép, és hát ez az egyszarvú is gyönyörű.
0: Az a feltételezés, hogy amikor a házasságra készültek, egyfajta mennyasszony bemutatásként ábrázolták így ezt a hölgyet, talán elküldték, vagy valamilyen módon ennek a képnek valamely verzióját láthatta a vőlegény is, és a vőlegény családja is. Miről szól a kép tartalmilag? Ugye ez az egyszarvú, ez nem egy valós állat, de már az ókorban is írtak róla egy legendás állat, aminek az a karakterisztikája, hogy nincs az a vadász, amelyik el tudná ejteni, viszont hogyha egy szűz leány kerül a közelébe, akkor ilyen kezessé
1: válik. Megjuhászodik, mint a farkas Szent Ferencnek.
0: Így van, pontosan.
1: Hogyan került ez a kép a Keresztény Múzeum gyűjtejvényébe?
0: Vásárlás útján, tehát ahogy az összes kép a
1: közé... De Simor idején, vagy később?
0: Ez már a korai időben itt volt, igen. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan került aztán Velencéből, akár műkereskedelembe, akár egyéb magántulajdonba, pontosan még ezt a történetet nem sikerült felgöngyölíteni, de reméljük, hogy ami késik, nem múlik, erről is többet fogunk majd tudni.
1: No, ebből a teremből még önnek nagyon kedves két alkotást mutassunk be.
0: A legrégebbi, a már korábban említett 1280 körül feltehetőleg Firenzében festett kálvária jelenet, ami a kisebb méretű
1: és szárnyas oltár.
0: Ikonszerű ábrázolások között szerepel. Valóban ebben a csoportban van szárnyas oltárunk is, mert ezek a kisméretű, a 13. század végéről, illetve a 14. század elejéről származó képek még ebben a formátumban készültek, illetve a Keresztény Múzeumban ezeket vásárolták meg. Nem csak Simor János vásárolt ezekből a képekből, hanem Ipoly Arnold is, aki a másik nagy alapítónk, aki Nagyváradon szeretett volna ilyen múzeumot létrehozni, a nevünk is tőle származik, ő találta ki a Keresztény Múzeum elnevezést, és mivel az ő gyűjteményéből Nagyváradon nem jött létre múzeum, az első világháború végén összepakolták az ő hagyatékát, és elhozták Esztergomba, és ezzel beteljesítették a végakaratát a püspöknek, hogy egyesítsék a Keresztény Múzeumot, Keresztény Múzeum néven a Simor és az Ipoly Arnold féle gyűjteményt. Úgyhogy a régi Trecsentó darabok egy jelentős része az éppen Ipoly Arnoldnak köszönhető. A darabok Firenzéből és Siénából származnak. A siénaiak között már találunk olyat is, amit Simor vásárolt Rómában. 1878-ban egy Bertinelli nevű kanonok hagyatékát teljes egészében megvásárolta. Ezzel közel 70 kép került a múzeumban. Ezek a vásárlások már azt mutatják, hogy híressé vált a gyűjtemény, megkeresték a gyűjtők, illetve a műkereskedők is a főpapot, és elárasztották igazából a levelezésből látjuk vásárlási ajánlatokkal, de ő csak olyanokat vett meg, amit a koncepciójába illőnek ítélt.
1: Ez a kis szárnyas oltár, vagy egy utazó ember kelléke volt, hogy tudjon imádkozni a kis, mert olyan picike, nagyon bájos, vagy egy családi kis kápolnának lehetett az értékes alkotása.
0: Így van, a kisméretű triptihonok vagy diptihonok a magánáhítat céljai szolgálták. Azért divatba jött ebben az időben már az, hogy magánemberek is, nem csak papok, hanem világi emberek is, családok is beszereztek a nagyobb mesterek műhelyeiből kisebb méretű alkotásokat, és ezzel valóban ott imádkoztak, illetve a útra kelhettek, el is vihették magukkal.
1: Több ferences szerzetest is ábrázol, de nem csak ferencest, tehát Szent Antal, Szent Ferenc is rajta, meg Szent Bernardin, de van egy teljesen ismeretlen szent számomra, Szent Ázánusz.
0: Ő Siéna védőszentje, ő egy ókori szent, ahogy nagyon sok itáliai város esetében látjuk, hogy különös tisztelettel fordultak a keresztény üldözések, vagy a korai kereszténység idejében élt szentek felé, hiszen akkor így minden városnak lehetett saját szentje, nem csak Rómának, és így kerül kapcsolatba az Ázánusz kultusz éppen Siénával.
1: Nekem Ferrara saját szentje, az egyik legérdekesebb szent, akiről hallottam, San Giuliano, ha jól emlékszem a nevére, egy óriási törrel ábrázolják. Féltékeny volt, hazajött valami utazásból, és az ágyába talált két embert, és azt hitt, hogy a felesége megcsalja, és leszúrta őket. És kiszerült, hogy a saját szüleit szúrta le, és egész életével vezekelt. Hát ő Ferrarának a védőszentje.
0: Igen, az ilyen típusú kultuszokat és az erekéket, azt Itália szerte mindenütt láthatjuk, azért, hogy tényleg minden egyes nagyobb templom alapításhoz, vagy egy-egy szerzetesen megtelepüléséhez helyi kultuszt is tudjanak kötni.
2: Koncsek Ildikóval, a Keresztény Múzeum igazgatójával szerdahelyi Csongor beszélgetett. A kiállítótér bejárását két hét múlva folytatjuk.

0: Az akvarell hátralévő perceiben kulturális kíséreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: A Halhatatlanság forrása címmel nyílt meg Strobl Alajos nagyszabású életmű kiállítása a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Strobl Alajos örökségét számon tartott, elveszettnek hit és újonnan azonosított alkotásokat, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot is láthatunk szeptember 19-éig a tárlaton, mely a Strobl emlékév kiemelt eseménye, és 45 szobron keresztül ad átfogó képet a 19.-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművéről. A válogatásban a Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum, a Gödöllői Városi Múzeum, a Rót Miksa Emlékház és Gyűjtemény, valamint magángyűjtemények kiemelkedő darabjai szerepelnek. A kiállításra Szent Imrei Kristóf kollégám is ellátogatott, az általa rögzített hangzóriportot jövő hétfőn hallgathatják majd meg ugyanebben az időpontban, szintén itt az Akvarellben. Az idei Művészetek Völgye Fesztiválon végig programokkal várja az érdeklődőket Tallián Dörögdön, a Kossuth utca 30 szám alatt, a Csipkebokor katolikus udvar. Július 29-én, most szerdán délután 2-től, Kereszténység a politikában címmel Török Csaba teológus, egyetemi tanár, az esztergomi bazilika plébánosa fog előadást tartani, 4 órakor pedig Tettekkel és tudással Fiatalok a teremtésvédelemért címmel lesz workshop. A Csipkebokor udvarban folyó életről egyébként most csütörtökön szólunk még itt az Akvarellben, Fülöp Tamás munkatársunk összeállításával. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeum Herbárius programja irány a Vadszeder címmel most vasárnap reggel 9 órától Vadszeder szedést hirdetett meg. Mint írják, a céljuk ennek az értékes termésnek a begyűjtése. A vadszeder vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, erősíthetjük vele az immunrendszert, a kötőszöveteket, a csontokat, serkenti az agyműködést, javítja a szemet, és jótékony hatással van a bőrre. Mivel nagyon szúrós növény, nem könnyű a szedése, ezért strapabíró ruhában érdemes menni a túrára. A séta során találhatunk még egy-egy túlélő gyógynövényt is, mint például cickafarkot, katánkkórót, ürömféléket, kígyósziszt, vagy ökörfarkkórót. A gyűjtéshez kis vödröt, vágóeszközt érdemes vinni, a kóstolóhoz saját poharat, és persze napvédő felszerelést is. A túravezető Lencsés Rita gyógynövény szakértő lesz, a részvételi díj pedig 2000 forint, illetve 12 év alatt ingyenes. A találkozó most vasárnap reggel 9 órakor lesz Nadapon, a régi focipályánál, a Sukorói és Körmös utca találkozásánál. A túra körülbelül délig fog tartani, és előzetes bejelentkezés szükséges rá a krizsanypannus@gmail.com vagy a lencsésrita82@gmail.com e-mail címen. Verdi gálával lép a Magyar Állami Operaház színpadára Placido Domingo szeptember 23-án. A Dalszínház közleménye szerint a szeptemberi gála Verdi életművének széles keresztmetszetét kínálja. A műsorban Domingo, a Nabucco, a Macbeth, a Végzett Hatalma, a Traviata, a Don Carlos, a Simon Boccanegra és a Trubadur ikonikus bariton szerepeit szólaltatja majd meg. Az est a magyar opera életművészeit is felvonultatja, akik közül többen is dolgoztak már a világhírű énekessel, például Sáfár Orsolya szoprán, Brickner Szabolcs tenor és Cser Krisztián basszus, valamint első alkalommal Mester Viktória mezzoszoprán is egy színpadon énekel majd Domingóval. Az esten, szeptember 23-án a Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Dénes István fogja vezényelni.
0: Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák rovatunk és egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Hendietta és Tóth János András szerkesztő nevében is, a műsorvezető Fülöp Tamás.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Placido Domingo felvételei szólnak.

0: Az elmúlt percekben Placido Domingo felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Koszorúk. Emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
3: A mikrofon előtt a szerkesztő, Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégeimet. Ismét itt van velem Grandpierre Attila fizikus, csillagász, napkutató, író, zeneszerző, énekes zenész, aki a Vágtázó Életerő zenei formáció frontembere. Számos természetközpontú életelvű könyv szerzője. A másik vendégem pedig Báger Gusztáv költő, a kortárs irodalmi élet jeles alakja, egyik doajenje, aki a civil életben Európa szerte is ismert közgazdász. Nemrég jelent meg kettejük könyve A virágzó élettársadalma, amelynek bemutatását 2 hete már elkezdtük, ma folytatjuk és be is fejezzük. Ott tartottunk, hogy a könyv egy a mai fogyasztói anyagelvű szemlélettől eltérő, másfajta életutat, természetelvű életvezetést kínál azoknak a honpolgároknak és földlakóknak, akik felelősséget éreznek gyermekeik, unokáik sorsáért, a glóbusz jövőjéért.
4: A piac gazdaságnak a szempontja az, hogy mi mennyibe kerül, és itt nem számít az, hogy ki barátságos, hogy mi van a gyerekekkel, és így tovább. Itt csak a pénz. Na most ez a kíméletlen pénzközpontú, piacközpontú szemlélet az, ami minden más szempontot elsöpör. Ez embertelen, az emberi lélek és az értelem teljesen ellene megy az emberiségnek, és ezért az emberiség pusztulására, az emberi minőség romlására, az emberi döntésképesség romlására is vezet, és ezt a döntésképesség romlást még a nyugati országok, akiknek teli van a zsebük, de a fejük az sajnos sokkal kevésbé.
5: Tulajdonképpen mi hosszú távra akarunk megoldást találni. A mostani próbálkozások kicsit rövidebb távúakra szólók.
3: Hát olyan máról holnapra
5: máról holnapra, egyik évről a másikra, 2-3 év alatt zárkozzon fel egy ország. Ezek jó célok, rendben van, de nem a nagy emberi kérdéseket megoldó végső.
3: Távlatosabb gondolkodás.
4: Igazából röviden az anyagelvű gondolkodás helyett, amit tulajdonképpen a láthatatlan kéz, ami a közgazdaságtanban központi szerepet játszik, az egyáltalán nem láthatatlan, az maga az anyagelvűség. És ezt az anyagelvűséget le lehet cserélni, mert megjelent egy alternatíva, amit senki nem lát a világon. Ez tulajdonképpen szinte talán sorszerű, hogy egy magyar biológus, aki aztán végül a korabeli Szovjetunióban jelentette meg a főművét, Bauer Ervin, elméleti biológiájával felismert és kidolgozott egy olyan tudományos biológiát, ami valójában a modern fizika teljes megfelelője a biológiában, és még egy olyan lényeges többletet is tartalmaz a valóságból, mint az emberi döntésképesség, és hogyha ezen az úton tovább megyünk, ahogy én az elmúlt 4-5 évtizedben, mióta ezt a könyvet tanulmányozom, rájöttem, hogy ez már eljutott ennek az életelvnek, a biológia alap egyetemes elvének a megértése olyan tisztaságúvá, olyan világossá vált, hogy ezt már a társadalmi döntéshozatalban és az egyéni döntéshozatalban egyaránt lehet alkalmazni, vagyis eljött az ideje annak, hogy az anyagelvű döntéshozatalt tisztán és világosan megértsük azt, hogy van egy életelvű alternatívája, és ez nem alternatíva, hanem ez az emberiség természetes főútja.
3: És valószínűleg az egyetlen lehetőség a túlélésre.
4: Az egyetlen lehetőség arra, hogy az élet pártját fogjuk a pénz minden mást kirekesztő álláspontja helyett.
3: Honnan meríthetünk jó példát? Volt ugye a II. Világháború után 2-pólusú, majd a szovjet rendszer bukása után 1-pólusú világrend, most pedig nagy átrendeződésben van a világ, és jön föl Kína és az egész Kelet, Ázsia, ahonnan elődeink az ős magyarok is származtak, ezt ne feledjük. Oscar Spengler már 1918-ban megírta a Nyugat hanyatlása című nagyhatású művét, de most a 21. XXI. Század elejére, hát roham tempóban halad a káosz felé a nyugati civilizáció. Meg lehet ezt a pusztulást valamiképpen akadályozni, vagy fékezni legalább, vagy áttérni valami más pályára? Az nem csak egy álom?
5: Hinni kell. Hinni szeretnénk mi legalábbis abban, hogy lehetséges egy ilyen nagy átalakulás, változás. A nyugati tudósok, most legújabb pár irodalomban ezt felfedeztem, felismerik szintén, hogy nem működik ez a rendszer így. De megoldásként tulajdonképpen a rendszeren belüli elképzelésekkel jöttek elő, kitűnő javaslataikkal.
3: Hát nekem ez olyan, mint az emberarcú szocializmus, igen, amit a kommunizmuson belül próbáltak, igen, megreformálni, igen, de ez lehetetlenség, igen, volt.
5: Például egy kitűnő szakember azt mondja, hogy az etikai kultúrát kell megerősíteni, és tudja, hogy van korrupció a pénzügyi szférában például, de ezt azzal kell megerősíteni, szigorú ellenőrzés, itt egy nagy változást tartanak szükségesnek, de tulajdonképpen magának az alap gazdasági struktúrának a működését nem vonják kétségbe, hogy az teremti ezt a lehetőséget. Csak ennek a negatív következményeit akarják etikai oldalról ellensúlyozni, és akkor majd a fenntarthatóság megvalósulhat. Erre mondjuk mi, hogy ezt elképzelhetetlen, ezt nem lehet elérni, mert olyan erőviszonyok vannak a mai, mondjuk, új liberális módszerekben és vagyonokban.
3: Hát
5: és
3: ezt tudjuk, igen, a globális, igen, hogy a nem, deep state.
5: Nem hiszem, hogy ezt meg lehetne akármilyen etikai tanítással később felnőtt embert rávenni változtatásra.
3: Nem, hát akkor ezek szerint már kisgyerekkortól kezdve kellene a természet, igen, elvűségre és a természet közeliségre, igen, tanítanunk a gyermekeinket.
5: És ott lehetne igazán kezdeni ezt a műveletet, sőt, ott kell kezdeni. Attila biztos ezzel egyetért. Például most a közelmúltban láttam egy nagyszerű filmet, olasz film volt, Mária Montessori iskolákról.
3: Oh. Híres orvos, pedagógus asszony volt, igen.
5: És ő azt bizonyította be a világ számára, hogy a rendkívül intenzív fejlődési szakasz jelentő általános iskola előtt éveket, tehát a 3-5 évet azt hiszem, igen, lehet ennek tekinteni. Ez a tűrgyőben is szerepel, csak nem ebben a példában. Szóval, hogy ott kell hagyni, hogy a belső énjét kifejezően legyen kreatív a gyermek és fejlődjön a gyermek. A múlt század elején ez egy óriási javaslat volt, és sorra alakultak a Montessori iskolák.
3: Ma is lehet az a szülő, aki ilyenbe tudja adni a gyerekét.
5: És erre mondta tulajdonképpen Freud, hogyha sok iskolánk lenne ilyen, akkor nem lenne szükség pszichológiára.
4: Igen.
3: És ez pszichiátriára, igen,
5: megjegyzése volt Freudnak. Nos, hát kérem, mi tulajdonképpen ezt hozzuk el a mai tudományos szemléletig, ezt a szemléletet, hogy a belső én és a kozmikus világot összekapcsoltan próbáljuk meg, igen, ennek a célnak a szolgálatába állítani.
4: Végül is ez egy egységes egész, a belső és a külső világ, és mind a kettőnek ez az egységes egész az élet egyetemes oksági rendje, amiben a léleknek is van oksági ereje, és az értelemnek is. A tudatára támaszkodó embernek föl kéne ismernie, hogy az élet természetében a lelkiismeret mögött álló természettörvényt meg kellene érteni, és akkor nem csak a meggyengült lelkiismereti érzékünk, hanem az értelmünkre, a világos, egyértelmű, jól megalapozott megértésre lehet támaszkodni a döntéshozatalban. Ez a könyvünknek a fő üzenete.
3: A közelmúltban eltávozott festőművész, gazdálkodó, környezetvédő, gondolkodó és salfő földi balatonfelvidéki lokálpatrióta Somogyi Győző gondolatát szeretném ide idézni. Az újkorban az európai ember levált az Istenről, és kialakította a maga profán, mesterséges, tudományos technikai alapon nyugvó, a teremtett világ egyre nagyobb fokú pusztításához vezető szemléletét. Eszerint a történelem nem más, mint technikai fejlődés történet a primitív régitől az egyre jobb modern világ felé. Természetesen idézőjelben van a primitív is, meg az egyre jobb is. És ezt felelős és előre látó elmék már régóta tudják és figyelmeztetnek rá bennünket is. De hát a mai világ nem nagyon kedvez ennek. Ma már ott tartunk, hogy fontos pozícióban lévő politikai szereplők úgy gondolják, hogy nem probléma a magyar népesség fogyása, és nincs is szükség a falura, lakjon mindenki városi falanszterben. Na most lehet ilyen manipulatív környezetben az értékeket, hagyományokat őrizni, sőt továbbfejleszteni, éltetni, mert ennek a könyvnek és az önök egész működésének ez lenne a célja.
4: Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben igazából egy lehetőség az, amit minél több embernek választania kellene, hogy megértsük, hogy ha a társadalom önmagától nem tér jobb belátásra, az nem jelenti azt, hogy itt a világ vége, hanem az tulajdonképpen szükségszerűvé teszi, hogy a saját lábunkra álljunk, hogy ráeszméljünk arra, hogy kaptunk mi egy értelmi képességet gyerekkorunkban, és ezt az értelmi képességet, amit a természettől kaptunk, és ami mögött a könyvünk szerint ott áll egy egyetemes természettörvény, ami képessé teszi az embert arra, hogy megbirkozzon a világ minden nehézségével. Ebben az értelemben is hinni kell, és mellé kell állni, és ki kell fejleszteni az értelmi képességünket, az életközpontú, az életelvű életvezetést kell az élet építésére kell átállítani a gondolkodásmódunkat, hogy ne gázoljon el bennünket egy kíméletlen, lelketlen és az értelemmel hadilában álló irracionális civilizáció, és hagyd tegyem hozzá, hogy a nyugati civilizációról van szó. A nyugati civilizáció az, amelyik, bár itt fölhívják a figyelmet sokszor arra, hogy az ENSZ 17 célja közül például a szegénység felszámolás az milyen jelentős mértékben előre jutott, az egyike a legjobban teljesülő céloknak, de ez nem a nyugatnak köszönhető, mert ugye nyugaton, amelyiknek sokszorosa az egyfőre jutó jövedelem a fejlődő országokénak, itt 40 év óta csak jelszavakban merül ki a szegénység felszámolása, és a 20-21%-a a teljes népességnek ugyanúgy szegénységben van ma, mint 40-50 évvel ezelőtt.
3: Ez azt jelenti, a szakadék egyre nagyobb a jólétben élők
4: és ráadásul a szakadék is egyre jobban nő. Között. Tehát itt ez a szegénységjavulás, ez kifejezetten a fejlődő országoknak tudható be. Úgyhogy át kell értékeljük a nyugat imádat és a nyugatnak az egyedülálló szerepét valló felfogást. Át kell építsük arra, hogy egyrészt az önálló gondolkodásra, másrészt a valóság újraértékelésére. Egy gyorsan változó világban élünk, amelyben nem csak a kelet és nem csak Kína, hanem be kell lássuk, hogy az összes földrész, az összes fejlődő ország határozottan törekszik olyan fejlődésre, amelyik összhangban áll a saját műveltségével, a saját gyökereivel, és nem csak dekolonizáció zajlik, hanem lelki és szellemi dekolonizáció is, lelki és szellemi gyarmatosítás felszámolása is, vagyis tulajdonképpen a világnak a 80 és nem sokára már 90% a lakosságát tekintve, amelyik néhány évtized múlva gazdasági erejét tekintve is, sőt tulajdonképpen már a mai világban is, a föltekének, a világ, az egész földkeresztény gazdaságilag nagyobb meghatározó ereje, mint a nyugat, amelyik lassanként a meghatározó ereje 20% alá csökken, és az emberiség 80%-a, vagy 90%-a pedig már a 80%-át fogja képviselni az emberiség gazdasági erejének is. Ez a 80-90% ez kifejezetten törekszik arra, hogy megerősödjön, önállósodjon, a saját lábára álljon, és ez megegyezik azzal, amit minden magyar ember is ajánl ez a könyv, hogy igenis álljunk a saját lábunkra, nézzük a saját műveltségünket, becsüljük meg a helyi tudást, a helyi közösségeket, a helyi kultúrát, álljunk a saját lábunkra, és tegyünk mi magunk az életünk felemelkedéséért, mert ez semmiféle földi hatalmasság nem tudja megakadályozni, hogy mi a magunk cselekvési körében ezt megtegyük.
3: Gusztávot arra szeretném kérni most így a beszélgetésünk végéhez közeledve, hogy hozott magával egy verses kötetet, olvasson fel valamit, ami a mi mai témánkhoz illeszkedik. Hiszen tudom, hogy verseiben is foglalkozik ezzel.
5: Igen, tavaly jelent meg Tovább is van című verses kötetem. Ennek a verses kötetnek két súlypontja van, szerintem.
3: Ez az a több nyelvű verses kötet?
5: Igen, ez három nyelven tartalmazza
3: angolul
5: a verseket, magyarul,
3: is.
5: Angolul és németül. Ez egyik fő célja az volt, hogy a fenntarthatóságot amennyire lehet közel hozzam a költészeti beszédstílushoz. A másik cél pedig az úgynevezett közjót, a közösség jót hoznám szintén közel.
3: Ezt a fogalmat újból be kellene vezetni a reformkori hazafiak mintájára, ez mert egyre inkább háttérbe szorul.
5: Ez igaz, de a könyvükben nagy súlyt kap a közjó. A közjó, mint a az egész fenntarthatóságnak egyik
3: alapelve
5: és célja. Úgyhogy ez itt ebben a kötetben is megjelenik. Most van egy kritikus vers.
3: Hogy ami... értendő ez? Mennyire kritikus?
5: Nagyon. Ami tulajdonképpen Vőres Sándornak készült.
3: Vőres Sándornak.
5: Szaturna vers címe. Előbb a klasszikusokat kergettük el, az aggancsos nagyvadakat. Persze tudható, bolondok voltak, hittek az esztétikum érvényességében, a fűben és a fában, a szerelemben és a lázban, a túlcsordulásban és a hiányban, az összefogásban és a jó újságban. Bánom-e? Mondjam-e tovább a magamét, vagy más mezőkre fanyarodjam? Vonatunk szakadék peremén szágul, minden kanyarnál csikorog a fék. Mutatványosok lettünk, cirkuszi társulat, egy robogó

0: ezt én is most az egész tevékenységemmel szeretném szolgálni. És hinni kell abban, hogy lehet eredményt elérni. Az Óda a globális szélhez című versemből egy részletet olvasnék fel. Negyedik részlet. Fák ágait tornáztatod, cserfes leveleknek suttog szitkokat, holt tájakba életet lehelsz, erdőket fésülsz át egy fűszál miatt, szénakazlat borzolsz szerelmesen, alkotmányok sorai közé firkálsz, gomjukon átbújsz, távolságokkal gurigázol percsaminták ösvényein, jelek kanyarodnak, új formában áramlik a boldog tartalom, nem csak szárnyak, éneklő formák, nem áll utadba, sorompó se korlát. Lényed, mozgás, tested levegő, illanó éltető és lemegő, ki tudja, ki vagy száz alakban, nyers, globális szél, te láthatatlan. A mai világ kritikai képe jelenik meg így módon számomra, ezzel a verssel.
1: Ezzel Vörös Sándor is elégedett lehetne, ő előtte is tisztelettel hajtjuk meg fejünket, hiszen a kis manószerű lényével együtt nagyon nagy gondolkodó és fantasztikus költő volt. Köszönöm.
0: És megenged, lehet még egyet? A vers címe köz, a közügy, ami közteher, a közérdek, ami közöny, a közbiztonság, ami közizgatás, a közgazdaság, ami közellenség, a köznevelés, ami közterelés, a közoktatás, ami közszoktatás, a közgondolkozás, ami közhelygyár, a közigazság, ami köztévedés, a közmegbecsülés, ami közfelejtés, a közszereplés, ami közlebukás, a közbeszély, ami közveszély, a köztér, ami közmagány, a közjó, ami közrossz, a közélet, ami közhalál. Ez ellen is készült ez a könyv.
1: Böjte Csaba testvér gondolata jut eszembe, aki úgy vélekedett egy beszélgetésben, hogy ha a világ össze is dől körülötte, ő akkor is minden nap megöntözi a virágokat, nem adja fel a kertjét. Tegyünk mi is így, hogyha van erőnk hozzá, az akaraterő tényleg csodát tehet néha.

0: Báger Gusztáv olvasta fel verseit a Tovább is van című, nemrég megjelent háromnyelvű kötetéből. Azután Grandpierre Attilát és zenekarát, a Vágtázó életerőt hallották. Köszönöm Grandpierre Attilának és Báger Gusztávnak, hogy elfogadták meghívásomat, és két részben mutathattuk be a Virágzó élettársadalma című új könyvüket. Ez a munka megvalósítható élettervet kínál a felelősen gondolkodó és érző földlakóknak. Ahogyan a múltkor is zártam a műsort, megismétlem Zrínyi Miklós jelmondatát. Sors bona nihil aliud. Hát, ha mellénk szegődhet még a jó szerencse. Munkatársaim Bögös Henrietta zenei szerkesztő, Fülöp Csaba hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.
1: Elhangzott a koszorúk.

0: Astor Piazzolla művét Lucien Renaud Avary adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Kedves hallgatóink, következik a Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a keddi Dallamívben. Marton Árpád vagyok ebben a hónapban. Shakespeare által ihletett zenéket válogattunk, sőt a jövő hónapra is marad még belőlük. Egy héttel ezelőtt belekezdtünk Hamlet dán királyfi történetébe, úgy ahogyan azt részben Liszt Ferenc, részben pedig Ambroise Thomas opera szerző megálmodta, illetve megzenésítette. A dán királyfi története, amely egyszerre szól vérbosszúról és a bitorolt hatalom helyreállításáról, több zeneszerzőt megihletett, nem csak a Liszt Ferencet, hanem többek között Sosztakovicsot, aki 1932-ben filmzenét írt belőle, később ezt a szvitté alakította. Találunk kortárs szerzőket, többek között egy Franco Faccio nevezetű olasz szerzőt, és a magyar Joachim József, akit inkább hegedűművészként ismerünk, ugyancsak komponált egy Hamlet nyitányfantáziát. 1888-ban pedig nem más, mint Piotr Iljics Csajkovszki ugyancsak komponált egy Hamlet nyitányfantáziát. Ezt halljuk most a Szentpétervári Állami Szimfonikus Zenekar fölvételéről a karmester Andrei Anyikanov

Egy héttel ezelőtt hallottuk már Ophelia őrülési jelenetét Ambroise Thomas operájából, a Hamletből, most a Királynő és Hamlet 2-se következik a harmadik felvonásból. Hamlet szerepében Thomas Hampson, a Királynő szólamát Dennis Graves-től halljuk a londoni filharmonikusok élén Antonio de Almeida. Mint ahogy említettem, egy hét múlva már augusztus lesz, de maradunk Shakespeare-nél, egy hónapon keresztül még Shakespeare zenék szólnak majd. Köszönöm a figyelmüket, Marton Árpádot hallották, a viszonthallásra!

0: Weiner Leo első hegedű versenyének harmadik andante tételét Szabadi Vilmos és a Miskolci Szimfonikus Zenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal, ha velünk maradnak, Kávéház című műsorunkat hallják, melyhez tartalmas időtöltést kívánok.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Bérces László rendező, író, az Ördökatlan Fesztivál társalapítója és szervezője. Beszélgetésünk apropója a 19. Ördökatlan Fesztivál, ami augusztus 4-e és 8-a között várja a vendégeket. Azon kívül, hogy végigvesszük, hogy mi várható az idei rendezvényen, a beszélgetésből Bérces László személyiségének a legfőbb vonásai is kirajzolódnak, amiket megismerve válik nyilvánvalóvá, mitől is olyan ez a fesztivál, amilyen. Tudjuk, hogy a tollából született egy Cseh Tamás és egy Törőcsik Mari könyv is, és nem véletlen, hogy e két sajnos már elhunyt nagyszerű művész az Ördökatlan védnöke. Az ő szellemük mind a mai napig áthatja a fesztivált, így ezt a műsort is velük kezdjük, illetve zárjuk.

nem itt hagyott, csak úgy észrevétlen. Félre se néztem, annyi volt, csak annyi volt, egy szót se szólt. Hirtelen elment, itt hagyott.

először úgy tűnt semmi sem. Változott azzal, hogy hirtelen fogta magát a hűtelen, s útra vált belőlem a jobbik részen. Az én jobbik részen.

lett, más színben látok. Hosszasan nyújtózik mindenütt, valahogy nincsen semmi úgy. Minden szó mástól eltanult, mióta útra vált a jobbik részem.

0: nélküle, énekelni sincsen, szórakozottan szórom el sok nagy régi kincsem. Talán egy nő volt tán gyerek, aki belőlem elveszett, elvitte minden kedvemet, magával hűtlen ringyó jobbik részem. Az én jobbik részem.
1: Az idei 19. Öldökatlan Fesztivál augusztus 4-e és 8-a között lesz. Berement, Kisharsány, Nagyharsány, Szoborpark és a Villián terasz szokásos helyszínek. Vérces László alapító igazgatója ennek a fesztiválnak.
2: Társ alapító és társ igazgató, mert hát Kismónival együtt találtuk ki, aki pécsi. Nyilván mindig én szerepelek, mert én Budapesten vagyok, és ebben a vízfejű országban az fontos, aki itt van. De ezt azért mondom inkább, mert azt akarom hangsúlyozni, hogy nekünk nagyon fontos az 2008-as alapítás óta, hogy vidéken legyünk, kicsi falvakban legyünk, sőt, hát ez egészen a délvidék, délbaranya, közel a horvát határhoz. Szóval kicsi falvakban minőségi kultúrát és ezzel együtt és ebből következően minőségi közösséget teremteni.
1: És ez valószínűleg azért egy részben maga a helyszín, vagy a helyszínek, akár Kis Móninak köszönhetők, aki a te társ fesztivál alapítód és szerveződ, mert hiszen ő az, aki pécsi életűségű,
2: igen,
1: nyilván
2: igen.
1: Ő találta meg gyorsan azt a helyszínt, amit 2008-ban hirtelen meg kellett találni.
2: Mennyi apró véletlen az, ami akár egy ilyen fesztivált, ami most már 19 éves, akár az életünket mennyire meghatároznak. Apró cseprő véletlenek, és a véletlenekből aztán koncepciók születnek.
1: És ezt látjuk 19 éve. Nagyon sok hagyományos elem van a ti fesztiválotokban, tehát a közönség az bátran bízhat abban, hogy meg fogja találni azt a minőséget évről évre, amiért beleszeretett ebbe a fesztiválba, már pedig van egy nagyon masszív közönségetek, és én is, aki minden évben eljutok az Ördögkatlanba, pontosan látom, hogy milyen nagyon sok a fiatal, és ez egyszerűen fantasztikus, hogy őket meg tudtátok nyerni, mert azt gondolom, ők minden szempontból a jövő zálogai, akár közönségként, akár pedig fellépőként.
2: Ehhez például az kell, hogy fiatal fellépőink legyenek. Ez nem azt jelenti, hogy egy fiatal látogató nem fog bemenni, azt mondom, egy Bukta Imre kiállításra, be fog menni, de könnyebben be fog menni, ha egyáltalán jön a fesztiválra, és azért jön a fesztiválra, mert a társait megtalálja, és a társai között azokat a fiatal színészeket, rendezőket, fiatal koncertezőket, tehát akik közül nagyon sokan itt indulnak. Tehát csak érdekességként mondom, és jók, ha vannak konkrétumaink. Van például egy olyanunk, hogy Áropart bár, így neveztük el valaha, ez az Áropparton van egy
1: Nagy
2: kis színpad, Nagyharsányban, ahol kezdő zenekarok lépnek föl. És akkor arra gondolok, hogy nálunk kezdett mondjuk Cseri Hanna, aki most már a fiataloknál egy ikon, zenészként, zeneszerzőként, bongóral együtt. Tehát csak kellenek ezek az olyasfajta húzó nevek, akik nem celebek a szónak a, hát azt mondom, negatív értelmében, akik a semmire 5 percig híresek. Ez egy példa, de az egyik díszvendégünk a Platon Karatáev, egy fiatal zenekar. Tehát ők sok-sok évvel ezelőtt nálunk kezdtek. És ahogy lépegetnek előre, és közben egyre több fiatal vonzanak, és ha már az a fiatal ott van, akkor lehet, hogy be fog menni egy Handel koncertre, mert látja, hogy sokan mennek, biztos jó lesz. Szóval építünk a fiatalokra, én magam idős vagyok nagyon, de ez egy öngyógyítás is, mert abba, amiben az öregek beleesnek törvényszerűen, hogy az én időmben milyen volt, meg hogy bezzeg, meg ilyenek, ettől engem megment az, hogy látom azt a rengeteg gyönyörű fiatalt. Most gyönyörű az az ember, aki figyel, aki koncentrál, aki létrehoz valamit, aki a másikra figyel, és ettől én ugyanolyan öreg maradok, nem fiatalodok meg, de nem veszítem el az életkedvemet. És azt, hogy higgyek abba, hogy ha csak arra szólva lassan, de ahogy a katlan is picit mindig jobb lesz, hát ha ez az ország is egy picit jobb lesz.

0: Platon Karatejevet említetted, és akkor álljunk itt meg egy pillanatra, pontosabban ott álljunk meg, hogy mindig vannak díszvendégek az Öltökatlanban, az idén az egyik a Platon Karatejev. Ők képviselik a zenészeket. De hát van még író, Gracsó Krisztián, Enyedi Ildikó filmrendező, Bereményi Géza szintén író, filmrendező, dalszövegíró, igen. Nem is tudom, színházi még mit mondjak rendező, róla.
1: Igen.
0: Tehát ők az idei díszvendégek. Igen. Hogy esett rájuk most az idén a választás?
1: Ugye mondhatnánk, hogy híres embert keresünk, de ez így nem igaz. Nem, olyanokat, akiknek a szemlélete, gondolkodása, életmódja, és persze az életműve, az valahogy a katlanos gondolkodáshoz közelesik, egyúttal frissiben, éppen, aktuálisan, akármilyen idősek, valamit most létrehoztak, ami fontos. Kezdem Enyedi Ildikóval. Tehát a Csendes barát című filmje, ami azt gondolom a magyar filmtörténet szerintem egyik legszebb filmje, de gondolkodásában, abban, ahogyan évtizedeket, de szinte évszázadokat összeköt, egyúttal ezt teszi a természet segítségével, egy fa segítségével, és nem rámutat, ő nem akar ő, hogy mondjam, mondani valót közölni. Egyszerűen ahogyan finoman, szeliden, csendesen megszólal Ildikó a filmjében, és az, ahogyan a benne lévő emberek a természethez közelítenek, egy fához, egy majd 200 éves fához, vele beszélgetnek, és azért, amiben élünk, az figyelmeztet, csak próbálunk nem törődni vele, hogy itt vagyunk a Földön, ide születtünk úgy, hogy itt meg kellene úgy maradnunk, hogy megmaradjon maga a Föld. És most ezek ilyen közhelyek, de a film nem olyan. Most ez a fajta szemlélete nagyon passzol hozzánk, és akkor hadd mondjak megint ehhez egy olyat, hogy nekünk nagyon fontos, hogy olyan történések legyenek a Katlanban, amik itt és most vannak. Tehát amik, ha nem vagy ott, akkor abból kimaradtál. Tehát, hogyha most mondom, augusztus 8-án, 15 órakor, te vagy a saját kocsiddal, vagy stoppolva, vagy az általunk bérelt buszon nem indulsz el sejjére, zarándoklatra, hogy úgy mondjam, ehhez a fához. Hiszen kiderült, hogy az Öltökatlan helyszínehez nagyon közel van az a sejjei arborétum, ahol maga a film főszereplője van. Tehát oda fogunk menni az offline rezervátum Cseh András által vezetett lakóival együtt, és ott annál a fánál, főleg, hogyha láttuk a filmet, amit vetíteni fogunk, hiszen Ildikónak több filmjét vetítjük. Ha ott voltál a beszélgetésen, ahol Alinda beszélget vele, akkor valószínűleg kedved lesz eljönni ehhez a fához, és lehet, hogy nem csinálunk semmit, csak egy óra hosszát csendben ülünk körülötten.
0: Hát de ez hát, a filmben is megtörténik, a fa körül, ginkó biloba.
1: Így van, páfrány fenyő, hogy így is mondjam. Tehát itt azt gondolom, hogy érthető így, hogy miért Enyedi Ildikó. És akkor, ha már Cseh Andrást említettem, akkor összekötöm őt Bereményi Gézával, a másik díszvendéggel, akinek mondhatnánk egy 80 éves bácsi, ő már a babérjain ül, pihen, nem. Új dalokat írnak. Cseh Tamás fiával, Cseh Andrissal. Ezt ugye nekem súgták meg legelőször, így lett belőle Öldökatlan produkció, és augusztus 7-én este az Amfiteátrumban elhangzik a Lüktető idők című zenés est, amiben az a csoda, ez megint a véletlen és a csoda, hogy 25 augusztusában Bereményi Géza egy asztalnál üldögélve Andrissal, aki csecsemőkora óta ismer, odasúgja neki, hogy nem írunk dalokat. Andriss ezt úgy komolyan is veszi meg, nem is, és másnap Bereményi Géza ott van, megjelenik náluk, és azóta 60-valahány dalt írtak, tehát új cseh Bereményi dalok születnek, amik nagyon különböznek. Ez fontos, hogy nagyon különböznek a Cseh Tamásféle daloktól, de nagyon jók. Tehát itt megint csak az, hogy egy értéket fölmutatunk, egy olyas valamit, amiközben most született, most születik.
0: Hú, azért megvan ennek a rizikója, ennek az ő közös vállalkozásuknak, mert Cseh Tamás, ugye, aki számotok az egyik védnöke, Törőcsik Maria másik védnöke, a Öldökatlan Fesztiválnak, és mindannyian jól emlékszünk a Cseh Tamás dalokra. Szóval azért azt a szintet, vagy annak az elvárásnak megfelelni, óriási felelősség.
1: Nem kell, nem tudnak, és másik idő van, és az mi idősek, hogy azzal az elvárással hal hallgatjuk, az egy dolog, de a fiatalok fogják hallgatni, akik mást várnak. És most már, mivel ezek a koncertek azért már történt egy pár közülük, Sepsiszentgyörgytől Győrig, a Szkéné Színháztól ősszel a Műpában lesz. Tehát azt látjuk, hogy a fiatalok ezt jól fogadják. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Bereményi Géza hogyan tud jelen időben úgy megszólalni, hogy az egy nálánál akár 60 évvel fiatalabb embert megszólítson és megszólítja.
0: Grecsó Krisztián, a negyedik díszvendég, szerintem minden évben ott van az Öldözhatlanban.
1: Igen, otthonos nálunk. Most mondhatnám, hogy hát őt azért választottuk, mert pont az idén 50 éves. De hát ezért nem választunk valakit díszvendégnek, ez egy véletlen, örülünk azért. Ő is nagyon sokoldalú, és azt az összművészetiséget ő is képviseli számunkra, amit maga az egész fesztivál szeretne. Ő ugye verseket ír, regényeket ír, kultikus regénye lett, amit az édesapjáról írt, de közben Beck Zolival együtt zenélnek is, és a Beck Grecsó páros, ők is föllépnek nálunk, tehát Krisztián is többféle minőségében mutatkozik meg, sokan szeretik, úgyhogy itt a helye velünk.
0: Van neki egy életem estje, stand-up estje.
1: Igen.
0: Ez is lesz?
1: Az is lesz, igen. Van miről mesélnie, mert nem akármik történtek vele az életében, de ilyenkor mindig eszembe jut, hogy nincs olyan ember, akinek az életen ne rejtene annyi titkot és izgalmat, bárki a Hajléktalanul az utca sarkon, csak ő nem tudja elmesélni. Krisztián jól el tudja mesélni, és ez is lesz valóban a Katlanban.

0: Ennyit a díszvendégekről. Nézzük a különféle műfajokat, mint összművészeti fesztivál, te mindig is hangsúlyozod. Maguk a díszvendégek is személyiségben hordozzák a több műfajúságot. Nagyon-nagyon fontos szerepe van mindig a színháznak, és ahogy átnéztem a programotokat, ugye a Nagyharsányi tornaterem az egyik legfontosabb helyszíne a színházi előadásoknak, és ettől az évattól kezdve Scherer Péter nevét viseli.
1: Hát bár ne viselni. Előttem van az a első Katlan 2008-ban, amikor ott abban a, hát tulajdonképpen Nagyharsányi iskola tornaterméről beszélünk, ami színházteremé alakul át. Az a legelső év volt, még elég csenevészen sikerült megoldani a helyszínt. Ott azon a színpadon beszélgetett H. János Cseh Tamással, tvédnökkel, aki már akkor ugye 2008-ról beszélünk, és rá egy évre fog Tamás meghalni, de ott még ő eljött hozzánk, és megnyitotta a fesztivált, és azt követte a mulatság előadás ott abban a teremben, Scherer Péter, Mucsi Zoltán és Szikszai Rémusz, és az az előadás akkor már nem tudom hány éve ment. Összesen 23 évig játszottuk, azért merem több eszem első szemébe mondani, mert én rendeztem, tehát Pepéhez erős közöm van, más előadásokban is dolgoztunk együtt, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy sokan híresek, sokan nagyszerű dolgokat csinálnak, de például nála figyelhető, meg vannak mások is, de nem sokan, akiknél a haláluk utáni más másodpercben derül ki, hogy egy egész ország szereti őket, és ő ezt nem veheti már észre. Ez egy minimum, hogy mi ezt a termet róla nevezzük el, illetve a mulatságot a Narancsligetben, ami egy másik szabadtéri helyszín Nagyharsányban, ott is játszottuk egyébként néhányszor, és ott Novák Erik fog egy portrét festeni, Scherer Péter portrét. Ezek a portrék kicsit szomorúak, mert tavaly Tompos Kátya portrét fest tett Erik, és az idén még a Villián teraszon Ádorzsi Ádámot is megfesti. Jó lenne, ha nem ezeket kellene festenie. De úgy gondolom, hogy ez a minimum, hogy mi is erre Péterre emlékezzünk.
0: Ha már Tompos Kátyát említetted, Tompos Kátya színpad is
1: igen.
0: Van.
1: Ez egy olyan dolog, hogy én miközben rettentő nehéz egy ilyen fesztivált létrehozni és megteremteni az anyagi alapjait, de nekem nem tudnak annyit fizetni, hogy a Tompos Kátya színpadnak más neve legyen, mint Tompos Kátya színpad.
0: Miért akar valaki fizetni?
1: Nem akar. Nem akar, úgyhogy most még, ha akart volna valaki, jól lebeszéltem. Vannak még szabad színpadaink, és bízunk abban, hogy nem kell azokat valakiről, legalábbis ilyen okból valakiről elnevezni.
0: Sok színházi előadás lesz, de ha már veled beszélgetek, akkor mindenképpen beszélgessünk egy kicsit a Jon Fosse műről, a reggel és estéről, amit te rendeztél.
1: Lehet mondani azt is, hogy a Bérces viszi a saját fesztiváljára a saját előadásait, mert évről évre szokott ilyen történni. Ennyit megengedek magamnak. Én nagyon szeretem ezt. Pál András, Mészáros Sára és Rost Tamás hárman játsszák ezt az előadást. Egy gyönyörű szöveg, és ha nem nagy képűség, visszacsúszok Enyedi Ildikóhoz. Szóval én hozzám közel állnak ezek a halkszavú, csendes megnyilvánulások, finom rezzenések, apróságok, amikre nem mindig figyelünk. Ez az előadás ilyesfajta dolog születésről és halálról. Ez Beremenden a színházteremben lesz majd kétszer, de tényleg hangsúlyozni akarom, hogy nagyon sok olyan előadás lesz, amit fiatalok hoztak létre. A Kondákor Panka által rendezett Eszterházi szöveg

0: Ebből készült 17 hattyúktól egy, szándékosan mondom, hogy eszefés előadás, a súlytalanság, amit Szécsi Bence színész rendezett, de nagyszerű előadás. A szándékosan azt értem, hogy az, hogy az SZFE, a Színházművészeti Egyetem éppen politikailag hol tart, az bennünket ilyen szempontból legalábbis nem érdekel. Ez egy jó előadás, fiatalok hozták létre, mint ahogy bemutatkoznak majd Bodó Viktor tanítványai is, akik egy másik iskolában 2 évig jártak, és a vizsgájukat nálunk mutatják be, mint hogy Pál András osztálya is. Ezek máshonnan jövő fiatalok, de mind 20-21 néhány éves fiatal, akik színházat csinálnak.
1: És azért lesz néhány klasszikus is, már annyiban klasszikus, hogy klasszikus fellépők, és a Scherer Péterről beszélgettünk, és a róla elnevezett színpadról, hát a Nézőművészeti Kft-ről mindenképpen érdemes szót ejteni, hiszen már ejtettünk is, mondtad, ugye, hogy a mulatságot ők adták elő. Itt van a Nézőművészeti Kft. Kiegészülve Túrószi Szabolcssal és Katona Lászlóval.
0: Most, hogy ki tagja, ki nem tagja egy ilyen régóta létező, de mégis alkalmi független társulatnak, 3 szereplős, Mocsi Zoltán, Túróci Szabolcs és Katona László, a Balhi Atlasz című előadásuknak a tulajdonképpen előbemutatója lesz ez, amit ősztől tudomásom szerint a Centrálban fognak játszani. Érdekes dolog lesz ez, hogy Mucsi Zoli az indító napon belép majd a Scherer Péter terembe. Érdekesnek mondtam ezt, fájdalmas lesz. De ne erre fókuszáljunk mindig. Nagyon bízom benne, hogy egy közönség által nagyon szeretett előadás lesz ez, és egyet hadd említsek még meg, ami másnak ugyanott lesz, a Beregszásziak Revizor című előadása. Ifjabb Vidnyánszky Attila rendezte. Ati majdnem minden évben jelen van valamilyen produkcióval, aki tüneményes tehetség, és ez a Revizor pedig egy nagyszerű előadás. És tudom, hogy a Országos Színházi Találkozó renoméja eléggé, hogy is mondjam, billegős, de azért mégiscsak számít az, hogy a zsűri ezt hozta ki a legjobb előadásnak. Én láttam, nagyszerű előadás.
1: Én már tavaly láttam Gyulán, most láttam a Kisvárdai Színházi Fesztiválon, a Városmajori Szabadtéri Színpadnak a Szemle Plusz Színházi Fesztiválján is szerepelnek, és Egerben is meg fog jelenni az előadás, méghozzá Beregszásziaknak lesz egy sorozata az új évad szeptemberében, és hát ott ugye színház vezető váltás van Szarvas Józseffel és Szabó Sebestyén Lászlóval az élen.
0: Nem tudom, hogy ez a hallgatóra tartozik-e, de mi egriek vagyunk, és nekünk fontos, hogy ott jó színház legyen, és én azt mondom neked, hogy szerintem jó lesz.
1: Én is nagyon remélem, úgyhogy nézzünk bizakodva a jövőbe, hogy egy másik klasszikust idézek, és akkor, ha már nagy öregek szerepelnek itt az Ördökatlanban, azért Mácsai Pali is ott lesz az új estjével, Koltai Róbert, Darvas Ferenc.
0: Igen, hát most fiatalokat hangsúlyoztam, de hát az a jó, hogyha 1 és 100 év között mindenki megtalálja a helyét, részben a színpadon, részben a nézőtéren, vagy akár sokszor találkozva együtt, hiszen itt a Katlanban az nagyon fontos nekünk, hogy a fellépők nem tűnnek el, hanem ugyanúgy jönnek mást megnézni, találkoznak a helyiekkel, a látogatókkal. Egy híres ember egy közülünk, és nem pedig valami, nem is tudom hova fölhelyezett celeb.

0: Másik fontos műfaj a zene. Platon Karatejevet már említettük. Ő azon kívül, hogy fellép, másmilyen módon jelen lesz-e, mint díszvendég.
1: Velük is lesz egy beszélgetése Alindának, de Balla Gergely, aki egy frontember, nem jó ez a szó ezzel a csapattal kapcsolatban, ő a Dalköltő udvarban is megnyilvánul. A Dalköltő udvarban egyébként Másik János, Kollár Klemenc László, Pajor Tamás.
0: Nagy öreget.
1: Igen, hát azok, igen. De itt azért ez nagyon fontos, hogy ez kötődik a elsősorban Kollár Klemenc László által vezetett és a többiek által is segített iskolához. Tehát ott velük fiatal dalköltők fognak együtt föllépni, megnyilvánulni. Tehát ez tulajdonképpen az ELTÉ-n működő iskola, ahol a dalírás, a szöveg, a előadással úgymond tanév megy el, és ott ők felfedeznek fiatalokat.
0: Kollár Klemenc egyébként ennek nagy motorja volt, hogy létrejön az egyetemi szintű oktatás ebben a műfajban is.
1: Igen, tehát az érdekes, ahogy ő neki főszerepe van ebben, ahogy Beck Zoltánnak pedig Pécset van szerepe, hogy rock zene szintén bekerült a Pécsi Egyetem tantárgyai közé. Azt fontosnak tartom, hogy azért van egy állandó, stabil emberünk, Dényés Dániel. Na most tavaly is egy ősbemutatót tartottunk, idén is egy ősbemutatója lesz, egy kórusmű, egyúttal pedig a Beremendi Szent Mihály templomban három külön egységben Handel Messiása hangzik el, egymástól leválasztva, tehát tulajdonképpen ezt a majd három órás művet három egységben augusztus 6-án, akár aki csak egy részt akar belőle, vagy annyi ideje van, annyit lát belőle, de hát mégiscsak fontos, hogy ahogy helye van, nem tudom én, a Besodromnak nálunk, úgy helye van Handelnek is.
0: Tehát itt is látható a sokszínűség, akár a zenén belül, a mindenféle műfajokban. Még a könnyű zenei műfajoknak is elég széles skálája megjelenik nálatok, mert Péter Fibori egész más képvisel, mint mondjuk a Csík zenekar, vagy hát a Budapest Bár.
1: Igen, de nem beszélve Dress Mihályról, vagy a Maóról, tehát Modern Art Orchestráról, tehát a jazzről. Szóval, hogy amennyire tudjuk, kimaxoljuk a zene minden műfaját.

0: A Villian Terasz ad mindig otthont az irodalomnak, elneveztétek Líra irodalmi terasznak, és van egy Bertók pódium is.
1: A Lírával már évek óta együttműködésben vagyunk, mint ahogy az együttműködést mi nagyon pártoljuk részben, mert előnyös számunkra, de előnyös a másik fél számára is. De az együttműködés mindig nehéz, macerás, mert egymáshoz kell igazodni. De közben megtanuljuk ezt, és közben a Magyar Zeneházával is együttműködünk, tehát nem említettük, de hát nem lehet mindent említeni. Nagyhasányi református templomban tulajdonképpen a Magyar Zeneháza programjai lesznek, ahogy többségében a Líra hozza a költőket, írókat, de a Bertók pódium az pedig egy pécsi kis csapattal való együttműködést jelent, és hát itt inkább talán a nevek, a Grecsó elhangzott már, de hát Kis Tibor Noé-tól Bognár Péterig igyekszünk, hogy fiatalok is legyenek köztük. Például ugye a Simon Marci vagy Per Krisztián, Fekete Ádámról nem beszélve, azt hiszem első kötete most jelenik meg, próza kötete, aki egyszerre performer, grafikus, egyébként a grafikáiból kiállítás lesz Beremenden. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy-egy szeméről beszélek, akkor az derül neki, hogy legalább 10 még díszvendégek lehetnének, mert sokféle minőségükben megnyilvánulnak nálunk.
0: Nagyon fontos, hogy létrejön egy új tér, a Krasznahorkai tér. Az aktualitása egyértelmű, hiszen irodalmi Nobel-díjat kapott Krasznahorkai László 2025. decemberében, és most megszületik a Krasznahorkai tér Beremenden. Halkan és félve kérdezem, az író el fog látogatni az Ördögkatlanban?
1: Nem tudjuk. Azt gondolom, hogy számára a Nobel-díj, miközben biztos vagyok benne, hogy óriási öröm, óriási csapás is, tehát egy írónak otthon ülnie kell, és körmölni vagy pötyögni a gépbe, és ő folyamatosan szereplésekkel van súlyozva, amik elől gondolom menekül. Nem ez a fő célunk. Ő járt már a Katlanban, örülünk is neki, és akkor nem volt még Nobel-díjas.
0: De mikor volt ez?
1: Ezt most nem tudom megmondani, 3-4 évvel ezelőtt. Azt tudom, hogy helyszínt kellett változtatni, mert nem fértek el az emberek. Tehát ő nem 25 decemberében kezdte a pályáját, mint ahogy azt döbbenten láttam, mert most újra olvastam a Sátán tangót, hogy azt 85-ben írta. Tudtam én, hogy akkor írta, de valahogy nem hiszem el. Zseniális mű. Ő vagy jön, vagy nem jön, de azok akár a társai, barátai, alkotók jelen lesznek, vagy műveikkel jelen lesznek, akikhez köze van, és hát nem lesz jelen Tar Béla, akinek a filmjeit vetíteni fogjuk, mert nem tud jelen lenni. Ő is volt díszvendégünk sok-sok évvel ezelőtt, de jelen lesz például Víg Mihály, aki a Krasznahorkai térben egy koncertet tart. Ez a Krasznahorkai tér 2 évvel ezelőtt a Petri tér volt. Mindkettejükhöz azt gondolom, hogy nagyon adekvát ez a helyszín. Ez a valahai termelőszövetkezet központi épülete volt, amit 10 éve nem használnak. Tehát ez egy lepusztult, lerobbant épület. De hogyha valaki Krasznahorkai világát ismeri, vagy a Sátántangóba csak belepislantott, akkor hitelesnek fogja találni ezt a teret. Ez nem jelenti azt, hogy nem hozzuk rendbe, amennyire ezt rendbe kell hozni, de itt műtárgyak, tehát dr. Máriásnak egy festménye, amin Krasznahorkai együtt van a néppel, ezt ábrázolja. Bukta Imre most fest nekünk valamit erre az alkalomra, illetve küld egy másik műtárgyat is, ő remélhetőleg jönni fog, attól függ, hogy a kutyája meggyógyul-e, mert ezek fontos dolgok, és egy kutya fontosabb, mint egy fesztivál. Tehát ebben a térben beszélgetések lesznek a kurátorral is, Szilágyi Zsófival, aki nagyon sok munkát fektetett ebbe, hiszen azért meg kell említenem, hogy ez a Szentendrei Ferenci Múzeumnak a kiállítása, ami 25 őszén született, és amikor én oda elmentem, akkor még nem volt szó Nobel-díjról, akkor én már tudtam, hogy ha egy mód van rá, ezt meg kell. Ezt vagy ennek egy változatát, ami ott nálunk elfér, meg kell szerezni. De hát itt lesznek a térben színházi előadások, filmvetítések, műtárgyak, és van egy olyan vállalkozásunk, hogy minden nap egy olyan 2,5 órát olvasunk, és 4x2,5 óra alatt talán végére érünk a Sátántangónak. Ezt mi látogatók, bárki fellépő, tehát lesz majd egy felhívás. Ez egy istenkísértő vállalkozás, de szeretjük. A Katlant nincs értelme csinálni, nincs benne olyan izgalom, hogy vajon sikerül-e. Ez egy kérdés, de én bízom abban, hogy szombaton este felé eljutunk a Sátántangó utolsó mondatához, ami egy hosszú, bonyolult mondat, nem az egyetlen krasznahorkainál, egy gyönyörű mondat, amivel indul is a sátán tangó, úgyhogy a tangó forgásába eljutunk rá ez a mondathoz, én bízom benne.
0: A kiállítás maga krasznahorkairól szól?
1: Krasznahorkai világa, tehát kevésbé kéziratok a tárlóban, sokkal inkább akár filmbejátszások, akár sok-sok kicsi terem van, tehát 6 LCD TV-t rakunk oda, ahol ő beszél, mások beszélnek róla. Olyan hatalmas térkép, amin a fordítások mutatkoznak meg. Nagyon esztetikus, nagyon szép. Ez is sok műfajú a kiállítás, tehát még egyszer mondom, kevésbé az, hogy krasznahorkai Orkai László szemüvege, vagy ilyenfajta, amit szoktak írók múzeumában kiállítani, inkább a világát megidéző tér lesz ez.

0: Sok-sok tér lesz, elfogadástere, dalköltőudvar, romaudvar, offline rezervátum, katlanerdő. Viktor Vazereinek lesz egy külön kiállítása a Kisharsányi Kovács udvarházban.
1: A romaudvart azért szeretném aláhúzni, mert tavaly egy beremendi lakos, Mészáros Sanyi és családja, ők a saját portájukat saját erőből, hogy mondjam, létrehoztak ott egy teret, egy roma udvart, kézművességgel és tánccal és zenével, és az volt bennünk, hogy hát akkor ezt muszáj megsegíteni. Őszintén megmondja, ez nagyon ritkaság. Tehát ha valakinek bárhol eszébe jut valami, rögtön tőlünk várja a megoldást, és itt fordítva volt. És ezért az idén erre ráerősítettünk, és amit ki szeretnék emelni, hogy augusztus 8-a a Nemzetközi Cigány Dal napja. És ezen minket beválasztottak egyik helyszínnek. Nem is minket, tulajdonképpen a beremendi Kossuth utca, nem tudom hány számon, ahol tulajdonképpen egy egyszerű állampolgár, Mészáros Sanyi és családja tavaly elkezdett valamit, és mi lett belőle. És akkor ott már jelen lesz az idén a Várkonyi Csibészektől Lakatos Mónikáig nagyszerű zenészek, de ott közben folyamatosan főzés, tánc, teknővájás, vályog, tégla, készítés, és így tovább. Biztos, hogy az egyik legnépszerűbb udvarunk lesz. Győzzék Sanyiék ezt valahogy munkával, meg energiával.
0: Lehet, hogy nagyon rossz kérdés. Ők maguk cigányok? Nem tudom, hogy ezt hogy lehet jó kérdezni.
1: Ne, hát így lehet kérdezni. Ebben az a döbbenetes, hogy Sanyi nem. A felesége igen. Most erre mit mondunk? Ez a normális. Berement különben is erre példa. Tehát ott magyarok, cigányok, szerbek, horvátok, svábok, zsidók élnek együtt. És biztos vannak problémák, de nem feltétlenül ebből fakadóan, de jól élnek együtt. Tehát van erre példa.

0: Van egy fontos együttműködő partneretek az idén, ez pedig Újbuda. Mert Újbuda nagyon gazdag mindenféle kulturális intézményekben.
1: Ez fontos nagyon. És ez megint az a fajta véletlen, hogy a két védnökünk, Cseh Tamás és Törőcsik Mari is újbudai lakos volt, azóta újbudai díszpolgárok, és sikerült a kerülettel, amelyik én most tudtam meg a legnagyobb kerület Budapesten, egy nagyon jó fajta együttműködést kialakítani, aminek részben az a feladata, hogy fölmutassuk azokat a nagyszerű kultikus helyeket, amik ott a Fonótól, a Szkénétől, a B32 a Múlszínházig, ahol nagyszerű dolgok születnek, részben pedig mindazok a civil kezdeményezések, közösségi munkálkodások, amik a kerületbe folynak, hát ebből töredéket tudunk fölmutatni, de megint amiről beszéltem, hogy kölcsönösen jó ez. Nekünk mi büszkék lehetünk arra, hogy Újbuda ott bemutatkozik, de talán már az ördökatlan 19 év után jelent annyit, hogy ők se szégyelnek bennünket.
0: Az, hogy Újbuda együttműködő partner, ez azt is jelenti, hogy támogatja anyagilag a fesztivált? Beszáll a fesztiválba?
1: Természetesen azt is jelentik.
0: És lesz nekik egy megjelenésük valamilyen módon?
1: Sokféle módon, mert ugye nem egy helyszín, mert egy koncert másütt van, mint egy színházi előadás. A Fonó fog megmutatkozni, és a B32 fog megmutatkozni, és másütt fognak, nem tudom én, a textilfestők elhelyezkedni, de több helyen újbudai kicsi zászlócskák, tehát amit ilyenkor meg kell tenni, hogy az emberek észrevegyék, hogy hoppá, ja, ez is újbudai program, az is újbudai program. Tehát, ha valaki azt látja, hogy túlsúlyban van Újbuda, akkor gondoljon arra, hogy jövőre ő akar túlsúlyban lenni, és akkor majd együttműködünk. De én szerintem ez egy jófajta dolog. Elhangzott, de csak egy villanás a Törőcsik Mari neve. Azért jut eszembe, mert ugye tőle kölcsönöztük azt a mindig emlegetett jelszavunkat, hogy nem vagyunk normálisak. Ez egyszerre vicces dolog. Mari gyakran emlegette ezt, és pacagott, és saját magáról, hogy na megint elvállalt valamit, amit nem kellett volna. Látta, hogy mi mennyit küszködünk, és maguk se normálisak, mondta. És akkor ez ilyen jelszó lett. Ezt szeretik az emberek, és mindig záráskor ezt sok ezer ember együtt elkiabálja. És ezen nem is változtatunk, de van bennem egy titkos remény, hiszen ez a nem normálisság, ez valójában arra vonatkozik, hogy körülöttünk a világ nem normális. És hogyha mi különbözünk attól a világtól, akkor a világ szemében mi nem vagyunk normálisak. És van egy halvány, naív, de mégiscsak meglévő remény bennem, hogy a világ körülöttünk egy nagyon picit normalizálódni fog. És az már a csoda lenne, hogyha ezt a jelszót egyszerűen nem használhatnánk, boldogság lenne, mert akkor mi csak olyanok vagyunk, mint körülöttünk a világ, egy jobb fajta Magyarország.
0: Tehát akkor látod azt a napot, amikor esetleg már nem hangzik el ez a nem vagyunk
1: látom,
0: normálisak?
1: Én nem látom, de van egy unokám, ő 15 éves, miért ne bíznék abba, hogy neki egy ilyen ország jut, tegyen ő is érte, de hátha.

Most, hogy emlékezem, micsoda egy zűrzavar, hány tévedés, tán hazudtam is, és volt egy kevés, volt egy kevés, nem is tudom, hogy mondjam ezt, talán volt egy-két este, ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy már így is maradnak,

0: sem, meg nem nevezi azt a kevés, azt a kevés, nem is tudom, hogy micsodát, amiben voltam szereplő, már pedig ahogy ez kinéz, megnémulok, s az a kevés is tűnni fog, az a kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt, talán csak így volt egy-két este.
1: A mai kávéház vendége Bérces László rendező, író, az Ördögkatlan Fesztivál társalapítója és szervezője volt. A műsorban Cseh Tamás, a Platon Karatejev, Beg Zoli és Grecsó Krisztián, Másik János, Kollák Klemenc László, Víg Mihály, Lakatos Mónika és Törőcsik Mari egy-egy dala hangzott el. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
2: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Az elmúlt percekben Szőke Nikoletta felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották. Négynapos rendezvénysorozattal ünnepli várossá nyilvánításának 80. évfordulóját Orosháza. Az Orosháza 80, 4 nap egy város programsorozat 2026. augusztus 20-a és 23-a között koncertekkel, sporteseményekkel, helyi fellépőkkel, családi programokkal, valamint nagyszabású lovasnappal és ügetőversennyel várja az orosháziakat és a térségből érkező vendégeket. Az ünnepi hétvége egyik legnagyobb eseménye az augusztus 20-ai orosházi lovasnap és ügetőverseny lesz a Bogárzói lóversenypályán. A hivatalos futamokat a hazai lóversenysport meghatározó szervezete, a Kincsenpark rendezi meg. A versenyt pedig a Sport egy televízió élőben közvetíti. Az országos televíziós megjelenés különleges lehetőséget teremt arra, hogy Orosháza és a város jubileuma a helyi közösségen túl szélesebb nyilvánosságot is kapjon. A négynapos ünnepség sorozat könnyű zenei főprodukciója a Blaha Louisiana koncertje lesz. A székesfehérvári kötődési együttes a hazai poprock egyik legismertebb zenekara, amely modern lendületes hangzásában pop, rock, soul és beat elemeket is ötvöz. A zenekar fellépése várhatóan nem csak Orosházáról, hanem a környező településekről és a régió távolabbi részeiről is sok érdeklődőt vonz majd. A koncert ezért a város jubileumi ünnepségének egyik kiemelt közönségprogramja és turisztikai vonzereje is lehet. Augusztus 20-a a magyarság egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, az államalapítás és Szent István király ünnepe. Az Orosháza 80 rendezvénysorozat ezért egyszerre kapcsolódik az ország közös ünnepéhez és a város történetének meghatározó évfordulójához. Az ünnepi megemlékezést követően a programok a közösségi élményekre, a sportra és a szórakozásra helyezik a hangsúlyt. A négy nap során a látogatók a lovasprogramok és koncertek mellett részt vehetnek a kötélhúzók éjszakáján, találkozhatnak helyi közösségekkel és fellépőkkel, a rendezvénysorozat zárónapján pedig rockzenei programok várják őket. Színpadra lép többek között a Rudanzsó Akusztik Duo, valamint az Örökség zenekar, amely 25 éves jubileumi koncerttel érkezik Orosházára. A 80. évforduló nem csak a város múltjáról szól, hanem azokról az emberekről, közösségekről és vállalkozásokról is, akik ma Orosházát jelentik. Olyan ünnepet szeretnénk, amelyben minden generáció megtalálja a számára fontos programot, és amely hosszú idő után ismét több napon keresztül hozza össze a várost, mondta Raffai János, Orosháza polgármestere. A város célja, hogy a jubileum valóban közös ünnep legyen. A programokat gyermekeknek, fiataloknak, családoknak, idősebbeknek, sportrajongóknak és a könnyű zene kedvelőinek állították össze. A négy napos eseménysorozat egyben lehetőséget teremt arra is, hogy Orosháza a régióból érkező vendégeknek megmutassa közösségi értékeit, kulturális életét és vendégszeretetét. A Benkő Zsuzsanna festményeiből álló kiállítás július 22-én nyílt meg a Városházi Galériában, amely az alkotó második önálló kiállítása is egyben. A kiállítás a Lélekkertje címet kapta. A színes, szívmelengető, életigenlő képekből álló tárlatot Benkő Zsuzsanna 65. életévében rendezhette meg. Benkő Zsuzsanna édesanyja nyomdokaiba lépve kezdett festeni még 2016-ban. Tanulni nem tanulta mindezt, önállóan kezdett ismerkedni az anyagokkal, a festékekkel, melynek köszönhetően lélekmelengető csodákat alkot. A képek mind a lelkéből egy-egy szál virág, ezért is kapta a Lélekkertje címet a tárlat. Az alkotásokkal a gondolatait, az érzéseit szeretné átadni. A képei által egy színesebb, vidámabb világot hoz azoknak, akik megtekintik a tárlatot. Édesanyja is mindig festett, ő is kíváncsi volt, megvan-e benne a tehetség. Most pedig reméli, hogy mindenki talál legalább egy olyan képet, amiben megleli lelke egy darabját, mondta az alkotó. A tárlat megnyitón Józó Tamásné, a Nagy Gyula Területi Múzeum igazgatója mutatta be Benkő Zsuzsanna életútját, hangsúlyozva azt a vidám életfelfogást, amely az alkotóra igazán jellemző. Hiszen akárki találkozik Benkő Zsuzsannával, egy mindig vidám nőt láthat, mely vidámság alkotásaiban is megjelenik. A női alakok, a színek és természetesen a macskák mindezt szeretnék átadni. A Városházi Galériában az alkotó 27 képe tekinthető meg.
Augusztus 1-én szombaton 10:30-től orgona séta indul a Szegedi Dom látogatóközpont fogadó teréből. A séta során a székesegyház építés története mellett a templom 1928-1930 között épült, az Angstergyár által készített, akkor Európa harmadik legnagyobb templomi orgonájaként megszólaló hangszerek királynőjének történetével ismerkedhetnek meg a résztvevők, melyet Nagy Péter orgonaművész kántor szólaltat meg. Jegyek válthatók személyesen a látogatóközpont jegypénztárában, vagy online a www.jegy.hu internetes felületen. Orgona és harsona különleges találkozása várja a közönséget augusztus 7-én 20 órától a Székesegyházban, ahol az Orgonapont fesztivál keretében Szotyari Nagy Gábor orgonaművész és Gyivicsán György harsonaművészet közös koncertet. Az est műsorán a baroktól a francia romantikán át egészen a filmzenéig ívelő válogatás szerepel, többek között Alexandre Gilman, César Franck, Liszt Ferenc és James Horner műveivel. A koncertre a belépőjegy 5900 forint, diákok és nyugdíjasok 10%-os kedvezménnyel válthatnak jegyet. Tápéi Szent Mihály plébánia szervezésében buszos zarándoklat indul nemzeti kegyhelyünkre, Mária Verebé Szent Kutra Nagyboldogasszony főünnepén augusztus 15-én. A hazafelé vezető úton a résztvevők felkeresik a Falloskúti kegyhelyet, ahol közösen imádkozzák el a keresztutat. Jelentkezni Máté János szegedi tápéi plébánosnál lehet a tápéi, Petőfi telepi vagy az algyai plébániákon 9000 forint utazási költség befizetésével. Indulás augusztus 15-én szombaton reggel 6 órakor a tápéi Szent Mihály templom elől, 6 óra 10-kor pedig a Petőfi telepi Jézus szíve templom elől lesz. Az autóval érkezők számára mindkét templom környékén ingyenes parkolási lehetőség biztosított. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád-Csanád megyei igazgatósága és a Szent Miklós plébánia együttműködésében megújult felsővárosi plébánia műfözes foci pályáját előre egyeztetve bárki kibérelheti 9000 forint per óra bérleti díjért. Érdeklődni a plébánia irodájában lehet. Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Lecserélik a Debrecen felé közlekedő Intercity-ket, adta hírül a Civis Hír. Az országgyűlés lefolytatta a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülő állomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslat vitáját hétfő este. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter előterjesztőként a vitában hangsúlyozta, hogy a közlekedés szempontjából nagyon jelentős törvényjavaslatról van szó. A hazahozott Európai Uniós forrásokból az egyik legnagyobb beruházás, amit elindít a kormány, tartalmazza a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei Hév járműparkjának teljes cseréjét, illetve a többi között a Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Miskolc, illetve a Balaton térsége felé közlekedő Intercity vonatok lecserélését új, légkondicionált, alacsony padlós járművekre. A legnépszerűbb helyek már beteltek, de még várják a diákmunkásokat, Debrecenben tudta meg a Dehír. Strandok, fesztiválok, feldolgozó üzemek. A nyári szünet sok diáknak nem pihenéssel, hanem munkával telik, írja Alap. A legnépszerűbb állásokra már beteltek a helyek, de a diák szövetkezetek szerint továbbra is sok a lehetőség. Több tucat diák dolgozik a nagyerdei strandon, akik a hosszú 15 órás nyitvatartási időt váltott műszakokban fedik le. A kellemes munkakörnyezet miatt népszerű a lehetőség, de a munkakörök betöltéséhez megfelelő képesítés is szükséges. A fürdő számára is előnyös a diák szövetkezeti foglalkoztatás, a változékony időjárás miatt a vendégforgalom napról napra eltérhet, így rugalmasan tudják növelni vagy csökkenteni a dolgozói létszámot. Előnyt jelent, ha a diákok több munkakör ellátására is alkalmasak. A Szociális és Családügyi Minisztérium egyébként nyári diákmunka 2026 néven bértámogatási programot indított. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak idén júliusban és augusztusban. Közös és személyes sikereknek, emlékezésnek és jövőbetekintésnek adott otthont idén a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiáján. 14 országból csak nem 200 kiváló fiatal tehetség érkezett a városba azért, hogy a legjobb hazai és külföldi mesterektől tanuljon, valamint egymástól is hasznos tapasztalatokat szerezzen, akár életre szóló baráti kapcsolatokat kössön, olvasható az Unideben. 25. alkalommal rendezték meg a két héten át tartó mesterkurzusokat. A kiváló mesteroktatók jelenléte hazai és nemzetközi szempontból egyaránt kiemelt jelentőséggel bírt, a résztvevő fiatalok életre szóló impulzusokat, tudást szerezhettek, megismerkedhettek a zeneművészeti karon folyó szakmai munkával, a rendelkezésre álló különleges infrastruktúrával. Váradi Judit, az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának művészeti igazgatója szerint a negyed évszázados jubileumot méltó módon ünnepelték meg a karon. A színvonalas mesterkurzusok, a résztvevők magas szintű zenei tudása, példaértékű hozzáállása és a tudásvágy is kiválóan mutatta, mekkora létjogosultsága van 25 év távlatában is a kezdeményezésnek. Miért érdemes a Debreceni Egyetem hallgatóinak a véradás tárgyat választani? Milyen sok és sokféle szálloda működött a két világháború között a város főutcáján, illetve mit tehetünk annak érdekében, hogy ne fogyatkozzon tovább a növényeket beporzó rovarok száma? Egyebek mellett ezekről lehet olvasni az egyetemi lap legújabb számában, melynek címlapján a sajtóközpont fotósa Derencsinyi István is szerepel, aki nem akármilyen elismerést kapott, írja az egyetem honlapja. A Fedezd fel Debrecen utcáit helytörténeti sorozat legújabb részében a két világháború között a Debrecen belvárosában, főleg a Piac utcán működött szállodákról írnak. Kiderül például, hol üzemelt az angol királynő, a központi, a Fróner és a Fejérló szálló. A sok régi fotóval és képeslappal illusztrált cikk az akkori civis életmód rejtelmeibe is bevezet. Évzáró gálavacsorát tartott a Deaca Hallban, ahol büszkén összegezték az eredményeket, az egyetemi sportklub több szakosztálya is kiemelkedő eredménnyel zárta a maguk mögött hagyott 2025-2026-os szezont. Az esten az év szakosztálya díjat a labdarúgók, az év sportolója elismerést Battai Sugár Katinga vívó kapta. Az év kommunikációs munkatársa Derencsinyi István lett, a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó sajtóközpont fotósa, aki az újság címlapján is látható.
Idén is keresik az év civis házát Debrecenben, adta hírül a Civis Hír. Debrecen megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése 2023-ban megalapította az év civis háza díjat, melynek célja a Debrecen építészeti hagyományait és a civis identitást tükröző épületek elismerése. Az önkormányzat 2026-ban is pályázatot hirdetett a díj elnyerésére. A pályázat célja azoknak a várostörténeti arculatát és a civis identitás erősítését szolgáló karaktert hordozó régi jellegű lakóépületeknek a díjazása, melyek építészeti és telek használati minőségükkel a mindennapi használat kulturált biztosítása mellett példát mutató városképi és utcaképi megjelenésükkel biztosítják a korszerű igényeknek megfelelő épület használatot, beleértve a megújuló energiák tervezett alkalmazását is. A jó példák és helyes gyakorlatok bemutatása az épített környezet értékmegőrzése és fejlesztése érdekében. Debrecen építészeti örökségének védelme érdekében tett anyagi erőfeszítéssel járó tevékenység, valamint az épület folyamatos jó karbantartásához, értéken tartásához, felelős fenntartásához szükséges tevékenység elismerése. A pályázat benyújtásának határideje július 31-e. Már készülnek a kocsik a debreceni virágkarnevára, értesült a Dehír. Az 57. debreceni virágkarnevál 2026-ban megújult formában egy teljes héten át várja a látogatókat augusztus 18-a és 23-a között. A csúcspont augusztus 20-án a látványos felvonulás, ahol több százezer élő virágból készült kompozíciók vonulnak végig a városon. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálása és a közös felelősségvállalásra épül. A szervezők célja, hogy ne csak ünnepeljék Debrecent, hanem aktívan formálják is a város jövőjét, bevonva a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat. A debreceni virágkarneválon fellép a többi között Kowalski meg a Vega, Nagy Bogi, a Starban Star All Stars csapata Till Attila műsorvezetésével. A program kiemelt elemei közé tartozik a közösségi részvétel erősítése. A város lakói a Mozdulj Debrecen koordinálásával egy közös táncban is bekapcsolódhatnak a felvonulásba. A látvány tovább fokozza a bővített felvonulási útvonal, amely az esti órákban egészen a Füredi útig tart, kiegészülve új lelátókkal az Őszi Rózsa és az Andaházi utcák térségében. Emellett a Dózsa-Nádor tér közösségi térré alakul, ahol civil szervezetek, helyi cégek és oktatási intézmények mutathatják be kreativitásukat. Újabb közösségi kertet adtak át a Tócós kertben, írja a dehír.hu. Sánta János önkormányzati képviselő számolt be Facebookon arról, hogy múlt héten adták át az újabb közösségi kertet Debrecenben a Tócós kertben. 2022-ben készült el az első ilyen helyszín, ahol a lakótelepen élők ültethetnek és gondozhatnak különféle terményeket. Akkor 14 ágyás kapott itt helyet, amelyekben 28 család termelhetett, majd egy évvel később kibővítették. Emellett Debrecen két további város részében, az új kertben, a vénkertben is kertészkedhetnek a lakók. Sánta János posztjában azt írta, az elmúlt években a közösségi kertek fontos közösségépítő szerepet töltöttek be a lakótelepeken, ezért külön öröm számára, hogy a Tócós kertben is elkészült a második ilyen kert. Ez már a városrész déli részén kapott helyet. Első szezonjára készül a felnőttek között a Deac Hokisa, olvasható a Dehíren. Kovács Alpára tavaly az utánpótlásban fontos szerep hárult, ami jelentős önbizalmat adott számára, jövőre az Erste Ligás csapatban is stabil taggá válna. A 20 éves játékos az EL 2025-2026-os kiírásában összesen 19 mérkőzésen mutathatta meg magát, míg az Andersen Ligában mindent összevetve 18 összecsapáson 15 gólt jegyzett, 11 asszisztot osztott ki, amivel 26 pontot szerzett, emellett a román U20-as jégkorong válogatottban is bizonyíthatott, írta a deac.hu. A nyár eddig kifejezetten sűrű, az 5 hetes alapozás a csapattal

0: Összesen 31 ország, csak nem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával az idei Debreceni Nyári Egyetemen. A július 20-ától augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A kurzus fókuszában természetesen ebben az évben is a magyar nyelv áll. Szavkó Péter, a Debreceni Nyári Egyetem igazgatója kiemelte, a Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát, 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít.
1: Ugye egészen különböző szempontok alapján tudunk arra gondolni, hogy a magyar nyelvet van, kit tanulják. Rengeteg külföldi, itt tanul 5-6 évig, akiről az ember azt gondolná, hogy nyilván valamennyit csak meg kéne tanulnia magyarul, ha már itt él, illetve hát itt van a diaszpóra, ahonnan meg ugye rendszeresen járnak vissza, keresnek bennünket. És talán ebben egy kicsit az is benne van, hogy vajon a bölcsészkaron lévő Magyar Nyelvtudományi Intézet kollégái voltak azok, akik a nyelvkönyveket annak idején elkezdték elkészíteni, de valahogy mégis csak egy kicsit mást kell csinálni, hiszen ők olyan tanárokat képeznek, akik a magyar iskolákban a magyar nyelvet és irodalmat tanítják. Ez ugye nem ugyanaz, mint a külföldi részére. Amikor a kínai hallgatók idejönnek részképzésre, és ők az első éves egyetemi korukban kezdenek el megismerkedni a magyar nyelvvel, és átjönnének Debrecenbe részképzésre, hát elég nagy bajban lennének, hogy egy irodalomórára beülnek, ahol olyan nevek meg olyan dolgok fordulnak el, amit ő még életében nem hallott. Legalábbis azon a 2 éves nyelvtanulási szinten, ahol ő jár. Tehát azt gondolom, hogy a Nyári Egyetemnek a létjogosultsága kifejezetten abból fakad, ami a megalakulás célja, vagy a megalapítás célja is volt, hogy azok az emberek, akik valamilyen módon a Magyarország határain kívül élnek, akár magyarok származásilag, akár nem, azok úgy olyan lehetőséget kapjanak a magyar nyelv és kultúra megismerésére, amelyről tudjuk, hogy adott esetben nulláról kell indulni. Tehát, hogy nem egészen ugyanaz, mint azok a egyéb nyelvek, amelyeket tanulgatunk, hiszen ott nem feltétlenül tartozik hozzá annyi kultúra, mint ami nálunk. Ugye mi nálunk ez a Nyári Egyetemnek szerintem az a lényege, hogy a délelőtti nyelvórák után mindig olyan programok vannak, amelyek a kultúrának valamely szeletét bemutatja, és ugyanakkor vannak szabadidők, amikor természetesen a külföldi barangol a Debrecenbe, hétvégén esetleg elmehet máshová is. Tehát az, hogy valaki mondjuk 4 hétig itt tartózkodik Debrecenben, az egy akkora élmény annak a számára, akinek a magyar nyelv fontos, amit másképpen nem fog tudni megszerezni. Hiszen itt magyarok között él, magyar tanárok tanítják, magyar ételekkel, magyar jelenségekkel találkozik, magyar tévét nézhet, magyar rádiót hallgathat, és ezek autentikusak, tehát nem egyszerűen valahonnan letöltetem az internetről, és mind a mai napig ez még nagyon fontos. Van nekünk egy ilyen WhatsApp applikációnk, amin keresztül a már ide készülő diákokkal folyamatosan csevegünk, és hát vannak olyan egészen érdekes felvetések, hogy ez a szó abból a szóból ered, én ezt hallottam, meg ezt is ismerem, és akkor mindenféle kérdéseket tesznek fel, de ugyanakkor arról is, hogy hol lehet Debrecenben ezt, vagy azt, vagy amazt csinálni, tehát eleve úgy készülnek idejönni, hogy a lehető legnagyobb élményekkel próbálnak távozni, és mi a magunk részéről nyilván igyekszünk megtenni mindent, hogy ez így is legyen. A programokat illetően gyakorlatilag szinte ugyanazt folytatjuk, mint ami eddig volt, tehát a hétfő és pénteki esti programok azok vagy a folklórral, vagy a gasztronómiával foglalkoznak. A kirándulások szombaton megmaradtak, most egy olyan különlegessége lesz a sárándi kirándulásnak, hogy délután 5-6 óra tájban érkeznek meg Sárándra, és valójában egy előesküvői előkészületben fogják találni magukat, mert egy héttel később lesz az ottani főszervező lányának az esküvője, és arra készülnek,

0: és minden olyasmit megmutatnak nekik, hogy hogy készül egy igazi falusi menyegző itt ebben a régióban.
1: A Debreceni Nyári Egyetem jövőre ünnepi megalapítása 100. évfordulóját a szervezők ennek alkalmából a magyar, mint idegen nyelv témájában konferenciával is készülnek közösen a Debreceni Egyetemmel. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az ellenzék kezdeményezte a szlovén parlament elnökének leváltását, adta hírül az MTI. A pártok szerint a házelnök megsértette az alkotmányos rendet, közreműködött a parlamenti eljárásokkal való visszaélésben, és nem védte meg az ellenzék jogait. Az indítványt kedden nyújtotta be a baloldal, a Szabadságmozgalom és a Szociáldemokraták. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása jön létre a közösségi közlekedésben. Az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi és a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket, hangsúlyozta a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Elmondása szerint a kormány 693 milliárd forintot már jóváírt a minisztérium számláján a helyreállítási alapból. Egyebek közt ezt teszi lehetővé, hogy új, korszerű, alacsony padlós klimatizált kocsikkal járjanak a HÉV és az Intercity szerelvények. Vitézy Dávid kiemelte, az ágazati új törvény elfogadásával elhárult az uniós pénzek felhasználása előtt az az akadály, amely Magyarországon múlt. A nagyszülők legfontosabb kincse, amit átadhatnak unokáiknak, az Isten iránti szeretet, mondta július 26-án Szent Anna és Szent Joakim ünnepén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a szombathelyi székesegyházban. Ez alkalommal külön szólt az idősebb és a fiatal generációkhoz, kiemelve, hogy milyen nagy szerepet játszanak a nagymamák és nagypapák unokáik életében, tudatta a Magyar Kurír. Az élet megérlel és alakít, néha szenvedéseken át formál, elvesz és megajándékoz, hangsúlyozta a főpásztor homíliájában a nagyszülők világnapján. A spanyol kormány elkötelezte magát a klímavészhelyzet elleni küzdelem mellett, mert ahogy az országban tomboló erdőtüzek is mutatják, a jelenség évről évre súlyosbodik, és ez egységes választ követel, hangsúlyozta a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a nyári szünet előtti politikai évértékelőjében kedden Madridban. Tájékoztatása szerint jelenleg 500 hektárt meghaladó tűz pusztít az országban, de már kezd látszani a fény az alagút végén, habár az időjárás változása nehezíti az oltási munkálatokat. Az éghajlatváltozás tagadása táplálja leginkább a klímavészhelyzetet, fogalmazott a spanyol politikus, bírálva azokat, akik nem hallgatnak a tudósok szakmai véleményére. Emmanuel Macron francia államfő hétfőn a Bordeauxban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. A francia meteorológiai szolgálat megerősítette, hogy kedden újabb hőhullám éri el Franciaországot, 40 Celsius fokos hőmérsékletekre kell számítani Gironde megyében, a korábbiaknál valamivel gyengébb, de szárazabb szél kíséretében. A hőhullám a héten továbbra is marad a francia területeken. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Ezek az evangélium

Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből, a 44-től a 46. versig tartó részletet Varga László olvasta fel.

0: Georg Friedrich Händel G-dur koncertó grosszójának Allegro tételét a budapesti vonósok adták elő. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban. Leó pápa videóüzenete a portugál fiataloknak. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Máriakegyhelyet. A plébánia hivatal imára, böjtre és megbocsátásra szólít.
2: XIV. Leó visszatért a Vatikánba, lezárult nyári pihenő időszaka Castel Gandolfóban. Július 27-én este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Róma közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, és megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üdvözölhessék a pápai villa előtt. Leó pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Tartózkodása idején 200 a római egyházmegyéből származó, szociálisan rászoruló személlyel vacsorázott, és részt vett egy koncerten. 14. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig parkoló autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatér Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. A Laudato Si felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében az Albanói tóra néző, Olaszország legszebb falvai közé sorolt kisvárosban töltött pihenő időszaka során 14. Leó 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a hívekkel elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt, amelyet az Albánói Egyházmegye adott az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten 2 magánlátogatást is tett. Július 20-án a Monte Cassinói Bencés apátságba, július 22-én pedig a Valle Pietrai Szent Háromság szentélybe, valamint a Szubiákói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorokba látogatott.
3: Já não podia me conter.
2: Leó pápa a portugál fiatalokhoz. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A Szentatya egy videó üzenetben arra buzdította a portugál fiatalokat, hogy engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal megrendezett Örüljetek Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte.
4: Queridos jovens, alegrai-vos sempre no Señor. Ahí, en Lamego.
2: Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az életszentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa a portugál fiataloknak a július 26-án közzétett videó üzenetében. Ne féljetek a bennetek lévő nyugtalanságtól. Hadd inspiráljon benneteket arra, hogy még közelebb kerüljetek Krisztushoz, és hogy tegyetek tanúságot az evangélium értékeiről. Szilárdan Jézus szavába gyökerezve, minden nap olvasva az evangéliumot, soha ne hagyjátok abba az álmodozást egy olyan földről, ahol béke és testvériség van, valamint továbbra is szemléljétek csodálattal a világot, és továbbra is tekintsetek a remény fényével a jövőbe, kérte a fiatalokat Leó pápa.
4: Queridos jovens, no deixéis que nada nem ningem vos robe a esperanza.
2: Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket, buzdított Leó pápa a videó üzenetében, amelyet a július 24-e és 26-a között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. Továbbra is örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában. És remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, hangsúlyozta a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezésre kerülő következő ifjúsági világtalálkozóra. Leó pápa a videó üzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy haladjanak előre, kiemelve a rájuk jellemző nyugtalan szellemet. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől, Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek az egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre? Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni, mutatott rá a pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Leó pápa szintén üdvözölte a fiatalok izgalmát, és azt a tényt, hogy azért gyűlnek össze, hogy élve tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos, hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben ifjúsági jubileumról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal.
4: Sede pois humanos, como é Cristo, e certamente mudareis este mundo para melhor.
2: A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és nem féltek ezt kimondani, mutatott rá videó üzenetében Leó pápa. Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökké való és örökké új szépséget. A mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk. Krisztus velünk van, és ő az örömünk oka. Ő az egységünk forrása. In illo uno unum. Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. 14. Leó arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek bárhol is találják magukat, és az esemény minden résztvevőjére a mennyei kegyelmek bőségét kérte. A nagyszabású esemény a lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség és a Lamegói Egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Nemzeti Ifjúsági Nap elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó a 2023-as lisszaboni katolikus ifjúsági világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. A három nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A Szent Lelket hívó záró szentmisét a Lamegói városi parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az Aveirói egyházmegyében rendezik majd meg.
1: A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Püspökök, eparchák és szinodális munkacsoportok számára készült a jegyzék, mely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót angol, spanyol és olasz nyelven a Szinódus Főtitkársága hivatalos honlapján www.sinod.va. A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta. A kiértékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent, és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a szinódusi főtitkárság most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és a még előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik, tehát a 2025-ös záró dokumentum és a végrehajtási fázis segédlete a 2027-28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti. A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparcháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről van szó, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad, és néhány gyakorlati útmutatást, amit mindenki a helyi viszonyokhoz igazítva használhat fel. 14. Leó pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szinodalitás egy lelki stílus. A találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, melyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy három lépcsős lelki újraolvasatról van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat a záró dokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből születik a beszámoló és a többi egyháznak írt levél. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, Littere Communionis, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírással és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-áig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a szinódusi főtitkársággal. Az egyházmegyei és eparhiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, majd végül 2028 novemberében a Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021-28-as szinódus megvalósító folyamatát. A szinódusi főtitkárság májusban tette közzé a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as nagy egyházi találkozóra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert taglalja, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028 októberi találkozóig. 2027 első fél évére tehát az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, megbocsátásra és böjtre szólít azt követően, hogy ismeretlen elkövetők felgyújtották a Szent Jakab templomot és súlyos károkat okoztak, festékkel meggyalázták a szűzanya szobrát. A helyszínt azóta megtisztították és újra alkalmas istentiszteletre, adja hírül a medjugorjei plébánia közleménye. Hétfőről kedre virradó éjszaka súlyos rongálás történt Bosznia-Hercegovina híres Mária kegyhelyén. Az elkövető, akinek személye egyelőre ismeretlen, gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd meggyújtotta a Szent Jakab plébánia külső oltárát, komoly károkat okozva. Ugyanez a személy ezután festékkel meggyalázta az egyik Mária szobrot, és sértő feliratokat hagyott maga után. A medjugorjei plébánia közleményt adott ki, miszerint azonnal megkezdték a tisztítást és a helyreállítást, hogy a helyszín újra alkalmas legyen az imádságra. A kegyhely tehát nyitva marad a zarándokok előtt, a híveket pedig arra kérik, hogy imával, böjttel és megbocsátással válaszoljanak erre a szomorú esetre. Imádkozzunk az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Nagy szomorúsággal értesült a plébánia a vandál cselekedetről, és köszönetet mond mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás helye legyen, a béke helye, és olyan hely, ahol tisztelik a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét. A böjtön és a megbocsátáson túl a plébánia hivatal arra szólítja a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindenki szívében béke legyen, mivel a szűzanya folyamatosan arra kér, hogy legyünk a béke hordozói. Ez az eset egyenesen arra bátoríthat, hogy még komolyabban vegyük felhívását. Ne válaszoljunk rosszal a rosszra, hanem életünkkel tanúskodjunk a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az ellenzék kezdeményezte a szlovén parlament elnökének leváltását, adta hírül az MTI. A pártok szerint a házelnök megsértette az alkotmányos rendet, közreműködött a parlamenti eljárásokkal való visszaélésben, és nem védte meg az ellenzék jogait. Az indítványt kedden nyújtotta be a baloldal, a Szabadságmozgalom és a Szociáldemokraták. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása jön létre a közösségi közlekedésben. Az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi és a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket, hangsúlyozta a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Elmondása szerint a kormány 693 milliárd forintot már jóváírt a minisztérium számláján a helyreállítási alapból. Egyebek közt ez teszi lehetővé, hogy új, korszerű, alacsony padlós klimatizált kocsikkal járjanak a HÉV és az Intercity szerelvények. Vitézy Dávid kiemelte, az ágazati új törvény elfogadásával elhárult az uniós pénzek felhasználása előtt az az akadály, amely Magyarországon múlt. A nagyszülők legfontosabb kincse, amit átadhatnak unokáiknak, az Isten iránti szeretet, mondta július 26-án Szent Anna és Szent Joakim ünnepén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a szombathelyi székesegyházban. Ez alkalommal külön szólt az idősebb és a fiatal generációkhoz, kiemelve, hogy milyen nagy szerepet játszanak a nagymamák és nagypapák unokáik életében, tudatta a Magyar Kurír. Az élet megérlel és alakít, néha szenvedéseken át formál, elvesz és megajándékoz, hangsúlyozta a főpásztor homíliájában a nagyszülők világnapján. A spanyol kormány elkötelezte magát a klímavészhelyzet elleni küzdelem mellett, mert ahogy az országban tomboló erdőtüzek is mutatják, a jelenség évről évre súlyosbodik, és ez egységes választ követel, hangsúlyozta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a nyári szünet előtti politikai évértékelőjében kedden Madridban. Tájékoztatása szerint jelenleg 500 hektárt meghaladó tűz pusztít az országban, de már kezd látszani a fény az alagút végén, habár az időjárás változása nehezíti az oltási munkálatokat. Az éghajlatváltozás tagadása táplálja leginkább a klímavészhelyzetet, fogalmazott a spanyol politikus, bírálva azokat, akik nem hallgatnak a tudósok szakmai véleményére. Emmanuel Macron francia államfő hétfőn a Bordeauxban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. A francia meteorológiai szolgálat megerősítette, hogy kedden újabb hőhullám éri el Franciaországot, 40 Celsius fokos hőmérsékletekre kell számítani Gironde megyében, a korábbiaknál valamivel gyengébb, de szárazabb szél kíséretében. A hőhullám a héten továbbra is marad a francia területeken. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Hat óra 5 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben Ricardo Caliente felvételei szólnak.

Ricardo Caliente felvételeit hallották. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. A menny és a föld között ível ez a kérés. Az isteni fönt és az emberi lent között. Mi az a menny? Mi a föld? És mi közük egymáshoz? Ha egy mai tanult embernek föltesszük a kérdést, hogy mi a menny, így fog válaszolni. Az a tér, amelyben az égi testek keringenek. A válasz helyes. Ez a természettudomány felelete. De most mit sem tudunk kezdeni vele. Ezt a mennyet nem tudjuk beilleszteni a mi atyánk kérésébe, mert odakint a világtérben a csillagzatok semmivel sem teljesítik másképp az Isten akaratát, mint a földön az anyagok és az erők. Ha egy gyermeket kérdezünk meg, mi a menny, az bizonyára fölmutat, az ott fönni. Ez ismét helyes válasz, ez a látszat felelete. De a mi atyánknál ez sem segít rajtunk, mert a valóságban nincs sem fönn, sem len, amire újjal mutathatnánk. De az is előfordulhat, hogy más választ kapunk, akár gyermek, akár hívő ember adja is azt, és nagyjából így hangzik. A menny az, ahol az Isten lakik. Vagy az a menny, ahová majd egyszer kerülünk. Ezek a válaszok máshonnan jönnek, mint az előzők. Nem a természettudományból, nem a látszatkáprázatból, hanem a hitből. Ezek a helyes utat fogják megmutatni. Ha meg akarjuk tudni, mi a menny, a kinyilatkoztatást kell megkérdenünk. Azt kell megkérdenünk, aki a mennyből jött hozzánk, aki leszállt a földre és ismét visszatért, Jézus Krisztust. Ő pedig olyan értelemben beszél a mennyről, hogy az nem valami önmagában elkülönített hely, hanem összefügg az eleven Isten jelenléttel. Amikor Jézus az atyát említi, a ti atyátok szavakhoz mindig hozzáteszi a mennyben. Viszont az emberrel is összefüggésbe hozza Krisztus a mennyet, mint annak boldog célját és végleges állapotát. Azt kívánja, hogy kincseinket a mennyben gyűjtsük össze, ami annyit tesz, hogy gondolkodásunk és cselekvésünk célját és mértékét, létünk eredményeit és végső formáját odátra kell helyeznünk. Az ő nyomdokába jár Szent Pál, amikor arra int, hogy járásunk, kelésünk a mennyekben legyen ott, ahol a hazatért Krisztus ül az Atya jobbja felől. Helyesen mondjuk tehát, a menny az Isten lakhelye. Az, ahol az Isten van magában. Nem valami

amelyekben végtelen önátadással valósítja Isten a maga akaratát. Az atya ugyanis odaajándékozza magát a fiúnak, viszonzásul a fiú is odaajándékozza magát az atyának, és vele van, ő benne, amint Szent János mondja. Isteni önátadás ez, amely azonban óvatos rejtőzésben marad örökre. Ennek a boldog egységű ajándékozásnak és rejtőzésnek, ennek a Szentlélekben valósuló akaratteljesedésnek megközelíthetetlen titka, éppen az a mennynek gyökere és kilombosodása, legbensőbb rejteke és békéjének legcsöndesebb tengere. Ez is biztosíték rá, hogy a teremtmény teljesítse az Isten akaratát. Mert Isten akarata, az az akarat, amely szeretetben közölni akarja magát, teremtette a világot, hogy Isten a világnak ajándékozza magát, és hogy a világ szabadon adott viszonzásképpen eljusson ő hozzá, s szeretetben egyesüljön vele. Azok a teremtmények azután, amelyekben ez az akarat tisztán megvalósul, tehát az angyalok és a szentek, éppen ezért bekerülnek Isten szeretet közösségébe, a mennybe. Ott azután vele vannak, a Szentlélek kegyelméből részt vesznek abban az isteni együttlétben, amellyel a magát visszaajándékozó fiú együtt van az atyával. Bennük azért teljesedik az Isten akarata, mert az Isten lelkéből élve eljutottak lényük örök kiteljesedésére. És folyton folyvást valósítják azt tevékenységükkel, minden kényszer és fáradtság nélkül, lényegükből fakadó mélységes és utánozhatatlan szükség indítására, egyszerűen mert képtelenek másképp cselekedni. Az isteni akaratnak ez a teljesítése nekik csupa könnyűség, szépség és öröm. Ez az örök dicsérő ének.

0: Mozart D-dur fuvola versenyének első tételét Kovács Lóránt és a Magyar Állami Hangverseny zenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás. A szerkesztő Kelen Ágoston, technikai munkatársam Bójás János. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink először röviden. Súlyosan megrongálták a medzsugorjai kegyhelyet kedden hajnalban. Az országgyűlés kedden vitatta meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, valamint az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának kérdését is. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tiszti főorvos. Erdélyben készül katonai drónokat gyártani ukrán segítséggel egy kolozsvári cég. XIV. Leó pápa videó üzenetében küldött az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének plenáris ülésére, melyet Dzsakartában tartottak július 21-e és 26-a között, adta hírül a Magyar Kurír. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen, ami az Ázsiai Katolikus Egyház legjelentősebb regionális találkozója. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából idézve arra buzdította a főpapokat, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget, egy olyan egyházi egység érdekében, mely a tevékeny szereteten alapul, és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. 14. Leó pápa hozzátette, Szűz Mária az egyház anyja közbenjárására bízva a plenáris ülés megbeszéléseit szívből fohászkodik számukra, az Úrhoz a bölcsesség és az erő ajándékáért, áldását kérve az ázsiai püspökökre. Súlyosan megrongálták a medzsugorjai kegyhelyet kedden hajnalban, közölte a helyi plébánia. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
3: Ismeretlen elkövető felgyújtotta kett hajnalban a szabadtéri oltárt, miközben a jelenések hegyén található két Mária szobrot fekete festékkel meggyalázta. A Mária szobrok arcát sötétre festette az elkövető, majd sátánista feliratot írt a szobrok talapzatára. Az esemény bosnyák politikusok és közéleti szereplők is elítélték. A történtek néhány nappal a több tízezer fiatalt váró 37. Nedifest nemzetközi ifjúsági találkozó előtt különösen nagy megrendülést váltott ki a zarándok helyen. Az ifjúsági találkozóra több száz magyar fiatal zarándok is érkezik. A medzsugorjai plébánia hivatal közleményt adott ki a bűncselekmény kapcsán, amelyben kifejtették, hogy minden felajánlott segítségért nagyon hálásak. Különösen arra kérték a híveket, hogy úgy reagáljanak erre az eseményre, ahogyan a szűzanya több mint 40 éve tanítja Medjugorjében. Imával, böjtel és megbocsátással. Boszniai sajtóhírek szerint sikeresen elfogták azt a férfit, aki a feltételezhető elkövető. A témában eddig hiteles tényeket közlő belsák.info szerint Jubuski községben ismerték fel a tettest, akit helyiek tartóztattak fel a rendőrség kiérkezéséig. A bosnyák belügyminisztérium megerősítette kedden 13 óra után, hogy a medzsugorjai esettel összefüggésben tartóztatták le a férfit. Napközben önkéntesek elkezdték a szobrok megtisztítását, miközben annak egy részét lepedőkkel takarták le, hogy ne látszódjanak az elkövető sátánista feliratai. Az imádkozás zavartalan, sőt, helyszíni beszámolók szerint többen is azért indultak el a zarándok helyre, hogy az események után is a helyszínen imádkozva tegyenek tanúságot a hitükről.
0: Elfogadhatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot kedden az országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is, írja az MTI. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A határozat hozatalok között szavaznak az Európai Uniós források lehívásával kapcsolatos, a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések érdekében szükséges törvénymódosításokról. Döntés lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításáról, valamint a közvagyon védelmét és visszaszerzését célzó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatról. A Mi Hazánk üdvözölte a múlt feltárását, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslatot kedden az országgyűlésben, közölte az MTI. Takács Árpád, a Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta, kifejezetten támogat minden olyan lépést, amely a kommunista diktatúra tevékenységének feltárását szolgálja, azonban fontosnak tartja a megfelelő garanciákat. Simicskó István óvatosságra intett. A politikus kiemelte, hogy kérdéses, létezik-e ebben az ügyben abszolút igazság, továbbá, hogy minden irat rendelkezésre áll-e. Görög Márta, a igazságügyi miniszter szerint az ügynök akták nyilvánosságra hozatala nemzeti minimum, úgy értékelte, hogy a frakciók támogatták a törvényjavaslat céljait, ugyanakkor a garanciákkal kapcsolatban még vannak kérdések. Vesztegetéssel gyanúsította meg az ügyészség Búzs Balázs fideszes politikust, volt harmadik kerületi polgármestert az óbudai korrupciós ügyben, közölte az MTI. A központi nyomozó főügyészség közleményében tudatta, a politikust vezetőbeosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsították meg. A gyanúsítás lényege szerint Búzs Balázs, Puskás Péter korábbi harmadik kerületi alpolgármester, valamint Ceglédi Gergő MSZP-s önkormányzati képviselő és Kis László DK-s óbudai polgármester és társaik a harmadik kerületi önkormányzat működési körében 2008-tól korrupciós rendszert működtettek. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tiszti főorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján, adta hírül az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös, az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Hozzátették, a hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffein tartalmú és a cukrozott italokat. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es telefonszámot. Az 58. kék szalag Raiffeisen nagydíj vitorlás versenyen gyenge szélben, hőségben rajtolhatnak a hajók csütörtökön, közölte a Hungaromet Nonprofit ZRT kedden az MTI-vel. Azt írták, a balatoni vitorlázás legnagyobb eseménye alatt az időjárást egy Magyarország fölé húzódó anticiklon alakítja majd, amely nyugodt viszonyokat, valamint gyenge vagy mérsékelt szelet eredményez. A víz felett 30-32, a vízparton pedig 36-38 Celsius fokos csúcs hőmérsékletek várhatók. A Balaton vize tovább melegszik, a verseny idején már 25-27 fokos lesz. Közölték azt is, hogy a több száz hajó és több ezer résztvevő biztonsága, valamint folyamatos tájékoztatása érdekében a Hungaromet Nonprofit ZRT idén is speciális balatoni időjárás előrejelzésekkel támogatja az eseményt. Pusztító vihar söpört végig Kárpátalján, a szakemberek folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Nyíri Kata jelenti.
4: Hétfő este egy rendkívül heves vihar hatalmas pusztítást végzett Kárpátalján. A kárfelmérés jelenleg is zajlik az Ungvidéktől a Beregszászi járáson keresztül egészen Ugocsáig. Az orkán erejű széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, templomokat, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A helyenként tojásnagyságú jég tovább súlyosbította a károkat. Tetőszerkezetek szakadtak fel, fóliasátrak semmisültek meg, mezőgazdasági ültetvények váltak pillanatok alatt használhatatlanná. A Beregszászi kistérség 16 települése közül jelenleg 7-ben akadozik az áramszolgáltatás. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán, azonban több helyszínen még mindig nehéz megközelíteni a sérült területeket. A Beregvidéken a legsúlyosabb pusztítást Jánosi, Oroszi és Bene szenvedte el. Ezeken a településeken számos családi ház, iskola és óvoda teteje rongálódott meg, több villanyoszlop kidőlt, a közlekedést pedig hatalmas fák és leszakadt ágak bénították meg. A mezőgazdaságban dolgozó családokat különösen súlyosan érintette a vihar. Több fóliasátor teljesen összeomlott. A tartószerkezetek eltörtek, a fóliaborításokat pedig messzire sodorta a szél. Sok gazdálkodó egyik napról a másikra veszítette el azt, amiből a családja megélhetését biztosította. Ungváron sem volt kíméletes az időjárás. A várost nagyméretű jég verte el, amely épületekben, járművekben és kertekben is jelentős károkat okozott. A beregszászi kistérség önkormányzata és a helyi mentőegységek folyamatosan dolgoznak a helyreállításon, és igyekeznek minden érintett családnak segítséget nyújtani.
0: A Keresztény Demokrata Néppárt arra kéri a magyar kormányt, hogy 100 millió forintos gyors segéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a hétfői brutális vihar miatt. Nagycsalő Rincz, a KDNP frakció vezető helyettese kedden a közösségi oldalán felidézte a károkat. Azt is kérik, hogy kezdjen tárgyalásokat azon kárpátaljai magyar vállalkozók megsegítésére, akik a mezőgazdaságból élnek, de a mostani vihar tönkretette az eszközeik és a terményeik egy részét. Tette közzé az MTI. Szerény növekedést ért el a német gazdaság a második negyedévben, írta a Bundesbank júliusi havi konjunktúra jelentésében, tudatta az MTI. A német gazdaság a közel-keleti háború okozta kedvezőtlen hatások ellenére is szerény növekedést érhetett el 2026 második negyedévében. A gazdasági teljesítményt elsősorban az ipar ellenálló képessége, a dinamikus exportkereslet és a stabil lakossági fogyasztás támogatta, közölte a jegybank. A jegybank arra számít, hogy az infláció a következő hónapokban ismét mérsékelten emelkedik az üzemanyag adókedvezmény kifutása és a magasabb energiaárak késleltetett árfelhajtó hatása miatt. A további konjunkturális kilátásokat döntően a közel-keleti konfliktus alakulása befolyásolja. A spanyol kormány elkötelezte magát a klímavészhelyzet elleni küzdelem mellett, mert ahogy az országban tomboló erdőtüzek is mutatják, a jelenség évről évre súlyosbodik, és ez egységes választ követel. Hangsúlyozta a Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök a nyári szünet előtti politikai évértékelőjében kedden Madridban. Tájékoztatása szerint jelenleg 500 hektárt meghaladó tűz pusztít az országban, de már kezd látszani a fény az alagút végén, habár az időjárás változása nehezíti az oltási munkálatokat. Az éghajlatváltozás tagadása táplálja leginkább a klímavészhelyzetet, fogalmazott a spanyol politikus, bírálva azokat, akik nem hallgatnak a tudósok szakmai véleményére. Erdélyben készül katonai drónokat gyártani ukrán segítséggel egy kolozsvári cég, Gáspár Sándor tudósít.
5: Ukrajna egyik legnagyobb dróngyártójával, az Andron céggel írt alá partnerségi szerződést a kolozsvári Oves Enterprise, ahogy gyorsan közleményben tudatták is a világgal. Egyesítik a két vállalat drónfejlesztés és gyártás terén szerzett tapasztalatát, és gyártóüzemet nyitnak Kolozsváron. Az Andronnal kötött partnerség Romániába hozza a közvetlenül a frontvonalon szerzett tapasztalatot, bevált gyártási folyamatokat, és a valós körülmények között tesztelt rendszerek gyártásának gyors felfuttatására való képességet. A kolozsváriak saját EMMI technológiával járulnak a közös üzlethez. A romániai cég vezérigazgatója Mihály Filip elmondta, az első szakaszban Kolozsváron háromféle katonai drónt gyártanak majd, FPV drónokat, elfogó drónokat és felderítő drónokat. Már őszire ígérik az első drónokat. A tesztelési és bemutatási szakasz után a piaci kereslet, valamint a romániai és más európai országok védelmi programjainak alakulásától függően akár 27 modellre is bővülhet a termékskálájuk. A Romániában gyártott drónokba beépítik a helyi nemezis EMMI technológiát, ami megvalósítja a célpontok azonosítását, osztályozását, követését és megcélzását, a végső irányítást és a helyzetelemzést. Céljuk a reakcióidő csökkentése, a pontosság növelése. Kolozsváron a teljes gyártási folyamatot, az alkatrészek integrációjától és az Oves Enterprise által kifejlesztett rendszerek telepítésétől kezdve, a tesztelésen át egészen a bevetésre való felkészítésig mindent el fognak végezni. A drónok teljesen felszerelve és operatív használatra készen hagyják majd el a gyárat, áll a közleményben. Céljuk havi mintegy 1000 darab gyártása, amit felfuttatnának havi 10 000, 15 000 darabra. Most 30 fős csapattal indulnak, de ez nyilván bővülhet.
0: Új modern egyetemi kórház épül Besztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be. A részletekről Iski Ibolya tudósít.
6: Az új besztercebányai kórház felépítésére 350 millió eurót különítettek el az Európai Unió helyreállítási alapjából. Ahhoz azonban, hogy ezt a pénzt sikeresen lehívhassa, a Fico kabinet az új egészségügyi intézménynek július 31-ig szerkezetkész állapotba kellett kerülnie, vagyis az épület fő tartószerkezetét be kellett fejezni. Robert Fico szlovák kormányfő elmondta, az új intézmény a teljes közép-szlovákiai régiót el fogja látni, a tervek szerint 771 betegágy áll majd a páciensek rendelkezésére. A kormányfő szupermodern kifejezéssel jellemezte az új kórházat, melyben 20 műtő lesz, némelyikben pedig robotok segítségével végzik majd a beavatkozásokat. Minden egyes betegszoba saját fürdőszobával rendelkezik majd. Fico hangsúlyozta, az alapszerkezet befejezése elengedhetetlen volt a helyreállítási terv szempontjából, hiszen így teljesítik a feltételeket a 350 millió euró lehívásához. Ez azonban nem fedezi a kórház felépítésének teljes költségét. A szlovák kormányfő szerint az intézmény végső ára a berendezéssel és az orvosi felszereléssel együtt 550-600 millió euró körül mozoghat. A hiányzó 200-250 millió eurót az állami költségvetésből kell majd pótolni, tette hozzá. Az új kórházban elsőként a fertőző betegségek kezelésére szakosodott részleg kezdheti meg működését. A többi osztály működése 2029-ben indulhat el. A régi épületet felhasználnák kollégiumként az orvostanhallgatók számára, vagy akár szolgálati lakásokat is kialakíthatnának bennük az ott dolgozó személyzetnek. Az új besztercebányai intézmény fontos szerepet tölt majd be a leendő orvosok és nővérek oktatásában is.
0: Közlekedési hírek.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Tartva a Művészetek Völgye. Augusztus 2-áig közvetlen volánjáratok indulnak a Népliget és Kapolcs között, melyekre érdemes elővételbe jegyet váltani. A menetrendek a mavsupport.hu oldalon érhetők el. A nyári időszakban több vasútvonalon is pályakarbantartást végzünk, ezért néhány helyen változásokra kell számítani. Tart a H6-os hév karbantartása, emiatt augusztus 10-ig a hívek csak Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártetep között járnak. A kimaradó szakaszon a sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet utazni. Felújítás miatt a Mátra interrégiók helyett pótlóbuszok járnak augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a Vágányter alatt a volánjáratokat javasoljuk. Tart a déli körvasút felújítása, emiatt a Dunántúrról a keleti pályaudvarra tartó vonatok többsége csak Kelenföldig közlekedik. A korlátozás a G43-as vonatokat is érinti, Kőbánya Kispest helyett Kelenföldön fordulnak vissza Székesfehérvár felé. Folytatódik a Ceglédi fővonal karbantartása. Újdonság, hogy a Monori S50-es és a Lajos Mizsei S21-es vonatok fővárosi végállomása Kőbánya Kispestre került át. A Nyírség Intercity-k továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak. Dolgoznak a szakemberek Baja vasútállomásán is, emiatt a személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között pótlóbuszok indulnak. A Bemenc interrégiókat a korlátozás nem érinti. Az aktuális és az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavsupport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Bogáti Bence, Mávinform.
8: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Lezárták a 15. kerületben a Páskomliget utcát, a Bánkút utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. A 96-os, a 296-os és a 296-a autóbusz terelve közlekedik Újpalota Szent Mihály út felé, nem érinti a Páskomliget utca, a Sárfű utca és a Vásárcsarnok megállót. A 196-os és a 196-a autóbusz a Bezerédi Pál utca és a Főtér közötti megállókat hagyja ki. Németh Luca, BKK Info.
0: A várható időjárásról. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul. Végül főpíreink még egyszer röviden. Súlyosan megrongálták a medzsugorjai kegyhelyet kedden hajnalban. Az országgyűlés kedden vitatta meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának kérdését is. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tiszti főorvos. Erdélyben készül katonai drónokat gyártani ukrán segítséggel egy kolozsvári cég. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Múlt idéző Zsoldos Szilviát hallják.
10: Ma 2026. július 29-e szerda van. Szent Márta, Mária és Lázár az Úr vendéglátóinak ünnepe. Márta, mint szorgos betániai háziasszony, Jézust többször megvendégelte, Mária viszont csak hallgatta őt. A két nővérben az egyház a lelkélet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma megtestesítője. Márta, a háziasszonyok, a szolgálók, továbbá az itáliai vendéglátóiparban dolgozók, a pincérek és szakácsok védőszentje. Kulcscsomóval vagy főzőkanállal szokták ábrázolni. Ma Márta és Flóra névnap van. Isten éltesse a nevek viselőit. A Márta arameus eredetű bibliai név, jelentése úrnő. A Flóra latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése is virág. 270 éve 1756-ban ezen a napon született Báró Podmanicki József politikus, tudományos és közíró Zólyonban. 1791-ben az országgyűlés által kiküldött kereskedelmi bizottság tagjaként megírta az osztrák vámrendszer kritikai elemzéseit, rámutatott Magyarország alárendelt helyzetére, és a belső vám eltörlését javasolta. A Göttingeni Egyetemen végzett, több nyelven beszélő báró nem csak politikusként tűnt ki, hanem a tudományos, a művészeti és az irodalmi életben is nagy jártasságot mutatott. Nemzetközi hírnevét és a külföldi tudományos élet kiemelkedő képviselőivel fennálló jó kapcsolatait bizonyította, hogy a legnagyobb tekintélyű tudós társaság, a londoni Royal Society 1780-ban felvette tagjai sorába. Ő volt az első magyar, aki ebben a kitüntetésben részesült. Podmanicki József 1823-ban hunyt el Pesten. 150 éve született Kadics Ottokár geológus, paleontológus, a magyar barlangi ősemberkutatás megalapozója. Növény, állat és őslénytanból doktorált. Részt vett az ország földtani felmérésében, a barlangok felé a horvátországi karszt területén fordult érdeklődése. Ő a magyar barlangi ősemberkutatás megalapítója, a Bükki Szelet a barlangban 1906-ban végzett társatársaival kezdődött a rendszeres hazai ősrégészeti kutatás. Meghatározta és rekonstruálta a borbolyai ősbálnát. Ő irányította a budai várbeli török pincék feltárását, s létrehozta itt az első hazai barlangmúzeumot. Megalapította és hosszú időn át vezette a Magyar Barlangkutató Társulatot. Főművei a Magyar Barlangkutatás ősrégészeti eredményei, a jégkor embere Magyarországon, a Cserépfalvi Barlang monográfiája és a budavári barlangpincék földtani viszonyai. Kadics Ottokár 1957-ben hunyt el Budapesten. 100 éve 1926. július 29-én lépett szolgálatba Budapesten az első motorkerékpáros rendőr, aki a Mosonyi utcai laktanyából indult első útjára. A motoros rendőrök kezdetben megfigyelő, felderítő, futár és összekötő feladatokat láttak el. Később megalakult a közlekedési osztag a kerékpáros osztály külön csoportjaként, itt rendszeresítették a motorkerékpárokat. 80 éve 1946-ban ezen a napon kezdődött 21 nemzet részvételével Párizsban a békekonferencia, amelynek célja a II. Világháborúban győztes hatalmak Olaszországgal, Magyarországgal, Bulgáriával, Finnországgal és Romániával kötendő békeszerződésének előkészítése volt. Az érdekelt országokkal kötött békeszerződéseket 1947. február 10-én írták alá, s ugyanez ezen év szeptemberében léptek hatályba. Magyarország határait az 1938. január 1-jei helyzetnek megfelelően állapították meg, hatályon kívül helyezve a bécsi döntéseket. A fizetendő jóvátételt 300 millió dollárban határozták meg. A Szovjetuniónak 200, Csehszlovákiának és Jugoszláviának 100 milliót kellett fizetnünk 8 év alatt. A békeszerződés leszögezte, a magyar hadifoglyok hazaszállítandók, és előírta, hogy 90 napon belül az ország területéről minden szövetséges fegyveres erőt ki kell vonni. A Szovjetunió azonban jogot kapott olyan fegyveres erő magyarországi állomásosztatására, amellyel biztosította az ausztriai megszállási övezettel való közlekedést. 60 éve 1966. július 29-én halt meg Járdányi Pál Kossuth és kétszeres Erkel Ferenc díjas zeneszerző és népzenekutató. Kidolgozta a magyar népzene típusrendjét, és ő szerkesztette a magyar népzenetára első és negyedik kötetét. Járdányi Pál zeneszerzőként is kiváló volt. Díjnyertese lett például az 1948-as Bartók Fesztivál zeneszerző verseny.
9: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
11: Szívem első gondolatja, hozzád szállt fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged ellak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy, amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Szent Márta, Mária és Lázár emléknapján, és a Szent Miség szándéka élő Máriáért és családjáért. Ajánljuk fel ezt a szent áldozatot, de mindig mondom, nem szűk marka mi Istenünk. Tegyétek ide a szándékaitokat az oltára. Most pedig valamennyien nézzünk magunkba. Vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Úrunkhoz, Istenünkhöz. Írom azon nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.

0: Könyörögünk. Istenünk, Szent Fiad életre keltette Lázárt a sírból, és Máriát kitüntette azzal, hogy szállást vett nála. Kérünk, add, hogy Krisztust hűségesen szolgáljuk testvéreinkben, és Máriával együtt emlékedjünk szavairól, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Ámen.
2: Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szerettünk el egymást. Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Abban az időben Jézus tanítványai betértek egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Kedves testvérek! Ha Szent Márta Lázárnak és Mária Magdolnának a testvére, ott volt az utolsó vacsorának a terme melletti szobában, ahonnan felszolgáltak, már pedig alig, ha nem ott volt, akkor az eukarisztia neki másként kezdett világítani, mint a többieknek. Miért? Mert Szent János az, aki följegyezte, hogy a betániai találkozás után talán 2 év telt el, és meghalt Lázár. De amikor Lázár meghal, és Jézus újra eljön, Márta már néhány dolgot, alapvető fölismeréseket jobban birtokol, mint a többiek. Ő az, aki elébe fut az érkező Jézusnak, és azt mondja, Mester, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Márta már érzékeli, hogy Jézus az életnek az ura. Hatalma van a halál fölött is. És amikor Jézus azt mondja neki, hogy föl fog támadni a testvéred, Márta először azt feleli, tudom, majd a föltámadáskor. De amikor Jézus először mondja ki, hogy én vagyok a föltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog. Márta, hiszed ezt? És ekkor Mártából fölfakad egy olyan hitvallás, amelyet addig csak Péter tett, és azt mondja, hogy igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, aki eljöttél ebbe a világba. És ez a fajta hit, sok-sok csöndes szemlélődés és imádság után érlelődik meg a lélekben. És Márta ezt a hitet nem a kolostori élet szemlélődésében, hanem a háztartás mindennapos teendői között kapta meg. És ez a kegyelem, ez minden háziasszony számára fölkínáltatik. Mert gondolkodva, sőt, imádkozva is lehet takarítani, azon elmélkedve például, hogy Uram Istenem, ahogyan ez a lakás, ha nem takarítom, elkoszosodik. Jó lehet talán, senkiben nem tette ide a lábát, csak a levegő jön, a szél fúj, a port hozza, úgy a lélek is. Ha nem tartják karban, a mindennapos imádsággal, mindennapos bűnbánattal, vagy rendszeres gyónással, ugyanígy elpiszkolódik. Akkor is, ha különösebb baj nem éri, arról nem is beszélve, hogy mi történik akkor, ha csőrepedés támad a lélek házában, amit az ember egy botrányos helyzet, egy bűn káros hatásaiban tapasztal meg. Ma anyaszentegyházunk Szent Mártához is fohászkodik, hogy annak a megszámlálhatatlan háziasszonynak, akik a földön élnek és küszködnek, a mindennapos munkáikkal percről percre a szeretetüket testesítik meg, kérje a kegyelmet. Találjanak rá az ő útjára. Vegyék észre, hogy azokat a kicsinyeket, öregeket, bárkit, akinek az élete az ő szeretetüknek a hatáskörébe került. Úgy szerethetik, és úgy szolgálhatják, mint magát az Úr Jézus Krisztust. Ámen.

0: Kérjük testvérem, gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a föld élet útjait.
1: Segítsd kegyelmeddel egyházat minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békesség szerzőket az egész világ javára, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével rójuk le az irántad való szeretet adóját, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add meg Mária testvérüknek és családjának örökösen a te szeretetednek a bizonyítékát, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mennyi atyánk, isd meg lelkünk, lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősíts akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus, ami Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Istenünk, szentjeid ünnepén áhítattal ajánljuk fel áldozati adományainkat, és kérünk, hogy amint szeretetünk szolgálata kedves volt előtted, úgy a mi hódulatunk is jó szívvel fogad. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: És adjuk az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anya Szent Egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. És hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közbenjárnak értünk, jóságod mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük.

megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyet, és majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, s ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelye, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk. Mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Márta, Mária és Lázár testvére, élő Máriáról, akiért felajánljuk ezt a szent szolgálatot, és aki majd magadhoz szólítasz ebből a világból. Hadd tudjuk ki a keresztségben, titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lássunk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által, ő általa. Ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, a kész és uralkodó mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr béke legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel, engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én.

0: Könyörögjük. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Istenünk, aki azt akartad, hogy egy szülött fiad embertől szülessék, és így titokzatos módon újjászülessék az ember belőled, kérünk, hogy amit most gyermekek kenyerével tápláltál minket, szentelj meg jóságosan Isten gyermekség lelkével, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A szentmise véget ért, küldetésünk van, járjunk békével.
0: Istennek legyen hála. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztérek örüljának a világban, Isten erejével taszíts vissza a kározat helyére. Amen.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Gyurkovics István aszódi plébános. A szentbeszédet Horváth Zoltán állandó diakónus mondta. Orgonán közreműködött Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. Adta hírül az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Hozzátették, a hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffein tartalmú és a cukrozott italokat. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es telefonszámot, emelték ki. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Kedd reggel 31 cm mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapjának reggeli adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. Július végén már országosan megjelennek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ előrejelzése szerint, tudatta az MTI. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A gyógyszeres kezelést javasolt még a tünetek megjelenése előtt megkezdeni. Arról is írtak, a levegőbe kerülő parlagfű virágporának csökkentése érdekében a leghatékonyabb védekezés a növény virágzása előtti, bimbós vagy legkésőbb virágzás kezdeti állapotában elvégzett kaszálás. Ezzel jelentősen csökkenthető a levegőbe kerülő virágpor mennyisége. A Nyugat-Balkán barátai csoport Magyarországgal bővült, így nőtt azok száma, akik a térség államainak az európai stratégiákban való teljes részvételén dolgoznak, hangsúlyozta az olasz külügyminiszter Rómában kedden, amikor megkezdődött az EUSZER regionális együttműködés soros olasz elnöksége. A külügyminiszter meghívására Orbán Anita külügyminiszter július 10-én Rómában már részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén, amelyre először kapott meghívást Magyarország. 14. Leó pápa videóüzenetet küldött az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének plenáris ülésére, amelyet Jakartában tartottak július 21-e és 26-a között. Adta hírül a Magyar Kurír. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából idézve arra buzdította a főpapokat, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, amely a tevékeny szereteten alapul és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. 14. Leó pápa hozzátette, Szűz Mária az egyház anyja közben járására vízba a plenáris ülés megbeszéléseit szívből fohászkodik számukra az Úrhoz, a bölcsesség és az erő ajándékáért. Végül hazánk időjárásáról. Túlnyomon derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket, a következő híradást 8 órakor hallhatják. Most közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Tartalmi művészetek völgye. Augusztus 2-áig közvetlen volánjáratok indulnak a Népliget és Kapolcs között, melyekre érdemes elővételbe jegyet váltani. A menetrendek a mavsupport.hu oldalon érhetők el. A nyári időszakban több vasútvonalon is pályakarbantartást végzünk, ezért néhány helyen változásokra kell számítani. Tart a H6-os sév karbantartása, emiatt augusztus 10-ig a hívek csak Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártetep között járnak. A kimaradó szakaszon a sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet utazni. Felújítás miatt a Mátra interrégiók helyett pótlóbuszok járnak augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a Vágányter alatt a volánjáratokat javasoljuk. Tart a déli körvasút felújítása, emiatt a Dunántúrról a keleti pályaudvarra tartó vonatok többsége csak Kelenföldig közlekedik. A korlátozás a G43-as vonatokat is érinti. Kőbánya Kispest helyett Kelenföldön fordulnak vissza Székesfehérvár felé. Folytatódik a Ceglédi fővonal karbantartása. Újdonság, hogy a Monori S50-es és a Lajos Mizsei S21-es vonatok fővárosi végállomása Kőbánya Kispestre került át. A Nyírség Intercity-k továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak. Dolgoznak a szakemberek Baja vasútállomásán is, emiatt a személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között pótlóbuszok indulnak. A Bemenc interrégiókat a korlátozás nem érinti. Az aktuális és az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavsupport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Bogáti Bence, MÁV Inform.
5: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-es villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Lezárták a 15. kerületben a Páskomliget utcát, a Bánkút utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. A 96-os, a 296-os és a 296-a autóbusz terelve közlekedik Újpalota Szent Mihály út felé, nem érinti a Páskomliget utca, a Sárfű utca és a Vásárcsarnok megállót. A 196-os és a 196-a autóbusz a Bezerédi Pál utca és a Főtér közötti megállókat hagyja ki. Németh Luca, BKK Info.
0: Lapszemle. Amikor Andy Burnham július 20-án megkezdte hivatali idejét az Egyesült Királyság 59. miniszterelnökeként, történelmet írt, hiszen ő Nagy-Britannia első katolikus születésű miniszterelnöke. Az angol reformációt követő több száz éves korlátozások és az intézményi előítéletek miatt a katolikusok egészen a közelmúltig nem jutottak magas politikai tisztségekhez. Értékelte a kialakult helyzetet a Magyar Kurír. Miguel Mere Buendía érsek, Nagy-Britannia apostoli nunciosa úgy fogalmazott, hogy 14. Leó pápa az Egyesült Királyságba tett látogatása kívánatos és elkerülhetetlen. A nuncius arra a protokollra utalt, amely szerint az Egyesült Királyságnak viszonzó látogatásra kell meghívnia a pápát, miután harmadik Károly király tavaly felkereste őt a Vatikánban. Tekintettel azonban arra, hogy Nagy-Britanniának most van az első katolikus miniszterelnöke, és 2029-ben ünnepli a katolikusok jogi egyenjogúsításának 200. évfordulóját, a látogatás különösen időszerű lenne. A Universal Pictures mintegy 250 millió dolláros költségvetéssel készült 3 órás produkciója, az Odüsszeia, már második hete vezeti az észak-amerikai mozis toplistát, írta meg kedden a Magyar Hírlap. A Homérosz Odüsszeia című ókori görög eposzából IMAX kamerával forgatott nagyszabású film a trójai háborúból hazainduló hős Odüsszeusz itakai király kalandos útját meséli el. Christopher Nolan, az Oppenheimer Oscar-díjas rendezője, Odüsszeusz szerepét Matt Damonra bízta, feleségét Penelope-t Anne Hathaway, a fiát Télemákoszt pedig Tom Holland alakítja. A film a magyar mozikban is igen népszerű, az Odüsszeiát július 16-a óta vetítik a mozikban. A lapszemlét Kelen Ágoston szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. július 29-e szerda van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, és valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert. A zenés napköszöntő ma is 9 óráig tart, ízelítő következik most a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el. 6 éve 2020. júliusában hunyt el minden idők talán legnagyobb filmzene szerzője Ennio Morricone. Az életéről azóta dokumentumfilm készült, amely már online is elérhető. A 2,5 órás alkotás áttekinti Morricone teljes pályafutását, különösen az eleddig ismeretlen kezdeti időszakra, amikor a fiatal zenész szeretett volna mesterei kedvében járni. Az Ennio Morricone című dokumentumfilmről Gőbel Ágoston kérdezi az alkotást Magyarországon forgalmazó Pannónia Szórakoztató Kft. Alapító ügyvezető igazgatóját, Elasser Klaudiát. Most őt hallják.
6: Egy olyan együttműködésben született meg ez a film, hogy Ennio Morricone nem szégyelli elsírni magát bizonyos életszakaszainak az újramondásakor, hogy ez a nagyon-nagyon zárkozott ember megengedi magának, hogy megnyíljon, és olyan mély fájdalmukról beszéljen, már így eltávolodva nyilván időben, és hát kényszerűségből térben is, hogy például az édesapja elvárásainak nem tudott megfelelni. Őt trombita művésznek szánt az édesapja, ahogy ő is, mert azt gondolta, hogy ebből el fogja tudni tartani a családot. Na de milyen élet ez? Igazából az 50-es években az éjszakába kellett volna járni, és kisfiúként ezzel is hangzik a filmben, hogy elaludt az előadások szüneteiben, amikor éppen nem ő játszott. Nagy szerencsével az édesapja is megértette, hogy a fia egy picit másra hivatott, és engedte, hogy az Akadémia Rómában már zeneszerzést tanuljon.
0: Majd 8 óra 22 perctől műsorajánlót hallhatnak. Szabó Csillát várom a stúdióba, hogy a 9 órai hírek után jelentkező műsorát ajánlja figyelmükbe. Fél 9-kor rövid hírekkel, közlekedési információkkal is lapszemlével jelentkezünk. 3:49-kor a Földsójában a fogyatékossággal élő emberek nyaraltatásáról Berta Kata beszélget Major Lászlóval, a Szent Kristóf Ház fogyatékkal élők nappali intézményének korábbi vezetőjével. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most Eric Clapton felvétele szól.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntőben Eric Clapton, majd Lisa Stansfield felvételét hallották. Hamarosan 8 órakor hírekkel jelentkezünk. A folytatásban most Sting, majd Tommy Emmanuel felvétele következik.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján, adta hírül az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelenleg egészségi megterhelést jelent. Ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Hozzátették, a hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffein tartalmú és a cukrozott italokat. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es telefonszámot, emelték ki. Gajdos László rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, tette közzé a Telex. Az élő környezetért felelős minisztérium vezetője a Facebookon közölte, hogy Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszály index. A rendkívüli készültség értelmében a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, folytatta. Gajdos László azt írta, a bejegyzés mellé, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, hogy a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, kedd reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapjának reggeli adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. Július végén már országosan megjelennek a parlagfű pollen szemei a levegőben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ előrejelzése szerint, tudatta az MTI. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A gyógyszeres kezelést javasolt még a tünetek megjelenése előtt megkezdeni. Arról is írtak, a levegőbe kerülő parlagfű virágporának csökkentése érdekében a leghatékonyabb védekezés a növény virágzása előtti, bimbós vagy legkésőbb virágzás kezdeti állapotában elvégzett kaszálás. Ezzel jelentősen csökkenthető a levegőbe kerülő virágpor mennyisége. A Nyugat-Balkán barátai csoport Magyarországgal bővült, így nőtt azok száma, akik a térség államainak az európai stratégiákban való teljes részvételén dolgoznak, hangsúlyozta az olasz külügyminiszter Rómában kedden, amikor megkezdődött az EU-ZER regionális együttműködés soros olasz elnöksége. A külügyminiszter meghívására Orbán Anita külügyminiszter július 10-én Rómában már részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén, amelyre először kapott meghívást Magyarország. Hazánk időjárásáról. Túlnyomon derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig általában 30 és 35 Celsius fok között alakul. Legközelebb 8:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8:04 van, Hugo Montenegro felvétele következik.

Ennio Morricone szerzeményét hallották. Hamarosan kezdődő reggeli riportunk felvezetéseként most egy következő Ennio Morricone filmzene következik.

0: 8 óra 8 perc van. 6 éve 2020 júliusában hunyt el minden idők talán a legnagyobb filmzene szerzője, Ennio Morricone. Az életéről azóta dokumentumfilm készült, amely már online is elérhető. A 2,5 órás alkotás áttekinti Morricone teljes pályafutását, különösen az eddig ismeretlen kezdeti időszakra, amikor a fiatal zenész szeretett volna mesterei kedvében járni. Az Ennio Morricone című dokumentumfilmről Gőbel Ágoston kérdezi az alkotást Magyarországon forgalmazó Pannonia Szórakoztató Kft. Alapító ügyvezető igazgatóját, Elasser Klaudiát.
1: Morricone itt él közöttünk, a dallamait minden nap hallhatjuk a rádióban, illetve hál' Istennek még az emlékkoncertjein is részt vehetünk személyesen.
2: Egy olyan emberről beszélünk, aki gyakorlatilag itt van közöttünk zenéjén keresztül, és egy nagyon nagy kihívás lehetett az, hogy az ő életművét egy dokumentumfilmben valahogyan átadni, megörökíteni. Mi az, ami belefér 2,5 órába? Elsőre talán egy kicsit megrettentő is lehet. Nem ilyen terjedelemhez szoktunk dokumentumfilmnél, hanem mondjuk 90 perc, 60 perc, de az, hogy 2,5 óra. És hogyha elszpoilerezhetek valamit, egyáltalán nem tűnik 2,5 órának.
1: Azt gondolom, hogy ez a rendezői koncepció Giuseppe Tornatore-nak az ötleteit dicséri. Mégiscsak 11 film volt ezelőtt közös film a hátuk mögött, tehát egy olyan fantasztikus kölcsönhatás, egy olyan együttműködésben született meg ez a film, hogy Ennio Morricone nem szégyelli elsírni magát bizonyos élet szakaszainak az újramondásakor, hogy ez a nagyon-nagyon zárkozott ember megengedi magának, hogy megnyíljon, és olyan mély fájdalmukról beszéljen, már így eltávolodva nyilván időben, és hát kényszerűségből térben is, hogy például az édesapja elvárásainak nem tudott megfelelni. Őt trombita művésznek szánt az édesapja, ahogy ő is, mert azt gondolta, hogy ebből el fogja tudni tartani a családot. Na de milyen élet ez? Igazából az 50-es években az éjszakába kellett volna járni, és kisfiúként ezzel is hangzik a filmben, hogy elaludt az előadások szüneteiben, amikor éppen nem ő játszott. Nagy szerencsével az édesapja is megértette, hogy a fia egy picit másra hivatott, és engedte, hogy az akadémián Rómában már zeneszerzést tanuljon. De tulajdonképpen ott állt fiatalon 22-23 évesen egy olyan diplomával, hogy modern zeneszerző, amivel nem jutott álláshoz, vagy csak nagyon komoly megalkovások révén, például a Raiba, a felesége Maria, aki egy életen át társa volt, és a darabjait mindig meghallgatta és véleményeztette, ő a melódiák híve volt, míg Ennio Morricone pontosan azt tanult az akadémián, többek között Petrassitól, a mesterétől. Petrassi élete utolsó napjaiban is még mindig elhívta egy-egy fontos fellépésére, vagy megmutatta neki a darabjait. Egyszerűen szomjazta az elismerését. Ő tulajdonképpen meg akarta tagadni a melódiának a primátusát. És nagyon sokat kísérletezett. Ez most furcsa, hogy Ennio Morricone nem mint kísérleti zenész, de igazából erről van szó a 60-as évek elején, amikor azt gondolta, hogy a televíziós zeneszerzés vagy a mozifilmhez való zeneszerzés csak egy átmeneti korszak, és az alkalmazott zene mint olyan elítélendő, lenézendő, hiszen mindenki ezt vallja, akkor ő megpróbált nagyon sok zörejjel, zajjal élni a kompozícióban, és voltak olyan thrillerek, amelyekhez pont ez kellett, ez illett. Ez így rendjén is van, de abban a pillanatban, hogy ő igazából teret engedett a kísérletezési vágyának, és megpróbált az atonális zene felé nyitni, és nagyon-nagyon-nagyon erősen hatott rá, például Stravinsky, de ugyanakkor olyan klasszikus barokk zeneszerzők, mint például Bach vagy Frescobaldi is. Tehát megpróbált zeneileg idézni a nagymesterektől, már elutasították. Úgyhogy tulajdonképpen ő azt próbálta egy életen át bebizonyítani, hogy tud olyan filmzenét írni, ami megüti a mércét. A maga számára is, és talán-talán a zeneszerző társak, és nem utolsó sorban a tanárai és az édesapja számára is. És ez, ha belegondolunk, egy borzasztóan szomorú dolog, hogy ott áll előttünk egy 91 éves ember, aki még mindig nincsen kibékülve teljesen a sorsával, hiszen az életművéért járó Oscar-díjat is az élete zenitjén, vagy azon túl kapja meg, és egyetlen egy Oscar-díjat kap az Aljas 8-asnak az eredeti filmzene szerzésért, Tarantino filmről beszélünk, az utolsó, életének az utolsó éveiben. Tehát azt érzi, hogy nagyon-nagyon magára van hagyva, hogy senkit nem érdekel az, amit ő csinál, és hogy ha valamiért sikeres is, akkor az már gyanús, az lehet, hogy túl populáris, és ezt nem kellett volna. állandóan vívódott. Miközben ontotta magából, talán mozarti termékenységgel ontotta magából a melódiákat. És ahogy fogalmaz a filmben, hogy az ő feladata nem igazából az, hogy zenét szerezzen, hanem az, hogy a rengeteg melódia közül kiválaszt azt az egyet, ami szinte isteni elrendeltetéssel ahhoz a pillanathoz illik.
2: Kik azok, akiket hallunk, kik beszélnek ebben a filmben Morricone-ról, zenésztársak, színészek, kiket hallunk?
1: Többek között Quentin Tarantinot, Clint Eastwoodot, Oliver Stone-t, Hans Zimmert, Quincy Jones-t, Bruce Springsteen-t, de ugyanakkor archív felvételekben nagyon sokszor idézik Sergio Leone-vel való munkakapcsolata miatt magát Sergio Leone-t is, illetve ezeknek a régi, az 50-es, 60-as évek új hullámos, olasz új hullámos filmrendezőinek akár a családtagjai, vagy a producerei ezeknek a filmeknek is megszólalnak, akik érdekes módon, vagy szinte freudi megszállottsággal követték az édesapjuk hivatását, és maguk is filmrendezők vagy producerek lettek. Tehát akik gyerekkoruk óta érezték, értették, jelen voltak, részesei voltak azoknak az alkotói momentumoknak, hogy ő, mármint Ennio Morricone, mennyit vitázott ezekkel a nagy rendezőkkel is. Akár csak Sergio Leone valakivel kiderült az első munkájuk alkalmával, éppen Morricone fedezte föl, hogy osztálytársak voltak elemiben, általános iskolában. Nagyon érdekes, nem ez miatt kezdtek el újra dolgozni, vagy együtt dolgozni, de mégis ez hozzáadott valamit a munkakapcsolatokhoz. Tehát, hogy neki meg kellett győzni a rendezőt, hogy ne legyen olyan fafejű, hogy végig pánsíp szóljon egy egész filmen át 3,5 órán keresztül, mert az mennyire klassz, mert az nem klassz, az unalmas. Azzal nem lehet egyéníteni. Szereplőket sem, nemhogy egy komoly zenére szakosodott komponista egyik, másik, harmadik kompozíciójától el lehessen térni ezáltal. Morricone végig azt kereste egy életművön keresztül, hogy hogyan lehet nyilván önmagára való, önmagára rámutató, de mégis teljesen egyéni, amennyire lehet annyira sokszínű dallamokat írni. Annak a függvényében, hogy az adott világítás háttér, díszlet, történelmi háttér, cselekmény, jellem, figura milyen. Neki ez borzasztó fontos volt, és elég volt egy filmből egy kis részletet látnia, tulajdonképpen a többi már nem is érdekelte, nagyon érdekes, hogy inkább forgatókönyveket olvasott, és az alapján már született egy ötlete. Ahogy mondta, abból a rengeteg ötletből kellett kihalászni azt az egyet, ami igazán odavaló, és sokszor, de ez tulajdonképpen valamennyire rendezői kérés is, idézett önmagától, hiszen ami az egyik filmben nem kellett, ki lett vágva, de valaki hallotta azt a melódiát, és beleszeretett, az ragaszkodott hozzá, hogy na majd az ő filmjében a szerepeltetés. Ennio Morricone elmagyarázza, hogy de hát ez totálisan nem ehhez a figurához, nem ehhez a megvilágításhoz, nem ehhez a napszakhoz, nem ehhez a karakterhez illik. Tehát, hogy tegyenek le a rendezők azokról az elképzelésekről, hogy jaj, de kedves, csinos melódia, majd milyen jó lesz az én filmemben, hanem teljes tabula rasa, kezdjünk mindent előről, és a filmben az hangzik el, hogy igazából a Volt egyszer egy Amerika című filmhez írt eredeti filmzenéje volt az, amire talán először volt büszke, és amitől a nagy áttörést nem csak várta, hanem meg is kapta talán. Tehát akkor kezdték el felülbírálni a korábbi lenéző értékítéletüket a pályatársak arról, hogy mi is a filmzene írás. Ez nem csak alkalmazott muzsika.
2: Ezen kívül még annyi más érdekes történetet is meg lehet tudni a filmből. Nem tudtam például azt a történetet, hogy ő nem akart a Misszió című filmhez, hogy a tesztvetítésen, vagy azon a vetítésen, ahol a rendező megmutatta neki a már elkészült jeleneteket, visszafordult, ránézett a rendező, és azt mondta, hogy ehhez a filmhez nem kell zene. És aztán mégiscsak megírta azt a filmzenét, ami miatt talán leginkább emlékszünk rá.
1: Ez így van, erre a jelenetre én is emlékszem, amikor erre visszaemlékezik, és arra is, ahogy ecseteli azt, hogy 3 különböző forrása volt aztán a később megírt filmzenéjének, és az egyik az az indián kultúra, amennyire vissza tudta kutatni, és ő a kutatással is sok időt töltetett, azt gondolom. Tehát ahogy Puccini próbálja az ázsiai zenét feltérképezni a maga számára, hogy majd a Pillangó kisasszonyban olyan zenét írjon, ami kicsit kínai, kicsit japán, de senki nem fogja Olaszországban észrevenni, hogy nem az igazi. Azt gondolom, hogy Ennio Morricone is, amennyire lehet filológiai pontossággal utána ment annak, hogy milyen is lehet az indián instrumentális zene. És ezt egy szimfóniába komponálni, ez benne a csodálatos.
0: Az Ennio Morricone című dokumentumfilmről kérdezte Gőbel Ágoston a filmet forgalmazó Pannónia Szórakoztató Kft. Alapító ügyvezető igazgatóját, Elasser Klaudiát.

0: Ennio Morricone szerzeményeit hallották. 8 óra 24 perc van, most műsorajánló következik. Köszöntöm a stúdióban kollégámat, Szabó Csillát, szervusz, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A 9 óra 4 perckor kezdődő Házunk táján című műsorodat ajánljuk a hallgatók figyelmébe. Mire számíthatnak ma a hallgatók? Mi lesz a téma?
1: A Néprajzi Múzeum gyönyörű és világhíres épülete szerintem mindenkinek, aki meglátogatta, egy különleges látványosság itt a szomszédságunkban, a Városligetben, és kíváncsi vagyok arra, hogy milyen az élet benne azoknak a számára, akik itt dolgoznak. Ugye hallhatunk világhíres új kiállításokról is, amelyek tényleg versenyeket nyernek a nagy nemzetközi múzeumok között. Milyen volt ez az átköltözés? Most már ugye több éve használják az épületet, voltak az új múzeum körül ilyen fiaskók, hogy jó lesz-e itt, jó helyszíne ez, mi lesz azokkal a tárgyakkal, amelyek külső raktárban vannak. Szóval egyrészt kíváncsi vagyok erre, hogy tényleg most, hogy már hosszú ideje használják, és élnek ebben a kettős létben a külső raktár és a városközepi múzeum között ezek a szakemberek, hogy érzik, hogy ez jó-e nekik, meg jó-e a tárgyaknak, vagy nem. A vendégeink olyanok, akik a hátterét teremtik meg a nagy kiállításoknak. Tehát ők tudnak mindenről, hogy az ötlettől az egyes tárgyaknak az elhelyezéséig, addig, hogy mi hogy néz ki, és aztán, amikor megjelennek a látogatók, ők mit tudhatnak meg,

0: mindenről. Ezeket a részleteket ők nagyon jól ismerik, úgyhogy kis kulissza titkokat szeretnék tőlük kérni, és azt, hogy arról is beszéljenek, hogy azon túl, hogy megvan egy kiállítás, és mondjuk látható valameddig, azért ide jönnek csoportok. Van olyan program, hogy éjszaka a múzeumban vannak különböző kézműves foglalkozások, pici babák anyukákkal egy-egy kiállításban elmélyedhetnek, hogy miért jó ez például, hogy egy kis babával egy anyuka bemegy, nem tudom, a pásztor furulyák közé egy kiállításba. Szóval azt is szeretném megtudni, hogy hogy élhetnek itt a látogatók ezekben a kiállítási terekben, a kiállítások tartalmával, hogy ismerkedhetnek meg közelebbről, és hogy ezek az új múzeumpedagógiai eszközök, ezeket ugye így hívják, ezek miért gondolják, hogy hatásosak, vagy mit adhatnak többet, mint hogyha csak bemegyünk és végignézzük ezeket a szépséges csillogó-villogó tárgyakat és kiállításokat.
1: Kik lesznek a vendégeid? Úgy tudom, hogy hárman is érkeznek.
0: Igen, Tőkés Réka, múzeumpedagógus, ő 2022 óta dolgozik itt a Néprajzi Múzeumban. Regős Denk Laura, ő 2024 óta múzeumpedagógus. Zsoldos Anna pedig egy nagyon érdekes résznek, egy egységnek a munkatársa. Úgy hívják, hogy MADOK. Ez a mai kortárs jelenkori dokumentációs osztályt jelenti. Az, hogy mit tudunk majd 10-20-30-40-50 év múlva arról, ami most zajlik körülöttünk, és ez is egy érdekes téma, hogy ez miért néprajz például. Tudom, hogy az egyik gyűjtőköre neki a kádárkori kerámiák például, de foglalkozik kortárs filmekkel és kortárs képzőművészeti alkotókkal. Például volt egy olyan érdekes felvetése, hogy bevitte a székgyűjteménybe a kortárs képzőművészeket, és azt kérte, hogy nézzenek körül, és az alapján készítettek tárgyakat. Úgyhogy ilyenekről fogunk velük beszélni.
1: Ezzel a témával várjuk tehát a kedves hallgatókat a 9 órai hírek után a Házunk táján című műsorunkban. A szerkesztő műsorvezetőt Szabó Csillát hallották.

0: 8 óra 30 perc van. Rövid hírek következnek. 14. Leópápa videóüzenetet küldött az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének plenáris ülésére, amelyet Dzsakartában tartottak július 21-e és 26-a között, adta hírül a Magyar Kurír. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából idézve arra buzdította a főpapokat, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, amely a tevékeny szereteten alapul és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. 14. Leópápa hozzátette, Szűz Mária az egyház anyja közben járásában vízba a plenáris ülés megbeszéléseit szívből fohászkodik számukra az Úrhoz a bölcsesség és az erő ajándékáért. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján, adta hírül az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Hozzátették, a hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffein tartalmú és a cukrozott italokat. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es telefonszámot, emelték ki. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Kedd reggel 31 cm mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapjának adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. Gajdos László rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, tette közzé a Telex. Az élőkörnyezetért felelős minisztérium vezetője a Facebookon közölte, hogy Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszály index. A rendkívüli készültség értelmében a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, folytatta. Gajdos László azt írta a bejegyzés mellé, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, hogy a vízügyi ágazat, így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. Hazánk időjárásáról. Túlnyomon derült, napos időre számíthatunk csapadék nélkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 30 és 35 Celsius fok között alakul. Híreket legközelebb 9 órakor hallhatnak. Közlekedési hírek következnek Budapest útjairól.
1: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Mától a H5-ös év helyett a Kaszásdűrő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár karbantartás miatt. A 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. H5Y jelzéssel a Göncserpád város központ és a Kaszásdűrő között is pótlóbusz közlekedik. A 26-os autóbusz a Göncserpád város központ megállóban nem áll meg a Váci út előtt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Németh Luca, BKK Info.
0: Lapszemle. Amikor Andy Burnham július 20-án megkezdte hivatali idejét az Egyesült Királyság 59. miniszterelnökeként, történelmet írt, hiszen ő Nagy-Britannia első katolikus születésű miniszterelnöke. Az angol reformációt követő több száz éves korlátozások és az intézményi előítéletek miatt a katolikusok egészen a közelmúltig nem jutottak magas politikai tisztségekhez. Értékelte a kialakult helyzetet a Magyar Kurír. Miguel Mere Buendía érsek, Nagy-Britannia apostoli nunciosa úgy fogalmazott, hogy 14. Leó pápa az Egyesült Királyságba tett látogatása kívánatos és elkerülhetetlen. A nuncius arra a protokollra utalt, amely szerint az Egyesült Királyságnak viszonzó látogatásra kell meghívnia a pápát, miután harmadik Károly király tavaly felkereste őt a Vatikánban. Tekintettel azonban arra, hogy Nagy-Britanniának most van az első katolikus miniszterelnöke, és 2029-ben ünnepli a katolikusok jogi egyenjogúsításának 200. évfordulóját, a látogatás különösen időszerű lenne. A Universal Pictures mintegy 250 millió dolláros költségvetéssel készült 3 órás produkciója, az Odüsszeia, már második hete vezeti az észak-amerikai mozis toplistát, írta meg kedden a Magyar Hírlap. A Homérosz Odüsszeia című ókori görög eposzából IMAX kamerával forgatott nagyszabású film a trójai háborúból hazainduló hős Odüsszeusz ithakai király kalandos útját meséli el. Christopher Nolan, az Oppenheimer Oscar-díjas rendezője, Odüsszeusz szerepét Matt Damonra bízta, feleségét Penelope-t Anne Hathaway, a fiát Telemachost pedig Tom Holland alakítja. A film a magyar mozikban is igen népszerű, az Odüsszeiát július 16-a óta vetítik a mozikban. A lapszemlét Kelen Ágoston szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Radványi Balázs felvételét hallották. 8 óra 38 perc van. Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban először a Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeumot látogatjuk meg Kiskörösön, ahol Tóth Zsófia beszélget majd Filus Erikával, a múzeum vezetőjével. De hallhatnak majd programajánlót is Fazekas Gyöngyvér válogat a hétvége eseményeiből. Előtte azonban ugyancsak ő kérdezi a Petőfi Irodalmi Múzeum Sorstalanság Alakzatok című időközi kiállításában Kodolányi Juditot, a tárlat projekt felelősét. Most ebből a beszélgetésből hallhatnak egy rövid részletet.
1: A magyar irodalomban nem kizárólag kertésztől számíthatjuk a sorstalanságot, hanem ezt az érzést, ezt a kizökkentettséget, ezt valahol tapasztalhatjuk másoknál is. És akkor először is összeállítottunk egy nagyon hosszú listát a kollégáimmal, azokról az írókról, akiknek a viszonylatában ez a kérdés értelmes, akiknek az életművével, vagy akár az életével, vagy mindkettővel kapcsolatban feltehető az a kérdés, hogy a sorstalanság az vajon hogyan jelenik meg náluk. És akkor utána szelektáltunk, és valóban 7 szekciója lett ennek a kiállításnak. 6 szerző, 1 folyóirat, az egyik szerző ugye Kellős Középen Kertész Imre, de itt szerepelnek olyan szerzők is, akik Kertész Imrét megelőzik, de nagyon szorosan kapcsolódnak ehhez a témához. Például itt van Szerb Antal, itt van Faludi, akinek az életművenek egy része még ugye kertészt megelőzi, itt van ugye Márai Sándor, ahogy említetted, és Agata Krisztóf, és itt van Bodor Ádám, aki ugye hál' Istennek még ma is íres alkot. Úgyhogy egy elég hosszú 20. századot állítottunk fel a sorstalanság kérdés feltevése mentén. Azra próbáltuk megkeresni, és azt gondolom, hogy nem is a választ, hanem talán pont a kérdéseket, hogy hogyan jelenik meg ezekben az életművekben a saját sorsnak az elvesztése, a saját sors tematikája. Mitől éljük mi a saját sorsunkat, milyen válaszokat ad erre az író, milyen kérdéseket tesz föl, esetleg a saját életében milyen olyan pillanatok vannak, vagy milyen olyan motivumok vannak, amelyek erősen elgondolkodtathatnak minket ebben a kérdésben. Úgyhogy ez volt az alapkoncepciója a kiállításunknak, és valóban ez egyfajta lokalitáshoz is kötődik, hiszen nagyon sok szerző, tulajdonképpen azt mondom, hogy mindegyik szerző, akit itt megmutatunk, és bemutatunk, és megszólítunk, valamilyen módon vagy elhagyja az országot, vagy visszatér, vagy valamilyen diktatúra áldozataként bezárják, elviszik, esetleg elutazik, esetleg emigrál. Tehát mindenkinél valamilyen módon az, hogy a saját sors helyhez hogyan köthető, a saját sorsnak a megélése és a megtalálása, az vajon lokálisan hogyan értelmeződik, ez mindegyik szerzőnél megjelenik.
0: A Petőfi Irodalmi Múzeum Sorstalanság Alakzatok című időszaki kiállításáról tovább beszélgetünk a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettánkban. Várja önöket a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, valamint a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér.

0: A Balanceville Group felvétele szólt. 8 óra 45 perc van, a föld sója következik. Mi jellemzi turisztikai szokásaikat illetően a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat? Melyek azok a hátráltató tényezők, amelyek érdemben befolyásolják az érintettek nyaralását, mégis leküzdhető problémák? Szinte mindenki tehet többet-kevesebbet a fogyatékossággal élő emberek egészségének vagy maradék egészségének megőrzése terén. Sőt, nem csupán segítőként, hanem egyszerű állampolgárként is, együttléttel, együttérzéssel, toleranciával, egyszerű dolgokkal melléjük állhatunk, amelyek alig igényelnek erőfeszítést. A Föld sójában a fogyatékossággal élő emberek nyaraltatásáról Berta Kata beszélgetett Major Lászlóval, a Szent Kristóf Ház fogyatékkal élők nappali intézményének korábbi vezetőjével.
1: Mit ajánljunk a szülőknek? Vigyék-e a fogyatékkal élő gyermekeiket nyaralni, vagy inkább maradjanak a biztonságos helyen, a biztonságos légkörben otthon?
2: Hát azt gondolom, hogy mint ahogy általában az embereknek szükségük van pihenésre, kikapcsolódásra, ugyanúgy a fogyatékkal élők sem mások ilyen szempontból. Tehát nekik is szükség van arra, hogy egy kicsit a hétköznapoknak a megszokottságából, a mindenféle programoknak a mindennapi egymás utániságából egy kicsit kiszakadjanak, és egy kicsit más legyen a nyár. Amennyire lehet, én azt gondolom, hogy a családoknak az a jó, hogyha együtt tudnak elmenni. Mi a saját családunkban, mi is ugye egy fogyatékkal élő gyerekkel is rendelkezünk a másik három mellett. Tehát mi minden évben elmegyünk legalább egy-két hétre a családdal, teljesen természetesen kezeljük ezt a dolgot, olyan helyeket választunk, ami működőképes, ahol tudjuk, hogy jól tudjuk érezni magunkat. Mi mindig az országon belül megyünk, egyszer voltunk Erdélyben, ez volt, ami külföldet jelentette számunkra. És hát ha lehet, akkor olyan kisebb településeket választunk, ami megadja azt a biztonságot, azt a személyességet is, ami szükséges nekünk is, meg akár egy fogyatékkal élő fiatalnak is. Soha nem tapasztaltunk olyan dolgot, hogy valaki mondjuk olyan furcsán nézett volna ránk, vagy kiközösített volna, vagy nem akart volna velünk közösséget vállalni. Tehát nagyon jó tapasztalataink vannak. Azt gondolom, hogy nyugodtan biztathatok bárkit erre, hogy igenis el kell menni, ha lehet. Persze fontos dolog az, hogy éppen aktuális nehézségeket az bele kell kalkulálni. Tehát olyan helyeket kell akkor választani, ami részben akadálymentesen mondjuk megközelíthető egy szálláshely, hogyha arról van szó, hogy mondjuk valaki kerekesszékkel megy. Ha lehet, akkor olyan környezetet választani, ahol a mozgás akár a járdán, úttesten való mozgás biztosított. Másik lehetőség, hogyha mondjuk mozgásában nem akadályozott egy fogyatékkal élő, akkor én nagyon tudnám javasolni a túrákat, a kirándulásokat, és akkor ebbe a városnézés, a templomok felkeresése, a különböző hegyi, nem tudom, kirándulóhelyek, kilátók, várak. Tehát nagyon sok olyan dolog van Magyarországon, amit egyszerűen kár kihagyni. Tehát mindenképpen én javaslom, hogy mindenki, aki tud, menjen.
1: Ők, akik különös figyelmet igényelnek minden nap, mi a tapasztalat? Egy kirándulás alkalmával jobban igénylik a figyelést, vagy ők is kicsit másak lesznek, egy kicsit kevésbé rászorulók?
2: Hát igen, ez egy érdekes dolog, hogy azért mindenkire hat a környezet. Tehát, hogyha valahol egy kicsit kiszakadunk, új környezetben vagyunk, ráadásul nincsenek olyan szigorú előírások, nem kell a napirendet annyira tartani, nem kell nem tudom milyen dolgokat elvégezni, az egy felszabadulás egyben. És az látszik, hogy igen, ők ebbe egy kicsit akkor ők is másképp kezdenek el élni, kicsit felszabadultabban, többet játszanak, többet viccelődnek, tehát megnyílnak mindenféleképpen ebbe a néhány napba, és ez arra mindenképpen jó lehetőség, hogy ők is átéljék azt, hogy most egy kicsit szabadabb a dolog.
1: Ha tervezhetjük a nyarat és menni szeretnénk a gyermekeinkkel, mégis mik azok a helyek, amelyek nekik az ő fejlődésükhöz jobban illene, egy vízpart, egy erdő, természetben járás?
2: A mi tapasztalatunk az, hogy mi döntően mondjuk inkább a természetet választjuk, de soha nem hagyjuk ki a vízpartot se. Tehát, hogy mindig van azért a hétnek, vagy a nyári üdülésnek, vagy nyaralásnak egy időszaka, amikor azért a vizet is bevesszük a körbe. Egy kicsit nagyobb a figyelem igény, az biztos, hogy így van, tehát hogy a vízpartokon azért sok ember mozog, a víz nem annyira követhető, hogy most éppen csak a feje látszik ki valakinek, szóval a biztonságra azt gondolom nagyon fontos odafigyelni, de itt sorban mondanak olyan példákat családok, hogy még olyan epilepsziás fiatalokat is elvisznek a családok nyaralni, legfeljebb olyan úszógumit raknak rá, vagy viszik a kerekesszéket, hogyha bármi történik, azonnal ott van egy biztonság. Tehát, hogy nem fog elmerülni, nem fog. Ha rosszul is lesz, vagy jön egy roham, akkor még mindig szépen kimennek a partra, lefektetik, megvárják, amíg rendesen kitisztul. Tehát, hogy még olyan helyzetekben is működik ez a dolog, amikor nem is gondolnánk. Tehát, hogy szerencsére a szülők között nagyon sok olyan van, aki meri vállalni ezt a dolgot. Van olyan kerekesszékes fiatal itt nálunk, aki az édesapjával rendszeresen jár horgászni. Kimennek a partra, ott megállítják a kerekesszéket, és hát csodájára járnak, mert de soha annyi halat fog, amit senki más, tehát hogy olyan ügyesen csinálja ezt a dolgot, és nem is gondolnánk, most már a Velencei tó partján is vannak olyan stégek, amik kifejezetten akadálymentesen vannak kialakítva. Vagy nemrég nyílott meg itt Agárdon a VVS-i sporttelepen egy olyan lehetőség, ahol kifejezetten mozgáskorlátozottaknak kínálnak fel különböző vízi járműveknek a használatát, vitorlázni. Hát egy óriási dolog, hogy most valaki belül egy vitorlába, és akkor siklik a tavon. Szakemberek segítik, tehát nem arról van szó, hogy most úgy elengednénk őket, és akkor majd bízunk benne, hogy nem történik baj, tehát hogy teljesen biztonságos ez a dolog, de hogy nem kell lemondani. Tehát én azt gondolom, hogy persze néha átgondolást azért igényel, tehát nem akármire igent mondani rögtön, de szerintem nem kell lemondani a kikapcsolódásról nekik se, és meg lehet találni ezeket a biztonságos helyeket mindenképpen.
1: Ők a féltett gyermekeink. Mennyire kell tartani ezektől a nyári vírusoktól, a napkáros hatásaitól, tehát hogy ugyanúgy kezeljük őket, mint máskor, vagy azért egy kicsit nagyobb védelmet adjunk nekik?
2: Hát azt gondolom, hogy rájuk talán úgy, mint egy kisgyerekre, egy kicsit úgy kell figyelni. Ők saját maguk kevésbé érzékelik azt, hogy hol van a határ. Tehát egyelőre csak melegszik, meg kicsit viszket, mert már megégett a kezem, de nem biztos, hogy érzékelik annyira, hogy hol van ennek a káros határa már. Tehát azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni, vagy olyan ruházatba, vagy olyan árnyékos helyen, vagy olyan különböző védőkrémekkel indulni, ami részben akár a nap elleni védelmet, akár a fertőzések elleni védelmet, de akár a kullancs, egyéb rovaroknak, a kártevőknek a hatásait ki tudja védeni. Tehát azért ilyen szempontban fontos, hogy figyeljünk rájuk, mert nem tudjuk ezeket a dolgokat előre. És akkor néha azzal szembesülünk, hogy akkor jelentkezik már valamikor, már túl vagyunk, tehát már nem tudjuk megelőzni, nem tudjuk kiiktatni, tehát akkor már a gyógyulást kell valahol megtalálnunk. De egyébként azt gondolom, hogy megoldhatók ezek a dolgok is, tehát nem annyira kizárólagos ez, hogy most ezt ne lehetne így megoldani. Hát ilyen fertőzésekkel kapcsolatban nekünk az a tapasztalatunk, hogy gyakorlatilag enélkül mondjuk egy nyár nem nagyon működik, tehát mindig lesz valami egy-egy napos nem tudom micsoda, amit ott elkapunk, de ezen meg nem kell annyira megijedni szerintem. Most persze, hogyha valakinek mondjuk ez egy súlyosabb esetet jelentene, akkor nem jó, de én azt gondolom, hogy ez benne van az életünkben, hogy ilyen kisebb vírusok elkapnak nyáron, ami egy napig mondjuk tart, attól nem kell megijedni, nem kell rögtön hazautazni, meg kell próbálni ezt ott a helyén kezelni, és akkor tovább folytatni a kikapcsolódást.
0: A Föld súlya rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, ma Pálinkás Gergely gitárjátékával ér véget a zenés napköszöntő. Fülöp Csaba hangtechnikus és Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert. Jó napot kívánok Önöknek! Hallgassák továbbra is a Magyar Katolikus Rádió adását.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Szerda éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban augusztus 1-én tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Az MTI közlése szerint Ruszin Szendi Romulus azt írta, hogy azok számára, akiket méltatlanul távolítottak el a magyar honvédségtől, vagy akiknek a COVID-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján, adta hírül az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös, az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Hozzátették, a hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffein tartalmú és a cukrozott italokat. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es telefonszámot, emelték ki. Gajdos László rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, tette közzé a Telex. Az élő környezetért felelős minisztérium vezetője a Facebookon közölte, hogy Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszály index. Gajdos László azt írta a bejegyzés mellé, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Kedreggel 31 cm mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapjának adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon, július végén már országosan megjelennek a parlagfű pollen szemei a levegőben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ előrejelzése szerint, tudatta az MTI. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. Kisebb földrengés rázta meg szerda hajnalban Szarajevót és a boszniai főváros környékét. Az MTI közlése szerint a földmozgást sokan érzékelték, de személyi sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A 3,1-es erősségű földrengés helyi idő szerint 4 óra 21 perckor következett be. Epicentruma Szarajevótól mintegy 12 kilométerre keletre, körülbelül 6 kilométeres mélységben volt. A Nyugat-Balkán barátai csoport Magyarországgal bővült, így nőtt azok száma, akik a térség államainak az európai stratégiákban való teljes részvételén dolgoznak, hangsúlyozta az olasz külügyminiszter Rómában kedden, amikor megkezdődött az EU-ZER regionális együttműködés soros olasz elnöksége. A külügyminiszter meghívására Orbán Anita külügyminiszter július 10-én Rómában már részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén, amelyre először kapott meghívást Magyarország. Híreink végén hazánk időjárásáról. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
4: Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: egy világhíres múzeum palotában dolgozik. A mai három vendégem itt a szomszédságunkban, a Gyönyörű Néprajzi Múzeumban. Hogyha valaki kívülről megnézi ezt az épületet, akkor nagyon érdekes ugye a dizájn, nagyon szép minták vannak a fém külső borításban, ilyen néprajzi minták, gyönyörű ez a tetőkert, hát olyan nagyon modernnek, de ugyanakkor a környezetbe, a Városligetbe illőnek érezzük ezt az épületet. És ugye azt is tudjuk, hogy a Néprajzi Múzeum története az nagyon távol kezdődött innen, vagy talán nem is annyira távol, hogyha az előző épületre gondolunk, ami valamikor ugye a Kossuth tér mellett állt, de nem volt igazából ideális egy néprajzi múzeumnak. Most jó helyen vagytok? Tehát, hogyha ti így a mindennapjaitokra gondoltok, hogy készül el egy kiállítás, hogy dolgozhattok ti ebben a múzeumban, akkor jó itt lenni ebben az új épületben. Úgy is egyébként, hogy van egy nagyon nagy külső raktárotok, tehát nem csak ez a hatalmas épület, hanem egy hatalmas raktár nagyon messze innen, része ennek az egész egységnek, a Magyar Néprajzi Múzeumnak. Tőkés Réka, múzeumpedagógust kérdezem először.
1: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a rádióba. Igen, én a Néprajzi Múzeumnak az ismeretközvetítési osztályán dolgozom, mint múzeumpedagógus, és igazából én már ebbe az új épületbe érkeztem, és itt kezdtem el dolgozni, de nyilván voltam a régi Kossuth téri múzeumban is, és ahogy hallottam azoktól a kollégáktól, akik ugye megcsinálták, vagy végigvitték a költözést, az átcucolást a raktárakba. Azt mondják amúgy, hogy ez így sokkal modernebb, sokkal jobban érzik magukat itt a tárgyak, és maga a kiállítás is, és az egész múzeum úgy lett kialakítva, hogy ezeknek a tárgyaknak a megfelelő bemutatását is, jól karbantartását és minden egyéb ilyen dolgát, amivel a látogatók igazán meg tudják jól nézni ezeket a tárgyakat, ez itt tökéletesen tudja reprezentálni.
0: Tehát akkor nem csak nagyon szép meg érdekes az épület, hanem számotokra is jól használható. Vajon amikor készül egy látványos kiállítás, ugye díj nyertes kiállításai vannak a Néprajzi Múzeumnak, akkor ez hogy kezdődik el az ötlettől, attól kezdve, hogy halásszátok elő a különböző tárgyakat a különböző raktárokból? Valaki tudja, hogy mit kell keresni, vagy nem tudom, egy nagy adatbázist végig kell böngészni, hogy vajon van egy olyan csorbabögre, amire ő gondolt, vagy nincsen. Szóval, hogy kezdődik egy ilyen nagy-nagy látványos kiállítás, és mikor kezdődik ennek az előkészítése? És nem tudom, kire nézzek. Nézek akkor Laurára, Regős Denk Laura.
2: Hát, amit mi el tudunk erről mondani, hogy jelenleg már azt hiszem ilyen 5 évre előre kitalálják, hogy milyen kiállításokat szeretnének létrehozni. Ezeket meg is szokták vitatni egyébként a kollégákkal. Ugye nyilván van egy fő kurátora ezeknek a kiállításoknak, de vannak fórumaink, ahol megvitatjuk, illetve mi, ugye Rékával én is az ismeretközvetítési főosztályon dolgozom, és valamikor a múzeumpedagógusok is be tudnak ebbe csatlakozni. Úgyhogy, ha nem is mi az elejétől, de úgy nagyjából valahol az elejétől, de valahol a közepétől mi is be szoktunk ebbe csatlakozni.
1: Igen, hogy lássuk azt, hogy például milyen tereket szeretnének használni, hogy azt mi például egy csoporttal mennyire tudjuk bejárni, hogy milyen egyéb eszközöket lehet úgy beépíteni egy kiállításba, ami nem csak mondjuk a kiállított tárgyakról szól, de mondjuk ad némi esélyt arra, hogy valami aktivitás is zajjon a kiállításon belül.
0: Mert tulajdonképpen nem csak az, hogy aktivitás, hanem hogy a régi fajta bemutatás, hogy ki van egy tárgy mellette, ott egy jó hosszú szöveg, és akkor vagy elolvassuk, vagy nem.
1: Igen.
0: Hogy ezen túllépve ezek a érdekes, gyönyörű, régi, vagy éppen újabb tárgyak, hogy lehetnek olyanok egy kiállításból, hogy akarjuk megismerni őket, meg azt a történetet, amit közvetítenek. Tehát ez nem csak csoportos foglalkozásokról szól, hanem egyénileg is. Tehát nektek ahhoz is kell értenetek, hogy mi kell ahhoz, vagy hogy kell
1: hogy
0: ahhoz.
1: Hogy megszólítsa az embereket, igen. Hát annyit tudom még igen elmondani erről a nagy állandó gyűjteményi kiállításról, hogy ugye hihetetlen nagy munka előzte meg ezt az egészet, valami 8 éven át tervezték ezt a kiállítást, és nagyon sok külföldi múzeumba is elmentek a kollégák, ilyen csoportok alakultak igazából, és mindenhol megpróbálták felvenni a kapcsolatot ugye a külföldi múzeumokkal is, ott megnézni, ott milyen szempontok szerint alakítanak ki egy kiállítást, és ugye a legjobb tudásukat hazahozták, és azt próbálták meg itt kamatoztatni, és hát igazából nagyon jól sikerült.
0: És ezt az épületet egyébként e köré, a kiállítás köré tervezték, vagy fordítva zajlott?
3: Nem. Konkrétan a kiállítást egy másik építésztím tervezte, szóval volt közben egy átalakítása is a múzeumnak ehhez a kiállításhoz. Szóval ez a kettő nem volt összeegyeztetve egyébként. Ez egy két külön folyamat.
0: Zsoldos Annának azért is érdekes a munkája, mert a MADOK program múzeológusaként, tehát a mai idők vagy a kortárs helyzeteknek a dokumentálásán dolgozik, és ez azt is jelenti, hogy ez egyrészt a mai napjainknak a tárgyai érdeklik, másrészt az, hogy a ma emberei, például a mai alkotók hogyan viszonyulhatnak, vagy hogyan használhatják a korábbi évszázadoknak a tárgyait. Olvastam arról, hogy csináltál egy olyat, hogy képzőművészeket bevittél az egyik raktárba, azt hiszem székeket mutattál nekik?
3: Igen, hát igazániból a mi osztályunk, ami tényleg így a kortárs világunkkal, meg félkortárs világunkkal foglalkozik. Az egyik módszere a mi osztályunknak az, hogy felkérünk kortárs képzőművészeket, építészeket, hogy ezt a fajta ismeretközvetítést vagy értelmezési lehetőséget behozzák a múzeumba. És például igen, az a kiállítás, amin én dolgoztam, az pont arról szólt, hogy építészeket kértünk fel, hogy gondolják újra a paraszti kultúrának a hétköznapi székeit. Ezek lehettek a legegyszerűbb istállóból kikerült munkaszékek, akár díszesen faragott székek is, és akkor igen, bizony Molnár Tamás kollégámmal, aki a bútorgyűjteménynek a múzeológusa, elvittük az építészeket, az AU műhelynek a két építészét, néha csatlakoztak más építészek is, és együtt átnéztük a gyűjteményt, és abból inspirálódva az építészek terveztek új tárgyakat. És például csatlakozva Rékáékhoz, például ez a kiállítás azért is jött létre, mert a régi műtárgyakat, amik a raktárban, a gyűjteményben vannak, ezeket a legtöbbször vitrín alá kell rakni. Nagyon durva szabályok, rendszerek vonatkoznak rájuk. A látogatónak nincs esélye arra, hogy közelről megszagolva, megnyalva, megtapizva, bárhogyan így tárgyként ilyen taktilisan hozzájuk kerüljön, és az új székeket, a látogatók, amik bizonyos tulajdonságaikban, anyagaikban, vagy akár logikájukban, vagy akár gondolati szinten reflektáltak ezekre a székekre, de használhatták. Szóval, hogyha akarták, ráülhettek, hogyha máshol akartak ülni, és olvasni akartak rajtuk, akkor megfoghatták a széket, és a tér másik végébe lerakhatták. Szóval volt egy ilyen célja ennek a kiállításnak, hogy ezeket a tárgyakat közelebb hozzuk, és ez egy módszer volt erre.
0: A kortárs ez mit jelent? Mikortor kortárs egy tárgy?
3: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz filozófikus kérdés is egyszerre, de mi a kortárst úgy határozzuk meg, ami a mai nap körülöttünk van, az emlékezet kultúránkban, a tárgykultúránkban, a hétköznapjaink része, így számunkra kortárs tárgy, mondjuk egy pilleszék is, ami mondjuk a Kádár korszakban, a 60-as évektől megjelent a lakáskultúránkban, az a mai napig itt van körülöttünk, például egy erkélyen virágot tartanak rajta, vagy zoknit raknak bele, vagy mert ugye leemelhető a teteje, vagy
0: ez
3: csokit.
0: Ez az a két részből összerakható műanyag szék.
3: Igen, igen.
0: Kerek, ami sok színben készült.
3: Igen.
0: És le lehet venni azt a lapot, amin ülhetünk.
3: Igen, oda szoktak dugni dolgokat a gyerekek. Mert ugye az is nagyon fontos, ezeknél a tárgyaknál, bármelyik tárgynál a múzeumban, hogy nem csak a tárgyat gyűjtjük azért, mert igen, ezt a pilleszéket eredetileg egy francia designer tervezt, és úgy került be a tömeggyártásba a szocialista országokban, nálunk forgalmazták ezt, mi vettük meg a licenszét, de hogy nem az a fontos, hogy ez egy design tárgy volt, hanem az a fontos, hogy miért használták, mire használták, és nem a készítő, hanem a funkciója érdekes, meg az a fajta hétköznapi helyzet, hétköznapi ember, aki a birtokába és használatába vette. Szóval mindegyik tárgynak van története, tárgytörténete, életrajza, hogyha ez egy nálunk használt fogalom antropológiában, néprajzban. Ezt úgy mondom, hogy nem vagyok néprajzos, de a múzeumban gyakran emlegetjük a tárgytörténetet, és mindegyik tárgyat próbálunk a kontextusával, a történetével, a használatával együtt kiállítani.
0: És akkor most ez tulajdonképpen már a magyarázata is arra, hogy hogy kerülhet egy néprajzi múzeumban egy ilyen pilleszék, mert azt hiszem, hogy azért vannak olyanok, akik ezt elképzelhetetlennek tartják. Tehát, hogy a néprajz az a szép, faragott, népművészeti tárgyak, amelyek hát most már 100-200 vagy még több száz évvel ezelőtt készültek, kézi munkával, házi iparban, tehát, hogy valami régi és szép. És akkor olyan furcsa, hogy de néprajzi múzeum akkor, nem tudom, régi telefonokat is gyűjt a Kádár korszakból, meg ilyen pilleszékeket, hogy van itt egy kis nem ez tudom, jó, akár esztétikai törés számomra, hogy hát ez nem is olyan szép, mint mondjuk egy szőttes, mondják összegyújtani ezt.
1: Mi nagyon szeretjük, igen, az egészben. Ugye van a Zoom című kiállításunk, ami ennek a gyűjteményi kiállításnak igazából a kis testvéreként szoktuk emlegetni, és ebben van egy hatalmas nagy vitrin. És ebben a hatalmas nagy vitrinbe úgy tűnik, hogy ilyen véletlenszerűen, ilyen robbanásként vannak beállítva a tárgyak, de mindenféle tárgyak. Szóval tényleg a betlehemes, vagy a bábtáncoltató Betlehemtől elkezdve vannak gyönyörű lándzsák, és akkor ott van a Frankenstein maszk, ott van a Rubik kocka, ott vannak ezek a gyönyörű ruhák is, és akkor azzal szoktuk kezdeni, van ilyen foglalkozásunk, hogy mi itt a galop, és akkor leültetjük oda a gyerekeket, és akkor nézzük meg, hogy mi minden található egy néprajzi múzeumba. Mert nagyon sokan pontosan ezzel a sztereotípiával érkeznek ide. Ja, meg úgy is szokták emlegetni, hogy magyar néprajzi múzeum, és akkor ilyenkor ezeket nagyon szépen el lehet nekik mondani, úgyhogy közben meg is mutatjuk, hogy mi minden gyűjt egy néprajzi múzeum. És akkor megnézzük, hogy vannak tárgyak, igen, Afrikából, vannak Ázsiából, vannak Amerikából, Dél-Amerikából, Észak-Amerikából, minden kontinensről, és hogy igen, vannak régi tárgyak, de vannak új tárgyak is. És akkor ahogy ezeket így a gyerekek is felfedezik, meg mi is be tudjuk nekik mutatni, így összeáll az a kép, hogy ugye nem csak egy darabjáról beszélünk ennek az egész gyűjtésnek, meg az egész emberiségnek, hanem ugye az egészéről próbáljuk megmutatni azt, hogy az emberek régen hogyan éltek, hogy miket hordtak, akár hogyan zenéltek. Lehetnek ezek a tárgyak ugye rituális tárgyak, nagyon különleges, féltett tárgyak, de lehetnek ugye nagyon hétköznapiak is. És akkor itt egy kicsit úgy átmegy a gyerekeken, ugye mi leginkább velük foglalkozunk, ez az egész gondolkodásmód, hogy itt mennyi minden látható, és igen, akár lehet, hogy a ő cipője is egyszer bekerül majd a gyűjteménybe, mert hogy egy olyan történettel fogja majd behozni az ottani, meg az akkori múzeológusnak, aki azt mondja, hogy ez kell nekünk, ez a tárgy.
0: Uh-huh. Érdekes kérdés számomra, hogy mondjuk egy olyan gyerek, akinek múlt a Kádár korszak, és mondjuk akár átcsodálkozhat egy ilyen pilleszékre, uh-huh. De múlt neki, lehet, hogy ugyanúgy múlt egy régi kézzel faragott háromlábú fejőszék, amit igen, valahonnan, nem tudom, akár az őrségből, egy istálóból hoztak be. Szóval, hogy ez a két szék uh-huh. az ő számára milyen lehet? Tehát, hogy az egyik szép, a másik csúnya, melyik szép, melyik csúnya, ismerős, nem ismerős, melyiket választaná. Szóval megfigyelitek ti ezt, hogy a régi és kevésbé régi tárgyakhoz hogyan
1: viszonyulnak
0: a mai gyerekek?
1: Igazából nincsen azzal semmi baj, hogyha nem tetszik nekik. Szóval, hogy ezt így, ez is sose probléma. Vagy hogyha idegenkednek tőle, vagy nagyon furcsának találják, sőt félelmetesnek találnak egyes dolgokat a múzeumban, ez legalább találkoznak ezekkel a dolgokkal, és látják, vagy úgy érzik, hogy mennyiféle tárgy van, és nem csak az a tárgyi világ, ami őket a hétköznapjaikba, vagy mondjuk az iskolába, vagy hogyha elmennek egy másik múzeumba, vagy ott mikkel találkoznak. Igen, ez egy kicsit másabb jellegű.
0: És hogy fog ennyi tárgy elférni, Anna, akár mekkora, meg akár hány raktárba? Tehát, hogyha a kortárs tárgyakat is gyűjti a Néprajzi Múzeum.
1: Igen, ezen.
0: És lehet, hogy nem csak a magyar kortárs tárgyakat, hiszen eddig is az elmúlt generációk gyűjtői mindenhonnan, Tibettől, nem tudom én, a Ausztrália

0: van egy gyűjteménygyarapítási bizottság a múzeumnak, ami olyan 3-4 havonta, néha sűrűbben is összeül, ezek egy ilyen iszonyú maratoni ilyen megbeszélések, ahol összegyűlnek a muzeológusok, restaurátorok, bizottságot alakítva, és akinek van gyűjtési javaslata, de ez nem csak tárgy lehet, hanem irat, zene, film, stb. Bármi, ami bekerül a múzeumba, mármint a gyűjteménybe, azt a bizottság megvizsgálja. Ezek ilyen félnapos események, nagyon fárasztóak, és nagyon sok szempontrendszer alapján nagyon átgondoltan szoktak általában, jó, ideális esetben nagyon-nagyon szigorúan is átgondoltan megy át egy-egy tárgy, ennek vannak kivételes eseményei is, de egyébként ennek van egy gyűjtési stratégiája a múzeumnak, és nagyon sokfajta gyűjteménye van a múzeumnak, és a tárgyak, iratok, jelenségek, filmek eszerint oszlanak el, szóval mindig a gyűjteménynek az adott múzeológusai, akik ezeket kezelik, meg a gyűjteménykezelők. Szóval amúgy a múzeum egy nagyon sajátos, összetett világ, amit még belső szemmel is néha bonyolult figyelni, hogy mikor melyik folyamatánál tart egy-egy ügy, akár egy, szóval egy kiállítás, az egy ilyen óriási munka, és rengeteg kézen, rengeteg osztályon megy át, még a legkisebb kiállítás is, nemhogy egy tárgynak a bekerülése, és hogyha még egy óriási tárgyról van szó, akkor tényleg sok kéz kell, hogy megemeljék. Szóval...
1: És mondjuk most ugye arról beszélünk, te a modern tárgyakkal foglalkozol, hogy mai tárgyak is bekerülhetnek, de azért azt is el tudom képzelni, hogy valaki ma kutatva, járva, nem tudom, talál egy olyat, ami olyan tárgyat bárhol a világban, ami nem mai, hanem nagyon is régi, vagy valami olyan, ami egy múltbeli élethelyzetnek a lenyomata lehet. Nehezebb egy ilyen régit behozni a múzeumba? Mert gondolom, hogy akkor meg kell nézni, hogy van-e már ilyen, vagy tényleg fontos.
0: Hát nagyon helyzetfüggő, meg kontextusfüggő ez, hogy mit tud bekerülni könnyebben. Nekem nincs annyi tapasztalatom, én nem már gyűjtöttem tárgyat, úgymond, sőt, már leltároztam is a héten, de a kortárs gyűjteménybe, szóval talán arról tudok inkább mesélni, hogy a kortárs gyűjtemény az egy új dolog a múzeumban, eddig nem létezett, és azok a tárgyak kerülnek
1: és
0: be.
1: És mióta létezik ez a...
0: Hát, kortárs. Egy éve talán. Most kezd beindulni.
1: Tényleg nagyon új.
0: Aha. Most rakjuk bele a tárgyakat szellemileg, és oda azok a tárgyak kerülnek, amiket ezekhez a kortárs művészeket bevonó, építészeket bevonó kiállításainkkal készítettek ezek az alkotók. Lesz benne kerámia, székek, festmények, videómunkák, szövegek, szóval ez egy nagyon tág dolog, és azt gondolom, hogy egyébként a kortárs tárgyak nehezebben mennek át a múzeumnak a szűrőjén, és csak ezt olyan megfontolásból mondom, hogy azért a néprajz, mint tudomány, azért eléggé akadémikusan kötött, és maguk a muzeológusok is szerintem sokszor ezeknek a régi gyűjteményezési rendszerek alapján, amikbe beletanultak, az alapján gyűjteményeznek, és sokszor idegenkednek a kortárs tárgyaktól. Vannak is ilyen próbálkozásaim, például Tamással, Molnár Tamással, akivel csináltuk a kiállítást, mindig mondjuk neki, hogy azért egy pár ikelszéket most már begyűjteményezhet. Még nem tartok itt, még nagyon sok dolgom van a
1: múltán. Ezt akartam kérdezni,
0: ez egy érdekes dolog,
1: hogy és... a régebbi időknek a tárgyai azok egy életet tükröznek, hogy akkor ott hogy éltek. Ilyen volt a szék, ilyen volt a láda, ilyen volt a ruha, ezt csinálták, ilyen

0: munkákat végeztek ezekkel a tárgyakkal, akkor a mai tárgyak gyűjtésénél is ez a szempont, hogy valamikor, amikor nem tudom, 100 év múlva ránéznek, uh-huh. akkor el tudják képzelni, igen. hogy most mi, amikor akár itt beszélgetünk igen. a Katolikus Rádióba, egy ilyen stúdiót is esetleg begyűjthettek, uh-huh. ilyen eszközök között így éltünk, és így dolgoztunk.
1: Persze, de akkor is fontos, hogy nem, szóval, hogy nem egy bizonyos típus gyűjtünk, hanem kontextussal gyűjtjük, szóval begyűjthetjük ezt az asztalt, amúgy elég érdekesen néz ki, meg tök izgi a formája, ilyen oktogonális, de nem a formája miatt fogjuk ezt begyűjteményezni, meg lesz számunkra érdekes, hanem amiatt, mert ezt itt a Katolikus Rádióban már mondjuk 15 éve használják, most satszoltam az idejét.
0: Ez egy új asztal, bocsánat.
1: És ilyen posztmodern a dizájnja.
0: Igen, és nagyon érdekes, mert hétszögű egyébként, tehát ez egy funkcionális tárgy, de az a lényeg, hogy arra gondoltok, hogy akkor például azért, mert ti hárman itt voltatok akár a Néprajzi Múzeumból, meg elmeséljük, hogy ki mindenki ült ennél az asztalnál, meg ki dolgozott itt, azért uh-huh. gyűjthettek például egy ilyen asztalt be.
1: Igen.
0: Jó. Köszönöm, ez egy rövid válasz volt. Rövid zenével most megszakítjuk a beszélgetést, és utána még itt találkozunk a Néprajzi Múzeum munkatársaival.

0: Magyar Katolikus Rádió házunk táján című műsorában folytatjuk a beszélgetést a Néprajzi Múzeum munkatársaival. Regős Denk, Laura, Tőkés Réka és Zsoldos Anna ül itt a hétszögletű asztalról, amit az előbb meg is számoltam, amit még lehet, hogy be is fognak gyűjteni egyszer. Bevisznek, fölgyűjtenek, gyűjtenek a Néprajzi Múzeum tárgyai közé. Amikor egy kiállításba egy csoporttal érkeztek meg múzeum pedagógusként, akkor ugye egy teljesen más helyzet van, mint amikor valaki csak úgy egyedül megy végig látogatóként, mert az a kivételes helyzet, az a kivételes lehetőség, hogy ti egy olyan programot szerveztek, hogy valami sokkal izgalmasabb jön ki, mint hogyha valaki csak látja a tárgyakat. De gondolom teljesen más a helyzet, amikor egy nyugdíjas csoport jön be, vagy mondjuk amikor egy értelmi fogyatékos csoport, egy óvodás csoport, vagy egy olyan család jön be egy éjszakára a múzeumban, mert ilyen is van, hogy múzeumi éjszaka, akik mondjuk hosszabb, rövidebb időt, pár órát a zárás után töltenek el egy kiállításban. Szóval ez hogy készül el, hogy mi történik velük?
1: Hát ez az Éjszakáz a Múzeumban program, ez igazából egy készülő gyerekmúzeumnak egy része, ami már nagyon korábban indult a múzeumban, és annak az egyik témája az alvás volt, és amikor beköltöztek ide az új épületbe, akkor kezdődött ennek is így a kiépítése.
0: Bocsánat, tehát a Néprajzi Múzeumon belül van egy gyerekmúzeum? A gyerekeket mutatja be, vagy a gyerekeknek mutatja?
1: A gyerekek, ne, ez az egyik rész, majd ez egy későbbi dolog, csak ez az egyik része, aha, hogy az alvás, és hogy a gyerekek számára hogy lehet, tehát a gyerekeknek hogy lehet közelebb hozni az alvás témáját, milyen néprajzi tárgyak köthetőek az alváshoz, és így például a plüss nyúltól kezdve a kelesztő kőig találkozhatnak a gyerekek tárgyakkal. Ez egy külön térben van elrendezve számukra, és ott is történik éjszaka az alvás, mert van olyan, hogy itt aludhatnak, vagy hát ott aludhatnak a Néprajzi Múzeumban, és tulajdonképpen ez egy 3-4 órás program, ez az intenzív program része.
0: Hogy játék.
1: Játék, igen. Hogy először megismerkednek például a Zoom kiállítással, ott megnézzük ugyanúgy azt a nagy vitrint, mert hogy mégiscsak kicsit körüljárjuk a néprajznak a fogalmát.
0: Azért Zoom, mert ráerősítetek, ránéztek.
1: Mert különböző perspektívák, ott nagyon sokféle, tehát ki, be, kicsi, nagy, pozitív, negatív, ott mindenféle ránézés van a tárgyakra, és utána pedig ebben a külön éjszakára kialakított térben folytatódik a játszás, ahol igazából egy kis múzeológusként tevékenykednek a gyerekek, és létrehoznak az alvás témakörében egy kiállítást. Különböző hát feladatok útján, tehát mindenféle van hallgatás, videónézés, leltári számkeresés, van külön egy rakter, úgyhogy teljesen úgy van igazából kialakítva a tér, hogy hát egy kicsit belelássanak a múzeumi munkába. Aha, hogy
0: tehát ez egy ilyen pályaorientációs
2: titkos szándék, így akár. Minél több néprajzos legyen.
1: Igen, és a végén, hogyha, mert van olyan, hogy itt ott aludhatnak, van olyan, hogy csak rövid programként este 9-kor hazamennek, de hogyha ott is alszanak reggel 8-ig, akkor még van egy kis saját kuckó építés, amit nagyon szoktak szeretni a gyerekek, mesét mondunk, és akkor igazából ott alszanak a múzeumban.
0: Hú, és tényleg el is tudnak aludni ebben az izgalmas térben?
1: Hát, előbb-utóbb. Azért van egy idő után lámpaoltás, hogy most már halkabban, és előbb-utóbb elalszanak, szerencsére.
0: Aha. Tehát ez a manapság azzal a gonddal is küzdködő szülők, hogy mikor, hogy ajtassuk el a gyermekünket, az ő segítésükre jön létre ez a gyerekmúzeumi program az alvásról, vagy de hogy jött az ötlet, hogy a gyerekeknek az alvásról kell egy kiállítás, meg akkor ilyen programok?
2: Hát ezt ezt annyira a legelejétől fogva nem tudom, mert ugye én utólag csatlakoztam be ebbe a részébe is a dolognak. Szerintem egy olyan univerzális témát kerestek, amihez mindenki rá tud csatlakozni, de ilyen lehetett volna mondjuk az evés is, vagy az öltözködés, de az alvás ugye az éjszakához meg ugye nagyon jól köthető, és ugye megfigyelnek a gyerekek, illetve beszereztünk különböző alvó eszközöket is, úgymond. Tehát így a függőágytól elkezdve az asztalágy, a padágy, ami a paraszti kultúrából jön, a buszon való alvás, és ezekhez mind-mind van történetünk. Ezeket a gyerekek megismerik ebbe a speciális térbe, ami erre van kialakítva, és nyilván ők is szoktak aludni, így vagy úgy, ők is szoktak álmodni, és így a tárgyakon keresztül kicsit megismerik azt, hogy a múzeumnak ugye több témája is van, és egy ilyen témát nagyon szépen ki lehet bontani, és nagyon sokféleképpen lehet hozzá kapcsolódni.
0: Úgyhogy ez lehet olyan csoportos foglalkozás, hogy mondjuk egy óvoda vagy egy iskolai osztály érkezik.
2: Van egy korhatár, amúgy igen, mert nyilván ezt minden alkalommal, mert hogy azért eléggé figyeljük azt, hogy melyik foglalkozás milyen korosztálynak való, és itt is megvan egy tól-ig határ, hogy kiknek javasoljuk kiknek? Ezt a...
1: Ez a második évfolyamtól ötödik, még nagyon max a hatodik, de az ötnél följebb nem szokott menni, illetve nem csak ilyen osztályokat fogadunk, tehát hogy egy összeszokott közösséget, hanem fogadunk családokat is, tehát teljesen idegen családokat, eljön anyuka, apuka, nagymama, gyerek, négy éves gyerek, ott azért nyilván más, hogyha testvért is szeretnének hozni, illetve most szeptembertől lehet olyan is, hogy csak felnőttek, úgyhogy erre is van lehetőség a, hát ilyen csapatépítő.
0: Aha, ez biztos szerint. Más lesz azért, mint
1: persze.
2: Igen.
1: Csak hogyha esetleg.
0: Kapnak egy zseblámpát, és megmutatjátok nekik, hogy milyen izgalmas akár a pince. Sok pince, mert azt igen. Úgy tudom, hogy nagyon sok lefelé, sok szintű ez a múzeum.
2: Úgy van ugye, hogy a mínusz második szinten szintre kell leérkeznie minden látogatónak, és az összes majdnem az összes kiállításunk igen ott van a föld alatt. És ennél lejjebb már talán nem egy viszont széltébe még megy, mert ugye hatalmas nagy szervizfolyosókat kell elképzelni minden irányába az épületnek, és úgy terebélyesedik. De hogyha a Szabolcs utcai raktárunkat nézzük, az például mínusz 4 szinten van. Szóval, hogy az meg aztán tényleg nagyon a föld alatt van. Nagyon izgalmas.
0: Hogyha olyan csoport érkezik, akik valamilyen sérüléssel élnek, akár, nem tudom, látássérültek, hallássérültek, vagy értelmi sérültek, akkor hogyan készültök egy ilyen programmal?
1: Hát... Például ugye akik gyengén látók, vagy vakok, nekik nagyon jó foglalkozás az, amikor megtapogathatják. És legtöbbször egyébként Réka szokott velük foglalkozni, hogyha egy olyan téma van, hogy a mesterségek, és akkor különböző mesterségeknek a tárgyait tudják megtapogatni, megbeszélni, akár történetet szőni hozzá, tehát igyekszünk őket minél jobban bevonni. Illetve igyekszünk olyan foglalkozásokat is létrehozni a térben, hogy az könnyen érthető legyen számukra, tehát hogyha értelmi fogyatékossággal érkeznek, hogy ne legyen számukra ijesztő a tér, mert általában még a kisebbeknek is ijesztő egy hatalmas, sötét térbe belépni, úgyhogy próbálunk minél barátságosabb környezetet teremteni számukra, illetve tényleg olyan elemeket belevinni a foglalkozásba, ami számukra könnyen megoldható, könnyen érthető, és a végén ugyanúgy boldogan távoznak.
0: És ezek egyediek ezek a foglalkozások? Tehát ahhoz, hogy velük igazán jó legyen egy ilyen alkalom, meg kell beszélni a nem tudom, pedagógusukkal, szülőkkel, hogy kik jönnek, mennyi idősek, milyenek, mit tudnak. Tehát előtte nektek akkor... Nagyon kell készülni
2: igen,
0: egy ilyenre.
2: Ezt mindig azért fokozottan szoktuk, ugye a Laura veszi fel a csoportokat, de ugye ő tudja azt, hogy ki fogja tartani a foglalkozást, és akkor mi mindig felvesszük azokkal a kapcsolatot, akik hozzák a csoportot, és azért fontos az nagyon nekünk is tudni, hogy hányan jönnek, milyen nehézségekkel küzdenek, hogy kinek milyen szorongása van, fél esetleg belépni egy egy másik térbe van-e valamiféle fóbiája, ezen mi tudunk-e segíteni, vagy vele jön esetleg plusz kísérő, ezeket így mind-mind nagyon alaposan le kell beszélni. Vagy hogy ők mit szeretnének, éppen mivel foglalkoznak, arra mi rá tudunk egy kicsit erősíteni egy másik környezetbe, és akkor ezeket egy kicsit mindig módosítjuk. De vannak alapfoglalkozásaink, amiket meg már könnyedebben tudunk így vagy úgy egy picit formálni az ő kedvük szerint.
0: Hogyha egy család érkezik meg a múzeumba, és különösebben nem készültek arra, hogy mondjuk előre megbeszéljenek, kérjenek egy programot, hanem csak belépnek, akkor mi a ti tanácsotok, hogy érdemes egy néprajzi múzeumban egy családnak elkezdeni az ott létet? Mert ugye ez a remény, gondolom, hogy a gyerekek jól fogják magukat érezni, különböző korú gyerekekkel érkeznek, ne unják meg, és mondjuk akarjanak máskor is visszamenni.
2: Erre amúgy jó példa maga a gyűjteményi kiállítás is, mert ott egy ponton már ugye minket múzeumpedagógusokat is bevontak, és lettek a kiállításba beépítve olyan elemek, amik kifejezetten a gyerekeknek vannak kitalálva. Ilyenek például a varázslencsék is, amik a kiállításba el vannak rejtve, 21 ilyen kis lencse van, amiben úgy kell elképzelni, hogy így bele kell kukucskálni, ilyen gyermekmagasságban van, és van két kicsi állatunk, a Buga és a Barka, egy kutya meg egy cica, és ők kerülnek mindig valamiféle interakcióba egy-egy tárgyal, abból a térbe, amiben van ez a lencse. És akkor, hogyha belenéznek a gyerekek, akkor azt látják, hogy ez a kutyus, vagy ez a cicus, vagy éppen mind a ketten valamit mondjuk csinálnak, mondjuk utaznak egy szekéren, és a szekér meg ott van a fejük fölött, szóval, hogy így összetudják egy kicsit ezeket kapcsolni.
0: Azaz hiszem, hogy mindig a családoknak egy nehéz kérdés, hogy ha bemennek egy kiállításra, akkor jó esetben mindenkit érdekel, és mondjuk az apuka szívesen végigolvasná az egészet, a gyerek meg már rohan előre, mert ő most rohanni szeretne, meg csak úgy körbe pillantani, tehát hogy nehéz összeegyeztetni.
2: Mert ezek pont ilyen kis megállító pontok, igen, hogy a szülők is tudják élvezni a kiállításokat, illetve nem csak ezek a varázslencsék vannak, hanem vannak ilyen szelencéknek nem, ilyen munkacím alatt, és ezek pedig ezek is szintén a térbe vannak, észre lehet őket venni, és akkor ki lehet őket nyitni, és akkor valami itt is mindig történhet azáltal, hogy a gyerek mondjuk hozzányúl.
0: Tehát lehet valamit pakolni?
2: Kicsit olyasmik, igen, pakolósak, lapozósak, elmozdítósak, pörgetősek, szóval ilyesmi aktivitások vannak benne.
0: Hogyha valaki az új tárgyakkal dolgozik, az annak a régieket is kell ismerni. Tehát, hogy múzeológus Zsoldos Anna, de azért a régi tárgyak és meg az egész gyűjteményt át kell, hogy lásd, hogy mi van itt.
3: Hát, nagyon is, viszont az biztos, hogy az egészet, most már 4 éve, most lesz 4 éve, hogy a múzeumban dolgozom, de nem látom át az egészet. Óriási állománya van a múzeumnak, és örülök, hogyha egy-egy tártípusnak, vagy egy-egy témának bizonyos részeit megismerem. Hát a néprajz is egy külön, antropológia, néprajz, külön tudományok, és én más tudományból jövök, én művészettörténetet tanultam az egyetemen, és bele kellett tanulnom, sokat kellett olvasnom, fejlődnöm, tanulnom ahhoz, hogy tudjak itt dolgozni.
0: Viszont, akkor a te kiállításaid, vagy a te munkáid, azok azt is tükrözik, hogy hogy ismered meg te a múzeumot, nem? Hogy éppen most a székekre csodálkozol rá, vagy nem tudom, melyik részét ismered éppen meg, vagy melyik kollégával tudsz úgy dolgozni, hogy meglássál, te is felfedezzél valamit ebből a hatalmas gyűjteményből.
3: Igen, egyébként biztosan látszik, megtükröződik, viszont az is biztos, hogy nem várják el tőlem, meg nem volt ez eddig a munkámnak a kritériuma, hogy én egy hardcore néprajzos legyek, hanem én azért egy kicsit más szemlélettel vagyok a múzeumban, mint az igazi tőzsgyökeres néprajzos antropológus múzeológusok. Nekem más is valójában a feladatom. De hát iszonyúan izgalmas, mert a néprajz egy olyan tudományág, ami elképesztően sok mindent felszabadít a többi humán tudományból, hiszen emberekkel foglalkozik nagyon sok tekintetben, szóval embereket kérdez az ő véleményüket, az ő hitrendszerüket, az ő szokásaikat, az ő mitológiájukat, meg rítusaikat. Szóval egy nagyon-nagyon emberközeli, közvetlen kapcsolatot kell kiépíteni, és ki kellett, szóval a néprajz nem egy ilyen exakt tudomány, mert egy csomó mindent onnan tudunk, például a folklort, vagy a hiedelmeket, hogy elmegy a néprajzos, és interjút készít a, nem is tudom, Átányban, a Dunántúl legészakibb kis falujában, a Marinénével.
4: És hogyha nem őt kérdezte volna meg, hanem a Manci nénit, akkor teljesen más gyűjtött
3: pontosan,
4: volna.
3: Igen. És egyébként ez egy izgalmas szempontja annak is, hogy ki kérdez és kitől kérdez, mert bizonyos dolgokra nem fognak válaszolni egy 50 éves férfinak, és bizonyos dolgokra egy frissen végzett 20 éves lánynak se fognak válaszolni. Szóval ez iszonyúan bonyolódik pont a személyköziségitől az, hogy így hogyan tud a néprajz és a múzeum bemutatni dolgokat, de ez egy fontos szempont, hogy a múzeum az nem objektív. Szóval nem egy exakt dolog, amit ott lát az ember, és ettől még egy ilyen réteg kerül rá, és még mágikusabb lesz a helyzet, meg a helyszín maga.
4: És ha oda megyünk, akkor látogatóként is ezt nem árt, ha tudjuk, hogy akármilyen régi, akkor is ugyanígy volt ez. 100 évvel ezelőtt sem volt mindegy, hogy ki kit kérdez. Úgyhogy amit ott látunk, az egy tényleg egy egyedi pillanat, meg két egyénnek a találkozása volt. Most eddig tárgyakról, meg a múzeumról, meg hogy mit csináltok, arról beszéltünk, de például te hogy kerültél Zsoldos Anna ide a Néprajzi Múzeumba? Tehát, hogyha valaki művészettörténészként végez, akkor nem biztos, hogy a Néprajzi Múzeum jut először eszébe, mint munkahely.
3: Hát nekem se, egyáltalán nem. Én biztos voltam benne, hogy nem vesznek fel a Néprajzi Múzeumban, de...
4: De hogy jutott eszedbe, hogy ide? Csak megláttad az álláshirdetést?
3: Amúgy ez nagy dolog, hogy volt egy nyílt pályázata az állásnak. Frazon Zsófi, aki a MADOK programnak a vezetője, és ő az egyik alapítója Fejő Zoltánnal. A 2000-es években kezdődött a MADOK program a múzeumban, és én a Zsófi nevével még a műftöri tanszéken találkoztam, mert volt muzeológia óránk, és a Zsófit mint konkrétan tanították a Néprajzi Múzeumot és a Zsófi munkásságát, és onnan ismertem, hogy hát ez valami elképesztően izgalmas dolog, hogy kortárs, hétköznapok kortárs, teljesen észrevehetetlen használati tárgyak bekerülhetnek egy múzeumba, mert én műftörisként arra szocializálódtam, hogy a Brajer Marcell széke kerül be az iparművészetibe, meg Rembrandtot elemzünk, és tényleg így az esélytelenek nyugalmával elküldtem az önéletrajzomat, és nem csak azt kellett kérni, hanem nagyon-nagyon izgalmas volt az, hogy ez egy olyan álláshirdetés volt, amire eszét kellett írni, és korábbi referenciákat is be kellett küldeni, mint egy kb. Egy ilyen művészeti egyetemi felvételire. Jó, azért nem annyira, nem kellett előkészítőre járnom meg ilyenek, csak azt akartam ezzel kifejezni, hogy nekem nagyon szimpatikus volt a maga a metódus, és akkor volt egy előválogatása az eszék, meg referencia, meg CV alapján, és utána hívtak be interjúra, ahol emlékszem, hogy a leendő munkatársaim már bent ültek, és nagyon izgalmas volt, mert azt kérdezték tőlem, hogy mit gondolok az épületről, és akkor már épp befejezték, már nagyon is látszódott a ligetnek a kapujában az épület, és nagyon-nagyon örültem, hogy ezt megkérdezték tőlem, mert engem kifejezetten az építészet érdekel, és volt egy nagyon, hát volt egy véleményem az épületről, és gondoltam, hogy hát lehet, hogy nem vesznek fel, de aztán felvettek. És azóta is így elég jó itt lenni.
4: Jó itt dolgozni. Viszont néprajzosnak, meg múzeumpedagógusnak adódik, hogy ilyen helyen dolgozhat. Tehát nem tudom, hogy Réka meg Laura karrier terveiben szerepelt a Néprajzi Múzeum.
2: Hát igazából így specifikusan, hogy Néprajzi Múzeum nem, de én nekem volt egy elképzelésem, hogy én nagyon szeretnék múzeumban dolgozni. Én a Képzőművészeti Egyetemen végeztem festő és pedagógia szakon, és a Ludwig Múzeumban volt egy hosszabb gyakorlati időm, amikor is eleve találkoztam azzal, hogy mi az, hogy múzeumpedagógia, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy egy ilyen különleges térbe fogad az ember csoportokat, hogy egészen más szempontokkal és szempontokról tud beszélni mondjuk a művészetről az esetben, ez esetben pedig ugye itt is szintén lehet a művészetről is beszélni, meg a tárgyakról is. Szóval ez a pedagógiai vonal, ez úgy érződött bennem, vagy hogy ezt is szívesen csinálom, és nekem pedig az egyik barátnőm ajánlotta, amikor meglátta ezt az álláshirdetést, hogy akkor jelentkezzek rá, és beadtam, és akkor sikerült.
4: Laura?
1: Hát én hivatalosan történész végzettséggel rendelkezem, és így korábbi tapasztalatok, és hát eleve azért is mentem így egyetemre, mert múzeumban szerettem volna dolgozni, és aztán pedig korábbi tapasztalatok alapján nagyon érdekelt a pedagógia, és én se kifejezetten Néprajzi Múzeumban gondolkodtam első körben, de úgy adódott az élet, hogy keresnem kellett egy munkát, és szerencsére itt a főnököm meglátta bennem a valamit, és beleillek a csapatba, és akkor így dolgozom már lassan 2 éve Rékáékkal.
4: Most úgy kérdeztem ugye a hármatok sorsát azért is, hogyha mondjuk a hallgatóink azon gondolkodnak, hogy lehet egy ilyen nagy presztízsű múzeumba bekerülni, akkor hallják ezeket a történeteket, de tényleg azért érzitek, hogy nem mindegy, hogy ti itt Budapesten ebben a múzeumban dolgoztok, valószínűleg mások a lehetőségeitek van, is, mint hogyha mondjuk van, egy vidéki kisebb gyűjteményben lennétek.
2: Igen. Hát azért érezzük persze, meg ugye mi is tartjuk a kapcsolatot ugye más kollégákkal is, tudjuk az ő nehézségeiket, nyilván azért itt is vannak nehézségek, de azért mi nagyon jól el vagyunk látva, úgymond mindenféle forrásokkal, hogy tudjuk fejleszteni a saját munkánkat a múzeumon belül. Ez így van.
4: Mennyire sziget ez a hatalmas múzeum itt a Városligetben, vagy mennyire van kapcsolatban akár a többi múzeummal, vagy a tudományos világgal?
3: Szigetnek sziget, de nem szellemi értelemben sziget a múzeum. Olyan sziget, hogy egy nagyon sajátos világ, uh-huh. nagyon sajátos rendje van, de ez minden múzeumra igaz egyébként, csak talán nálunk látványosabb, meg talán szétszálazottabb, mert óriási, tényleg rengeteg munkatársunk van, rengeteg. Meg hát maga az épület
4: ismertek
3: is óriási.
4: Ismertek mindenkit?
2: Nagyjából igen. De kell hozzá idő, hogy az ember ugye meg tudjon ismerni ennyi embert. Igen.
4: Hányan lehettek?
2: 250-en.
1: Aha. Igen.
3: De egyébként tényleg szellemileg azt gondolom, hogy minden, egyébként személyi közi kapcsolatok is vannak, mert amennyire nagy a múzeum, a néprajzi szakma, meg az antropológia, meg az ide tartozó társtudományok, uh-huh. történelem, művtöri, képzőművészet. Igen. Szóval ezek a humántudományok nagyon szűk szakmák, kicsik, és szerintem igyekszik, és illetve a múzeum, amikor kiállításokat, vagy akár programokat tervez, nagyon interdisziplinárisan áll hozzá, és más múzeumokkal is kollaborál folyamatosan, nem csak mondjuk az utazó kiállításaival, uh-huh. hanem együtt is csinálnak kiállításokat, mondjuk az Iparművészeti Múzeumnak a munkatársaival, igen. vagy a székes kiállítás miatt dolgoztam együtt több vidéki múzeumban munkatársakkal, és nagyon jó élmény volt, és nagyon izgalmas helyekre jutott el ez a kiállítás pont emiatt, és kutatásokban mindig bevonnak a skanzentől elkezdve. Uh-huh. Szóval, hogyha van egy disziplina, van egy téma, ahhoz bevonnak mindig szakértőket.
2: Igen.
4: Három fiatal munkatársa a Néprajzi Múzeumnak van itt velünk, úgyhogy meg kell, hogy kérdezzem, hogy milyen karriertervetek van. Ugye itt most a csúcson vagytok, tehát hogy a Néprajzi Múzeumból jobb helyre elmenni nem nagyon lehet, vagy van olyan álmotok, hogy hogyan tovább, vagy mondjuk a múzeumon belül hogyan tovább?
2: Hát ugye a jövőt egyikünk se látja, én úgy gondolom. Én mindig próbálok azért a jelenre fókuszálni, és én jelen helyzetben amúgy nagyon jól érzem itt magam. Úgy érzem, hogy még mindig lehet hova fejlődni ebbe a közegbe, és hát én a jövőt még így nem látom, de hosszú távon nyilván hosszú távon.
4: Mondjuk az is hozzátartozik, hogy két kisgyermeked van, ahogy ezt megtudtam, hogy ők most éppen Néprajzi Múzeumban, múzeumpedagógus kollégáid alatt várják, hogy kész legyél itt a stúdióban. Szóval nyilván ez is meghatározó.
2: Ez abszolút meghatározó.
4: Szeretsz egy ilyen stabil munkahelyen lenni.
2: Ez így van. Igen.
1: Hát... Én is azt tudom mondani, hogy még így két év után is minden nap találkozom új helyzetekkel, meg új problémákkal, amiket mindig másképp kell egy kicsit megoldani, és hogy még így látva magunk előtt, hogy még mennyi időszaki kiállítás, még mennyi akár mi kis a múzeum pedagógiának a saját kis dolgai lesznek előttünk. Én is csak azt tudom mondani, hogy egyelőre én hosszú távon látom magamat itt a Néprajzi Múzeumban.
4: Még főleg így, hogyha 5 évre előre terveztek kiállítást, akkor a fejetekben mindig így tolódik
2: így van, előre az idővonal.
4: Ez az idővonal.
3: Igen, szokták mondani, ezt megtanultam a múzeumban, hogy a múzeum egy lassú műfaj, és tényleg másképp tellik a múzeumban az idő. Egyébként szerintem az is egy fontos dolog ebben a kérdésedben, hogy kulturális szférában dolgozni, mint szabadúszó, mint állandó alkalmazottként elképesztően nehéz, mert kevés hely van.
2: Igen.
3: Szóval végzünk az ELTE-n, egy bölcsész szakon, hova menjünk, mit csináljunk? Végzünk festőként a képzőművészetén.
4: Hány százan egy évfolyamban?
2: Hát igen.
3: Hát pontosan, és ki fogja felvenni ezt az emberállományt, és ezek a helyek nagyon limitáltak, nagyon szűkek, kihalásos alapúak sokszor, szóval tényleg szűk keresztmetszett az, hogy mi hol tudunk elhelyezkedni, és szerintem nagyon szerencsés együttállás az, hogy mi a múzeumban vagyunk, mert egy jó körülményű múzeum ez, kiemelt múzeum, van lehetőségünk dolgokat csinálni, mert általában az van, hogy így ingyen munkával, túlórával, szabadidőben lehet a kulturális szférában átlagfizetés alatt elélni.
4: Akkor most jó, hogy itt ebben a gyönyörű múzeumban dolgozhattok, a szomszédságunkban, a Néprajzi Múzeumban. Köszönöm szépen Denk Laurának, Tőkés Rékának és Zsoldos Annának, hogy velünk volt ma a Magyar Katolikus Rádió Házunk Táján című műsorában, amelyet ma Mári Szabó Eszter, Urbán Péter és Szabó Csilla készített. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.

0: Elhangzott a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Szerda éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban augusztus 1-én tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Az MTI közlése szerint Ruszin Szendi Romulus azt írta, hogy azok számára, akiket méltatlanul távolítottak el a magyar honvédségtől, vagy akiknek a COVID-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő. Csütörtök 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján, adta hírül az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Gajdos László rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, tette közzé a Telex. Az élő környezetért felelős minisztérium vezetője a Facebookon közölte, hogy Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszály index. Gajdos László azt írta a bejegyzés mellé, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, kedd reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapjának adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. Július végén már országosan megjelennek a parlagfű pollen szemei a levegőben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ előrejelzése szerint, tudatta az MTI. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Sóipari Társaság, vagyis a SZÁLROM, az elárasztott parajdi sóbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. Az MTI szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-e és 27-e között a korondpatak vizének sótartalma is megnőtt. A helyszíni vizsgálatok során nem találtak újabb beomlást vagy más instabilitásra utaló jelet. Az állami vállalat közölte, azért javasolja a másodfokú riasztás bevezetését, mert a szeizmikus jelenségek erőssége meghaladja a jelenlegi, első fokozatnak megfelelő szintet. Megelőző intézkedésről van szó, mely fokozza a hatósági jelenlétet, de a lakosság evakuálását nem írja elő, húzták alá. Kisebb földrengés rázta meg szerda hajnalban Szarajevót és a boszniai főváros környékét. Az MTI közlése szerint a földmozgást sokan érzékelték, de személyi sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A 3,1-es erősségű földrengés helyi idő szerint 4 óra 21 perckor következett be. Epicentruma Szarajevótól mintegy 12 kilométerre keletre, körülbelül 6 kilométeres mélységben volt. Az időjárásról. Túlnyomon derült napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket, a következő híradást 11 órakor hallhatják.

0: Gershwin szerzeményét Ella és Louis Armstrong adta elő. Az osztrák-magyar monarchia egyik legfényesebb sztárjára, Fedák Sárira emlékeztek szülővárosában, Beregszászon. Nyíri Kata összeállítása.
1: Az osztrák-magyar monarchia egyik legfényesebb sztárjára, Fedák Sárira emlékeztek szülővárosában, Beregszászon. A 20. század első felének egyik legismertebb és legsikeresebb magyar előadó művésze volt, aki Rákosi Szidi színész iskolájának elvégzése után 1900-ban a Magyar Színházban kezdte meg pályáját, amelynek során számos magyar és külföldi színházban fellépett. Szerepelt a Népszínházban, a Víg Színházban, a Király Színházban is. Külföldi szereplései során eljutott Bécsbe, Berlinbe, Párizsba, Londonba és az Egyesült Államokba is. Akkor legnagyobb operett primadonnájaként tartották számon. Tiszteletére emléktáblát állítottak egykori beregszászi kastélya falán. Itt, vagyis az egykori Fedák kastélynál vette kezdetét a művésznő halálának 70. évfordulójára szerzett programsorozat, amit a Kárpátaljai Magyar Drámai Színház szervezett meg. Sinedina igazgató.
2: A Beregszászi Színház mindig szívügyeként tekintett arra, hogy Fedák Sári emlékezetét megfelelő helyen őrizze és ápolja, így a Fedák Sári szobor állítása és a Fedák díj alapítása után különböző Fedák napokat, tematikus napokat igyekszünk szervezni. Így történik ez most, amikor Fedák Sári halálának 70. évfordulójára emlékezve, egyfajta utódaiként a Beregszászi Színházban nem vér szerinti, de mégiscsak szellemi és hivatásbeli utódaiként emlékezünk rá. Emléktábla koszorúzással, szobor koszorúzással, este pedig Szűcs Nelli Fedák Sári című monodrámájával igyekszünk az egykori híres primadonna emlékét őrizni és ápolni. Ezekre az alkalmakra Beregszászban, illetve Tiszaújlakon kerül sor. Tiszaújlak pedig azért érdekes számunkra, mert Szűcs Nelli Tiszaújlakon született, úgyhogy egyfajta hazahúzás, szülőföldhöz való kötődést is igyekeztünk ezzel ápolni és erősíteni, ugyanúgy, ahogy korábban Fedák Sári tanította ezt nekünk. Szűcs Nelli ezen a vonalon és ezen a tanításon, saját hazájában, saját szülőföldjén hirdeti a szakma iránti elhivatottságot, szépséget és Fedák Sári emlékezetét.
1: Fedák Sári nem csak Beregszász és Kárpátalja, de az összmagyarság egyik legnagyobb színésznője is volt. Hangsúlyozza Szűcs Nelli, Jászai Mari díjas színművésznő, a Nemzeti és a Beregszászi Színház tagja.
3: Ha beszélhetünk kárpátaljakról, akik vitték a hírünket a nagyvilágba, az első, egyik nagy csillagunk Fedák Sári. Azt gondolom, hogy a múltat és a jövőt csak úgy tudjuk összekapcsolni, ha mi teszünk, akik ma élünk valamit azért, hogy átadjunk valamit a fiataloknak. Tehát ezt az emlékezetet, amit képviseltek ezek az emberek, akik olyan időszakban éltek, amikor szintén helyt kellett állni, mint magyarként, tehát megint áthozzuk azokat az érzéseket, azt a tapasztalatot, és meríthetünk tőlük, hogy erősek legyünk a mai világban, mert azt gondolom, ma épp azt éljük meg, amit Fedák Sári és azok az emberek, akik vele egykorban éltek, már megélték egyszer, úgyhogy bátrak kell, hogy legyünk, főleg itt Kárpátalján, mert nem könnyű időket élünk. Azt a fényt, azt a reményt, ahogy ő gondolkodott, és ő, aki megjárta a mennyet és a poklot az élete alatt, ha egy kicsit beletekintünk az életébe, akkor már van kitől, van kiből táplálkoznunk, és azt hiszem, hogy megmaradnunk itt Kárpátalján, hogy élhetünk, és élnünk kell.
1: Fedák Sári volt az, aki Beregszászt a magyar kultúra egyik meghatározó helyszínévé tette. Emelte ki Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere.
4: Fedák Sári öröksége a mai napig visszaérezhető városunk kultúrájában. Meggyőződésem, hogy vidékünk kulturális életének az egyik legkiemelkedőbb személyisége. Mindenhová magával vitte azt a jelet, hogy ő Beregszászból származik, és a világ hírét. Ez neki csak erősíteni tudta. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ünnepelhetem azt a kulturális örökséget, amit ránk tudott hagyni. Véleményem szerint a egyik legismertebb beregszászi polgár, és azt hiszem, hogy amikor emlékezünk rá, emlékezünk a kultúrájára, emlékezünk arra, hogy ez a város nem csak mostanában, nem csak 20 éve, hanem 70 és 100 éve ezelőtt is jelentős kulturális élettel bírt. Azt hiszem, hogy a mai rendezvény még jobban megerősít minket abban, hogy van miért élni, és ennek a kultúrának igenis van jövője.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: körülmények között gyakorlatilag elsajátít mindent, amit a zuhanásban, tehát testtartásban, tehát ahogy ő neki ott viselkedni kell, és amikor látjuk, hogy ott már biztonsággal mozog, akkor elmagyarázzuk neki, hogy tulajdonképpen mit kell csinálni az ejtőernyővel. Most nagyon viccesen mondom, mert azért ez ennél lényegesen komolyabb. Majd fogjuk, fölvisszük 4000 méterre, és kiugrunk.
1: Tehát már az első ugrás, az magasról történik, igen. És ebből van egy bizonyos talán...
2: És az tandem vagy egyedüli?
1: Nem, egyedüli. Tehát egyedül. Az oktatóval.
0: Az oktató fogja őt a kiugrásnál, meg zónás közben, de hát van. Nyilván, ha kinyitja az ejtőernyőt, akkor már egyedül van.
1: Egyedül, de van egy rádió, amivel igen. Instrukciókat kap. Ez egy irányú rádiózás, tehát nem arról van szó, hogy megbeszéljük, hogy mi történt, hanem instrukciókat kap, hogy erre kell forduljon, mit kell csinálni, és ebből látjuk, hogy...
0: Gyakorlatilag levezényeljük a földre, rögtön már az első ugrásánál, tehát mondjuk, hogy mikor, merre forduljon, mikor lebegtessen, tehát eléggé védett körülmények között történik az oktatás, bár ijesztő, hogy az első ugrás az után nyilván fölmegyünk 4000 méter, és kiugrunk a repülőgépből.
1: És ebből kifolyólag viszonylag rövid idő alatt ejtőernyőssé válhat az ember, és önállóan ugorhat. Van 9 darab ilyen tematikai ugrás, és hogyha nem kell ismételni.
0: Tehát, hogyha valaki nagyon ügyes, akkor az elméleti oktatás leszámítva meg a szélcsatornát, maga a gyakorlati képzés repülőgépből az azt jelenti, hogy 2 hétvége alatt.
2: Ti mióta űzitek ezt a sportot?
1: Én is tandemmel kezdtem annak idején, 92-ben ugrottam. Ez körülbelül arra datálható, én azt gondolom Magyarországon a tandem is, vagy igen, akkor jelent meg akkor a 90-es kezdődött. Évek elején. És hát azóta kisebb-nagyobb intenzitással, de folyamatosan.
0: Én később kezdtem, én 2000-ben kezdtem el, tehát.
2: Milyen élmények fűznek ehhez a sporthoz?
1: Csuda jó élmények, ugye maga az ejtőernyős közösség, a repülőtéren való lét és az ottani élmények, ez is egy idézőjelbe zárt közösség az ejtőernyősök, és mivel ilyen extrémebb dolgot űzünk, ezért egy kicsit talán vagányabbak és több a móka, mint máshol. Én azt gondolom.
0: Nekem a legnagyobb élményeim azok a tanulók, akik jól megoldják a feladatot a levegőbe. Tehát azt látni, hogy egy tanuló, akit az ember kiképzett, nagyon jól mozog, sőt, meg tud csinálni mindent, nekem igazából ez az élmény.
1: A tandemnek ez az egyik legnagyobb fizetsége, amikor a tandemutas eljön, és úgy megy mosolyogva, hogy olyan dolgot adtunk neki, amit soha sehol, sehol máshol nem kaphat.
3: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben hallgathatják meg.

0: Tátrai Band felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Varázsdoboz. Mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Harmadik rész. Teltek múltak a napok, a tavaszi szellő már halványzöld lombokat ringat, és az aranynapsugár hófehér és rózsaszín gyümölcsfa virágokat csókolgat. Felpesdült az élet a kertben, szemlátomást nő és fejlődik minden. Füstös naponta új ámulat beesik, pedig már annyi mindent tanult a két hét alatt új otthonában. Fürgén tud felugrálni a lépcsőkön, ismeri a rendet, mikor kelnek fel gazdijék, mikor kap enni, tudja, hogy Bundás nem anya, de azért nagyon szereti, és mindig megölelgeti, sőt, hozzá is bújik. Azt is tudja, hogyan kerülje ki Cini karmait, ha incselkedik vele. Ismeri a postást, akit meg kell ugatni, a két gyerek játszó pajtásait is, akiket nem kell megugatni. Titokban átlopakodott már a szomszéd Cézár kutyához, és az játszik vele. Igaz, hogy gazdi ezért nagyon megszitta, amikor észrevette, mert nem szabad kimenni az utcára. Sok mindent tud már, de még mindig keveset. A nagy kertet már többször bejárta a gyerekekkel, de minden nap más színe és formája van. Tegnap még látszott a kerítés, és tudja, hogy azon túl nem szabad mennie. Már nem látszik úgy. Zöldes színe lett a bokroktól. Egyre több hang is hallatszik. Itt az előszoba ajtaja fölött, az előre nyúló tető alatt napok óta fehér hasú, fekete szárnyú karcsú madarak röpködnek. Már hajnalban fölébresztik éles csivitelésükkel. Jönnek, mennek, csőrükben mindig hoznak valamit, és az eresz alá a régi fészekhez tapasztják. Ugyan mi lesz ebből? Nemrég jöttek meg tengeren túli hazájukból, és ezt a rozzant fészket itt, ami tavaly az övék volt, elfoglalva találták. Azok a szürke, lármás madarak, amiket verebeknek hívnak, beköltöztek, és nem akarnak kimenni onnan. Micsoda rettenetes verekedést csaptak! Ezek a fekete, karcsú madarak, amiket fecskéknek hívnak, nagyon harciasak. Megtámadták a verebeket, csőrükkel és szárnyukkal ütötték, verték őket, még a közeli fára sem engedték, hogy leszálljanak. A verebeknek úgy járt a szájuk, mint a kereplő, de nem csak az övék, hanem az egész rokonságuké, amely a nagy ribillióra összecsődült a szomszéd háztetőn. Mindenféle csúfságot kiáltoztak egymásra. A fecskék víjogtak. Mi? Mi? Takarodjatok innen, szemét népség! Hogy mertetek betelepedni a fészkünkbe? Csri! Csri! Itt hagytátok a fészket, nem kellett nektek, hát jogosan foglaltuk el, feleseltek a verebek. Ví, ví, csak térre hagytuk itt, amikor a másik hazánkba vonultunk, de jól tudtátok, hogy visszajövünk. Csri! Csri! Manapság senkinek sem lehet két lakása, micsoda beszéd ez? Ha visszajöttetek, építsetek új fészket magatoknak. Ví, ví, szemtelenek, talán minden évben hagyjunk itt nektek egy fészket? Jó is lenne, mert ti lusták vagytok fészket építeni. Eltakarodjatok, mert kiváljam a szemeteket. Vaddűvel estek egymásnak. Sokáig kergetőztek, míg végre a verebek sértődötten elvonultak, és a bokrokon összegyülekezett rokonsággal meghányták, vetették a dolgot. Közös erővel mindenféle sértést zúdítottak a fecskékre. Olyan zsinatolást csaptak, hogy gazdijék is kiszaladtak megnézni, mi történt. Füstös leteszi a fadarabkát, amit eddig jó ízűen rágcsált, és felpillant a fecskékhez. Látja ám, hogy az egyik madár a kijavított fészekben ül, és csak a feje látszik ki belőle. A másik éppen most érkezik, és csivitel valamit a társának, de az nem kell föl, továbbra is csak ott ül. A kiskutya most észreveszi Cinit, amint méltóság teljesen lépked le a padlás lépcsőn, és tekintete a madarakra tapad. Füstös kihasználja az alkalmat, feléje szalad, hogy belecsípjen a farkába. Mire a macska megfordul és pofonra emeli a mancsát, már vissza is pattan, de Cini nagy ugrásokkal utána fut. Na most lesz, hadd el, hadd! Füstös lába még nem elég gyors, nincs menekvés, mindjárt lecsapnak az éles karmok. De egyszerre valami feketeség villan, és fülsiketítő éles víjogás sivít. Víj! Víj! Füstös ilyettel lelapul, Cini is megtorpan. Mi ez? Újabb villanás, újabb sivítás? A kiskutya hason csúszva a falhoz igyekszik, szorosan odatapad, de bátor ősök méltó utódaként szemhéja alól kiles, hogy lássa, mi történik. A kis karcsú madár szédítő iramban újból és újból lecsap, és éles sikoltozással majd elsodorja a macska fejét. Vadul űzi, hajtja, és a fülébe rikoldozza. Menj innen! Menj innen! Víj! Víj!
Cini elgyávulva meghátrá, behúzza a fejét, nem bírja ezt a lármát, és sietve lesompolyog a szenes kamrába. A kis fecske erre elégedetten visszatér párjához. Füstös Kár örvendve rakkant néhányat Cini után. Úgy kell neked, híres! Wow, wow! És hálásan tekinget a megújult fészek felé. A nagy lármára lassú léptekkel elősétál Bundás, de mikor látja, hogy nincs semmi baj, a kert felé folytatja útját. Füstös, mint mindig, boldog örömmel utána iramodik, és a nyakába ugrik. Megölelgeti, végignyalja a képét, Bundás alig tud szabadulni tőle.

A kertben olyan szép, olyan ünnepélyes minden. A fák fehér és halvány rózsaszínű habos csipkeruhában pompáznak, és olyan frissek és illatosak, mint a megtestesült tavasz. A kiskutya apró teste egészen elvész a hatalmas, ragyogó virágsátrak alatt. Lehasal a fűbe a mogyoró bokrok mellett, fejét is beledugja a hűs zöldbe, egészen beleolvad környezetébe. Mellette a bokorból halk zörrenés hallatszik, és ezüstös hangon felcsendül. Cici-cici-cici-cici-cici-cici-cici-cici. Füstös felkapja a fejét, hegyezi a fülét. Ha, ki az? Mi az? Hol van? Néz erre, néz arra. Egyszer csak egy apró fejecskét, sárgás csőröcskét pillant meg a bokor ritkás levelei közt, amint buzgón kotorászik a hajlékony ágak szövevényében. Egy pillanatra kivillan az apró madár szép sárga mellénye, kékes kabátja. De olyan gyorsan cikázik ide-oda, hogy nem is lehet jól megnézni. Ezüstös hangját azonban állandóan hallatja. Cice-cice, cice-cice, fecseg magában. Füstös óvatosan közelebb csúszik a bokorhoz, és ámulva figyeli a madárka ügyes sürgés forgását. Hát te ki vagy, és mit csinálsz itt? Kérdezi végül kíváncsian. A kismadár apró fekete gyöngyszeme rávillan, és egy percre meg nem állva szaporán válaszol. Cicice! Még azt sem tudod, mikor engem mindenki ismer. Én a cinege vagyok. Cicice! És most reggelizem. Cicice! Már láttalak téged. Te vagy az új kutya. Vau! Csodálkozik Füstös. Mikor láttál? Hol láttál? Cici! A kertben. Én mindent látok, mindent észreveszek, mindenkit ismerek. Mit teszel ott? Te is rágod a fát? Azt én is szeretem. Cici! De buta vagy. Miért rágjam a fát? Sokkal jobb a levéltető meg a lepketojás. Hát az milyen? Hol van? Én nem látok semmit. Cici! Akkor nem is tudod, mi a jó? Kapkodta fel szorgosan a füstös szemének láthatatlan falatkákat a cinege. Gigigi! Vágta ketté a beszélgetést egy éles kiáltás. Valami nagy, tarka madár surrogva repült el füstös feje fölött, és a szomszédos almafa törzsére telepedett. Erősen odalapult, és csőrével jobbra-balra kopogtatva vizsgálódott, keresgélt. A kiskutya rémült ellapult a fűben, meg sem mert moccanni. Félszemmel a cinege felé tekintett, és mikor látta, hogy az nyugodtan tovább falatozik, sőt, most éppen fejjel lefelé buzgón kotorászik, neki is megjött a bátorsága. Úgy látszik, nem bánt, gondolta, és szemügyre vette a jövevényt. Jókora, fehér-fekete, pirossal tarkázott madár volt. Úgy odasimult a fatörzséhez, mintha hozzá nőtt volna. Most egy ponton kopogtatott, egyre gyorsabban, gyorsabban, már nem is látszott a feje, és az egybefolyó kopogtatás olyan hangot adott, mintha motor beregne. Aztán abba hagyta, és a fából valamit húzikált kifelé. Füstös odasonfordált, hogy jobban lásson. Csk, csk, szólalt meg a madár. Mit nézel, öcskös? Bau, felelt szerényen Füstös. Csak azt, hogy mit csinálsz, és ne haragudj, ha megkérdezem, ki vagy? Csk, csk, válaszolt jó indulaton az új ismerős. Látom, jó modorú kiskutya vagy. Én a Harkály vagyok, és reggelizem. Te is? Csodálkozott Füstös. Hát itt mindenki eszik. Hát persze, felelte a Harkály. Abból élünk, amit megeszünk. Biztosan te is eszel. Csk, csk. Én is eszem, válaszolt Füstös, de nekem tányérban adják a reggelit. De most mit ettél? Csk, csk, gigigi, nevetett a Harkály. Még hogy tányérban. És mi az a tányér? Én azt teszem, amit a fában találok. Jó kövér pondrókat. Honnan tudtad, hogy ott pondró van? Hát megkopogtattam a fát, és a pondró mozogni kezdett bent. És te azt meghallottad? Megbizony, az én fülem mindent meghall. Vau, de ilyet! Meghallottad, hogy mozog? Álmélkodott a kiskutya. Gigigi, csk, csk, megyek, mert még sok a dolgom. Más fák is várnak rám, hogy kihúzzam a pondrójukat. Minden jót, öcskös! Surrogva elrepült, és ott hagyta a csodálkozó kiskutyát. Füstös a bokor felé pillantott, de cinege barátja is közben továbbállt, és csak valahonnan messziről hallotta ezüstös hangját. Épp
éppen tovább akart ballagni, mikor felcsendült asszonykája hívása. Füstös! Füstös, hol vagy? Nekiíramodott, és kurta lábaival olyan sebesen futott asszonyka karjaiba, mintha kerekeken gurulna. Gyere, kiskutyám! A gazdi elmegy! Kísérjük ki a kapun! Hívta asszonykája. Már ott állt útra készen a kis piros motorkerékpár, és frissen csillogott a tavaszi napfényben. Téli álmából most ébresztették fel, és ragyogott az örömtől, hogy ismét száguldozhat a tavaszi utakon. Füstös közönösen futott el mellette. Nem érdekes, gondolta, hiszen ennek nincs izgató szaga, csak kicsit büdös. Gazdi a motor mellé lépett, hogy kivezesse a kapun. De ez nem ment olyan egyszerűen, mert Füstös viháncoló szeretetét, ugrándozásait simogatásokkal kellett viszonozni. De most már engedj el, kiskutyám, mennem kell. Ne rángasd a kabátomat, összetéped. Ne menj el, hova mégy, gyere inkább játszani. Gazdi megfogta a kormányt és berúgta a motort. Fülsiketítő puffogás robajlott fel. Füstös majd összeesett a rémülettől, azt hitte menten leszakad az ég. Hason csúszva igyekezett minél messzebb kerülni ettől az előbb még néma szörnyetektől. Au, jau, mi ez? Mi ez? Jajdult fel. De bátor kiskutya volt, és főleg kíváncsi. Nem állhatta meg, hogy vissza ne lessen. És mit látott? Gazdi és asszonyka nevetve néznek rá, valamit mondanak is, de nem hallja a szörnyű lármától. Viselkedésükből azonban megérti, hogy nincs semmi baj, az a szörnyeteg nem bánt. Már is talpra ugrott, és asszonyka szoknyájának védelmében, mert hát mégis mit lehet tudni, utánuk kullogott. A kapuban asszonykával megálltak, és onnan nézték, hogyan pattan nyerekbe Gazdi, és hogyan indul el a piros fenevad, kékes füstöt és iszonyú büdöset eregetve.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A harmadik részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Fecske László, a sóhajtozó diófa.

0: Egyszer Polunkai néni a kertjében sétálgatott, s miközben a veteményesében gyönyörködött, észrevette, hogy a virágzó cseresznyefája tövében egy szép kövér dió hever. Polunkai néni felemelte, megszemlélte, majd a kötényébe csúsztatta. Mivel nem volt diófa a kertjében, úgy döntött, hogy elülteti. Be is vitte a nyári konyhába, ahol egy üres tejfölös dobozba helyezte bele, amelyet előzőleg nedves vattával bélelt ki. Majd kitette a teraszára, hogy érje a nap. A dió, mint egy kisbaba, úgy hevert a kis dobozban, betakarva a pihe-puha nedves vattával. Egy nap arra járt a kéményseprő, aki halk nyöszörgésre lett figyelmes.
1: Jaj, jaj, búsul az én egy szemfejem, nem férek, mert nincs több helyem.
0: A kéményseprő megsajnálta a cseperedő diószemet.
2: Drága Polunkai néni, miért nem tetszik átültetni azt a kis diópalántát egy nagyobb edénybe? Kinőtte az már a tejfölös dobozkát?
0: Polunkai néni egyetértett a kéményseprővel. Fogta a kis csemetét, és átültette egy virág cserébe. A dió fellélegzett. Kicsi gyökerei nagyobb teret kaptak, s jó ideig gondtalan napok elé nézett. Lassan előbújtak az első levelei is. Egy nap arra járt a postás. Miközben a levelekkel bíbelődött, a fülét keserves sírás ütötte meg.
1: Jaj, jaj, búsul az én egy szemfejem, nem férek, mert nincs több helyem.
0: A postásnak majd megszakadt a szíve, úgy megsajnálta a dió csemetét.
2: Drága Polunkai néni, miért nem tetszik átültetni azt a kis diófahajtást? Kicsi már annak az a virágcserép.
0: Polunkai néni egyetértett a postással. Fogta a gyenge hajtást, és átültette egy rég nem használt lyukas vödörbe. A kis diófa fellélegzett. Gyökerei ismét nagyobb teret kaptak, s újabb gondtalan napok következtek. Pár hét elteltével arra járt az utcaseprő. Épp Polunkai néni háza előtt seperte el a lehullott faleveleket, amikor halk pityergésre lett figyelmes.
1: Jaj, jaj, búsul az én egy szemfejem, nem férek, mert nincs több helyem.
0: Az utcaseprő majd elsírta magát bánatában, annyira együtt érzett a kis diófával.
3: Drága Polunkai néni, szipogta elcsukló hangon, miért nem tetszik kiültetni azt a szegény diófát a kertbe?
1: Nem fér az már a vödörben.
0: Polunkai néni egyetértett az utcaseprővel. Kapta az ásót, de addigra már ott termett a kéményseprő és a postás is. Az utcaseprővel együtt masíroztak be Polunkai néni portájára, s közösen ültették el a kis diófát a puha földbe. A diófa pedig ismét fellélegzett. Itt érezte magát a legjobban.
4: Nem búsul már az én fejem, örülök, mert van már helyem, dúdolta vidáman.
0: Polunkai néni minden nap meglocsolta, s boldogan nézegette a tornácról. Figyelte, hogyan növekedik, terebélyesedik az ő egyetlen diófája. S a kéményseprőnek, a postásnak és az utcaseprőnek is nagyot dobbant a szíve, valahányszor arra jártak, s rápillantottak az immár lombos diófára, amelyen minden reggel egy rigó köszöntötte a napfelkeltét.

Fecske László, a sóhajtozó diófa. Felolvasta Fehér Tibor. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztő Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

0: A kaláka felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenegy óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt, amely az ígéretek szerint a kormánytól független, különleges nyomozati jogkörökkel rendelkező szervet hoz létre. A Fidesz által a kommunista AVH-hoz hasonlított nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tisza párt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen, emlékeztet a Magyar Nemzet. Az államfő aláírta a keddi parlamenti ülésen megszavazott javaslatot, mert szakértők bevonásával úgy látta, alkotmányossági aggály nem merült fel. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján, adta hírül az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A Demokratikus Koalíció felszólította a kormányt, hogy a legsúlyosabb aszályos időszakokban állítsa le az akkumulátorgyárak működését. A párt az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, ideje elsőbséget adni az embereknek és a termőföldnek, nem pedig a hatalmas vízigényű akkumulátorgyáraknak. Ne a nagyvállalatok vigyék el a vizet, miközben a földek kiszáradnak, és egyre nagyobb a vízhiány, írták. Felvételt hirdett a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium a 2025-26-os tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére, és a mindennapok során szeretnék megélni keresztény hitüket, közölte a Magyar Kurír. A szakkollégiumba a debreceni egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezési határidő július 31-e. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészséggel, amelynek feladata, hogy megtalálja azokat a mozzanatokat és területeket, ahol be lehet lépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi, Isten jelenlétében. Peking határozott tiltakozását fejezte ki az amerikai védelmi minisztérium döntése miatt, amelynek nyomán több kínai kutatóintézet szankciós listára került. Közölte szerdán a kínai kereskedelmi minisztérium. Álláspontjuk szerint Washington túlzottan kiterjeszti a nemzetbiztonság fogalmát, miközben diszkriminatív korlátozásokat vezet be, és politikai eszközzé teszi a tudományos kutatási együttműködést. A pekingi reakció előzménye, hogy az amerikai védelmi minisztérium a közelmúltban frissítette azon külföldi egyetemek és kutatóintézetek listáját, amelyekkel kapcsolatban nemzetbiztonsági és technológia védelmi kockázatokat azonosított. A jegyzék 130 kínai, orosz és iráni intézményt tartalmaz, köztük több vezető kínai egyetemet is, írta az MTI. Hazánk időjárásáról. Túlnyomon derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással a déli imádság után jelentkezünk. Délelőtti hangulunkban az LGT, Katona Klári, Demjén Ferenc és Presser Gábor felvételei szólnak.

Az LGT Katona Klári, Demjén Ferenc és Presser Gábor felvételei szóltak. Délelőtti hangolunk második részében Dvorzsák 9. Émol Újvilág szimfóniáját hallják. A Clevelandi zenekart Szél György vezényli.

Dvorák 9. E-moll új világ szimfóniáját a Clevelandi zenekar adta elő, Szél György vezényelt. A hangolót Mári Szabó Eszter szerkesztette.

Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. A Szent Atya július 26-án videóüzenetet küldött a Halleluja Katolikus Zenei Fesztiválra, amely július 22-e és 26-a között zajlott Brazíliában. Számolt be róla a Magyar Kurír. A pápa örömmel állapította meg, hogy a fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, majd aggodalmát fejezte ki a digitális háló rejtette kockázatok miatt, melyek félő, hogy átveszik a valódi értékek helyét. A pápa arra buzdította őket, hogy ne veszítsék szem elől a legfontosabb célt, a béke építését a kapcsolatokban, és ne hagyják magukat messzire sodorni Istentől. A Halleluja Fesztivál Latin Amerika legnagyobb katolikus zenei és művészeti rendezvénye. 5 nap alatt több mint 1 millió fiatal vett részt a zenés, táncos eseményeken, imádságokon és kulturális programokon, melyek a hit, a művészet és a közösség élményének megtapasztalását segítették. Petar Palic, a Mostar Duvnói Egyházmegye püspöke július 28-ai közleményében elítélte azt a súlyos vandál cselekményt, amelynek során meggyalázták a medjugorjai imahelyeket, és imádságra kért mindenkit. Számolt be erről a horvát katolikus hírügynökség honlapja, melyet a Magyar Kurír is idéz. A megyés püspök közleményében azt írta, hogy az ilyen cselekmények ugyan sebet ejtenek a hívőknek a szívében, ugyanakkor arra hívja az összes hívőt, hogy ne keserűséggel vagy ítélkezéssel válaszoljanak, hanem azzal, ami mindig is az egyház leghatékonyabb fegyvere volt, imádsággal, böjttel, megbocsátással, Isten gondviselésébe vetett bizalommal és személyes életünk megújításával. Mint fogalmazott, ne hagyjuk, hogy a gonosz saját logikájával megfertőzzön minket. Közleményében a püspök Szent Pált idézte, ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön téged, te győzd le a rosszat jóval. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tiszti főorvos, adta hírül az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A belügyminiszter javasolni fogja, hogy vezető politikus ne lehessen sportági szakszövetségi sportköztestületi vezető. Pósfai Gábor olyan szabályozást javasol majd, amely szerint országos politikai vezető, így helyettes államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő nem tölthetne be semmilyen vezető tisztséget ezekben a szervezetekben. Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Pósfai Gábor átgondolandónak nevezte, hogy ez az összeférhetetlenség ki legyen terjesztve a sportegyesületek körére is. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást, függetlenül attól, hogy társadalmi munkában vagy honoráriumként vállalt szerepet egy sportszervezet vezetésében. Híreink végén hazánk időjárásáról. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között alakul. Késő este 17-26 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Ezek az evangélium.

0: Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 44-től a 46. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban. Leó pápa videóüzenete a portugál fiataloknak. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Máriak egyhelyet. A plébánia hivatal imára, böjtre és megbocsátásra szólít.
2: XIV. Leó visszatért a Vatikánba, lezárult nyári pihenő időszaka Castel Gandolfóban. Július 27-én este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Róma közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, és megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üdvözölhessék a pápai villa előtt. Leó pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Tartózkodása idején 200 a római egyházmegyéből származó, szociálisan rászoruló személlyel vacsorázott, és részt vett egy koncerten. 14. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig parkoló autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatér Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. A Laudato Si felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében az Albanói tóra néző, Olaszország legszebb falvai közé sorolt kisvárosban töltött pihenő időszaka során 14. Leó 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a hívekkel elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfói pápai villakertjében. 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt, amelyet az Albánói Egyházmegye adott az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten 2 magánlátogatást is tett. Július 20-án a Monte Cassinói Bencés apátságba, július 22-én pedig a Valle Pietrai Szent Háromság szentélybe, valamint a Szubiákói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorokba látogatott.
3: Já não podia me conter.
2: Leó pápa a portugál fiatalokhoz. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A Szentatya egy videó üzenetben arra buzdította a portugál fiatalokat, hogy engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal megrendezett Örüljetek Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte.
4: Queridos jovens, alegrai-vos sempre no Señor. Ahí, en Lamego.
2: Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az életszentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa a portugál fiataloknak a július 26-án közzétett videó üzenetében. Ne féljetek a bennetek lévő nyugtalanságtól. Hadd inspiráljon benneteket arra, hogy még közelebb kerüljetek Krisztushoz, és hogy tegyetek tanúságot az evangélium értékeiről. Szilárdan Jézus szavába gyökerezve, minden nap olvasva az evangéliumot, soha ne hagyjátok abba az álmodozást egy olyan földről, ahol béke és testvériség van, valamint továbbra is szemléljétek csodálattal a világot, és továbbra is tekintsetek a remény fényével a jövőbe, kérte a fiatalokat Leó pápa.
4: Queridos jovens, no deixéis que nada nem ningem vos robe a esperanza.
2: Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket, buzdított Leó pápa a videó üzenetében, amelyet a július 24-e és 26-a között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. Továbbra is örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában. És remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, hangsúlyozta a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezésre kerülő következő ifjúsági világtalálkozóra. Leó pápa a videó üzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy haladjanak előre, kiemelve a rájuk jellemző nyugtalan szellemet. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől, Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek az egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre? Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni, mutatott rá a pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Leó pápa szintén üdvözölte a fiatalok izgalmát, és azt a tényt, hogy azért gyűlnek össze, hogy élve tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos, hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben ifjúsági jubileumról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal.
4: Sede pois humanos, como é Cristo, e certamente mudareis este mundo para melhor.
2: A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és nem féltek ezt kimondani, mutatott rá videó üzenetében Leó pápa. Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökké való és örökké új szépséget. A mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk. Krisztus velünk van, és ő az örömünk oka. Ő az egységünk forrása. In illo uno unum. Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. 14. Leó arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek bárhol is találják magukat, és az esemény minden résztvevőjére a mennyei kegyelmek bőségét kérte. A nagyszabású esemény a lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség és a Lamegói Egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Nemzeti Ifjúsági Nap elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó a 2023-as Lisszaboni katolikus ifjúsági világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. A három nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A Szent Lelket hívó záró szentmisét a Lamegói Városi Parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az Aveirói Egyházmegyében rendezik majd meg.
1: A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Püspökök, eparchák és szinodális munkacsoportok számára készült a jegyzék, mely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót angol, spanyol és olasz nyelven a Szinódus Főtitkársága hivatalos honlapján www.sinod.va. A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta. A kiértékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent, és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a szinódusi főtitkárság most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és a még előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik, tehát a 2025-ös záró dokumentum és a végrehajtási fázis segédlete a 2027-28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti. A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparcháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről van szó, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad, és néhány gyakorlati útmutatást, amit

a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat a záró dokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből születik a beszámoló és a többi egyháznak írt levél. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, Littere Communionis, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírással és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-áig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a szinódusi főtitkársággal. Az egyházmegyei és eparhiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, majd végül 2028 novemberében a Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021-28-as szinódus megvalósító folyamatát. A szinódusi főtitkárság májusban tette közzé a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as nagy egyházi találkozóra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert taglalja, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028 októberi találkozóig. 2027 első fél évére tehát az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé, a nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, megbocsátásra és böjtre szólít azt követően, hogy ismeretlen elkövetők felgyújtották a Szent Jakab templomot és súlyos károkat okoztak, festékkel meggyalázták a szűzanya szobrát. A helyszínt azóta megtisztították és újra alkalmas Isten tiszteletre, adja hírül a medjugorjei plébánia közleménye. Hétfőről kedre virradó éjszaka súlyos rongálás történt Bosznia-Hercegovina híres Mária kegyhelyén. Az elkövető, akinek személye egyelőre ismeretlen, gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd meggyújtotta a Szent Jakab plébánia külső oltárát, komoly károkat okozva. Ugyanez a személy ezután festékkel meggyalázta az egyik Mária szobrot, és sértő feliratokat hagyott maga után. A medjugorjei plébánia közleményt adott ki, miszerint azonnal megkezdték a tisztítást és a helyreállítást, hogy a helyszín újra alkalmas legyen az imádságra. A kegyhely tehát nyitva marad a zarándokok előtt, a híveket pedig arra kérik, hogy imával, böjttel és megbocsátással válaszoljanak erre a szomorú esetre. Imádkozzunk az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Nagy szomorúsággal értesült a plébánia a vandál cselekedetről, és köszönetet mond mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás helye legyen, a béke helye, és olyan hely, ahol tisztelik a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét.

A bőtön és a megbocsátáson túl a plébánia hivatal arra szólítja a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindenki szívében béke legyen, mivel a szűzanya folyamatosan arra kér, hogy legyünk a béke hordozójé. Ez az eset egyenesen arra bátoríthat, hogy még komolyabban vegyük felhívását. Ne válaszoljunk rosszal a rosszra, hanem életünkkel tanúskodjunk a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban a Csík zenekar, a Muzsikás és a Kecskés együttes felvételeit hallják.

nagyot, hagyjon, hagyjon is el.

0: Elhangzott a Guzsajas, a Csíkzenekar, a Muzsikás és a Kecskés együttes felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok. A nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola lehetőséget kínál azok számára, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében. Pótfelvételi eljárásban még augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a 2026-2027-es tanévre, tette közzé a Magyar Kurír. Bővebb információ a főiskola honlapján vagy a tanulmányi osztályon keresztül érhető el. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon túli Intézmények Fórumának megnyitóján, közölte az MTI. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos, méltóságteli életre. Heidl György, társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár pedig arról beszélt, hogy az egyetemek nyilván gazdasági segítségre szorulnak, ugyanakkor a finanszírozó nem várhat el semmilyen erkölcsi és intellektuális kompromisszumot. Az állam képviselői számára ez olyan alapelv, amelynek az egyetemekkel való kapcsolatban mindig érvényesülnie kell, hangsúlyozta. Júniusban 1,9 millió vendég 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint a belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakáki 3,6%-kal volt kevesebb a tavalyi júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakáki 1,3%-kal csökkent. Az első fél évben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,3%-kal több, a külföldieké 0,2%-kal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában. Egy dunai vízlépcső építését is a lehetséges megoldások között említette szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője, amikor a klímaváltozás okozta aszály hatásainak lehetséges mérsékléséről beszélt. Elképzeléseik szerint a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a vízlépcsőt, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. Felvetette, a Fertő vagy a Velencei tóban, de akár a Balatonban is lehetne tárolni a Dunán érkezett víz egy részét. Dócs Dávid kifogásolta, hogy a Fidesz kormányok alatt csak 40 kilométeres szakaszon épült meg a Duna-Tisza csatorna, a fennmaradó 100 kilométeres szakasz hiányában nem lehet a Duna vizét felfogni és később öntözésre fordítani. Bírálta azt is, hogy az elmúlt években töredékére csökkentették a Vizet a tájba programra fordított összegeket. Hangsúlyozta, dominó hatást indít be az aszály, hiszen miatta nem csupán vízből és ivóvízből lesz kevesebb, de elektromos áramból is. Végül az időjárásról. Túlnyomon derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között alakul. Késő este 17-26 fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolta zenei szerkesztő, és a technikus Karkus István nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Tiszapüretre látogatunk a halasnapokra, melynek egyik rendezvényén veszünk részt, mégpedig az örvényi Morotva partján, a Tiszai Halételek Fesztiválján. Elsőként az egyik főszervezővel beszélgetünk.
1: Iszkács Andrásnak hívnak.
0: Ennek a helynek a vezetője? A KFT-nek?
1: Igen, a Tiszatóért KFT-nek vagyok az ügyvezető igazgatója 2024. december 16-tól. Mái napig egyelőre még. Gyakorlatilag a mi feladatunk az, hogy Tiszató környékén a horgászhelyeket karbantartani, magán a vízfelten a súlyom gyérítése, illetve a keletkező hulladékoknak az elszállítása. Magyarul gyakorlatilag mondtam azt, hogy a Tiszató környékének a tógaza szerepét töltsük be, hogy így fogalmazzam.
0: De akkor nem csak itt Tiszapüret környékén, hanem azért egy nagyobb területen a Bácsalaktól lefelé?
1: A teljes tó környékén végig körbe. Tehát Poroszlótól Kisköre, Abáccalló, Tiszafületre, négy nagyobbat mondjam, teljesen körbe. Gyakorlatilag ez, hát most nem tudom, nem akarom mondani, közben építek folyamatosan, de akkor ez durva egy 500 horgászhelyet jelent. Kiépített és kiépítetlen horgászhelyeket.
0: Na lehet gondolom, nem csak a horgászhelyekről van itt szó, hanem magáról az egész Tiszatónak, úgymond az ökoszisztémájáról.
1: Tehát gyakorlatilag a horgászok, hála Istennek, a keletkező hulladékaikat zsákokba gyűjtik, a zsákokat kihelyezik a partoldalra, a gátoldalra, a kollégáink pedig járnak körbe a tavon körül, és a zsákokba a keletkezett hulladékokat szedik össze, illetve ahol látják, hogy esetlegesen eldobált vagy eldobott hulladék, azt is szedjük össze magyarul, úgyis mondtam, mi mondjuk a takarítói körbe a Tiszatónak.
0: Ugye az emberek már megszokták azt, hogyha olyan helyre mennek, ahol tisztaság van, tisztán hagyják. De hogyha szemetet találnak, a szemét a szemetet szül. Tehát önöknek akkor napi feladatuk az, hogy tiszta maradjon, és akkor tisztává hagyják a horgászok is. Legalábbis én úgy hallottam.
1: Így van, hál' Istennek elmondhatom, hogy a idejáró horgászok, persze kivételek mindig vannak, de nagy többségben tényleg jó gazda módjára figyelnek arra, nem dobálják el a szemetet, összegyűjtik a szemetet, tehát én azt mondom, hogy a horgász társadalommal szembe nem tudok negatívat mondani, tehát az elmúlt 10 év, vagy hallottam a kollégáktól, és kialakult egy rend, kialakult egy fegyelem, egy ilyen szokásjog, amely alapján a horgászok is igyekeznek maguk után eltakarítani, elrámolni, zsákba gyűjteni, tehát hál' Istennek valóban igaz az, hogy ahol nincs szemét, ott nem keletkezik, és így most nekünk is viszonylag könnyebb dolgunk van, mert az egyesével összedni az lehetetlen munka lenne. Tehát kalapot le a horgászok előtt, hogy így fogalmazzam.
0: Annak idején úgy tanultuk még, hogy a Tiszatavat azért akkor kiskörei víztározónak nevezték éppenséggel, azért hozták létre, hogy áramot termeljen, illetve az öntözést szolgálja. Hát az a legkevesebb, amit hasznot hoz, de ez a rengeteg ember, aki ide tud jönni, pihenni, üdülni, horgászni, és aki horgászik valamiféle, hát meg koncertekre, mai rendezvényt is nézve, tehát egy teljesen mássá vált, egy olyan kulturális centrummá, turista centrummá, amit érdemes megbecsülni. Azt mondja 2 éve, hogy foglalkozik ezzel, hiszen szakmája, többféle módon is szakmája ez. Végül is akkor úgy mondja, meg van elégedve a horgászokkal, de hát azért van itt más gond is, gondolom, a környezet az állandóan más-más alakul, vízhiánytól kezdve, súlymosodás.
1: Igen, hát én azért mondom, hogy nagy általánosságban meg vagyok elégedve, ugyebár rengeteg kerékpáros is jár itt körbe-körbe, tehát a kerékpáros turizmus is nagyon-nagyon nagy számot, most nem akarok nagy számokat mondani, de több 10 000 kerékpáros lehet, hogy meghaladja 100 000-et, és nem tudom pontosan. Tehát kialakult egy olyan turizmus, olyan turisztikai rész itt ezen a Tiszatavon, ami valóban nem erre épült, mert kiegészíteni még a másik, hogy Szolnok jó vízellátásának a biztosítása és felszíni vízből kapja a hivóvizét, tehát annak is. Tehát elsősorban ezért épült ez az erőmű, és kialakult egy olyan ökológiai táj itt, amely gyakorlatilag kinőtte magát ezekből a főfalatokból, és teljesen a turizmus, az idegenforgalom, a horgászturizmus, kerékpárturizmus felé ment el, és gyakorlatilag teljesen megváltozott az egész környék itt. Ilyen szempontból megváltoztak a ökológiai viszonyok, ugyebár a Tiszató kapcsán kilétezett egy sajátságos élővilág, vízivilág, madárvilág, amely gyönyörű szép minden évszakban. Sajnos a mostani vízjárások nem nagyon kedveznek a tónak se, de remélhetőleg ez majd változni fog. Gyakorlatilag itt az van, hogy a környéken, még egyszer mondom, vannak kivételek, sajnos vannak renitens emberek, kerékpárosok is, csónaktúrázók is, horgászok is, de nem ez a jellemző. Én úgy veszem észre, hogy ide jönnek, próbálják magukénak érezni ezt az egész térséget, mi pedig segítünk abba, hogy ez úgy is legyen.
0: Tehát a Tisza tóért vannak, alakult ez a KFT, és hát tulajdonképpen akkor állami feladatot látnak el?
1: Hát végül is ennek egy, valamikor ezt úgy hívták, hogy Sporthorgász Kft. A Sporthorgász Kft. Végezte 15 éven keresztül nem csak ezeket a feladatokat, hanem a hallgazálkodási jókat is ő gyakorolt a Tiszatónál, amely 2025. január 1-től átkerült a MOHOS-hoz. Tehát gyakorlatilag ez a cég elődje, meg maga ez a cég is azért alakult, hogy a Tiszató környékén végezze a hallgazálkodás, a hozzá kapcsolódó, szervesen, nem szervesen kapcsolódó feladatokat, magát Tiszatónak a környezetét szépítését. Miután a MOHOS 2015 januártól a hallgazálkodási jogot szerződés szerint megnyerte és átvette a Sporthorgász Kft.-től, akkor a Sporthorgász Kft. Utódjaként jött a Tiszatóért Kft., amelynek a részfalatokat végeztük továbbra, és mondtam az előbb a horgászekkal, a sőmére, stb., amelyet a MOHOS átengedett nekünk. A hallgazdálkodási részfalatos már a MOHOS csinálja napjainkig is. Tehát ez a cég gyakorlatilag a Tiszató ért jött létre, annak a hallgazdálkodásáért, annak a környezetvédelmért, annak a jó karbantartásáért. Ennek egy részét most 25 január ettől a MOHOS átvette, de a többi az megmaradt nekünk. Jó kapcsolatban együtt működve a MOHOS-szal.
0: Úgy csak hát ugye azért mondtam, hogy az állami feladat egyébként az, hogy a környezetet valamilyen módon, olyan módon használja, természetesen használni kell a környezetet. Az ember azért van, nem azért, hogy csak állandóan védje, nem. Együtt kell élni a környezettel, úgy együtt élni, hogy az fenntartható legyen. Ugye a fenntarthatóság az ebben az esetben azt jelenti, hogy olyanná tenni, megőrizni, amilyen volt a kezdetektől fogva. Igaz, hogy ez állandóan változik, állandóan fejlődik. A fák nőnek, azért a hordalék lerakódik, vagy sorolhatnám, ugye, él a természet. Tehát önöknek az a feladatuk, ugye, hogy élővé tegyék, és élőbbé, lakhatóbbá tegyék a Tiszatavat.
1: Így van, és ebben a MOHOS-on kívül, amit hallgatok, hogy gyakorlatilag a víziknek is nagyon nagy szerepe, jelentős szerepe van, hiszen a vízgazdálkodási falatokat a vízig látja. Tehát úgy is mondhatnám, hogy összefoglalva ezt a dolgot, gyakorlatilag itt a tó, most nem akarom belevonni a nemzeti parkot, meg ezeket az egyéb dolgokat, de gyakorlatilag itt a tó környékért most három olyan cég van, hogy így fogalmazza, társaság van, aki azért küzd, hogy a Tiszató élhető és jó legyen. Az egyik él az a kötőizik, mint vízgazdálkodásért felelős, a MOHOS, mint hallgazdálkodásért felelős, illetve a Tiszatóért Kft., mint a környezet egyéb védelmért felelős feladatokat ellátó Kft.
0: Gondolom, hogy egymás nélkül nem lehet dolgozni, csak jó kapcsolatban mehet, de én ahogy ismerem a többieket, a többi szereplőt, személyesen is, jó emberek.
1: Igen, kimerem jelenteni, hogy jelen pillanatban, remélem jövőben is így lesz, ez a három szervezet jó kapcsolatban egymással, közösen dolgozunk, úgyis mondom, válvetve dolgozunk azért, hogy a feladatokat végrehajtsuk, egymás segítve, nem hátráltatva.
0: Ez a rendezvény az öröki, teljes mértékig, vagy pedig az Tiszafüred város, és itt van?
1: Ez a halasnapi rendezvény, ez Tiszafüred város önkormányzatnak a rendezvénye, amely rendezvényen belül mi egy részbe segítünk a városnak, hogy mi szervezzük meg. Tehát ez egy városi rendezvény, itt több szinten vannak a rendezvény sorozatok, és mi besegítettünk abba, hogy ezt a részét a rendezvénynek kvázi levesszük a város vállalat szervezés dolgát, noha ők is besegítettek, ezt csináljuk, de ez egy városi rendezvény.
0: Igen, de a helyi szinten, mert a többiről tudok, hogy van itt még pár olyan rendezvény, koncert, koncerttől kezdve, meg hát lesz még itt más koncert is, de ez a most a sajátjuk, úgy a kicsibe a sajátjuk, a nagyban.
1: Igen, hát nem akarom csorbítani Szent városnak az érdemeit, igen, valóban ezért nagyon sokat dolgoztak a kollégáik, meg jó magam is, hogy a rendezvény része jön. Természetesen a polgármester is nagyon sokat segített, támogatott minket, de ezt mi szerveztük meg, és bízom benne, hogy ő érezte magát mindenki. Igyekeztünk úgy csinálni, hogy már mindenkinek nem lehet eleget tenni, hogy jó legyen. Azon kívül gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a város rendezvényen belül próbáltuk egy olyat csinálni, ami egyedi, sajátos, és nem egy ilyen szokványos, nem akarom bántani, nem egy diszkó vagy egy ilyen egyéb, hanem ami tartalmat ad, népi zene, népi tánc, tehát magyarul a kultúrára törekedve, a hagyományainkat visszahozva.
0: Nem egy rossz helyen. Azért itt a Moratva partján az ember végignéz, akár a történelmi örökség is, ugye itt az ásatások mentén, mellette a zene. Akikkel beszéltem, mindenkinek jó kedve volt, jó hangulata volt, úgyhogy gondolom, hogy köszönjük szépen, jól érezzük magunkat, mondták.
1: Igen, hát ez a 9. alkalommal rendeztük meg eddig ezt a rendezvényt. Jövőre lenne a jubileumi rendezvényünk, remélem, ha Isten is úgy akarja, akkor azt is meg tudjuk szervezni, és arra készül egy kicsit nagyobb meglepetés, hogy így fogalmazom, de hát ez még ugyebár a jövő zenéje, ez még sok minden körülménytől függ, mindestem mi szeretnénk az eddiket emlékezetesebbé tenni.
0: Köszönöm szépen, gratulálok, és hát jó egészséget!
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom!
0: Iszkeics Andrást, a Tiszatóért Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották.

0: A folytatásban a zsűri egyik tagját hallják.
1: Debrecen Ildiko vagyok, a Magyar Tavak Fesztiváljának a főszervezője és fesztivál igazgatója. Jelen esetben ebben a poszton most a Halas Napokon egy csodálatos halfőző fesztiválnak a zsűri tagja vagyok.
0: Zsűri tag fesztiválon, hát én megmondom őszintén, néhány helyen voltam már, nem halfőzőn, meg halászléfőzőn, meg bármi máson, vadfőzőtől kezdve, de soha nem mertem volna elvállalni a zsűri szerepet, még a társadalmit sem, pedig hát ugye annak kevesebb a felelőssége. Akkor ön valamit tud, valamihez ért a halakhoz, ugye?
1: Hát nézd, elsősorban a jelmezkészítéshez, hiszen ez a
0: halaknak
1: cégem.
0: Nem kell jelmezni,
1: de nem, de alapjában véve nagyon-nagyon szeretem a halászlevet, de én mondom, azt mondják, hogy elég ügyesen is tudom megfőzni, és nyilván több okból kifolyólag, de úgy gondolták a helyi szervezők, hogy sem is tudom hány év, azt hiszem 5 éve segítem a halfőzőversenynek a zsűrizését. Igen, ez egy nagyon komoly felelősség, mondanám, hogy bátorság is kell hozzá, de igazából ez a szeretet, amit itt tapasztalunk, és ahogy jönnek ezek a főzős csapatok, tényleg szívvel, lélekkel, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb felelőssége a dolognak, hogy ezt így zsűrizzük.
0: Akárhogy vakargatom a fejemet, még most sem tudom, hogy mi a különbség a halléfőző, halászléfőző vagy a halfőző verseny között. Nem ugyanaz? Nem mindegyikből halászlé vagy hallé lesz?
1: De szerintem ezek csak szóhasználati különbségek. Én úgy gondolom, hogy a végeredmény ugyanaz, halászlé, de azért van olyan csapat, és több csapat van, akik egy kis különlegességgel is készülnek, tehát nem feltétlen halászlé, de elsősorban ez a fő lehetősége a zsűrizésnek is.
0: Mondjuk nem véletlenül hívták meg, hát Szolnoki, hogy ez Zagyvat is, ha mindent össze lehet zagyválni, de akkor is jobban értenek hozzá, mint mondjuk én ott a homokon, Szabolcsban a halakhoz, már ott is vannak tavak, meg kanálisok, de nem tiszai halak, mert ugye a tiszai hal az csoda.
1: Igen, hát én tiszaparti lány vagyok, Szolnokon születtem, nagy szerelmünk a Tiszató, 30 perce van Szolnoktól, tehát Tisza, Zagyva, Torkolat, én magam is gyerekkoromban lánylétemre imádtam horgászni, és hát valahogy ez egy ilyen szerelem nőlétemre is.
0: Természetes, akkor a kor valamit ért hozzá, és tudja azt már lassan, hogy hogyan kell, hogy kinézzen az, ami önök elé kerül, a zsűri elé. Ugye nem mindegy, hogy viszik oda egy tányérba, bográcsban. Mondjuk nem kell túl cicamázni, gondolom, meg nem is lehet, de azért valamilyen módon ízléses terítés kell.
1: Igen, hát ugye több szempontot zsűrizünk. Nyilván elsősorban az íz a legfontosabb. Nagyon-nagyon érdekes, mert ezek az ízek is, megkérdeztem több csapatot, hogy zsírral főzik-e, vagy milyen alapokat tesznek. Ugye az alapok nagyon fontosak minden szempontból. És például volt olyan főzőpont, aki azt mondta, hogy ő nem is tesz alá zsírt, semmilyen olajat, hanem a halnak a zsírjából képezi ezt a nagyon szép textúráját ennek a bográcsba elkészült ételnek. Rengeteg szempont van, aminek meg kell felelni. Zsűrizzük azt, hogy néz ki a kis tandjuk, hogy mennyire kreatív a csapat, milyen látványt mutat.
0: Van egy első bejárás, ugyanúgy, mint
1: hogy
0: a többinél?
1: Hát több is van.
0: Hát van az első bejárás, amikor megnézik, hogy mennyire ízléses, mennyire tiszta, környezetkímélő.
1: Így van.
0: Tehát ez az első, utána jön a következő, a főzés közben, ugye?
1: Így van.
0: És akkor
1: A végén pedig
0: hozzák ide, és igen, akkor az sem mindegy, hogy hozzák, ugye?
1: Nem mindegy. Nagyon szép kivitelezésű tányérokat látunk, és hát ezt is értékeljük.
0: Tányérokat is, és illetve a miben hozzák.
1: Természetesen.
0: És akkor esetleg egy kis tánccal, zenével, vagy valami.
1: Hát az nincs, de nekünk is van egy éttermünk a kis

egy egységes kiszerelésben. Nyilván ők azért még tesznek hozzá, de alapjában véve az a lényege, hogy ugyanazt a halat hogy tudják megfőzni különböző ízvilágban. Én hiszem azt, hogy az egyszerű sokszor többet ér, nem kell túl bonyolítani, és amikor megnyitottuk ezt a versenyt, akkor mondtam is, hogy ugye nagyon fontos ebbe a hit, a szeretet, és ettől borzasztóan sokat ér, én úgy gondolom, és só alapok, tehát nem kell túl bonyolítani. Bár a mai világban vannak olyan főző csapatok, akik meglepően nagyon izgalmas ízekkel jelennek meg, picit újra gondolják, nem vagyok híve annak az újragondolásnak, de valóban azt kell, hogy mondjam, hogy némelyik étel egészen elképesztően finom.

0: Ugye halászlé, vagy hallé, attól függ, hogy minek nevezzük, vagy főtt hal, melegen jó csak. Tehát megvan adva az, hogy körülbelül hány fokos kell, hogy legyen, mert hidegen az már ehetetlen. Nagyon forró, megint ehetetlen, tehát akkor kell hozni pontosan, amikor a legjobb. Olyan 60-80 fok körül kellene, vagy alatta?
1: Igen, nagyságrendileg igen, de nem feltétlenül kivitelezhető ebben az esetben, és ez nyilván nem annyira előnyös, de hozzá tesszük ezt a, vagy hozzá gondoljuk mi zsűritagok, nem feltétlenül tudjuk ezt jelenleg megvalósítani, vagy nem tudják jelenleg megvalósítani a csapatok.
0: De akkor nagyjából, aki már tapasztal, tudja, hogy ebből mi lesz, vagy mi
1: igen,
0: volt, és
1: igen.
0: Mi lesz.
1: Bár ez a szigorúságnak egy nagyon komoly feltétele, tehát azért ez egy elvárás, nyilván a hőfok, ha elmegyünk egy étterembe, akkor sem mindegy, hogy hidegen hozzák ki, vagy sem. Itt azért vannak némi kedvezmények, mert örülünk, hogy olyan csapatok is jönnek, akik tényleg a szívük miatt vannak itt.
0: Tehát meleg szeretettel.
1: Így van, és azt hozzákalkuláljuk.
0: No, de nem ezzel kezdtük igazából, azért nem ez az állandó foglalkozása, hanem egy sokkal számomra ismeretlen díszlettervtől, divattervtől, ruhatervtől kezdve.
1: Nem ugyanaz.
0: Nem ugyanaz, azért tudom. Én nem értettem pontosan, hogy végül is mindent együtt készítenek erre a fesztiválra, ami 29-én indul, vagy pedig azért annak van más szakembere is.
1: Hát igen, ugye a Jelmez Art Kft. Ez a fő hivatásom. Színházi ember vagyok, művészvilágban nőttem föl, és nagyon-nagyon híres operaházaknak 15 országba készítünk kosztümöket közel 50 fős remek szakmai gárdával, és 13 évvel ezelőtt álmodtam meg itt a Tiszaparton, a Tiszató partján egy rendezvénysorozatot, amit most már hál' Istennek ilyen sok éve talpon tudott maradni, és lesz július 31-én egy gyönyörű szép előadásunk, a Nemzet Ébresztő, fantasztikus egri színészek

0: kell, és hát tényleg ez egy Moravec produkció, Széchenyi Krisztián, ma élő Széchenyi leszármazott, és ő álmodta meg ezt a produkciót 2017-ben, és ennyi év kellett ahhoz, hogy meg tudja valósítani, megszólítja a fiatalokat, egy kicsit más nézőpontból lehet Széchenyi Istvánt megismerni, az ő fiatal mai szemléletével, ő amúgy egy koreográfus, annak idején még az Experience Tánc Társulatban dolgoztunk együtt nagyon sokat, és hát a Krisztián elképesztő, amit megálmodott, és Moravec Levente rendezésében tudtuk ezt, éppen tegnap előtt csütörtökön, július 9-én az első premiért megvalósítani Orfűn, és július 31-én kerül megrendezésre Tiszafüreden a Morotva kerékpáros pihenőparkban 20 óra 30 perces kezdéssel, 19 órakor lesz egy kapunyítás, és várjuk oda szeretettel a vendégeket.
1: Csodálatos hely egyébként, hát félsziget jellegű. Sok rendezvény van mostanában a kerékpáros park, ott a kutyaúsztató, szóval kutyával is jöhetnek az emberek, meg mehetnek. Végül is azt ott felépíteni egy természetben egy olyan színpadot, ami tényleg korhű, meg hát élvezhető. Lehetséges?
0: Igen, hát most már 13. évben valósítjuk ezt meg, ugye ez egy operafesztivál tulajdonképpen a természetben, a természet operafesztiválja. Igazából én úgy álmodtam meg annak idején, ugye pont emiatt, hogy én nagyon szeretem ezt a műfajt, és ugye ezeknek a színpadoknak készítjük a kosztümöket is, és mint tervező is működök ebbe a történetbe. Lényeg az, hogy valahogy próbáltam a természetet összepárosítani az aktív turizmussal, hiszen a szombati napunk, tehát a pénteki gálakoncert után következő nap, az a Tour de Opera néven híresült el. A tó körüli 9 települést megszólítjuk, körbekerékpározzuk közel 500 kerékpárossal, és minden helyszínen vár minket híres, neves opera énekes, úgy, hogy a kerékpárosok a vízparton leülnek a fűbe, ugyanúgy, mint egy operaházba, pezsgővel és egyéb extrém különlegességekkel szolgáljuk ki a kedves vendégeinket. A lépcsőbiszónál egy ebéddel, félúton, kiskörén, és úgy érkezünk vissza. Tehát Tiszafüredről indulunk, Tiszafüredre érkezünk, és van a vasárnapi napunk, az augusztus 2-a, az pedig a Boat de Opera, ott pedig Nyári Zoltán operaénekes, aki a Metropolitan Operának is, és nagyon sok német operaházban énekelt, nagyon jó barátom, és ő fog minket az egyik helyszínen csónakba várva, csodálatos nyári olasz operadallamokkal kedves közönséget kiszolgálni, és megvárni őket.
1: Szóval azért vidéken is van élet, úgy veszem észre, Orfűtől, tehát Baranyától egészen a Hortobágy széléig, Tiszapüredig, így lement, bár nem biztos, hogy bírnám már fizikailag, mert azért ehhez az is kell, nem csak szellemileg, ami a fejben van, fizikailag is kerékpározni, és mellette pedig azért egy csomó mindent szervezés nélkül vagyok magam is, tehát azért tudom, hogy mivel járnak ezek a dolgok, időjárás, mondjam, nem mondom tovább, de hát azért bátorság is, meg mellette hatalmas tudás ahhoz, hogy már ezeket 13-ára, ha jól hallottam.
0: Ez az idén 13. éves, és a szerencse számom, úgyhogy bízok benne, hogy nagyon jól fog sikerülni. Azt nem.
1: Jó, elég szerencse az, hogyha sikerül minden. Szóval, és általában teltházasok ezek, ugye?
0: Igen.
1: Nem is lehet nem teltházas, hiszen...
0: Igen, nagyon szeretik a...
1: Igény is van rá, meg mellette kevés. Viszonylag kevés van, amit össze lehet volna.
0: Igen, és itt szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok ezért Tiszafüred polgármesterének, Újvár Imrének, aki első perctől befogadta ezt a rendezvénysorozatunkat, és az első perctől hitt bennünk, de mindenki a környező településen, a polgármester urak.
1: Na de ami örök a tervezés, ugye? Hát az abból nem lehet még kiöregedni.
0: Abból nem lehet. De visszatérve az előző gondolatára, hogy ez fizikálisan, én azt gondolom, hogy fizikai erő akkor van, hogyha szellemileg a célunk ott van, és akarjuk csinálni.
1: Debreceni Ildikót, a zsűri tagját, a Magyar Tabak Fesztiváljának főszervezőjét hallották.

0: a versenyzőkkel is beszélgettünk. Az egyik csapat a Duna mellől érkezett.
1: Pató Simon.
0: Ugye pontyot kapta?
1: Így van, így van. Tehát ez egy jó dolog, ez jó dolog. Mindenki ugyanabból a halból kell, hogy főzzön. Tehát ez egy fontos dolog, hogy akkor ugye maga az alapanyag, ami megadja az ízt, az egységesen ugyanaz mindenkinek. Ennek ellen ugye lehet hozzátenni bármit, de általában az emberek nem nagyon szoktak.
0: Ez most tisztai pont?
1: Én azt gondolom, hogy igen.
0: Pont,
1: igen.
0: Vagy pedig tavi?
1: Azt mi nem tudjuk, hogy tavi vagy, de nagyon jó ízű, az biztos.
0: Ez akkor valószínű, hogy valami élővízből.
1: Hát igen.
0: Bár orgázni lehet, halászni nem
1: kevésbé,
0: lehet.
1: Igen.
0: Tehát akkor tulajdonképpen igen, lehetséges, igen, hogy valamiféle olyan élővízi pontja, ami azt mondja, hogy finom.
1: Igen.
0: Már meg is kóstolták?
1: Megkóstoltuk, igen. Hát, hogyha van kedve ideje, megkóstolhatja.
0: Most egyelőre már jó dolgozunk. Hát ugyanaz a helyzet, mint a pálinkával. Ahhoz, ahogy jó halászlé legyen, kell pálinka?
1: Gondolom, hogy a hangulathoz kell a pálinka. Tehát jó kedvel kell a halászlét mindig főzni, és a pálinka az segít a jókednek a megteremtésében. A másik pedig, ami még nagyon fontos, tehát az ilyen rendezvények közösségépítő és közösségfejlesztő rendezvények, hiszen ugye azt szokták mondani, hogy a bor barátságokat szül, barátság, embereket köt össze, ugyanez vonatkozik a pálinka is. Ugye a pálinka az gondolom hungarikum, nemzeti italunk, a bor ugyanúgy, és itt azt gondolom, hogy tehát az a ridegség, hidegség, ami jellemzi a társadalmat, az embereket, ahogy közlekednek, tömegközlekedésen, bárhol, mindenütt, itt nincsen, itt mindenki beszél a másikkal, ez jó dolog.
0: Ugye oktatáson részt vettem, most mondta, hogy négy fő dolog kell,
1: igen,
0: a jó halászléhez, de az ötödik nem kell,
1: hát az
0: aki
1: ember
0: főz, az,
1: ja,
0: kérdezem,
1: igen,
0: hogy tehát a só, paprika, víz, meg víz az mindegy, hogy milyen. Régen a tiszaiak, vagy ott a szegediek tiszta vízből.
1: De tiszta volt a víz, tehát ez egy lényeges dolog volt.
0: Hát igen.
1: Így van. Na most ugye ezek vezetékes víz. Na most a Dunán is, Érden is szokott lenni halászléfőző verseny. Ott is ugye vannak ártézi kutak, meg ártézi, meg csapvíz, meg dunavíz. Tehát ott vegyesen fordul elő, hogy ki mikor miből főzi, mert azt mondja, hogy a hagyományos vizet azt a Duna, vagy a halászlét a dunavízből, vagy akár a tiszavízből. De hát akkor a Tiszának a középső folyásán kellene kivenni, ahol tiszta. De most ugye ma már a népi egészség ugye azt mondja, hogy nem.
0: Hát igen, menni a modernebb a technika, annál modernebben mondják meg, hogy mitől fogunk meghalni, de szerintem azért még iható helyek is lehetnek, de nem vitatkozok az IMTS-szel. Úgyhogy de itt egy morotma mellett vagyunk, tehát ezért itt a víz az már állott víz, tehát nem olyan.
1: Úgy van. Na,
0: és a halászlé azért akárhogy is vesszük, mégiscsak úgy mondom, hogy nemzeti elemelő.
1: Hát hungarikumnak is hívják, ugye igazából talán itt a tiszafürediák éppen a köszöntőben, vagy a bevezetőben említették, hogy Tiszafüred kezdeményezte azt, hogy a tiszai halászlé hungarikum legyen, és az lett. Tehát ugye vannak igazi nemzeti ételek, tehát ez a halászlé is gondolom ide tartozik.
0: Hát ugye Kárpát-medencében vagyunk, azt azért tudjuk, itt a víz jön, összefolyik, nekünk bőséggel van felszíni vízünk is, és van ugye felszín alatti vízünk is, kincs. És a halászlé ugye már ebből kincs lett. Kincs, és az a kincs az kell, hogy mindenkinek jó lenne legalább, havonta egyszer legalább halászlevet enni, nem?
1: Én is azt gondolom, igen, de hogyha most megtekintjük a nagy Kárpát-medencét, azért vannak nagy olyan régiók, ahol egymástól eltérő, de mégis nagyon jó halászlét főznek. Ugye meg kell itt említeni mondjuk a történelmi Magyarországról a palicsi halászlét, ugye, ami ma a Vajdaságban van, és az nagyon-nagyon híres halászlénak minősül.
0: Szabadka melletti.
1: Hát így van, ugye a Szabadkán is ott van a paprika, meg a szegedi halászlé, akkor a dunai halak közül ugye a bajai nyilván, a paksi halászcsárda, a kömlődi, amik nagy a baracsi, tehát amik úgy nagyon-nagyon híresek, meg jók. Na most az igazi probléma az úgy jelenik meg ám, hogyha visszagondolunk néhány évtizedet, és akkor azt mondjuk, hogy az utak mentén voltak csárdák. Voltak halászcsárdák, meg egyéb csárdák. Most az autópályák elkerülik ezeket a csárdákat. És ettől kezdve ugye nagyon nehéz talpon maradni a kisebb halászcsárdáknak, mert ma bevezetni egy halászcsárdát azt gondolom a vendéglátásban nem könnyű feladat. Más sem, de...
0: Biztos. Ugye régebben ezek a csárdák arra is jók voltak, hajtották a marhát kifelé, amara boroszló felé, és akkor 20 kilométerenként volt.
1: Megálltak, pihenve.
0: Hát kellett az állatnak muszájult, mert lefagyott volna, a szürke is pedig az bírja a tempót. Hát ott azért azt csináltak, amit lehetett. Ahol víz volt, tehát az állatot a vízhez közel kellett hajtani, azért, mert muszáj, hogy ahol víz volt, ott volt halászlé is akkor abban azon a helyen, és hát a, ugye meg mellette a bor folyt folyamatosan, mert a hajduknak is kellett azért egy kis pihenő, ugye? De maguknak is. Akkor mindannyian érdélyek egyébként?
1: Hát van Pest is közöttünk, meg Szeged is, úgyhogy.
0: Ó, akkor itt nincs vita azon, hogy mit főzzenek halász.
1: Így van, így van.
0: De nem a szegedi típus, meg nem gyufatésztás.
1: Az a baj, hogy a gyufatésztás. A szegedi az hasonló, mint a tiszafüredi. Mint a tiszai. Tehát a lényeg az, hogy ugye a tiszai halászlé az passzírozott alaplés, és általában nincsen benne semmi. A balatoni halászléba tesznek, eredetileg főznek bele krumplit, meg tesznek bele paradicsomot, meg paprikát. A bajai halászlébe tesznek gyufatésztát. Vannak ezek a régiók, hogy mindenkinek megvan a sajátossága.
0: Ez igen, hát. Mindegyik finom, ugye?
1: Én is azt gondolom, igen.
0: Ön melyiket szereti legjobban?
1: Hát, azt szokták mondani, hogy amit az ember saját maga főzi.
0: Igen. Gyakran főz egyébként?
1: Hát évente 3-4-szer. Mindig valami rendezvény. Tehát azt gondolom, hogy egy, nem azt mondja unikum, de egy ünnep. Tehát egy jó halászléfőzés, mert azt egy nagy társaságnak jó főzni. Éppen amit mondtam, hogy akkor összejönnek az emberek, és akkor jól érzik magukat, és akkor megkóstolják, azt mondják, hogy ez jó.
0: Ehhez idő is kell, nem csak akkor már a hatodikat kell említeni, az alapot.
1: Az idő. Emberi tényezőn kívül az időt is.
0: Az idő, mert ez nem úgy megy ám, hogy oda megyek vele, haigálom, aztán rocs, és már eszünk.
1: Igen, ezért említettem, hogy ez egy ünnep szinte, ez egy ünnep, tehát egy ünnepi eseménynek is tekinthető. Ez olyan, mint egy birka pörkölt.
0: Nekem is az járt az eszembe, hogy amikor unikumokról van szó, a karcsagi...
1: Vagy a halász, vagy a szüret,
0: Igen,
1: például.
0: Igen. Csak ezek a féle halászlevek. Ezek azért jó, finomak, meg minden, meg idő kell hozzá. Egyébként a pucolást nem maguknak kellett megoldani.
1: Most itt nem, de hát, ha valaki főz halászlét otthon, akkor a saját magának kell mindent megoldani.
0: Épp azon gondolkodtam, hogy én hazamennék, nem szeretek halat. Nem szeretek, mert nem tudok.
1: Igen, a másik meg, hogy pikkelyezni kell, hogy az ember vagy megnyúzza, vagy nem nyúzza meg, vagy le tudja szedni róla úgy, ahogy kell, vagy nem. A másik ugye a hal, az élő hal, azt sokkolják, aztán nem biztos, hogy megdöglik, akkor zavarja az ember. Tehát van az a macera bőven egyébként, de az élő halnak megvan a maga előnye, az pedig az, hogy az friss. Tehát, hogyha az ember a pultba pucolt halat vesz, nem tudja, hogy kétnapos előhűtött, lefagyasztott, visszaengedett, de az élő halnak megvan a maga varázsa.
0: Hát meg az ideje, az idő kell hozzá, akkor és akkor
1: van.
0: El van a társaság. Amire megfő, addigra a csapat egy kicsikét összemelegszik, énekelget.
1: Így van.
0: Szoktak énekelni egyébként?
1: Hát az én korosztályom az ilyen nótáskedvű volt még annak idején. A fiaim azok már, fiam meg a lány csapata, ők már nem annyira. Őt már úgy keresgetni kell.
0: Hát igen, ugye más a idő. Ők nem azt hallgatták, nem azt a csárdai nótákat, hanem hát még...
1: Másként szocializálódtak.
0: Gyönyörű idő van, akkor jövőre is eljönnek ide.
1: Hát így gondolom, tervezük.
0: Reméljük, tervezés.
1: És Isten végez, szokták mondani.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
2: Patók Simont hallották Érdről.

0: A következő csapat a Kőrösök vidékéről jött ide, ők pedig egy különleges halételt készítettek.
1: Gulyás János vagyok, Szekhalomról.
0: Nem halász, hanem gulyás.
1: Pecás vagyok, de sajnos ez az év ez nem volt sikeres nekem, mert nem görült úgy a bot. Tehát halat fogni, vagy fogdosni, kettő között nagyon nagy a különbség.
0: Csodálkozok azért, Szekhalmor, látom a feliratot.
1: Lebencshasú. Ez tájjelregre úgymond hivatott elnevezés, mert ott a pásztoremberek, azok, mi volt a tarisznyába? Lebencs, hagyma, meg szalonna.
0: De hal nem.
1: Hal nem, de a Körösök vidékén élünk,
0: igen,
1: és
0: igen.
1: Az ott van, hogy a rákászok, a pákászok, és ez az elöntött területeken, úgymond a túlélés, tehát élelmiszerben túlélés, és a következő az, hogy a rákász, a pákász, az a, úgy mondom, az elöntött mocsáros területeken, ők voltak az idegen vezetők.
0: Hát igen, meg hát az élelmet is azért ott gyűjtötték, ott nem halásztak, hanem azért szeregették mocsárból a megfelelő halakat.
1: Ők is halásztak, mert a halászatnak van egy másik úgymond hagyománya, nagyon régi hagyománya, az, hogy borogató, kosaras halászat. Az annyit jelent, hogy egy fenék nélküli kas, amit mentek a mocsárba, letettek, belenyúltak, lehet a rutinos már bele se nyúlt, csak borított a mocsaras részre, a vízterületekre, és már érezte a kosár oldalán, hogy ott már üti a hal. És akkor belenyúlt annak a halnak, ott vége volt a karrierjének.
0: Hát került a megfelelő helyre.
1: Igen.
0: Na most mit látunk? Ugye szabad tűzön van itt is, tehát
1: igen.
0: Pával fűtenek. Tárcsás?
1: De most azért van a tárcsa alatta, hogy ne gyújtsunk ki semmit. Ez egy koncentrált tűzhely.
0: Ja,
1: tehát
0: értem.
1: Tűzvédelmi szempontból ez erőnyerő. És először is lekészítettem a szalonnát, lepirítottam, azután meg kérgeztem a halszeletet, a halfilét, nem filé, hal patkót, és akkor főtt krumpli, vörös hagyma, rá paprika, szelt paprika, karikára szelt paprika. Szevasz Gyula bácsi, te eltévedt, dunai hajós. És akkor, hogy koncentráljak erre a dologra, tehát így rétegesen fölépítve, záró a zöld ágyra, az a paradicsom.
0: A tetejére.
1: Igen, és akkor ez mikor megvan, tehát rétegesen fűszerezve, tehát só, fokhagyma, az a vörös hagyma tetejére megy, és akkor ez így föl van építve, és akkor fogom, a vokot letakarom, és kisé, úgy mondom, párolom a zöldséget.
0: Amire fedő alatt egyébként?
1: Vokfedővel, igen. Vokfedő rátéve, párolom, és akkor az állagot meglátom, hogy na, most már milyen. Akkor az elő flambírozott, sütött halpatkókat ráhelyezem, és akkor tejfölös, fokhagymás tejfölös öntettel szépen egyenletesen elterítem, szépen beleigazítva, legtetejére meg a, amit legelőször kezdtem, ugye, a úgymond szalonnából sütött kis kakastaréjukat, fölülre ráhelyezem a tejfőre, és összepárolom vokfedő alatt. És akkor, mikor meglátom az állagát, hogy ez még bír egy kis párologtatást, a zöldségeken látom, hogy még enyhén roppanós, tehát nem folyós, kisé roppanós, akkor leveszem a vokfedőt, és akkor párolok el magából a nedvességből. Nagyon babra a munka, de...
0: Épp ezen gondolkodom, hogyha én elkezdeném ezt elkészíteni, 6x7-szer meg kellene hallgatnom, vagy pedig megállítani a magnót újra és újra, mert már nem tudom, hát itt hányféle alapanyag van, vagy 6-7-8.
1: Na, akkor elmondom. Füstölt szalonna, vagy fehér? Fehér szalonna. Hajába főtt krumpli, vörös hagyma, karikára szelve, annak tetejére paprika, karikára szelve, annak a tetejére megy rá a paradicsom, és ezt vokk alatt párolom, mikor az állagot meglátom, akkor ráteszem a halszeletet, igen, a halpatkókat, és utána ráteszem az öntetet, magát a fokhagymás tejfölt, és akkor, amit ugye párolódjon a kis kakasztorém, azt a tetejére teszem, összepárolom fedő alatt, ha látom azt, hogy hosszabb a lé, akkor párologtatok el belőle. És ez lehet látni, hogy egy kicsit űz, most nem jó, hát ilyen kicsi macerás, de azért mondtam, hogy babra munka, te megéri.
0: Látom, és akkor mivel? Kenyérrel szokták, vagy pedig így, ahogy van alanatú?
1: Az az igazság, hogy ez nem zsíros eledel.
0: Tehát a halnak a vírja.
1: Igen, nem egy zsíros, aki a halhoz, vagy úgymond a lecsóhoz, mert mondhatom azt, hogy egy lecsós utánzat, ha ehhez kenyeret kíván enni, minden további nélkül, akkor kevesebbet tud enni az alapanyagból.
0: Van ennek technikája akkor. Szóval akkor ez egy különleges, kitől tanulta?
1: Ez spontánból jött, mert azért, hogy lebencs hasonlóak, tájjellegre utalva, hogy inkább a lebencs dolgokat, pásztor ételeket fogyasztottuk, készítettük, és ez egy ilyen, ilyen kreatíve gondolkodás által, hogy lehetne ezt összehozni.
0: Hát alkotott akkor a fantázia, és egyébként úgy máskor is volt már versenyen hasonló saját fantáziai étellel?
1: Saját fantáziával? Mondhatom, hogy nem. Nem. Ez az első vállozásom, hogy úgy mondjam. Ez az első vállozásom. Itt Füreden nem először, tehát nem elsőre, nem is másodjára, mert úgymond visszajáró csapattagok vagyunk. Itt tulajdonképpen mi azért jövünk ide, hogy itt nem a verseny, hanem a barátság, a társaság. Olyan emberekkel találkozunk, de jó Isten, én nem voltam itt, most is jöttetek, és egy évet kihagytak, és ismerjük őket. Itt ez egy, mondhatni azt, hogy egy csapatépítő tréning. Köszönöm. Igaz, hogy most sör van a kezemben, de ez belejárulja. A halat úsztatni kell. Igen.
0: Ujás Jánossal, a szekhalmi csapat szakácsával beszélgettünk. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Gubik Petra felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal felel majd a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. A Fidesz által a kommunista AVH-hoz hasonlított nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tisza párt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen. Várhatóan augusztus 16-áig lehet pályázni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnökhelyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 27-én vagy 28-án választhatja meg a most létrehozott hivatal 5 tisztségviselőjét. A pályázati felhívások tervezetét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén ismertették a Tisza képviselői. A bizottság nem hozott döntést a pályázati kiírásokról, mivel a testület 4 ellenzéki tagja, a Fidesz 3 és a Mi Hazánk 1 képviselője nem vett részt az ülésen. Menétei Barna Márton, a bizottság alelnöke elmondta, Tuzson Bence politikai okokkal indokolta a frakciója távolmaradását. A gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság nem egyedi ügyeket vizsgál majd, hanem a rendszer hibáit fogja keresni, jelentette ki Diószegi Judit, a vizsgálóbizottság elnöke, a Tisza párt szerdai a testület alakuló ülése előtt tartott sajtótájékoztató. A politikus hangsúlyozta, 21 ezer a szakellátásban élő gyermek védelmében a teljes rendszert át kell világítaniuk, meg kell vizsgálniuk a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve azt a panaszmechanizmust, amelynek révén a gyermekek jelenthették, ha bántalmazás vagy szexuális bántalmazás áldozatává váltak. Kiemelte, nem csupán a múlt hibáinak feltárása a céljuk. Jogalkotási és intézményi változtatásokra is javaslatot kívánnak tenni. Súlyos rongálás történt július 27-éről 28-ára virradó éjszaka Medjugorjéban. Fekete festékkel fújták le a Jelenések hegyén álló Mária szobrot, valamint a Kék kereszt közelében található kegyszobrot, adta hírül a Magyar Kurír. Az elkövető a szabadtéri oltárnál gyújtogatott. Hercegovina Neretva kanton belügyminisztériuma bejelentette, hogy őrizetbe vettek egy az incidensekhez köthető szemét. Csitluk rendőrkapitányságára hajnali 4 óra 30 perc körül érkezett a bejelentés, hogy sértő graffitikkel is elcsúfították a Medjugorje Podbrdó részén található Szűz Mária szobrot. A Jelenések hegye Medjugorje egyik legfontosabb imahelye. A fehér márvány szobrot 2001. szeptember 8-án a Medjugorjei Jelenések kezdetének 20. évfordulója alkalmából állították fel. Hazánk időjárásáról. Délután kora este hőáramlással járó csapadékgócok magas szintű felhőzete nyugat felől bekúszhat az ország fölé. A hőmérséklet késő este 18 és 25 fok között alakul. Híreket legközelebb 15 órakor mondunk.
0: A Hangárium következik. A mikrofonnál a szerkesztő Csóth Judit.
3: Ha a magyar jazz egyik legizgalmasabb, nemzetközileg is elismert előadóját kellene megnevezni, sokaknak joggal jutna eszébe Harcsa Veronika. Az énekesnő pályáját mindig a nyitottság, a kísérletező kedv és a műfajok közötti szabad átjárás jellemezte. A jazz az alap, de ugyanilyen otthonosan mozog a kortárs zenében, az improvizáció világában, versek megzenésítésében, vagy akár a klasszikus zene újragondolásában is. Saját szerzeményei mellett ugyanis olyan produkciókat is létrehozott, amelyek más megvilágításba helyezik a klasszikus zene remek műveit. Schubert és Debussy projektjeiben a hagyomány találkozik a modern hangzásokkal, élő elektronikával és improvizációval, miközben a művek eredeti érzelmi ereje is megmarad. Munkásságát rangos szakmai elismerések is kísérik, ő a jazz éneklés egyik legismertebb hazai alakja, akinek a neve messze túlmutat Magyarország határain, hiszen a világ számos országában koncertezett, fellépett rangos fesztiválokon, mindvégig megőrizve azt a közvetlenséget és érzékenységet, amely a koncertjeit igazán személyessé teszi. Ha valaki szeretné ezt élőben is megtapasztalni, az előttünk álló időszak több alkalmat is kínál erre. A múlt héten kezdődött jubileumi művészetek völgyében ugyanis idén is megnyílt a Harcsa Veronika udvar. A saját udvar nem csak koncerteknek ad otthont, hanem olyan találkozási pont is, ahol a jazz és a különböző művészeti ágak könnyedén kapcsolódnak össze. Ezentúl énekes workshopok, kézműves foglalkozások, izgalmas zenei együttműködések és sok improvizáció várja a közönséget. Mindez bepillantást enged abba a kreatív zenei közegbe is, amely az énekesnőt inspirálja. Az együttzenélés különösen fontos számára. Ennek egyik legszebb példája a Gyémánt Bálint gitárművésszel közös duója. A két zenész hosszú évek óta egymás legfontosabb zenei partnere, és szinte szavak nélkül is értik egymást a színpadon. Koncertjeiken nincs fölösleges látványosság, nincs túldíszítés, csak két kiváló muzsikus, akik hagyják, hogy a dalok, a kapcsolódás és a pillanat vezesse őket, ennek köszönhetően lesz minden fellépésük egyedi és megismételhetetlen. A művészetek völgyében most szombaton, augusztus 1-én lehetnek az érdeklődők mindennek tanúi, ha valaki pedig erről lemaradna, akkor augusztus 11-én Budapesten is láthatja még őket. Ha tehát az előttünk álló időszakban szeretnének olyan koncertélménnyel gazdagodni, ahol a jazz találkozik a szabadsággal, a kifinomultsággal és a valódi emberi jelenléttel, akkor keressék Harcsa Veronikát a vasárnapig tartó művészetek völgyében, utána pedig augusztus 11-én a Kobuci kertben. A Hangárium hátralévő részében az ő felvételeiből válogatunk, maradjanak velünk!

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Csúti Judit volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik. Benedekelek, testamentum, harmadik rész.

Jankónak. Még 7 esztendős sem vagy, Jankó, s már eltűnődöm, hogy mi lesz belőled. Úgy tetszik nekem, hogy a betű iránt nincs te benned valami nagy hajlandóság, s ha csak természeted meg nem változik, tudományos pályán alig ha boldogulsz. Valószínű, hogy nem csak kedved, de tehetséged sincs arra, hogy megharcold a tankönyvekkel való nem közönséges harcot. S hidd el, fiam, jobban szeretlek, sem hogy erőszakolván arra, mire való nem vagy, megrontsam egész életedet. Már most megmondanám neked, ha megértenéd mondásom velejét, hogyha majd látom kedved és tehetséged hiányát, sohasem ijesztelek azzal, tanulj, Jankó, tanulj, különben Schusterinasnak adlak. Nem, fiam, hanem elvégezvén tehetséged szerint a törvény kötelezte iskolát, szelíden megfogom a kezed, s mondom neked a következőket. Fiam, Jankó, látom, hogy sem kedved, sem tehetséged a tanulásra. Szeretném, ha becsületesen végezhetnéd az iskolákat, de minthogy ezt nem remélhetem, valami mesterségre adlak, fiam. Többször megfigyeltem, hogy kezed rááll a faragásra, s zsebkéseddel nem egy csinos munkát végeztél már. Fiam, Jankó, beadlak asztalos inasnak. Na, ne pityeregj, nincs abban semmi szégyelnivaló. Szégyellje magát az a gyerek, ki ok nélkül tölteti a szüleit, kit esztendőről esztendőre ajándékokkal és könyörgéssel mentenek meg a bukástól. Te, fiam, légy büszke rá, hogy nem akarod csalni szüleidet, és még idejében olyan pályára mégy, ahol talpig ember válhatik belőled. A becsületes munka nem szégyen, fiam. S ne hidd, hogy csak azokból a fiúkból lesznek boldog emberek, kik tehetséggel vagy tehetség nélkül végig tanulják az iskolákat. 100 példát mondhatok neked arra, hogy gazdag és szegény szülők keservesen megsiratták, amiért kedv és tehetség nélkül való gyermeküket végig erőszakolták az iskolákon. S mikor már arra került a sor, hogy megéljenek a maguk emberségéből, elzüllöttek, mert csak név szerint jártak iskolába, valójában lopták az időt és szüleiknek a pénzét. Ismerek szülőket, fiam, kik minden vagyonukat gyermekük iskoláztatására költék, akik nem hittek a tanárok őszinte szavának, nem akartak hinni saját maguknak, és most, midőn elfogyott a vagyon és az idő, kétségbe esetten vádolják magukat, hogy amikor még nem volt késő, miért nem adták mesterségre gyermeköket? Igazabban, miért szégyelték mesterségre adni gyermeköket? Mert jegyezd meg jól, fiam, minden szülő szereti gyermekét, az állat is szereti a magáét, de nem minden szülő szeret okosan. Nemrég kaptam egy levelet, melyben egy kétségbe esett apa tanácsot kért tőlem, mit tegyen a fiával. Azt írja, a fiú jó, engedelmes, de nincs tehetsége. Azt szeretné, ha legalább addig tanulna a gimnáziumban, míg beadhatja a katonatiszti akadémiába. Kérdi, ismerek-e oly iskolát, ahol jó pénzért keresztül viszik a fiát a hátralévő osztályokon, mert, írja tovább, nem becsteleníthetem meg családomat azzal, hogy fiamat kereskedőnek vagy iparosnak adjam. Aki ezt a levelet írta, előkelő földbirtokos, fiam. Családja ősidők óta nemes, s ezért gondolja megbecstelenítőnek az iparosságot, a kereskedést. Ám azt nem tartja megbecstelenítőnek, hogy vesztegetés árán tolja keresztül a fiát az osztályokon. Ha ez az apa, édes fiam, okosan szeretné a fiát, azt a pénzt, mit a manapság oly rettentő drága iskoláztatásra, s ezen felül még a tanárok megvesztegetésére is szánt, szépen félretenné esztendőről esztendőre, s mikor fia akár önálló iparos, akár önálló kereskedő lesz, mondaná neki, íme, fiam, ezt a pénzt a te számodra takarítottam meg. Kezdj vele valamit!
Tudod-e, fiam, mi az igazi magyarázata annak, hogy úri szülők, kiknek különben néha a legszükségesebbet is meg kell vonni saját maguktól, csak hogy gyermekük gond nélkül lehessen az iskolában, annyira félik gyereküket az iparosságtól? Talán mert nehéz a kalapács, a gyalú, a bárd? Nem, fiam, hisz a gyalú, a kalapács, a bárd nem nehezebb a könyvnél, a tollnál, a cirkalomnál. Ezek a szülők nem a gyermekeiket, hanem saját magukat féltik. Attól félnek, mint ama levélírója is, hogy a mesterség megbecsteleníti a családot. Félnek azoktól a kérdésektől, melyeket majd ez is, az is intéz hozzájuk. Nos, mi lett a fiából, hol van, mit csinál? Attól félnek, hogy nekik azt kelljen válaszolni, a fiam asztalos, a fiam kereskedő. Félnek attól az időtől, midőn az iparos fiú elvesz egy magához illő tisztességes, egyszerű leányt, s ezt is be kell mutatni, a menyem. Félnek azoktól az óráktól, mikor a kérges tenyerű fiú hazajön vasárnap a szülei házhoz, s a vendégeknek be kell mutatni őt is épp úgy, mint a Brachfeldkendős jogász fiút, a fiam. Félnek attól a rettenetes eshetőségtől, hogy iparos fiokkal egyszer majd végig kell sétálni a Váci utcán, egy sorban kell haladni vele, éppen mintha édes gyermekük volna. Hát, édes fiam, aki a gyermekét a saját véréből való vért szégyelli, csak azért, mert mesterember, az a gyermekét nem szereti igazán. Fölháborodik a szívem, egész valóm arra a gondolatra, hogy lehetnek szülők, akik naplopó, gavallérkodó, léhűtő, a jó Isten tudja, miből élő fiok miatt nem pirulnak, ellenben röstelnek az utcán megindulni becsületes, tisztességes, iparos gyermekükkel. S bánt, erősen bánt, látván, hogy száz meg száz jóra való úri család inkább tönkre megy, s tönkre teszi egész életére a gyermekeit is, sem hogy iparosnak vagy kereskedőnek nevelje, akik becsületes iparkodással talán még visszaszerezhetnék az elzüllött ősi birtokot, s kalapáccsal vagy rőffel, de visszaszereznék a család régi fényét. Bánt, végtelenül bánt, látván miként pusztul az egykor erős, gazdag gentri, s csak mikor már az élet kegyetlenül a földhöz verte, megcibálta, mikor már nincs sem égen, sem földön semmi, akkor alászkodik le a kalapácshoz, a rőfhöz. Fiam, ha még jól tanulsz is, akkor is örülnék, ha kedvet éreznél iparosságra, kereskedésre. Mert ma már az iparos is, kereskedő is, csak az boldogul igazán, ha nem csak a keze áll a munkára, de az esze is pallérozódott. Nem kell olyan sokat forgatni a könyvet, mint a tanárnak, a doktornak, a fiskálisnak, de a nekivaló, mesterségébe vágó könyveket, cikkeket olvasgatni kell, érdeklődni minden újítás, találmány iránt, és hogy egyszerűen ne csak iparos, ne csak kereskedő legyen, ismernie kell hazája történelmét, irodalmát. Iparos is, kereskedő is, egész ember csak így lehet. Bármi lesz belőled, meg kell szerezned az általános műveltséget, fiam. Ez adja meg az igazi jogot, hogy helyet foglalj minden rendű és rangú emberek között. Az általános műveltség s mesterségednek tisztességes űzése. Ha e kettőt megszerzed, egyesek és társadalmi osztályok előítéletétől, elfogultságától ne félj. Nincs joga senkinek, hogy lenézzen, megvessen téged, ellenben te méltán sajnálhatod azokat, kik lenézni próbálnak téged. Manapság nem csak az úrnak fia akar úrnak maradni, de úrrá akar lenni a szegény ember fia is. Te ne akarj úr lenni, fiam. Ez az a pálya, mely leginkább el van árasztva a magyar hazában,
s éppen azért e pályán a legnehezebb a boldogulás. Valakinek dolgozni is kell, s hidd el nekem, az az igazi úr, aki semmihez sem jut ingyen, munkanélkül. Ezt tesz magaddal megelégedetté, s a megelégedésnél nagyobb kényelmet én nem ismerek. Megértette, de Jankó. Ugye meg? Csak azt akarom, fiam, hogy megérts. Kedved vagy sorsod vigyen bárhová, ne félj. Aggódó szeretetem árnyékodba jár. S kérges tenyérrel, ha majd megtérsz a szülei házhoz, nem lészen kisebb az én örömem, mintha bátyád vagy öcséd diplomát lobogtat puha finom kezében. S fogadván a vendégeket ünnepi lakománkra, boldogan, büszkén mutatok rád. János, az iparos fiam.

Aranyvirágnak. A világon sem voltál, s már igaztalanva légte hozzád. Aranyvirág, édes kicsi leányom. Búsított, levert a gondolat, hát ha leány lesz első gyermekem. Féltem az ismerősök szánó mosolyától. Leány, na gratulálok. A te nemednek bús végzete, aranyvirág, hogy nem szeretik sehol, ha elsőnek röppent be a gólyamadár, s ím alig tollasodol meg, alig melegszel meg a fészekben, mindenféle ragadozó madarak kerengnek, víjognak körülötted. S mi még örülünk, ha e víjogó szárnyasok közül egy megragad, s visz elröpül veled, talán messze idegenbe. A te nemednek gyászos végzete, aranyvirág, hogy ha szép vagy, körülzsongnak a férfiak, mint virágot a méhek, nyomodban járnak, mint az árnyék, esdekelnek egy szép szavadért, egy mosolyodért, de lelkednek tengermélységében nem tekintenek, s bele is tekintvén drága tartalmát soha meg nem ismerik. Egészen valójában soha. S mely kegyetlen végzet? A férfinak nem elég egy élet, hogy megismerjen, lelked tartalmának értéke szerint megbecsüljön, s a te szemednek elég egy pillanat, hogy a férfi lélek fenekére pillancs. Miért, hogy amikor már késő, mikor már ott vergődöl tört szárnyakkal, s csak egy igaz menedéked van, a halál. Dalolj, aranyvirág, édes kicsi leányom, hadd csengjen a ház, az udvar. Csengő éneket talán elűzi bús gondolataimat. Te ide settenked el az ablak alá, mosolyogva pipiskedsz föl, s hallom, apa, kúk! Oda nézek, már nem vagy ott. Lent kuporogsz a fal tövében, összehúzódva, mint egy pici bogárka a fűszál tövén. Írok tovább, s hallom ismét. Kuk, apa, kuk, mit írsz? Aranyvirág, ne háborgas, verset írok. Kinek? Neked, aranyvirág, neked. Hallom, amint szaladsz a fiúkhoz, s dicsekedel. Az apa verset ír nekem, csend, fiúk, csend. Az apa verset ír. És írok tovább. Már nem hallom hangodat, az édesen csengőt. Nem látom ragyogó fekete szemedet, a mindig nevetőst, s nem látván, nem érezvén közelemben senkit, messze jövendőbe kalandozik lelkem. Amikor már te nem vagy csacsogó leányka, s egyszerre csak mi történt veled? Te, ki még tegnap hangos nevetéssel himbálóztál a térdemen, ma nem találod a helyed ottan. Zavartan feszengsz, s bár szólni nem mersz, érzem, hogy igyekszel megszabadulni tőlem. Sétálunk az utcán, s te, ki még tegnap bátran senkivel nem törődve hangosan beszélgettél velem, az édesanyáddal, megláttál, észrevettél mindent és mindenkit, ma nem látsz, nem hallasz, nem beszélsz. Lesütött fejjel haladsz közöttünk, csak egy pár lépés nézvén előre. Otthon is, mintha már nem volnál annyira élénk, bátor, mint annak előtte. Gyerekesen örülsz a hosszú ruhának, de csak addig, amíg egyszer-kétszer végig lebegsz a szobákon, aztán, úgy tetszik nekem, hirtelen lecsöndesülsz, s komoly vagy. Komolyabb, mint ahogy szeretném. Ó, aranyvirág! Miért nem maradhatsz mindörökké csacsogó kisbabácska? Ím, már gyötrődöm jövendőd miatt. Látlak ragyogó szép leánynak, akit nyomon kísérhet, akinek eléje kerülhet, s szemtelenül a szemébe nézhet minden ripők. Látok körülötted üres fejű, s még üresebb szívű, de rettenetes gonddal öltözködött ifjakat, kik csak szépséged látják, nemes tartalmát szívednek észre sem veszik, nem is keresik, akik áradozva dicsérik toalettedet,
mely ugye bécsi szabónál készült, s hazug meglepődéssel nem akarják elhinni neked, mondván, ó nem, együtt vartuk az édesanyámmal. Amint, hogy az nem is lesz másként, aranyvirág. Korán, ó, talán nagyon is korán látni fogod, hogy a te apád szegény munkás ember. Tollal vagy gyaluval keresi-e meg a mindennapi kenyeret, a ruhát, a cipőt, neked és nektek, egy remény. Ne áltasd magad azzal, hogy a toll több a gyalunál. Sőt, én azt hiszem, kevesebbet érő. Én majd csak megleszek valahogyan. Csodálatos dolgokat művelnek a kabátjaim. Esztendők viharzanak elfelettük, s meg sem érzik. Meglepődve látom, hogy minden esztendőben, mintha megújhodnának. Úgy tetszik nekem, este, mikor levettem, mintha a könyökén kikopott volna. Nézem reggel, s hát álom volt az egész. Tündér ujjak babráltak rajta nyilván. Keresem a foltot, s nem találom. Aztán reád nézek. Te mosolyogsz ártatlanul, ám látom a szemed alján a kékes karikákat. Édes lányom, megint virrasztottál, ugye? Nem, édesapám, nem. Tisztes szegénységünket, bár nem titkoljuk, nem látják az emberek. De én álmatlan éjeket virrasztok át, miattad. Szeretném, ha mindig, halálomig itt találnálak a fészkünkben. S mint egykor, mikor térdemen himbáltalak, átöleltelek, hogy le ne essél, most önkéntelenül, védőleg emelem föl kezemet. Nehogy elraboljanak. És hiába, elvisznek egyszer, mégis. De ki lesz az? Vajon lesz-e férfi, aki előd belép, s mondja, kisasszony, én szeretem önt. Nem a szépségének, a lelkének lettem rabja. A fizetésem nem nagy, nem ígérhetem, hogy élete gond nélkül való lesz oldalamon, de ha úgy tudna szeretni, mint én szeretem önt, aggodalom nélkül adhatja kezét. Ez a férfi, ha eljön éretted, ez a férfi nem azok közül való lesz, aranyvirág, akik hangosan lármázva zsongtak körül az utcán, s maguk közt sajnálkoztak fölötted, bekár, hogy szegény. Ez a férfi talán nem is mert felét közeledni a mazoktól, s szívében fájdalommal kísért messziről, félve, hogy fejedet megkábítja a léha beszéd, a külső csillogás, s őt nem veszed észre soha. Ez a férfi eljár házunkhoz, s még a többi ki nem fogy a beszédből, a tracsból, hallgat és hallgat. Pedig annyi mondani valója volna. Fölháborít már most a gondolat, aranyvirág, hogy majdan tudakolózni fognak. Vajon van-e pénzed és mennyi? Meg fogom tudni, ó, bizonyosan fülembe jut, hogy Iván úr, akinek nevét én oly sok regényben olvasám, csillagokat lehozó szerelemmel kapcsolatban szeret téged, és el is venne szívesen, ha volna bár 30 000 forintod. Ám ő úgy van informálva, hogy csak 25 000 néz reád. Az is csak, ha meghal az öreg, a vén szamár. Márpedig neki éppen 30 000 forint kellene. Felháborítanak a mindennap hallott házassági üzletek, melyek megfeneklődnek pár ezer forint differencián. Hallom szidni a csaló apákat, akik azt mondták, 50 000-et adnak a lányukkal, s ím az utolsó pillanatban csak 40 000-et adhatnak. És az utolsó pillanatban visszamegy a párti. A tegnap még szerelmi örjöngést színlelő gavallérnak a szép, művelt, az egész üzletben ártatlan leány nem pótolja ki szépségével, műveltségével, jóságával a 10 000 forintos differenciát. S ezek férfiak, ezek házasodnak, ezeknek majd gyermekük lesz, és ezeket a gyermekeket ők még nevelni fogják. És Isten majd ezeket az embereket még meg is áldja,
hiszen Isten jósága mérhetetlen, olyan édes, csacsogó leánykával, amilyen te vagy, aranyvirág. Dalolj, dalolj, édes kicsi lányom, hadd csengjen a ház, az udvar, csengő éneket talán előzi bús gondolataimat.

Benedekelek, testamentum, Jankónak, aranyvirágnak. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Maurice Ravel Szökőkút című szerzeményét előadta Jean-Yves Thibaudet.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök közösségi oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal felel majd a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. A Fidesz által a kommunista AVH-hoz hasonlított nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tisza párt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen. A terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz templomban ökumenikus és vallásközi imádságot tartanak augusztus 2-án vasárnap 18 órától a Szent Egidio közösség szervezésében. A szertartást Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti, adta hírül a Magyar Kurír. A roma holokausztra és a kislétai gyilkosságra való emlékezésen imádsággal szolgál Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Radvánszky Péter rabbi. Az imádságon részt vesznek a 2008-9-es cigánygyilkosságok áldozatainak családtagjai. 1944. augusztus 2-áról 3-ára víradóra, ugyanezen a napon az Auschwitz-Birkenaui haláltáborban a nácik meggyilkolták az addig életben maradt több mint 3000 romát és szintit. Harmadfokú hőségriasztás érvényes Magyarországon csütörtöktől jövő hét kedd éjfélig. Több vármegyében a napi középhőmérséklet a 29 Celsius fokot is meghaladhatja. Miközben a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a tartós kánikula életveszélyes állapotokat is okozhat. A Hungaromet veszélyjelzése szerint pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT honlapján arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot. A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcs időszakon kívülre. A Duna rendkívül alacsony vízállása a valaha mért legkisebb érték alá csökkent, és a következő napokban a vízszint további apadása működési területükön az ivóvíz termelő kapacitás csökkenése várható. A magyarországi szakaszon mintegy 15 szállodahajó várakozik. A teherhajók többsége nem tud elindulni, vagy csak jelentősen csökkentett rakománnyal közlekedhet az elhúzódó aszály és a rendkívül alacsony vízállás miatt. Hazánk időjárásáról. Délután, kora este csapadékgócok magas szintű felhőzete nyugat felől bekúszhat az ország fölé. Csapadék nem várható. A Dunántúlon a délies irányú szelet, északnyugaton élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 27 fok között alakul. Híreket legközelebb 16 órakor mondunk. Tizenöt óra 4 perc van.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben két irodalmi életrajzi kiállításra hívjuk fel a figyelmüket, majd a következő napok eseményeiből is szemezgetünk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Ungvári Judit.

0: A Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeum kivételes környezetben várja a mai látogatókat. Bár nagyköltőnk szülőháza eredeti formájában maradt fenn, a náttetős ház környéke az évszázadok során modern épületekkel teli központ lett, Kiskőrös főtere. Filus Erikával, a múzeum vezetőjével Tóth Zsófia beszélgetett az állandó kiállításról, az emlékházban található díjat is nyert modern tárlatról, és erről a kivételes környezetről is.
1: Kiskörösnek egy óriási adománya az, hogy Petőfi Sándor ezen a településen született, és hogy az elődök is mindig fontosnak tartották azt, hogy maga a ház, az épület, ahol a magyar irodalom talán legfontosabb személyisége meglátta a napvilágot, az megmaradjon. És ez a mai napig áll, és eredeti állapotban sikerült a házat megtartani, és valóban közben minden megváltozott a településen. Ezt ne felejtsük el, hogy az ház valamikor az 1780-as, 90-es években épült, és mindig is ez volt a városnak a szíve. Nem a költő szülei építették a házat, hanem ez egy bérlemény volt, Makovinyi Márton borbélymester tulajdona volt. Nagyon szerencsés módon ez a város főterén állt ez a ház, és tőle nem messze volt az a mészárszék, amit Petőfi Sándor édesapjáik, Petrovics Istvánék kibéreltek. Úgyhogy nem véletlen esett a választásuk erre a házra, hiszen a mészárszék, illetve a szülőház nagyon közel volt egymáshoz. És valóban itt a hosszú évtizedek, évszázadok alatt minden megváltozott Kiskörösön, és beépült a főtér, kialakult a szülőház körül egy olyan általunk Petőfi Centrumnak nevezett kulturális központ, ahol nagyon közel, és itt tényleg néhány méter távolságra vannak egymástól azok az épületek, amelyek a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum intézményegyüttest alkotják, és ahol be tudjuk mutatni Petőfi Sándor kiskörösi születésének, keresztelésének körülményeit, illetve a hozzá kapcsolódó kiállításokban Kiskörös más kulturális értékeit, illetve Petőfi életművét.
2: Mi az, ami látható a szülőházban? Mi várja a látogatókat?
1: A szülőház egy alföldi háztípusba tartozó háromosztatú, nádfedeles, vert falú épület, mindösszesen három helyiségből áll. Az első rész, a tiszta szoba, ami a főtér felé néz, az enteriőr tárlat. Tehát itt azokat a bútorokat, a Petrovics családtól származó eredeti bútorokat tudjuk bemutatni, amelyek korábban is a tiszta szobában álltak, így azt az ágyat, amelyben a költő megszületett, az édesapának, Petrovics Istvánnak az 1815-ben készült ládáját, illetve itt tudjuk kiállítani a családnak a szekrényét, és hát emellett még egy asztal és sarokpad, kemence, falitéka alkotja a szoba berendezését. És az új kiállítás, az új, már modernebb része a szülőház kiállításának, az a hátsó szobában látható, ahol a keresztelés körülményeit, a keresztelés tárgyait mutatjuk be. Ennek a szobának a közepén van egy hiteles másolat a keresztelési medencéről. Az eredeti az Budapesten található az Országos Evangélikus Múzeumban, az jó régen elkerült oda, és itt Kiskörösön egy hajszál pontosan ugyanolyan medencét tudunk bemutatni. Meg tudják nézni a látogatók a keresztelési anyakönyvnek szintén a hiteles másolatát, hiszen az eredetit azt az evangélikus lelkészség őrzi, és azt minden évben csak egyszer lehet megnézni, amikor a kulturális Petőfi szilveszter programjaként a résztvevők elmennek az evangélikus templomba, és ott egy évzáró áldás keretén belül megnézhetik azt a hiteles dokumentumot, amelyben ugye latinul benne van, hogy Petőfi Sándort Alexander néven Kiskörösön keresztelték 1823. január 1-én.
2: Ugye a szülőházhoz tartozó másik egység a Petőfi Emlékmúzeum, ami hát az év kiállítása is lett 2023-ban, hiszen ez egy egészen új és modern tárlat, amivel várják a látogatókat.
1: Nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy a Petőfi Emlékévben a kiskörösi új kiállítás, a 7 év című tárlat elnyerte az év kiállítása kitüntető címet. A tárlat maga az egy nagyon rövid időszakot ölel föl Petőfi Sándor életéből, ez pedig az utolsó 7 év, és ugye szimbolikus ez a 7-es szám is, hiszen ugye ebben az időszakban született meg a Petőfi életmű. Ez, ha belegondolunk, egy nagyon-nagyon rövid idő, hiszen ugye 7 év az pillanatok alatt elröppen, de Petőfi Sándor egész életéhez képest ez egy jelentős időszak, hiszen Petőfi mindösszesen 26 évet élt. Tehát egy tragikusan rövid életű, egy nagyon fordulatos életű költőről beszélünk, akinek az egész életműve az utolsó 7 évben született meg, és ez alatt a rövid, kevesebb mint egy évtized alatt Petőfi 858 verset írt. Kiterjedt levelezést folytatott, regényt írt, drámát írt, tehát egy hihetetlen, gazdag alkotói időszakról beszélünk, és ezt mutatja be az új kiállításunk. A tárlat 1842-ben indul, és a költő életével 49-el ér véget, és az volt a koncepciója a tárlatnak, hogy ez egyébként egy háromtermes kiállítás, minden egyes falszakaszon egy alkotói év szerepeljen. Itt látjuk azokat a főbb műveket szövegformájában, kiemelve belőlük egy-egy fontos mondat, kéziratokat, hozzákapcsolódó tárgyakat, amelyek abban az évben születtek, és van a termek közepén egy olyan rész is, ezek az úgynevezett beálló falak, ahol pedig azokat a személyiségeket, azokat a családtagokat, irodalmi, történelmi személyiségeket tudjuk bemutatni, akik abban az időszakban nagy hatással voltak Petőfire. De nekünk az volt ezzel a szándékunk, hogy ez a kiállítás olyan legyen, ami bárhol megállná a helyét, de mégis legyen benne egy kicsi kiskörös. Nem árulok el titkot, hogy a Petrovics család összesen 3 évet töltött Kiskörösön, és Petőfi is kisgyermek volt még, amikor elköltöztek innen, tehát sajnos verset nem írt Kiskörösön, de mégis az ő személye, az a tény, hogy itt született, az a mai napig meghatározó Kiskörösön, és a kiskörösiek identitását én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon markánsan alakítja. A kiállítás külső megjelenésébe belecsempésztünk kőrisfa elemeket. Kőr is a nevét, hogyha egy kicsit ízlelgetjük, akkor ugye a kis kőrös nevében köszön vissza, hiszen ezen a területen őshonos ez a fafajta, úgyhogy már ez fizikailag is megjeleníti, hogy melyik településen is vagyunk. Van például benne egy János Vitéz animáció, ami úgy áll össze, hogy kiskörösi diákok rajzoltak több száz jelenetet, több száz részt a János Vitéz című elbeszélő költeményből, az ő hangjukon hallható az egész mű, és ez egy olyan plusz adalék, ami én azt gondolom, hogy a helyieket még jobban köti a múzeumhoz, és több olyan alkalom is volt, hogy jöttek vissza a gyerekek, hozták a családtagokat, hogy hallgassátok meg, ez az én hangom, ezt a részt én mondom. Nézzétek meg, ezt én rajzoltam. Tehát, hogy ilyenekkel próbáltuk egy kicsit beágyazni ezt a kiállítást ide Kiskörösre, és hát úgy tűnik, hogy ez sikerült is, nem csak az Emlékmúzeumot, hanem a szülőházat is nagyon-nagyon sokan látogatják egy évben, 25-26 ezer látogatónk van, ami egy vidéki emlékházhoz mérten egy nagyon-nagyon jó szám. A kiállítás népszerűségét az is emeli, hogy a mi múzeumunk rendelkezik az ország legnagyobb kortárs Petőfi témájú képzőművészeti gyűjteményével.
2: Ez mit jelent?
1: Kortársak alkotnak Petőfi verseiből vett inspirációk alapján. Ezek nem egyszerűen illusztrációk, hanem olyan képzőművészeti alkotások, amelyeknek a gyökere, az ihlető forrása a Petőfi életmű. A múzeumunk korábban az Országos Petőfi Sándor Társasággal közösen, illetve tehát ez folyamatosan megvan ez az együttműködés, illetve fenntartónkkal, Kiskörösváros önkormányzatával együtt több alkalommal írt már ki országos képzőművészeti pályázatokat. Ennek általában van egy mottója, az emlékévben az volt a motto, hogy az idő igaz, és eldönti, ami nem az. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon szép Petőfi idézet, és erre vártuk kortárs alkotóknak a műveit, kis plasztikák, grafikák, olajképek, papírból készült alkotás, mindenféle műfajban érkeznek be alkotások, és van egy komoly zsűrizés, amelyeket a zsűri beválogat, azokból szilveszterkor szokott nyílni egy tárlat, és hát nagy örömünkre szolgál, és ez mutatja ennek a gyűjteménynek a presztízsét, hogy az alkotók nagy számban térítésmentesen felajánlják a múzeum gyűjteményébe az ő alkotásukat, és hát így tud gyarapodni ez a gyűjtemény. Most már több mint 600 darabból áll ez a kollekció, és hát egyszerre nem is tudjuk kiállítani, mindig válogatunk belőle. Úgyhogy ezekből is jó néhány megjelenik a 7 év című tárlatban. Alapvetően egy világos, egy szép kivitelű, egy olyan kiállítás, amiben jó benne lenni. Gyönyörű műtárgymásolatokkal, gyönyörű felvételekkel. Fizikailag is hatással van a tér, a kiállításnak a terei hatással vannak az emberre, hiszen a Petőfi életében készült portrék óriás printben, tehát ilyen ember nagyság óriás printben ott vannak, és egész más óriási nagyban látni mondjuk a dagerotípiát, egész más óriási nagyban látni Petőfi térképét. Ez valahogy annyira behúzza az embert, hogy tényleg azt tapasztaljuk, hogy nagyon szeretik a látogatók. A színvilág is nagyon fontos, és a színvilág az, ami összeköti a 7 év című kiállítást a szülőházban lévő Költőnek szült anyám című tárlattal, hiszen az volt a kiállítás rendezőinek és tervezőinek az elgondolása, hogy valahogy egy Petőfi életművet bemutató kiállításban a magyar zászló színeinek, a piros-fehér-zöldnek meg kell jelennie.
2: Hát meg ugye a kokárda is eszünkbe jut a március 15-i ünnepségek kapcsán, amihez az gondolom, hogy annyira hozzátartozik Petőfi.
1: Pontosan ezek a szimbólumok összenőttek, ezek elválaszthatatlanok egymástól, de hogy ne a hagyományos színek legyenek, hiszen a 21. században vagyunk, és egy kicsit, talán szabad egy picit elrugaszkodni ezektől, nyilván úgy, hogy a velejét, a jelentőségét meg kell ezeknek az emlékeknek tartani, de egy picit más árnyalatú a piros, más árnyalatú a zöld, és ugyanez a zöldes szín, ami egy picit már türkiszbe hajl, ez van a szülőház hátsó szobájában, a keresztelést bemutató tárlatban, és ez a szín található meg az Emlékmúzeumban is.
0: Filus Erikával, a Kiskörösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatójával Tóth Zsófia beszélgetett.

0: Sorstalanság, alakzatok a címe a Petőfi Irodalmi Múzeum időszaki kiállításának. A tárlaton a sorstalanság fogalmának miben létét, annak 20. századi megélését, különféle változatait mutatják be. Teszik mindezt 6 magyar író és egy folyóirat. Szerb Antal, Márai Sándor, Kertész Imre, Bodor Ádám, Faludi György, Ágota Krisztóf és a Párizsi Magyar Műhely megidézésével. A kiállítás projektfelelősével Kodolányi Judittal lépett be a szövegek közé Fazekas Gyöngyvér.
1: A Petőfi Irodalmi Múzeumnak egy nagyon izgalmas kis kamara kiállításán, időszakos kiállításán beszélgetünk. A címe az, hogy sorstalanság, alakzatok, de én inkább két idézettel ragadnám meg, ami a falakon is olvasható. Az egyik az Ágota Krisztóf, Krisztóf Ágota idézete, ugye megérkeznek a társadalmi és kulturális sivatagba, amikor az emigrációba az 56-os forradalom után ugye eljut Franciaországba. A másik pedig Márai Sándornak erre tulajdonképpen rezonáló vers sora, a Hol vagyok című verséből, az ülök a padon, nézem az eget, a Central Park, nem a Margit-sziget. Tehát valahol ez a kizökkentettség, valahol ez a köztes állapotban valamiféle szinte már-már párhuzamos univerzumban való létezés, amiről ez a kiállítás szól, lett légyen ez a párhuzamos univerzum valamiféle hatalmi, politikai ok miatt kizökkentve, de fizikailag, geográfiailag az országban maradva, vagy éppen még azon is túl, földrajzilag is elmozdulva Magyarországtól. Szóval ez a sorstalanság nyilván rezonál Kertész híres regényének a címére, de nem csak arra. Hogyan lehet, tulajdonképpen azt mondanám, a magyar irodalmi történetből csupán csak körülbelül 6-7 fókuszpontot kiválasztani, ami erre rezonál, mert azt hiszem, hogy bőségesen lehetett volna még sokkal többet is.
2: Nagyon nehezen lehet. Amikor a kiállításnak a koncepciója megszületett, először is arra gondoltunk, hogy ugye tavaly volt 50 év, vagy megjelent a Sorstalanság című regény, magának a regénynek a sorsa is elég hányatott, és izgalmas, és sok mindent elmond a 20. század második felének magyar irodalmi életéről, irodalmi viszonyairól. Önmagában is érdemes róla beszélni. De arra gondoltunk a kollégáimmal, hogy hát valójában maga a sorstalanság fogalma mennyire meghatározhatja esetleg, hogyha végignézzünk a 20. századon a magyar irodalmat, talán más népekét is, most ugye nyilván ezzel nem foglalkozunk, de a magyar irodalomban nem kizárólag Kertésztől számíthatjuk a sorstalanságot, hanem ezt az érzést, ezt a kizökkentettséget, ezt valahol tapasztalhatjuk másoknál is. És akkor először is összeállítottunk egy nagyon hosszú listát a kollégáimmal, azokról az írókról, akiknek a viszonylatában ez a kérdés értelmes, akiknek az életművével, vagy akár az életével, vagy mindkettővel kapcsolatban feltehető az a kérdés, hogy a sorstalanság az vajon hogyan jelenik meg náluk. És akkor utána szelektáltunk, és valóban 7 szekciója lett ennek a kiállításnak. 6 szerző, 1 folyóirat, az egyik szerző ugye kellős középen Kertész Imre, de itt szerepelnek olyan szerzők is, akik Kertész Imrét megelőzik, de nagyon szorosan kapcsolódnak ehhez a témához. Például itt van Szerb Antal, itt van Faludi, akinek az életművenek egy része még ugye Kertészt megelőzi, itt van ugye Márai Sándor, hogy említetted, és Ágota Krisztóf, és itt van Bodor Ádám, aki ugye hál' Istennek még ma is íres alkot. Úgyhogy egy elég hosszú 20. századot állítottunk fel a sorstalanság kérdés feltevése mentén. Azra próbáltuk megkeresni, és azt gondolom, hogy nem is a választ, hanem talán pont a kérdéseket, hogy hogyan jelenik meg ezekben az életművekben a saját sorsnak az elvesztése, a saját sors tematikája. Mitől éljük mi a saját sorsunkat? Milyen válaszokat ad erre az író, milyen kérdéseket tesz föl, esetleg a saját életében milyen olyan pillanatok vannak, vagy milyen olyan motivumok vannak, amelyek erősen elgondolkodtathatnak minket ebben a kérdésben. Úgyhogy ez volt az alapkoncepciója a kiállításunknak, és valóban ez egyfajta lokalitáshoz is kötődik, hiszen nagyon sok szerző, tulajdonképpen azt mondom, hogy mindegyik szerző, akit itt megmutatunk, és bemutatunk, és megszólítunk, valamilyen módon vagy elhagyja az országot, vagy visszatér, vagy valamilyen diktatúra áldozataként bezárják, elviszik, esetleg elutazik, esetleg emigrál. Tehát mindenkinél valamilyen módon az, hogy a saját sors helyhez hogyan köthető, a saját sorsnak a megélése és a megtalálása, az vajon lokálisan hogyan értelmeződik,

0: abszolút biztos válaszokat tudunk adni, akár csak a magyar történelemnek 20. századi időszakára, akár egyáltalán arra, hogy mitől vagyunk emberek, mitől vagyunk akár egy nemzetnek a tagjai, vagy mitől vagyunk éppen akár szabadok, vagy éppen valóban céllal, sorssal, perspektívával rendelkező állampolgárok. Szóval, hogy ezek között a kérdések között botladozik az ember, és azt érzi, hogy küszködik, mert elveszítette a lába alól a talán biztosnak vélt talajt, de hogy talán pontosan ez is a cél, hogy érezzük azt, hogy ezekre a kérdésekre nem lehet végleges válaszokat adni, és az a helyes, hogyha nem tudunk olyan magabiztos, és néha talán kicsit pökhendi, leegyszerűsített válaszokat találni.
1: Alapvetően a kiállítás nem elbizonytalanítani szeretne, sem azt, aki eleve bizonytalanul érkezik, sem pedig azt, aki magabiztosan jön. A kiállítás kérdéseket szeretne feltenni, és párbeszédbe szeretne elegyedni a látogatóval. És azt szeretné, hogyha ő párbeszédbe lépne a szövegekkel és az életművekkel. Tehát alapvetően egy 21. századi múzeumnak nem az a célja, hogy kinyilatkoztasson dolgokat, hanem az a célja, hogy beszélgessen, az a célja, hogy felvesse azokat a problémákat, amelyek fontosak az őt működtető, az ő közössége számára, nem csak közönsége, hanem a közössége számára, és hogy közösen lehessen ezekről gondolkodni. Tehát itt tulajdonképpen mi kérdéseket teszünk fel, témákat vetünk fel, és az a legjobb, hogyha aztán a látogató erre tud reflektálni, akár a saját életével kapcsolatban, a saját problémáival kapcsolatban talán még válaszokat is talál, aktuális válaszokat az éppen aktuális állapotának megfelelően, és annak is nagyon örülünk, hogyha esetleg egy szöveget a kezébe vesz, és azt mondja, hogy lehet, hogy ebben a szövegben most, bár én még nem olvastam, vagy nem találkoztam vele, de lehet, hogy ebben van egy válasz arra a kérdésre, ami most engem foglalkoztat. Vagy de érdekes, ezt én meg nem is ismertem. Vagy de érdekes, Cervantal utas és Holdvilág cíművét én még nem olvastam ilyen szemszögből. Tehát vissza is térhetünk szövegekhez, és valahol nekünk ez is a célunk, hogy fogódzókat adjunk azokhoz az irodalmi művekhez, amelyeknek a képviseletére mi fel vagyunk esküdve, és az is a célunk, hogy a látogatóban ezek gyökeret verjenek, és aztán esetleg, ugye itt sok rendezvényről is szó van a kiállítás kapcsán itt a PIM-ben, tehát nagyon szeretnénk, hogyha ezeken a programokon, rendezvényeken ezek már esetleg párbeszéd tárgyává válnak, és nem csak egyéni gondolkodás tárgyává.
0: Igen, ezek a különböző események is sok szempontból újabb és újabb fókuszt hoznak be. Én azt éreztem, hogy itt nagyon sokszor ugye bele is lehet bújni a szövegekbe, vagy azért, mert olvassunk belőlük részleteket, vagy azért, mert új értelmezési kereteket találunk hozzá, akár egy új gondolat hirtelen megragadja az embert. Pontosan így még nem olvastam. De például ugye lehet meghallgatni egy-egy részletet is ezekből a szövegekből, ami megint csak egy másfajta élményt visz a látogatóhoz közelebb. Én ebből a szempontból egy kicsit azt éreztem, hogy olyan érzés, mintha magunkra ölthetnénk ezeknek a szerzőknek, ezeknek a műhelyeknek a öltözékeit, akár mint Faludi kabátját, ami itt van a tárolóban, vagy Márainak a kalapját.
1: Ez volt a cél. Ez volt a cél, hogy a szövegvilágot megmutassuk. De tisztában vagyunk azzal, hogy az emberek sokkal kevesebbet olvasnak, mint régen. Ez egy ilyen világ, tehát ez nem feltétlenül jó vagy rossz, ez egy másik dimenzió. De mi azért nagyon hiszünk abban, hogy a szövegekben olyan értékek vannak, amiket máshogy nem lehet előásni, és hogy maga az olvasás egy olyan folyamat és egy olyan tevékenység, ami nem pótolható mással. De hogyha egy kicsit ennek lehet egy előszobája, akkor lehet talán ez a kiállítás az előszobája, amikor belépünk egy szövegvilágba, és belekóstolunk, hogy tetszik-e. És pontosan ugye itt nagyon jó, hogy említettél tárgyakat, mindenképpen tárgyakat is szerettünk volna megmutatni, ami ugye nem szöveg, és nem is akartuk telerakni életrajzi tárgyakkal, túlzsúfolni ezt a teret. Azt szerettük volna, hogy a kevesebb több elven egy-egy nagyon sűrű dolgot meg tudjunk mutatni. És ezek a tárgyak, amelyeket itt bemutatunk, ezek valamilyen módon szimbolikusan, nagyon sűrű jelentésükkel mind kapcsolódnak ehhez a témához, a téli kabát, amiben akár utazhatunk, és a kalap, amivel akár utazhatunk, és akkor itt van a botlatókő, Cervantalnak a botlatóköve, amely ugye

0: Budapesten a Szilágyi Erzsébet vasoron van, ez le van fotózva itt nálunk. Nem hoztuk el magát a követ az utcáról. De itt van például egy festmény, amely Térei Bennót ábrázolja, aki ugye az Utas és Holdvilág hősének, az Ulpius Tamásnak a modellje volt. És itt van Faludi Györgynek a földgömbje, és azért ő róla igazán el lehet mondani, hogy bejárta a világot, és ő az, aki kétszer is visszatért Magyarországra, de aki Recsket is megjárta, tehát ugye a határokon belül is a diktatúrában megtapasztalta a bezártságot, és megtapasztalta azt, hogy miért kell elmenekülni a saját hazájából egy diktatúra miatt, és közben pedig nagyon erősen ragaszkodni a saját anyanyelvéhez, és az anyanyelven való íráshoz, és a magyar nyelvhez való, és a magyar kultúrához való kapcsolódásokhoz. És akkor itt vannak olyan szerzők, például mint Agota Krisztóf, aki ugye valóban egy, tulajdonképpen egy egzisztenciális ellehetetlenülés miatt lényegében lehet talán leegyszerűsítve, hagyta el az országot nagyon fiatalon egy kisgyerekkel és a férjével, és ment Svájcba, ahol neki úgy kellett dolgoznia, hogy közben éppen hogy is alig tudott csak írni, és aztán szinte a közvetlen környezetében ugye teljes mértékben el is szakadt az anyanyelvétől, hiszen a második férje vele már franciául beszélt, a második házasságából származó gyerekeivel is, és így próbált meg íróvá válni egy másik nyelven, franciául. Miközben a kötődését az anyanyelvéhez nem veszítette el, csak a praktikus használatát teljes mértékben. És aztán itt vannak ugye a Magyar Műhely folyóiratnak az alapítói, akik Párizsba emigrálva szintén 56 után határozottan ragaszkodnak az anyanyelvükhöz, és azt mondják, hogy ők az anyanyelvükön alkotnak, magyarul alkotnak, magyar folyóiratot csinálnak, olyan dolgokat jelentetnek meg, amelyek nem jelenhetnek meg most, vagy hát abban az időben nem jelenhettek meg Magyarországon, és tulajdonképpen egy bástyája akarnak lenni a magyar nyelvű irodalmi kultúrának, a magyar nyelvű kultúrának, annak ellenére, hogy földrajzilag onnan távolra kerülnek. Szóval ennek nagyon sok rétegzettségét, és nagyon sok változatát próbáltuk bemutatni, nyilván nem azzal a céllal, hogy azt mondjuk, hogy ez egyik jobb, mint a másik, hanem hogy igen, a megküzdésnek, egy-egy helyzet kezelésének, és azzal való együttélésnek ilyen lehetőségei voltak, így próbáltak ők életben maradni, mind szellemileg, mentálisan, mind pedig fizikailag, ezekben a nagyon-nagyon nehéz emberpróbáló időkben, és hát ez ide vezetett. Könnyebb volt, nehezebb volt. Van, aki jobban megoldotta, valaki lehet, hogy olyan utat választott, amiről kiderült, hogy nem neki való, de mindegyikből nagyszerű életművek születtek. És ez most itt, ez a nagyon fontos.
1: A Petőfi Irodalmi Múzeum Sorstalanság alakzatok című időszaki kiállításában beszélgetett Kodolányi Judittal Fazekas Gyöngyvér. A tárlat, amely 2026. június 20-a és október 31-e között látogatható, a 20. századi diktatúrák, a történelmi traumák, az emigráció és az otthontalanság hatását kutatja 6 kiemelt szerző és egy folyóirat életművén keresztül.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat figyelmükbe.
1: Néhány különleges zenei fesztivált és programot ajánlunk a figyelmükbe. Július 29-e és augusztus 2-a között rendezik meg Kecskeméten a Kodály Művészeti Fesztivált a híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ szervezésében. Rögtön az első nap, tehát július 29-én délután 5 órakor pontosan a híres Agóra Kulturális Központnak a kamaratermében lesz a fesztivál művészeti megnyitója. Majd utána megtekinthetik ugyancsak a Kulturális Központban a Kiteljesedés című zománc technikával készült alkotások kiállítását. Ezután a Kodály ponton a Kecskeméti és Táncegyüttes népdalcsokrokat fog bemutatni 19 órától. Majd végül 19 óra 30 perctől a híres Agóra Kulturális Központ színház termében koncertet hallgathatnak meg Egy húron pendülünk címmel, 6 évtized, fél évszázad alcímmel. A 60 éves Kecskeméti szimfonikus zenekar ad majd koncertet, hozzájuk társul pedig az 50 éves Kecskeméti táncegyüttes, és közös műsorukban igazi, különleges csemegéket hallgathatnak meg. A következő napokon ugyancsak nagyrészt a híres Agóra Kulturális Központban találnak majd programokat, de szerte a városban máshol is lesznek majd érdekességek. 17 órától például indul a zenés városséta Kodály városában Bősze Ádámmal angol nyelven. Erre még lehet jelentkezni, sajnos a következő napon tartott magyar nyelvű sétára már beteltek a helyek. 18 órától a Kodály intézetben Parketta alatta múlt, a középkori Kecskemét nyomában címmel régészeti, numizmatikai kamara kiállítást tekinthetnek meg, természetesen a kiállítás később is látogatható, ekkor egy különleges vezetésen vehetnek majd részt. Végül 19 óra 30 perckor a Kult Kaszinóban Haydn-től Kodályig címmel szintén zenés estével zárul a nap. Majd folytatódik a programsorozat július 31-én, ahol a Kult Kaszinóban 18 órakor Hangálet gondolat címmel az Ars Nova énekegyüttes és Sirkó László közös estjét hallgathatják meg. Aki pedig itt, még nem telve, a gyönyörű muzsikával, az este 8 órakor a Barátok templomában az Erdei Péter Nemzetközi Mesterkurzusának záró koncertjét is meghallgathatja, amelyen közreműködik a Nemzetközi Kamarakórus. A következő napok sem maradnak programok nélkül, augusztus 1-én már 16 órától a Kulturális Központ előcsarnokában Hangszerpark címmel interaktív kiállításon és workshopon vehetnek részt. Este pedig a Kodály ponton Fafúos együttes koncertjét hallgathatják meg, de másik helyszínen, este 8 órakor a Romkertben Vivaldi művei csendülnek majd fel a Talamba ütős együttes atmoszférikus koncertjén. És végül augusztus 2-án zárulnak majd a programok, de itt is még érdemes nagyon sok mindenre ellátogatni, hiszen 19 órától a Kodály ponton az M. Bodon Pál zeneiskola tanulóinak koncertjét hallgathatják meg, és este 9 órakor a főtéren Dés László és a Free Sounds Quartet atmoszférikus koncertet ad majd. Érdemes tehát ellátogatni Kecskemétre a Kodály Művészeti Fesztiválra július 29-e és augusztus 2-a között, és ott városszerte részt venni a különleges programokon. Aki pedig inkább a Dunántúlon maradna, az szintén különlegesen szép koncertekkel örvendeztetheti meg a fülét és a szívét. Július 30-án 19 óra 30 perctől hallgathatják meg Székesfehérvárot, a Szent Imre templomban, vagyis a Városháztér 4 szám alatt a Harmonia Albensis 2026-os nyári zenei koncert sorozatának záró eseményét. Az Alba Régia szimfonikus zenekar hagyományos nyári hangverseny sorozata idén is 4-3+1 különleges koncerttel várja a közönséget Székesfehérvár ikonikus templomtereiben. A Harmonia Albensis 2026 az egyházzene és a koncertzene évszázadain átívelő utazásra hívja a hallgatóságot. Az angol barokk mesterműveitől, arrész fúvós kamarazenén és Schubert monumentális alkotásain át egészen a kortárs magyar egyházzene legizgalmasabb megszólalásaig. Július 30-án a Szent Imre templomban Kérdezd a zeneszerzőt, újrahangolt terek címmel csendülnek majd fel a kortárs dallamok. Fekete Gyula, Serenata, A due voci, Gyöngyösi Levente, Kezdetben vala az ige, Kudela Olivér új mű, ennek ősbemutatóját hallgathatják majd meg, Selmeci György, öt latin himnusz, és Virág András Gábor, Genesis című műveit is meghallgathatják. Közreműködik Fujita Júlia, Kéringen László, az Opus énekegyüttes, és természetesen az Alba Régia szimfonikus zenekar. Vezényel Dubócki Gergely. Székesfehérvárott a Szent Imre templomban a Harmonia Albensis 2026 záró koncertjét július 30-án 19 óra 30 perctől hallgathatják meg. És végül ellátogathatnak a Dél-Dunántúlra is, augusztus 1-én délben Pécsett, a Gyertyaszentelő Boldogasszony templomban, vagy aki így könnyebben ismeri, a Gázi Kászim Pasa dzsámiában különleges vezetett túrán vehetnek részt. Dzsámin innen, Harangon túl címmel, avagy Mit üzennek a Szent Bertalan templom harangjai. A Gyertyaszentelő Boldogasszony templom ismertebb nevén a dzsámi Szent Bertalan harangtornyától induló és ott záruló tematikus sétán feltárulnak Pécs egyik legkülönlegesebb épületének titkai, ahol kelet és nyugat összeér. A Széchenyi téren magasodó Gázi Kászim Pasa dzsámia Pécs ikonikus jelképe, és a Kárpát-medence legjelentősebb törökkori emléke. Bár minaretjét elveszítette, építészeti nagyszerűsége ma is lenyűgöző. Belső terét a szamárhátíves ablakokon átszűrődő sárgás-zöldes fények, a falakon pedig kalligrafikus koránidézetek és a Mekka felé néző imafülke, azaz a mihráb teszik különlegesség. A program során megismerhetik ezeket a részeit is az épületnek, de a környezet páratlan történetével is közelebbi ismerettségbe kerülhetnek. A találkozási pont a harang a dzsámin kívül az épület északi oldalán lesz majd. Azt kérik, hogy érkezzenek 12 óra előtt legalább 10 perccel, hiszen 12 órakor pontban elindul a harangozás, és természetesen a program is, amely körülbelül 1 órát vesz igénybe. Jegyvásárlásra online van lehetőségük a pécsipüspökség.hu oldalon, és ott is a jegyárak és nyitvatartás fülre kattintva. Augusztus 1-én, tehát 12 órakor járhatják be a Gyertyaszentelő Boldogasszony templomot Pécsett, dzsámin innen, harangon túl címmel.

Kedves hallgatóink, Akvarel című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket!

0: Csár Viktória muzsikált. 15 óra 50 perc van. Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor kezdődő kerengőt ajánljuk figyelmükbe. A műsorból hallanak egy részletet.
1: Tavasszal egy vidéki ejtőernyős klubban megismerkedtem két elhivatott ejtőernyőssel. Velük beszélgetek a kerengőben.
2: Többféle kiképzés van, mi az úgynevezett TAFF nevű kiképzést csináljuk. Ez azt jelenti, hogy szélcsatornában kezdődik a képzés, tehát a tanuló bemegy a szélcsatornába teljesen védett körülmények között, gyakorlatilag elsajátít mindent, amit a zuhanásban, tehát testtartásban, tehát ahogy ő neki ott viselkedni kell, és amikor látjuk, hogy ott már biztonsággal mozog, akkor elmagyarázzuk neki, hogy tulajdonképpen mit kell csinálni az ejtőernyővel. Most nagyon viccesen mondom, mert azért ez ennél lényegesen komolyabb. Majd fogjuk, fölvisszük 4000 méterre, és kiugrunk.
3: Tehát már az első ugrás, az magasról történik, igen. És ebből van egy bizonyos talán...
1: És az tandem vagy egyedüli?
3: Nem, egyedüli. Tehát egyedül. Az oktatóval.
2: Az oktató fogja őt a kiugrásnál, meg zónás közben, de hát nyilván, ha kinyitja az ejtőernyőt, akkor már egyedül van.
3: Egyedül, de van egy rádió, amivel igen. Instrukciókat kap. Ez egy irányú rádiózás, tehát nem arról van szó, hogy megbeszéljük, hogy mi történt, hanem instrukciókat kap, hogy erre kell fordulni, mit kell csinálni, és ebből látjuk, hogy...
2: Gyakorlatilag levezényeljük a földre, rögtön már az első ugrásánál, tehát mondjuk, hogy mikor, merre forduljon, mikor lebegtessen, tehát eléggé védett körülmények között történik az oktatás, bár ijesztő, hogy az első ugrás az után nyilván fölmegyünk 4000 méter, és kiugrunk a repülőgépből.
3: És ebből kifolyólag viszonylag rövid idő alatt ejtőernyőssé válhat az ember, és önállóan ugorhat. Van 9 darab ilyen tematikai ugrás, és hogyha nem kell ismételni.
2: Tehát, hogyha valaki nagyon ügyes, akkor az elméleti oktatás leszámítva meg a szélcsatornát, maga a gyakorlati képzés repülőgépből az azt jelenti, hogy 2 hétvége alatt.
1: Ti mióta viszitek ezt a sportot?
3: Én is tandemmel kezdtem annak idején, 92-ben ugrottam. Ez körülbelül arra datálható, én azt gondolom Magyarországon a tandem is, vagy igen, akkor jelent meg akkor a 90-es kezdődött. Évek elején. És hát azóta kisebb-nagyobb intenzitással, de folyamatosan.
2: Én később kezdtem, én 2000-ben kezdtem el, tehát.
1: Milyen élmények fűznek ehhez a sporthoz?
3: Csuda jó élmények, ugye maga az ejtőernyős közösség, a repülőtéren való lét és az ottani élmények, ez is egy idézőjelbe zárt közösség az ejtőernyősök, és mivel ilyen extrémebb dolgot üzünk, ezért egy kicsit talán vagányabbak és több a móka, mint máshol. Én azt gondolom.
2: Nekem a legnagyobb élményeim azok a tanulók, akik jól megoldják a feladatot a levegőbe. Tehát azt látni, hogy egy tanuló, akit az ember kiképzett, nagyon jól mozog, sőt, meg tud csinálni mindent, nekem igazából ez az élmény.
3: A tandemnek ez az egyik legnagyobb fizetsége, amikor a tandemutas eljön, és úgy megy mosolyogva, hogy olyan dolgot adtunk neki, amit soha sehol máshol nem kaphat.
0: A teljes beszélgetést a 17 órai hírek után hallgathatják meg.

0: Ricardo Caliente muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Hudvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Elfogadta ügyrendjét az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága első szerdai ülésén. Az ülésen hosszú vita alakult ki az ügyrendről. Panyi Miklós alelnök kifogásolta, hogy az ügyrendre tett Tiszás javaslat olyan értékítéleteket tartalmaz az elmúlt 16 évről, amelyeknek egy feltáró munka után lehet csak létjogosultsága. Úgy vélte, ha a bizottság korrektül, objektíven akar eljárni, nincs szükség olyan típusú megállapításokra, hogy rendszer szintű problémák voltak a gyermekvédelemben. Melétei Barna Márton azt javasolta, a Fidesz képviselői tegyenek szövegszerű javaslatot az ügyrendre, de végül az ellenzéki képviselők elálltak ettől az igényüktől és támogatták a benyújtottat. Panyi Miklós hangsúlyozta, azért döntöttek így, hogy a bizottság mihamarabb megkezdhesse a működését. Öt ügy szerepelt az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának szerdai napi rendjén. A testület Magyar Péter mellett Varga Lőrinc Mihály, Takács Péter és Torockai László ügyeit is tárgyalja. A Magyar Nemzet információi szerint mindössze egy esetben Varga Lőrinc Mihály ügye esetében javasolta a bizottság a mentelmi jog kiadását az Országgyűlésnek. A parlament várhatóan jövő heti rendkívüli ülésén dönt a bizottság által előterjesztett javaslatról. Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogának felfüggesztését még a Pesti Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte, ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt indult büntetőeljárásban. A parlamenti gyakorlat szerint közvádas ügyekben az Országgyűlés rendszerint nem tartja fenn az érintett képviselő mentelmi jogát, így lehetővé teszi az eljárás lefolytatását. 14. Leópápa videó üzenetében arra buzdította a portugál fiatalokat, engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat, adta hírül a Magyar Kurír. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal július 24-e és 26-a között megrendezett Örüljetek Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte. Leó pápa üdvözölte, hogy a fiatalok azért gyűlnek össze, hogy életben tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. A Rejoice 2026 Jornada Nacional de Juventude katolikus ifjúsági találkozó elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. Véletlen második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az aszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte szerdai Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 centiméterre áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal biztosították a területet. A rekord alacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben a Maros utcában a Krisztina körútnál. A 39-es autóbusz terelve közlekedik, egyik irányban sem érinti a Maros utcai rendelőintézet megállót, illetve a Batthyány tér felé a Maros utca megállót sem. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az M3-as autópálya a fővárosi szakaszán a Szerencs utca környékén, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Kovács Batont, BKK. Info.
0: Hazánk időjárásáról. Kora este az Alpokban kialakuló konvektív hőáramlással járó csapadékgolcok magas szintű felhőzete nyugat felől bekúszhat az ország fölé. Csapadék nem várható. A hőmérséklet késő este 21 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 17 órakor lesz. Tizenhat óra öt perc. Következik a művészbejáró.

Kedves hallgatóink, új sorozatot indítunk útjára a művészbejáróban, amelyben Olá Zsolt színházi szakíró kollégámmal közösen elemzünk, értékelünk színházi eseményeket, jelenségeket, alkotókat. Most az első alkalommal a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának előadásairól beszélgetünk. Ennek a beszélgetésnek a folytatását két hét múlva hallgathatják majd meg. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk a következő órában.

0: Rendhagyó művészbejárót hallhatnak most a hallgatók, hiszen ezúttal Olá Zsolt színházi szakíró kollégámmal fogunk beszélgetni, és azt hiszem, hogy egy kicsit elfelejtjük a hagyományos kérdés-válasz szerepkört ebben az esetben, hiszen mind a ketten igen hosszú idő óta követjük nyomon a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának a történetét, illetve hát az életét, és hát az idei, a 2026-os 38. fesztiválról fogunk most beszélgetni, és hát lesz olyan ebben a beszélgetésben, amikor Olá Zsolt nyilván vissza fog kérdezni, hiszen én is ott voltam a színházi fesztiválon szakíróként szintén, és hát ebből kifolyólag nyilván ez egy teljesen másfajta beszélgetés lesz, mint amit megszokhattak a hallgatók, de akkor térjünk is rá a témára. Ugye a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja volt, ez azt is jelenti, hogy immár közeledünk a 40. évfordulójához, tehát majdnem 4 évtizede működik ez a fesztivál. Valamikor ott ugye a rendszerváltás körül indult, egy picit azért nézzünk vissza az elején a történelmére, ha nem is túl hosszan, de hogy ugye a rendszerváltás környékén ez egy ilyen, hát tulajdonképpen ilyen jambori-szerű fesztiválként indult, és ezt a mai napig is emlegetik egyébként az ott megforduló társulatok, amelyeknek a zöme nyilván már akkor jelen volt, természetesen az azóta alakult társulatok kivételével, de hogy ez egy ilyen feelingű rendezvényként indult, egy ilyen jambori volt ott a vár környékén, a parkban jöttek, mentek az emberek, ilyen nagyon szép kis nyári fesztiválként. Aztán mostanra ez egy teljesen másféle fesztivál lett. Egy kicsit azt mondd el nekem, hogy milyen benyomásod van ilyen szempontból az egészről, hogy mennyire vált ez a fesztivál az elmúlt években, hát nyilván minden évtizedre nem tudsz visszatekinteni, de mivé alakult ez a fesztivál végül is?
1: Szervusz Judit, köszöntöm a hallgatókat. Már csak azért sem tudok minden évtizedre visszatekinteni, mert a rendszerváltás idején én éppen 6 éves voltam, és hogyha jól emlékszem, akkor az óvoda és az iskola között készültem valamelyik intézménybe, de az igaz, hogy a szakirodalmat nézve, meg hát a fennmaradt fotókat és videókat nézve, bárki könnyen utána tud járni, hogy onnan is indult ez a fesztivál. Kisvárda, fontos a helyszín, fontos a város, ugyanis 4 ország találkozásánál fekszik. Tehát Szlovákia, Ukrajna, Románia és Magyarország.
0: Nagyjából egyforma távolság.
1: Így van, át tudtak jönni a határon, át tudták hozni a díszletet már, amit át tudtak hozni, és egy-két jelmezt, és ahogyan valóban említetted az előbb, ez egy örömfesztivál volt. Ugye a jazzbe szoktuk azt mondani, hogy örömzene, hát akkor ez valóban egy örömfesztivál volt, egy örömjátéknak indult. Na nem, mintha ez manapság ne lenne így, csak hát azért a szervezés kinőtte magát. Azt hozzá kell tenni, hogy a hazai és a külhoni magyar nyelven játszó színházi életből számos, nagyon fontos szereplő, nem csak színész, rendező, igazgató, hanem szakíró is megfordult ezen a fesztiválon. Időről időre értelemszerűen a résztvevőknek a névsora és az összetétele az változott. Az utóbbi években Balogh Tibor dramaturg és kritikus neve meghatározó, aki az előadásoknak a válogatója. Ha jól tudom, de javíts ki, hogyha tévedek, akkor mintha éppen a 10. alkalommal válogatta volna ő ezeket az előadásokat.
0: 2016-ban lett, ha jól tudom én is, a tanácsadója a Kisvárdai Fesztiválnak Balogh Tibor, úgyhogy azóta gyakorlatilag az ő válogatásában láthatjuk évről évre a fesztivál.
1: Igen, így emlékszem, ahogy te. És hát, hogyha kérdésedre visszatérhetek, az elmúlt időszakban valóban a szervezettségét, vagyis az infrastruktúráját tekintve valóban egy egészen széles körű alap financiálisan, és én úgy vettem észre, és a közreműködő munkatársak, akár a sajtós terület, akár te, mint a Kisvárdai Lapoknak a főszerkesztője, mert hogy ezt a hallgatók nem tudják, és ami nem biztos, hogy olyan egyértelmű, azoknak, akik itt a Magyar Katolikus Rádióban hallgatják őt, mert hogy Judit a fesztivál lapjának, a Kisvárdai Lapoknak hosszú évek óta, azt hiszem éppen pont 10 éve, hát ugyanúgy,
0: igen,
1: mint Tibor,
0: igen,
1: a főszerkesztője. Tehát, hogy kiépült ez a fesztivál, számos együttműködés jött létre a kisvárdai vállalkozókkal, a kisvárdai önkormányzattal, sőt, most legutóbb, hogyha jól emlékszem, akkor az országgyűlés nemrégiben megválasztott alelnöke is a tiszteletét tette a megnyitón, szóval egy nagyon jól működő, összehangolt csapatmunkával dolgozó háttér, tím van a fesztivál mögött, és hát ez egyébként meglátszik az oldottságán, a gördülékenységén. Én úgy látom, hogy ezek a kollégák veled együtt, vagy velem együtt egészen olajozottan és gyorsan reagálva tudnak együttműködni. Na, de nem is ez a lényeg, hanem inkább a versenyprogram, ami most ebben az évben, ugye július 26-tól július 4-ig tartott a fesztivál. Érdekességét az adta, hogy míg az előző években, erősíts meg, vagy száfolj meg, inkább a határon túli magyar nyelven játszó társulatok kaptak helyet ezen a fesztiválon. Az utóbbi években, vagy hát most már leginkább...
0: Hát kb. Olyan három éve.
1: Ugye valahogy úgy
0: nekem is
1: talán...
0: Nekem is így rémlik, igen.
1: De hogy egyre inkább megjelentek magyar színházak is, amit én egyébként üdvözlök. Már csak azért is, mert például az első napon, 26-án pénteken rögtön Galló Olga Babylon Dossier című előadással nyitott a fesztivál Szabó Máté rendezésében és Fullajtár Andrea egyszemélyes előadásában, lévén, hogy egy monodrámáról beszélünk, és ez az előadás az Orlai produkció előadása volt, ami azért is nagyon érdekes, mert az Orlai produkció a belvárosban működik, az Asztória és a Deák Ferenc tér között van az a régi mozi, amit mindenki ismer, és ami később, amikor már nem volt mozi, akkor az Interoperett koncerteknek volt a helyszíne. Idősebbek biztos emlékeznek rá, Kovács József operaénekes és a szilveszteri programok állandó, elmaradhatatlan koncertje, gála koncertje volt ez, Operett koncertje. Na és ennek a helyén, ami után a Kovács Józsefnek a felesége Mercedes kiszállt ebből a történetből értelemszerűen a tenorista elhunta után, lett az Orlai produkciónak a játszóhelye. Egy pici New Yorki Broadway életérzést próbál szerintem a menedzsment behozni a budapesti színházi életbe, viszont az utóbbi években egészen komoly társadalmi kérdéseket feszegető előadások is színre kerülnek. Például ilyen a Babylon Dossier, amihez egyébként nekem személyes kötődésem is van.
0: Salgó
1: Tarjánéban születtem, igen, és Galló Olga, akinek az élettörténetét elmeséli ez az előadás, szintén Salgó Tarjáni, ugye egy fiatal írónőről beszélünk, egy országos napilapnak a munkatársáról, akinek az élete, illetve hát inkább azt mondanám, hogy az alkotói pályája nem teljesedhetett ki, mert elhurcolták őt a nácik, megjárta a haláltáborokat, és megírta tulajdonképpen az ő saját személyes krónikáját, ami a haláltáborokban, a koncentrációs táborokban őt ért viszontagságokat illeti, majd amikor vége a háborúnak, akkor szerencsésen megmenekült, hazatér, de valami miatt a kommunista diktatúra nem engedi, hogy kiadják a naplóját. És az előadásnak a lényege tulajdonképpen ez a küzdés, és ez a sziszifuszi munka, Dávid harcol Góliát ellen, hogy mégis megjelenhessen ez a napló, és különböző indokokkal elutasítják a megjelentetési szándékát, tehát ez a napló magánkiadásban lát napvilágot, ő maga jelenteti meg, mert a kommunista diktatúra mindig különböző kifogásokat talál arra, hogy miért nem jelenteti meg ezt a magvető. Az egyik nagyon érdekes ilyen szempont, hogy túlságosan személyesnek tartják a naplóját. De most gondolj bele, Judit.
0: Miközben hogy lehetne másként
1: lehetne
0: beszélni
1: más?
0: Erről?
1: Hát ez vádként megfogalmazódik, igen, hogy igen. Egy napló túlságosan személyes, hát milyen legyen.
0: Igen.
1: Ki akarják lúgozni?
0: Az olyan, mintha az Anne Frank naplóját ugye ezért nem jelentették volna meg,
1: persze.
0: Mondjuk tételezzük föl, hogy
1: és nagyon is jó
0: túlságosan
1: ez a
0: személyes.
1: Nagyon is jó ez a párhuzam, mert fölismerült egyébként a szakmai klubokon, hogy az Anne Frank naplójával azért érdekes az összevetése Galló Olga élettörténetének, mert Anne Frank ugye fiatalon meghalt tifuszban a testvérével együtt, Bergen-Belseni koncentrációs táborban, tehát az ő személyes tragédiája abban nyilvánul meg, hogy egy fiatal, kiteljesületlen élet ér véget. Galló Olga végig
0: pedig a túlélőt sem engedik kiteljesedni.
1: Nem lehet őt megmenteni.
0: Mert ő egy író ember volt, és hát ugye neki ez egyfajta kvázi kiteljesedést is jelenthetett volna, hogy azokat a személyes élményeit megossza ugye a köznéppel, amiken ő keresztül ment.
1: Így van. De végül is 2025-ben megjelenik ez a napló, és ami az érdekessége még az előadásnak, hogy Fullajtár Andrea az írónőnek, Galló Olgának az unokája. Tehát van egy nagyon erős személyes kapcsolódás. Szabó Máté rendezésében látható az előadás. Mátétól én eddig opera rendezéseket láttam leginkább, tehát Stuart Mária, Bolygó Hollandi és Manon Lescaut, azt hiszem ezek voltak a legutóbbiak, amiket megnéztem tőle, de nagyon érdekes, hogy hogyan tud ő egy kamaraszínházi környezetben is ugyanolyan hitelesen működni, mint egy több száz szereplőt, zenekart, énekart, énekeszólistákat, statisztériát igénylő nagyszínpadi előadásban. Fulajtár Andrea játéka pedig egészen megdöbbentő és megrázó, illetve hát azért is kiemelném ezt az előadást, mert Solt Róbert, az előadásnak a dramaturgja, elnyerte a legjobb színpadi adaptációért járó fesztiváldíjat. Úgyhogy számomra ez a nyitónapon, már rögtön fél ötkor, ahogy megérkeztünk, ugye ez volt az első produkciót, amit a zsinagógába megtekintettünk. Hát nagyon örülök, hogy végül is a zsűri az egyetértett a megjelent kritikával, és díjazta az előadást.
0: És akkor, ha már az első napról beszélünk, akkor rögtön kötném is. A következő előadás pedig szintén egy nagyon erős kezdés volt egyébként ezen a fesztiválon.
1: Igen.
0: Szintén egy, végül is azt lehet mondani, hogy ehhez a rendszerhez kötődő, bár mondjuk nem a magyarországi verziójához kötődő előadás, hanem mondjuk így a szovjet rendszer éppen kialakuló, félben lévő szovjet rendszernek a hát görbetükrét láthattuk tulajdonképpen a Bolondok táncában, ami a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színháznak volt az előadása, és Bélai Marcelnek a rendezése, hadd emeljem ki először a rendezőt, aki meglehetősen fiatal, hiszen egy pár éve végzett a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen, és nem először látunk tőle, azt lehet mondani, hogy jelentősnek tetsző előadást.
1: Egyetértek.
0: A Kisvárdai Fesztiválon sem, és hát ezen kívül még vannak híresztelések, amiket sajnos nem sikerült még megnéznem, hogy például a Szatmár Németi Kórház is egészen jól sikerült. Láttunk ugye egy Kriplit az elmúlt években.
1: Igen, azt hiszem két éve.
0: És tavaly pedig a Kafka perjéből készült egy adaptáció, ami szintén figyelemre méltó, maga az adaptáció ténye is,
1: igen,
0: ahogyan azt áttették színpadi verzióba. Tehát az a verziója is egy nagyon izgalmas adaptáció volt, és már ott kezdett látszani, hogy a Bélai Marcelnek van egy rendezői nyelve. Érdekes, hogy ugye a Kripli és ez a Kafka adaptáció, valamint ez a mostani Bolondok tánca, amely ugye Sepsiszentgyörgy nagy nevű társulat előadásában volt látható, tehát hogy mind a három különböző helyen létrehozott verzióban látszik az erőteljes kézjegy, amit lehet látni. Ez a kézjegy egy kicsit az abszurd fele hajlik, a groteszk, abszurd formanyelv felé hajlik, és groteszk, abszurd megfogalmazás felé. Mondjuk azt hozzáteszem, hogy ez a Bolondok tánca, mint alapanyag, ez is persze hozzá tesz ehhez, hiszen maga a mű is egy erősen szatirikus mű, amit érdemes tudni róla, és fontos is megemlíteni. Ugye 1912-ben írta ezt a Lev Birinszky nevezetű eléggé érdekes orosz szerző, akinek hát még az élettörténete is olyan szempontból kalandos, hogy egy csomó mindent nem lehet tudni róla, már hogy ilyen bizonytalan évszámok, meg nem tudjuk, hogy mikor mit csinálsz, valahogy ugye az élettörténetét se sikerült még teljesen normálisan összerakni, de annyit lehet tudni egyébként, hogy Amerikába fejezte be, úgymond a pályafutását és az életét, és a kezdeti forradalmi időszakról, tehát a nyilván nagy októberi szocialista forradalmat megelőző időszakról szól ez a szatírája, amiben gyakorlatilag a cári rendszert is és a forradalmárokat is meglehetősen gúnyos erővel figurázza ki, tehát nagy maró gúnnyal figurázza ki, és hát egyáltalán azt az apparátust, meg azt a közeget, ami akkor működött Oroszországban, amiből részben megérthetjük, hogy mitől lett a forradalom, de részben azt is megérthetjük, hát az is felmerül az emberben, hogy tulajdonképpen nem is értem, hogy történt ez az egész, mert lényegében ugye ott a cári rendszernek is van egy olyan fajta milliője, ami akár még tovább is működhetett volna szerintem. Tehát nagyon, nagyon izgalmas kérdés felvetései vannak, de ami még érdekesebb, hogy a hatalomról beszél. Hm. Tehát a hatalomnak a megtartásáról, a hatalom technikákról, ha lehet így fogalmazni, és hát ennek a figurákon keresztül való megnyilvánulásai, ezek hihetetlenül izgalmasak. Tehát, hogy amikor adva van egy olyan, csak egy példát mondjak, adva van egy olyan kormányzó, egy cári kinevezett kormányzó, valamelyik kormányzó, van, aki látszat forradalma, ez az alapszituáció, hogy látszat forradalmat hitet el az oroszországi médiával, az akkori médiával, ugye az újságokkal, illetve hát egyáltalán a hivatalokkal, annak érdekében, hogy őt békén hagyják, és ő szabadon tudja ott a kis garázdálkodásait megvalósítani, a kis üzelmeit. Az volt még egy nagyon érdekes pontja ennek a darabnak, ugye a groteszkségének, hogy van egy pont, ahol mindenki elkezd teljesen másként viselkedni, mint ahogy azt tőlük elvárnánk. Tehát a kormányzó forradalmat akar, mert megtudja, hogy más nevezte ki a helyére, és akkor ugye fenn kell tartani a látszatot, tehát ő egy ilyen pseudo-forradalmat generál tulajdonképpen a kormányzóságában. A forradalmárok letartóztatják a rendőröket, mert nyugalmat akarnak, mert ők meg nem akarnak forradalmat, tehát hogy ilyen teljesen elképesztő katyvasz alakul ki a végére. Egy kicsit, ha a kedves hallgatók közül valaki látta a Haló Haló című, ugye hát
1: méltán híres
0: angol sorozatot, ugye a maga groteszk humorával, ahogy a második világháborús franciaországi történéseket földolgozza, hát egy kicsit ahhoz hasonló, mint amikor ott a, mit tudom én, a hagymaárusnak öltözött német tisztek, meg a nem tudom, tehát hogy picit ahhoz hasonlítanám ennek a groteszkségét, hogy mindenki más csinál, mint ami a normalitása lenne az adott figurának, illetve az adott szituációnak. Tehát ez egy nagyon érdekes pontja ennek a történetnek. Hát azt hiszem, hogy nem kell nagyon belemagyarázni, hogy azért vannak a mával kapcsolatosan áthallásai ennek a történetnek, hiszen az egész tényleg egy ilyen korrupt rendszer üzemeltetése, hogyan zajlik, kikivel paktál le, hogyan tudja föntartani ezt a látszatot, és hát nem csak ilyen szempontból van egy üzenete a mára, hanem még abból a szempontból is, hogy ugye ma, amikor a különböző közösségi oldalakon ugye szembesülünk a különböző narratívákkal, és látjuk azt, hogy mennyire nem tudjuk eldönteni, hogy mi az igaz, mi a nem igaz, mi a valóság. Tehát ez a látszat valósággal is játszik ez a történet. És hát ugye itt ülünk egy olyan világban, ahol tényleg naponta az interneten próbálunk felfejteni történeteket, hogy abból mi az igaz, és mi az, ami csupán csak látszat. Tehát ebből a szempontból tényleg egy abszolút olyan darabot találtak a sepsiszentgyörgyiek, illetve hát tulajdonképpen ugye Bélai Marce, mert nyilván ezt ő választotta, ezt a darabot, amely nagyon izgalmas kérdéseket vett föl. És hát ugye a sepsiszentgyörgyi társulat pedig ezt rendkívül szemlélete és nagyon erős színészi játékokkal hozza. Ugye Mátrai László játsza a kormányzó szerepét, és akkor...
1: Az egyik legnagyszerűbb az
0: nagyon-nagyon színész. Így van, nagyon-nagyon erős alakítás ez is, és ugye ebben itt az egyik méltó párja, ugye az egyik fő figura az Erdei Gábor, szintén ugye őt is számos szerepben láthattuk az elmúlt években brillírozni, ugye tavaly a Dürrenmatt angyal szállt le Babilonba, ott az angyal volt például, tehát hogy csak egyet említsek, de hát azért nagyon sok jó szerepe volt, vagy a Radu Afrim Teliholdra ragyog a turkáló felett című előadásában is, ugye ő volt a turkáló, a főszereplő, tehát hogy nagyon sok oldalát láthattuk már ő neki is, itt is megint előjön az ő humora, groteszk humora,

csúszott. Az volt az embernek az érzése, hogy tényleg ez a megfigyelés. Tehát ez a mindenki figyel mindenkit, a háttérben mindig ott van valaki, aki bekukkol a díszlet mögül, vagy éppen mit tudom én, bejön egy páros jelenetbe, bejön az ajtóból. Tehát egy nagyon izgalmas teret alakítottak ki ugye a rendezővel közösen. Picit talán a tavalyi Kafkához hasonló volt, mert ott is voltak azért ilyen furcsa bejövések a díszletből, de azért ez ide nagyon illeszkedett egyébként, és tényleg ennek a furcsa légkörnek a megfelelőjét kaptuk meg a díszlet vonatkozásában. Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Olá Zsolt színházi elemzővel, szakíróval a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljáról. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismét Olá Zsolt színházi szakíróval közösen értékeljük a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának előadásait.
1: Bélai Marcira, én még hadd térjek vissza, mert azt a hallgatóknak szerintem kis része tudja, hogy Kozma Gábor Viktorral, aki szintén egy kiváló színházi alkotó és színészpedagógus, évente, most már évek óta a fesztiválnak az úgynevezett workshopját, tehát a színházhoz, színházi élethez kötődő hallgatóknak a workshopját ketten viszik. Nem mellesleg ugye említetted a Pert, Kafka a Per című művét, ami a tavalyi fesztiválon volt látható, de Bélai Marcel nem csak a Bolondok táncával jelent meg az idei kisvárdai seregszámlén, hanem volt még Kiliti Krisztiánnal egy feldolgozása. Melyik is volt ez, Judit?
2: Ez a Santa Lolita volt, az tény és való, hogy ugye ők osztálytársak voltak az egyetemen, Bocsárdi László osztályába jártak Kiliti Krisztián és Bélai Marcel.
1: Igen, igen.
2: És ők szoktak is ugye közösen dolgozgatni. Hát ez is annak a terméke volt, ez a Santa Lolita feldolgozás, de ez egy filmadaptáció, tehát igazán izgalmas dolgokat vállalnak ezek a fiúk, úgyhogy kíváncsian várom, hogy a következő fesztiválon mit fognak hozni. Viszont ejtsünk szót azért mindenféleképpen az Urbán András rendezte Utópiáról is, mert azért ez egy nagyon különleges, hát mondjuk így, hogy koncertszínházi előadás, nem is tudom, hogy minek nevezzem.
1: Volt ebből egyébként hasonló műfajban egy pár évvel ezelőtt, tavaly vagy tavaly előtt, amikor ez történt Újvidéken, talán
2: igen,
1: ez
2: igen,
1: volt a

0: Így van, így van. Az meg egy ilyen
1: frenetikus.
0: Hát frenetikus előadás volt, de az egy gála műsorból született
1: igen,
0: meg.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Valami jubileum volt az Újvidéki Színházban, és akkor ezek elkezdtek ott úgy gála műsort produkálni. Na most ebből született tulajdonképpen egy bárki számára élvezhető, egészen elképesztő előadás, amiben
1: jó,
0: a történetünk, a színészlét, minden benne volt az ég egyadta világon tényleg.
1: Igen,
0: tehát,
1: igen.
0: Igen. Mindenről beszéltek.
1: De ez alapvetően hogy lehetett, hogy Urbán Andrásnak egyfajta, ha már a Bélai Marci kapcsán említettünk, egyfajta saját nyelvet, vagy egy saját világot. Urbán Andrásra ez jellemző szerinted, hogy ilyen módon fogja meg a különböző előadásokat, vagy ez most véletlenül alakult így, akár mondjuk kétszer is egymás után?
0: Nem hiszem, hogy abból a szempontból nem hiszem, hogy véletlenül, hogy ő nem korábban már láttam azért előadásokat, és emlékezetem szerint azért ő is inkább úgy dolgozik, hogy egyfajta ilyen improvizatív próba folyamattal hoz létre sokszor, tehát nem kész szöveget, nem mindig kész szöveget használ, hanem inkább az alkotó erőket használja, ha lehet így mondani. Tehát ilyen volt már. Most nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem, hogy pont a 2017 körül, tehát az első vagy második, amikor én voltam Kisvárdán, akkor is volt, amikor ezeket a magyarság kérdéseket boncolgatta, most nem emlékszem, hogy mi volt annak az előadásnak a címe, meglehetősen hát provokatív jellegű előadás. Mondjuk ez a provokáció, ez azért a délvidéki alkotókra, és hát különösen Urbánra szerintem nagyon is jellemző. Tehát,
1: hogyne.
0: Ha így nézzük, akkor ez se lóg ki a sorból, ez az utópia se, hiszen azért ennek is van egyfajta provokatív gesztus jellege. Maga az, hogy ő fogja az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatát, és ennek a szövegére csinál egy koncertet. Tehát ez, hogy ezt így összehozza, azért ez egy nagyon erős gesztus. És az a érdekes az egészben, hogy ugye ott ült az ember, és nem tudtál nem menni vele. Tehát, hogy nem tudtál ki, tehát nem tudtad lerázni azt, hogy úristen, hát mi ez? Tehát, hogy az a hagyományos, mondjuk így, hogy konzervatív nézői magatartás, az 2 perc alatt megsemmisült, porrá zúzódott az emberben, és nézted, és de érdekes ez a szöveg, hogy hú, és belegondolsz abba, hogy most mi van?
1: Vajon, de tehát vajon egy klasszikus dráma jön.
0: Hát bizony. És ami még érdekessé tette, hogy ott is azért egy picit a csapaterőre építve történt ez az előadás, hiszen azért azt el kell mondani, hogy a zenekar, tehát ez egy rendes rockzenekar volt fölrakva a színpadra, amelynek ugye a front embere, vagy front asszonya, ugye a Czernkovics Gabriella volt, aki hát elképesztő elementáris erővel nyomta végig az egész előadást, és hát a zenekar többi tagjai, mint kiderült, ugye másnap a szakmai beszélgetésen is, hogy az Újvidéki Színháznak a különböző dolgozóiból állt össze, de nem színészek, hanem öltöztető, meg kellékes, meg ilyenek. Tehát, hogy ő építette erre a csapaterőre, ami az Újvidéki Színházban ezek szerint nyilván megvan, és teljes értékű produkciót tudtak ezáltal létrehozni.
1: Egyébként, hogyha már a rockzenekart említetted, akkor nem csak ebben az előadásban jelent meg a széles zenei spektrum. Például Szabó Magda, Az a szép fényes nap, ami szintén a versenyprogramnak volt a része, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadása szintén egy nagyon erős zenei vonalat vitt magával. Ugye Kukovec Ákos színművész első rendezéséről beszélünk, ami ugyan nem kapott díjat az idei fesztiválon. Én mégis nagyon fontos előadásnak tartom, mert első rendezőtől ennyire markáns, tiszta és egyedi látásmódot, mint amit Kukovics Ákos a színpadra tett, nagyon ritkán látni. Ugye miről van szó, aki nem ismerné nagyon röviden a tartalmát, mondjuk ezt Szabó Magda drámájának, Vajkot megkeresztelik, Istvánként létezik majd tovább, és ugye később ugye trónra is ül, és egyetlen este történéseit meséli el Szabó Magdának a drámája, ez az az este, mielőtt Vajkot megkeresztelnék. És Géza fejedelemben heves indulatok dúlnak, Sarolt ugye már régen halott, a régi világnak, a pogány világnak a szereplői, Bönge a régi barát, a sámán és a többiek még ott vannak vele, de már megérkeztek a német lovagok és a térítők, a két világ egyszer csak hirtelen összeütközik, István pedig készül még akkor vajkként arra, hogy beteljesítse azt az életutat, amit ugye a történelmből is ismerünk, és ennek az egy estének a konfliktusát tárja a néző elé Szabó Magdának a drámája. Kukovec Ákos és az előadásnak a színészei elképesztő, finom, érzékeny zeneiséggel, frazeállással és formálással építették föl az előadást. Most hangsúlyozottan csak a zenére fókuszálok ebben a tekintetben, ugyanis az úgynevezett torkos népénektől kezdődően a klasszikus hangképzést igénylő opera énekesi énektechnikán keresztül egészen az általad előbb egy más előadás kapcsán említett rockzenei formákig és stílusokig nagyon sok mindent színpadra vittek, egészen odáig, hogy a végén gyakorlatilag már egy Gregoriánra hajazó egyházi énekar hangozzon el az előadás végén, mint egy lezárásként. Elképesztő volt látni, hogy a színészek szintetizátoron és billentyűs hangszereken, dobon, basszusgitáron és ki tudja még mind játszottak végig az előadás során, miközben egy nagyon bonyolult mozgásrendszert kellett megtanulniuk, és egy koreográfiát, kvázi koreográfiát végigvinniük az előadás során, a szöveg hiteles gondolati és érzelmi képviseletével együtt. Nem sokára megjelenik majd, hogyha ez a reklámhelye lehet a papagéno.hu internetes művészeti portálon egy publikációm az előadásról, mert annak ellenére, hogy nem kapott díjat, fontosnak tartom, hogy legyen írásos nyoma, és úgy tudom, hogy szeptembertől játssza a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Én mindenkinek ajánlom, hogy ha ideje, energiája és kedve engedi, látogasson el Debrecenbe és tekintse meg. Nagyon érdekes volt a szereposztás, mert Géza fejedelmet Szász Gabriella, vagyis színművésznő játszotta, és olyan sokszor elgondolkodunk ezen, meg sokszor szóba kerül, hogy vajon miért van az, hogy férfiak játszanak nőket,
0: és ez a mostanában nagyon sokan játszanak ezzel a verzióval, de már nem új ez sem, mert már ez is nagyon régre visszanyúló.
1: Hát hogyne, tehát hogyha például megnézzük az ókori görög színjátszásban, volt egy időszak, amikor csak férfiak játszottak, Shakespeare Angliájában is volt egy jelentős időintervallum, amikor férfiak mentek színpadra, hát illetve Őze Áronnal beszélgettem még, akinek egyébként az igazgatásával működő Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház szintén jelen volt a fesztiválon, egyébként éppen egy Shakespeare darabbal, az ahogy tetszik el, tehát hogy Őze Áronnal beszélgettem arról, és ő mondta, hogy milyen érdekes, milyen feminim a színésznek a hivatása, főleg férfi szemmel nézve, tehát hogy egy férfi 5 óra környékén bemegy a színházba, leül a sminkasztalhoz, és egy órán keresztül az arcába zúduló fényben festi magát. Tehát ez már nem egy maszkulin vonulata a színész életének, mondja Őze Áron, vagy mondta Őze Áron, de hogy ez meg azért is volt érdekes visszatérve a debreceni előadásra, és Szász Gabriella egyébként kitűnő játékára.
0: Rendkívül Géza fejedelemként. Volt,
1: tehát nagyon erősek voltak, de egyébként említsük meg akkor már Vajk szerepében Komlódi Márk, Gyula fejedelem apósa, Bolla Bence József, Nürnbergi Herman, Balázs Bécsi Esztert.
0: Aki egyébként a zenéjét is szerez te, ha jól tudom, az előadásnak.
1: Így van, így
0: tehát
1: van.
0: Tehát őt külön is érdemes kiemelni, mert a zenei hangzásvilág az ő
1: így van,
0: terméke
1: így
0: volt.
1: Van. Pálóczi Bence nagyon erős volt a már említett Bönge Gyula barátja szerepében. De miért is történhetett ez, hogy Kukovec Ákos, a rendező, Géza fejedelem alakját egy színművésznőre bízta, Szász Gabriellára. És erről is sokat beszélgettünk a kollégákkal. Veled is ugye van egy megfejtés, vagy lehetséges irány, hogy miért lehet ez. Abban történelmi közmegegyezés mutatkozik, hogy Sarolt, Géza fejedelemnek a felesége egy rendkívül markáns, nagyon erős egyéniség volt.
0: Általában egyébként az a korabeli, mondjuk így, hogy pogány úr asszonyok, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát azok, akik vezetőknek voltak a feleségei, azért nem ilyen szoknyában otthon ülős, tehát azért a régi nomád társadalmakban nem ez volt a jellemző azért ezekre az asszonyokra, hogy otthon hímezgettek.
1: Feltételezhető, hogy támogatták az uralkodót, de hogy Sarolt különösen erős egyéniség volt, és könnyen lehet, hogy Géza fejedelem nem is fordul talán rá ennyire arra az útra, ami a kereszténység felé vezette Magyarországot, tehát illetve a Kárpát-medencét, hogyha Sarolt nincs ott mellette, mint erős asszony. És ebből kifolyólag viszont már érthető, hogyha Géza fejedelmet egy színművésznőre osztja a rendező, akkor kvázi áttételesen Sarolt-nak a hatása is benne van abban, hogy Magyarország végül a keresztény vallás útjára lépett.
2: Azt hitted, ide adják ingyen a dalaikat? Az édes, szép, mulatságos Istent ezért a szomorúért, akinek a parancsai egyszerűen ellenkeznek az emberi természettel. Ez a nép, aki kizárólag szívességből szolgál. Még hasznunk se lett belőle jó sokáig. Én örök vagyok. Még azt sem mondhatom, hogy új az élmény, csak hogy ezek most magyarok.
3: Pogány magyarok, akik késsel rontanak majd rád. Ugyan, apám? Hányan megpróbáltak az egyház ellen fordulni? Hány fegyvert kifentek ellene is? Hová lettek? Eltűntek mind. Az egyház pedig ragyog. Megöljük őket. Az ország és a lelkiüdvük érdekében. Nem mártírokat ölsz, csak az idő kerékkötőit.
2: Múlt felett megnyugtatjuk téged az új hit. Ilyen szépen eligazít mindenbe. Nekem, szegény pogánynak, határozottan az a kényszerképzetem, hogy attól, hogy valaki az idő kerékkötője, még van anyja, felesége, gyereke, és lehet, hogy nem mártír, de magyar, és én megölöm.
3: Magyar és magyar közt. Már van különbség, apám.
1: No, de
0: annyit kiegészítésképpen Szász Gabriellához, hogy egyébként ő nem olyan régen került Debrecenbe, és például a Molnár Ferenc Liliomjában, ugye ő Julikának a szerepét játszotta, én nekem volt szerencsém látni, és már ott is azért feltűnő volt egyébként, hogy mennyire erős kisugárzású, azt hiszem, hogy Kolozsváron végzett talán, ha jól rémlik, és nagyon erős kisugárzású, remek fiatal színésznő, úgyhogy nagyon remélem, hogy Debrecenben még majd lehet látni egy-két hasonló kaliberű előadásban, meg hasonló kaliberű szerepben is.
1: Én meg bízom benne, hogyha esetleg még Kukovec Ákosnak a színház lehetőséget ad, amiben ugye mind a ketten nagyon bízunk, akkor számít majd Szász Gabriellára. Talán még egy megemlíteni való az előadásról. Nagyon érdekes a helyszín, ahol néhány hónappal ezelőtt bemutatták, ugyanis a színpad alatti térben játszódik az előadás. Tehát ezt úgy képzeljék el a hallgatók, hogyha ülnek a nézőtéren, ugye alapvetően egy klasszikus színházi elrendezésben szemben van a színpad, és az alatti térben került berendezésre a játéktér. Ezen is olyan sokat beszélgetünk, hogy vajon miért van ez csak egy effekt, vagy egy ötlet, de közben erre szintén...
0: Lehet ennek jelentése.
1: Lehet jelentése, már pedig az is lehet a jelentése, hogy maga a darab, az tulajdonképpen a színfalak mögött játszódik. Uh-huh. Tehát az a cselekmény, amit Szabó Magda papírra vetett, zseniálisan egyébként, olyan mai áthallásokkal, amiről ő a saját...
0: Rendkívül korában... modern a szöveg is.
1: Abszolút.
0: Egyébként nyilván
1: abszolút.
0: Dolgoztak is vele, gondolom, de azért tudom, hogy a Szabó Magda szöveg is ilyen.
1: Tehát, az alapja is. Igen, tehát ugyan nagy műveknek mindig az a sajátjuk, hogy minden korszakban tudnak újat és érvényeset és hiteleset mutatni magukból, és ez Szabó Magdának szerintem majdnem minden művére igaz. Egyébként még a Fürelis Ráckevei Anna első rendezését néhány évvel ezelőtt még volt szerencsém látni, és az is nagyszerű volt. Tehát, hogy visszatérve a helyszínre, nagyon érdekes volt a bemutatónak a helyszíne, a színpad alatti tér, és ezt is próbáltuk boncolgatni, próbáltuk körüljárni, hogy vajon ennek mi lehet az oka, és ahogy már említettem, az egyik lehetséges megfejtés az az, hogy tulajdonképpen ez a történet a színfalak mögött játszódik. Egy olyan
0: csúcspont,
1: amit a nép nem lát, ami egy olyan csúcspont előtt, egy olyan nyilvános csúcspontja előtt az ország történelmének, ami viszont már mindenki számára látható, fantasztikus ötlet volt, és nagyon bízunk abban, hogy Kukovec Ákos a következő évadban is jelentkezik egy új rendezéssel.
0: És akkor fűzzük tovább azzal, amit már említettél, ez a bizonyos Ahogy tetszik előadás, a Dunaújvárosi Színháznak az előadása, amit egyébként az a Keresztes Attila rendezett, aki már szintén nem először fordul meg rendezéssel Kisvárdán, hiszen az elmúlt években számos izgalmas produkciót láthattunk.
1: Bizony.
0: Ugye ő marosvásárhelyi rendező egyébként, tehát a Marosvásárhelyi Színháznak a rendezője, de hát nagyon sok fele megfordul, és szerencse, hogy megfordul. Nagyon izgalmas, nagyon groteszk, vagy egészen az már tényleg abszurdba hajló rendezéseit látunk. Például, ha már Debrecent említettük, ott volt neki egy egy Úrhatnám polgárja nem olyan régen, az is egy egészen elképesztő előadás volt, és hát azt hiszem, hogy ehhez tudjuk kapcsolni egy picit az Ahogy tetsziket, hiszen ez is egy klasszikusnak egy hát valami fergetegesen át dolgozott kiadása, úgyhogy akkor erről egy pár szót mondjál.
1: Én inkább tulajdonképpen a Bartók Kamara Színházról mondanék néhány szót, mert biztos, hogy fogunk beszélgetni az előadásról is, de én unikumnak tartom, kuriózumnak tartom, hogy Őze Áron igazgatásával és Csadi Zoltán művészeti vezetésével működő Bartók Kamaraszínház, mint vidéki kamaraszínház, és a többiekhez képest például Győr, Szeged, Pécs, Debrecen, Miskolc nem is annyira nagy színházi múlttal rendelkező teátrumként, mégis bevállal egy ennyire kortárs, friss és jelenidejű rendezést, mint Keresztes Attilának a rendezése. Azt látom egyébként, hogy Dunaújvárosban egy konzekvensen építkező szemléletet, vezetői szemléletet lehet tapasztalni úgy Őze Áron és Csadi Zoltán részéről, és hát ez társul egy társulatépítési szándékkal is. Olyan jó ezt észrevenni. Sokszor azt látja az ember, hogy egy-egy színház vagy társulat, mint hogyha belekényelmesedne, hogy kicsit a múltjába, és nem igazán hajtja őket már az a kezdeti hív, vagy az a szenvedély, ami lehet, hogy még néhány évvel ezelőtt jellemző volt rájuk, és itt van ez a vidéki színház. Dunaújvárosban fiatalok, jó néhány évvel ezelőtt alakultak, de ez a többihez képest mégiscsak egy frissen alakult és működő színház, és minden erejüket arra fordítják, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, de ugyanakkor közérthető módon a közönség bevonásával hozzanak létre előadásokat. És tudod, Judit, olyan érdekes, hogy te is, én is olyan sokféle előadást látunk már. Hányszor észrevettük, hogy az adott színháznak a művészeti vezetése fut a közönsége után? Tehát nem arról van szó, mint ami
0: véleményem szerint
1: nem húzza őket magával, tehát nem ajánlatot tesz nekik. Hogy azt
0: én
1: mondja,
0: ezt
1: hogy
0: tudom, gyertek velem.
1: Gyertek velem, tudok nektek valami izgalmasat, érdekeset, szépet, vicceset, elgondolkodtatót.
0: Gondolkodjunk együtt, így ugye, van. Mert hát ez lenne a,
1: így van.
0: Az ideális.
1: De mennyi olyan színházat látunk például Magyarországon is, amikor az adott színház a szeretet koldusává válik, és szerintem ez borzalmas. Mert onnantól kezdve kiveszik az irányítást a színház vezetésének a kezéből, és a néző húzza a színházat maga után, holott ennek éppen fordítva kellene lennie, a színháznak kellene húznia a nézőt, ami nem azt jelenti, hogy nem közérthetőek az előadások, hát dehogy nem. Ez a Dunaújvárosi előadás, Keresztes Attilának a rendezése, szerintem mindenki számára érthető, vicces, követhető volt, óriási abszolút nevetések, az egész nézőtér hahotázott, de mégis a cselekmény is érthető volt, de mellette olyan vizualitással, ami egy kortárs napjaink színhasználatára, formáira, napjainkban megjelenő, velünk az utcán szembejövő karakterekre érvényes jelmezzel is.
0: Influencerek,
1: igen, a plázacica, a butácska, együgyű fiú, aki rajong érte, de azért mellette ott van a boxoló, aki hát nem túl eszes, viszont ezzel ellentétesen arányosan izmos.
0: Erre lehet fordítani ugye ezeket, hogy gyakorlatilag azok a figurák, amik meg vannak írva ugye a Shakespeare műben, azok nagyjából így néznének ki ma.
1: Igen.
0: Jó, hát ez egy olvasat, persze mindenki kitalálhatna mást, de egyébként ez ennyi, mint ahogy majd erre ki is fogunk térni, nyilvánvaló, hogy egy másik hasonló előadás, hogy így néznének ki ezek a figurák ma, és ez pedig a Revizor volt, ugye,
1: igen,
0: a
1: igen.
0: Ifjabb Vidnyánszky Attila rendezése a Beregszászi társulattal, amelyben hasonló módon járt el az alkotó, hogy gyakorlatilag a Gogolnak a figuráit teljesen mai figuráknak feleltették meg, tehát a susogós, melegítős, kockás, melegítős, ilyen aranygyűrűs polgármester, meg a tényleg ilyen szintén TikTokon lógó polgármesterlány, meg a rapper hülye gyerekeknek átmaszkírozott Bobcsinszky és Dobcsinszky, tehát ez és működik, mert az emberek értik, veszik, hát tényleg, hát igen, és közben a történetet meg elmeséli vele.
1: Tehát Keresztes Attilának a rendezése, olyan sokféle karaktert látunk a színpadon, amiket egyébként Shakespeare így megírt, de azáltal, hogy a rendezés fölruházta őket, meg hát a fantasztikus jelmeztervező ezekkel a ruhákkal, ezekkel a kosztümökkel, mindenki számára közel kerültek ezek a szerepalakok. Nagyszerű előadás volt.
0: Hát igen,
1: sajnálom, hogy nem kapott díjat.
0: Kedves hallgatóink, új színházi eseményeket, jelenségeket és alkotókat elemző beszélgetés sorozatunkban a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának 2026-os előadásairól beszélgettünk Olázs Zsolt színházi szakíró kollégámmal. Folytatjuk még ezt a beszélgetést 2 hét múlva a művészbejáróban. Hallgassanak minket akkor is. Most a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Ungvári Juditot hallották.

0: Orbán Knajc muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A hőségriadó miatt ismét életbe lép a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat csütörtökön. Jelentette be a családügyi és szociális miniszter közösségi oldalán szerdán, hozzátéve, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Megkezdik a paksi atomerőmű harmadik blokkjának leállítását szerdán 15 órakor, a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. Közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakasz van negatív rekordot döntve, a jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi Atomerőmű hűtővíz ellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna-Paksi szakaszán. Az uniós döntéshozók elfogadták az EU mesterséges intelligencia szabályozásának első jelentős módosítását, a Digital Omnibus AI csomagot, közölte Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter szerdán közösségi oldalán. A mesterséges intelligencia európai szabályozásában a következő mérföldkő augusztus 2-a, amikor életbe lép az 50. cikkely átláthatósági kötelezettségeinek jelentős része. A mostani módosítás azonban egyes kötelezettségek teljesítését későbbi időpontra tolja. Így a magas kockázatú, önálló, mesterséges intelligencia rendszerekre vonatkozó egyes kötelezettségek teljesítésére 2027. decembereig, a termékekbe beépítettek esetében 2028. augusztusáig kapnak haladékot az érintettek. A tagállamok a szabályozói tesztkörnyezetek kialakítására 2027. augusztusáig kapnak időt. A Római Parlamenti Tudósítók Szövetségének elnöke és tagjai díszes legyezőt adtak át a szenátus és a képviselőház elnökének, valamint az államfőnek szerdán, ami a parlamenti munkák nyári szünetének kezdetét jelezte. Ignácio La Russa, a felsőház elnöke 4. alkalommal vette át a legyezőt a jobb-közép kormány 2022-es megalakulása óta. Az olaszul legyező ceremóniának nevezett szertartás 1893 óta számít hagyománynak, és csak a fasizmus éveiben szünetelt. A római parlament szeptember 1-ig nem dolgozik. Ezt megelőzően Olaszországban július 25-én a Torino-Lyon nagysebességű vasútvonal ellen tiltakozó tüntetők összecsaptak a rendőrséggel. Az Útinform hírei. Az M0-ás déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon aszfaltoznak, a 6-os kilométernél a külső sávot lezárták, szakaszos torlódás alakult ki. Erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblákat helyeznek ki, a 77-es kilométernél a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött több mint 1 kilométeres a torlódás. Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart a Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt-Petend átkelési szakaszán a 27-es és 28-as kilométer között erős gyalogos és járműforgalomra kell számítani. A Magyar Közút útdíj üzletág 2026. július 1-től részleges üzemszünetet hirdet az M6-os autópálya Ivándárda és az országhatár közötti szakaszára. Az érintett 2,5 kilométer hosszú útszakaszon a 3,5 tonna feletti járművek esetében nincs szükség útdíj bevallására, sem a viszonylati jeggyel, sem a fedélzeti eszközzel közlekedő járművek esetében. A Hugo e-útdíj rendszerben közlekedő ügyfeleknek további teendője jelenleg nincsen. Hazánk időjárásáról. Az ország nyugati feléről fátyol felhőzet képződik, eső nem valószínű, a hőmérséklet késő este 12 és 21 fok között alakul. A következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. Kerengő.

0: Az ejtőernyős sport viszonylag fiatal, azonban a technika kialakulását követve mégis nagy múltra visszatekintő története van. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Tavasszal egy vidéki ejtőernyős klubban megismerkedtem két elhivatott ejtőernyőssel. Velük beszélgetek a Kerengőben, elsőként a múltról.
1: Én Márk Zoltán vagyok, a Hungary Skydive-nak a egyrésztről oktatója, másrésztről kamerása. Igazából az 1300-as évekről vannak az első feljegyzések Kínából, ahol akrobaták a császárnak mutogatták a tudásukat, tehát épületek tetejéről, meg fák tetejéről ugráltak le, kezdetleges ejtőernyővel. Utána az 1500-es években Leonardo da Vinci tervezett egy ejtőernyőt, ami csak papíron, tehát nem valósították meg, csak tervrajzok voltak. Ennek az az érdekessége, hogy 2000-es évek tájékán egy lelkes, azt hiszem francia csoport megépítette, és ki is próbálták, és kiderült a valóságban is, hogy működik. A modern rész az az első világháború előtti időszakra tehető, tehát ott kezdték el fejleszteni az ejtőernyőzést, azonban a nagyhatalmak úgy döntöttek, hogy nem érdemes fejleszteni, mert a repülőgép drága, és a pilótákat arra fogja ösztönözni, hogy kiugorjanak a repülőgépből, tehát az ejtőernyő nem jó dolog. Majd később rájöttek, hogy az ejtőernyőkkel katonákat lehet juttatni az ellenséges vonalak mögé, úgyhogy mégiscsak jó dolog, tehát elkezdték fejleszteni, és a második világháború előtt már nagyon-nagyon modern, tehát az akkori viszonylag megfelelő modern körkupolás ejtőernyők voltak, amiket irányítani kevésbé lehetett, de nagyon-nagyon nagy biztonsággal lehetett vele földet érni. Utána már az 50-es, 60-as években a civilek kezdték el fejleszteni főként, tehát a katonaság megmaradt a biztonságnál, és a civilek kezdték el fejleszteni az ejtőernyőket. Ez a mai napig tart, tehát gyakorlatilag évente jönnek ki új konstrukciók, új ötletek, új kupolák, más megoldások, biztosító berendezések. Tehát most már elmondhatjuk, hogy egy olyan technikai eszköz lett, amivel nagyon-nagyon nagy biztonsággal lehet a tevékenységet űzni. Ezt úgy kell érteni, hogy az elmúlt 30 évben technikai problémából már nem halt meg ejtőernyős, csak emberi hibából gyakorlatilag.
0: Mikor a datálható a hazai ejtőernyőzés?
2: Csagvár Zsolt vagyok, Csacsa, és én is a Hungary Skydive-nál vagyok tandempilóta, régi operatőr, közel 100 éves történetéről tudunk az ejtőernyőzésnek az országban is, én azt gondolom.
1: Igen.
2: Van ilyen könyvünk is, hogy Magyarország 100 éve az ejtőernyőzéssel, úgyhogy...
1: Nagyon sokáig az is csak katonaságon belül volt, tehát a civilek nem csinálták, de gyakorlatilag tehát a második világháború után főleg az MHSS mozgalom volt az, amelyik elérhetővé tette a fiatalok számára, még anélkül is, hogy ezért katonának kellett volna menni, és utána már ők megtehették azt, tehát meg volt a tudásuk, képességük, megtehették azt, hogy ők vásároltak maguknak ejtőernyőt, és akkor civilként is lehetett sportolni, tehát nem csak a katonaság keretein belül.
0: Tehát akkor vegyük ketté, van a katonaság, ahol lehet ezt a tevékenységet végezni, illetve a civil sport.
1: Igen.
0: És a versenysport irányítója, azt tudom, hogy a Magyar Repülőszövetség.
1: Hát...
0: Igazából mit irányít?
1: Erre nagyon nehéz válaszolni. A versenysport érdekes módon főként a katonaságnál van. Tehát azok az ágak, amik versenyágak, tehát a célbaugrás főleg, meg a formaugrás, a civil sportban ez nem nagyon jelentős. Tehát a civil területen másfajta versenyeket rendeznek, tehát formaugrásokat, meg itt már a Birdman ruhás versenyeket rendezik.
2: Free fly,
1: igen.
2: Nagyon divatos dolog most.
1: Igen.
0: Ti részt vesztek versenyeken, Zsolt?
2: Most már nem, ugye annyi a tandem, ami miatt ugye itt vagyunk, hogy kiszorulunk ebből a sport részéből, de hát mi vagyunk azok az úttörők, akik megismertetjük ezt a sportot tulajdonképpen az emberekkel, és talán majd belőlük lesz versenyző egyszer.
0: Milyen a kiképzés?
1: Többféle kiképzés van, mi az úgynevezett TAFF nevű kiképzést csináljuk, ez azt jelenti, hogy szélcsatornában kezdődik a képzés, tehát a tanuló bemegy a szélcsatornába teljesen védett körülmények között, gyakorlatilag elsajátít mindent, amit a zuhanásban, tehát testtartásban, tehát ahogy ő neki ott viselkedni kell, és amikor látjuk, hogy ott már biztonsággal mozog, akkor elmagyarázzuk neki, hogy tulajdonképpen mit kell csinálni az ejtőernyővel. Most nagyon viccesen mondom, mert azért ez ennél lényegesen komolyabb. Majd fogjuk, fölvisszük 4000 méterre, és kiugrunk.
2: Tehát már az első ugrás, az első ugrás történik, igen. És ebből van egy bizonyos talán
0: kilenc... És az tandem vagy egyedül?
2: Nem, egyedüli. Tehát egyedül. Az oktatóval.
1: Az oktató fogja őt a kiugrásnál, egy... meg zónás közben, de hát nyilván, ha kinyitja az ejtőernyőt, akkor már egyedül van.
2: Egyedül, de van egy rádió, amivel igen. Instrukciókat kap. Ez egy egyirányú rádiózás, tehát nem arról van szó, hogy megbeszéljük, hogy mi történt, hanem instrukciókat kap, hogy erre kell forduljon, mit kell csinálni, és ebből látjuk, hogy...
1: Gyakorlatilag levezényeljük a földre rögtön már az első ugrásánál, tehát mondjuk, hogy mikor, merre forduljon, mikor lebegtessen, tehát eléggé védett körülmények között történik az oktatás, bár ijesztő, hogy az első ugrás az után nyilván fölmegyünk 4000 méter, és kiugrunk a repülőgépből.
2: És ebből kifolyólag viszonylag rövid idő alatt ejtőernyőssé válhat az ember, és önállóan ugorhat. Van 9 darab ilyen tematikai ugrás, és hogyha nem kell ismételni.
1: Tehát, hogyha valaki nagyon ügyes, akkor az elméleti oktatás leszámítva meg a szélcsatornát, maga a gyakorlati képzés repülőgépből az azt jelenti, hogy 2 hétvége alatt.
0: Ti mióta viszitek ezt a sportot?
2: Én is tandemmel kezdtem annak idején, 92-ben ugrottam. Ez körülbelül arra datálható, én azt gondolom Magyarországon a tandem is, vagy igen, akkor jelent meg akkor a 90-es kezdődött. Évek elején. És hát azóta kisebb-nagyobb intenzitással, de folyamatosan.
1: Én később kezdtem, én 2000-ben kezdtem el, tehát.
0: Milyen élmények fűznek ehhez a sporthoz?
2: Csuda jó élmények, ugye maga az ejtőernyős közösség, a repülőtéren való lét és az ottani élmények, ez is egy idézőjelbe zárt közösség az ejtőernyősök, és mivel ilyen extrémebb dolgot űzünk, ezért egy kicsit talán vagányabbak és több a móka, mint máshol. Én azt gondolom.
1: Nekem a legnagyobb élményeim azok a tanulók, akik jól megoldják a feladatot a levegőbe. Tehát azt látni, hogy egy tanuló, akit az ember kiképzett, nagyon jól mozog, sőt, meg tud csinálni mindent, nekem igazából ez az élmény.
2: A tandemnek ez az egyik legnagyobb fizetsége, amikor a tandemutas eljön, és úgy megy mosolyogva, hogy olyan dolgot adtunk neki, amit soha sehol máshol nem kaphat.
0: Kikből lesz a jó ejtőernyős? Maradva a sportnál.
1: Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Nyilván kell hozzá egy jó felfogás, testtudatosság és gyorsaság. Tehát az ejtőernyőzésben az egy eléggé meghatározó dolog, ugye a gravitáció, amivel nem lehet viccelni, és amikor vészhelyzet van, akkor ott a döntésre nagyon korlátozott idő áll rendelkezésre. Tehát egy gyors vészhelyzetet azt mindennel együtt egy olyan 2-2,5 másodperc alatt már tudni kell az embernek, hogy hogy oldja meg.
2: Főleg a gyors vészhelyzetnél ugye azért van szükségre egy gyorsaságra.
0: Azt tanítható?
2: Én azt gondolom, igen. Hogy igen. Ezt másodpercenként 50 métert süllyedünk körülbelül a levegőbe. Tehát akkor ez a 2,5 másodperc, ez azt jelenti...
1: 125 méter.
2: Így van. Tehát a magasságnak azért lennie kell még, hogy ezt az ember el tudja dönteni, hogy mit csinál, és hogy oldja meg azt a helyzetet, és még utána biztonsággal létre is jön minden, amit ő eltervezett, hogy nyíljon az a tartalék, leoldja, vagy bárhogyan megoldja azt a helyzetet.
0: Beszélgettünk korábban meg személyes tapasztalataim, hogy tulajdonképpen drága ez a sport napjaimban.
2: Hát nézőpont kérdése.
1: Ez nagyon relatív.
2: Valóban a futásnál azt mondjuk, hogy az a legolcsóbb, de már az sem olcsóbb, hogy 50-60 ezer forintért veszünk egy futócipőt, amit, hogyha valaki fut, akkor 2 hónap alatt lerúg meg a ruhát. Tehát relatív. Én azt gondolom, hogy igen, valóban nem olcsó, de nem tartozik szerintem.
1: Nem, egyáltalán.
2: Annál, hogy lemenjünk, rúgjuk a labdát a grundra, és a focizzunk a srácoknak, annál azért
1: annál
2: több
1: drágább.
2: Pénz kell, és annál drágább valóban.
0: Milyen szabályai vannak az ejtőernyőzésnek?
2: Hát köbben,
0: milyen jogi rendelkezések vonatkoznak rá?
1: El kell végezni egy tanfolyamot, tehát csak az ugorhatnak, kinek érvényes papírja arról, hogy ő elvégzett egy tanfolyamot, van érvényes orvosi engedélye, és az ejtőernyő, amivel ugrik, mindenfajta engedéllyel rendelkezik. Tehát az ejtőernyő, tudni kell, légijármű Magyarországon jogilag, azon belül repülőeszköz. Ennek megfelelően ugyanúgy, mint az autónál vagy a repülőgépeknél, forgalmival, rendes forgalmi vizsgával kell, hogy rendelkezzen, kell, hogy legyen rá kötelező biztosítás. Tehát ha mindennek megfelel, akkor elmehet és ugorhat. A tanfolyam orvosi, és hogy az ejtőernyőnek meg legyenek a papírjai.
2: Hasonló párhuzam, igen, a vezetéshez kapcsolatosan van egy legalacsonyabb kor, ahol el lehet kezdeni szülői engedéllyel, és gyakorlatilag onnantól...
0: Tehát kiskorú is elkezdheti?
2: Igen, 16 év talán akkor, vagy valami.
1: Hát erre most nem emlékszem törvényileg, de nem 16 évesen már biztos.
2: Igen, akkor már szülői engedéllyel el lehet kezdeni, és nyilván lehet kedni, és ahogy szoktuk mondani, sikerhez soha nem a lift, hanem a lépcső vezet föl, és hogyha ez betartja az ember, akkor tényleg bármi lehet belőle az ejtőernyőzésben is.
0: Említetted, Zsolt, a zárt közösséget. Igen. Mégis milyen ez a közösség?
2: Hát én nagyon jól érzem, saját tapasztalataimról tudok beszélni. A móka és a jókedv ez a legfőbb ismérve a dolognak, de hát te is jártál a repülőtéren nálunk, talán láttad is ezt a dolgot. Az az érdekes ebben, hogy mókázunk, kacagunk, de nagyon komoly dolog és komoly koncentrációt igényel ez, amit csinálunk valójában. Tehát ott tényleg van az a másfél, két, három, öt perc, amíg földet érünk és zuhanunk, tehát ott azért oda kell figyelni, ott nem lehet bohóckodni gyakorlatilag, ahogy a Zoli is mondta, hogy a viszonylag pici idő áll rendelkezésre, hogy megoldjuk a dolgainkat. De egyébként ugyanúgy, mint bármi más sport, van közöttünk kamionsofőrtől, orvosig, ügyvédig, tehát mindenki jelen van, én azt hiszem, képviselj magát az ejtelmés társadalomban, igen. Sőt, hát fiatalok is vannak nemzetközi versenyen híres embereink, magyarok, akik a szélcsatornában is, vagy az ejtőnésben is értek el olyan eredményeket. A katonai ejtőnézésről beszéltünk, hát a világ öt legjobbja közé sorolják a magyar katonai ejtőnyős csapatot, sőt voltak világbajnokok, éppen most ért véget a bajnokság. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokszínű az a társaság és társadalom, mint az ejtőnyős társadalom.
0: Milyen versenyek vannak napjainkban? Katonai is van, vagy civil is?
2: Mind a kettő szakág van, éppen a Magyar Ejtőnyős Szövetség is rendez folyamatosan versenyeket, formaugró versenyeket, célbaugró versenyeket, sőt most Wing Chun-t is lesz, hogyha jól tudom, megint nemzeti bajnokság. Úgyhogy nagyon-nagyon széles a paletta, és tényleg nagyon sok ágból áll, én azt gondolom, az ejtőnyős versenyzési lehetőség is.
0: Mennyire változtak az ernyők az elmúlt évtizedekben?
2: Hát ugyanúgy, mint a technikai fejlődés az elmúlt 10 évben is, én azt mondom, hogy ahogy az Zoltán az előbb mondta, évről évre változnak. Tudni kell azt, hogy az ejtőernyő profilja hasonló, mint a repülőgép profilja.
1: Repülőgép szárny, tehát szárny pontosan profilja. Ugyanúgy viselkedik. A legnagyobb változás az az volt, hogy a körkupoláról átálltak a gyakorlatilag a mostani már repülőgép szárnyat idéző kupolákra. Minden évben jön ki új típus, új fejlesztés. A legnagyobb áttörés azok a biztosító berendezések.
2: Ez egy nagyon fontos rész.
1: Tehát ami azt jelenti, hogy most már egy ejtőernyő úgy néz ki, hogy 2 darab ernyő van benne. Van benne egy úgynevezett tartalékernyő, tehát amit napi szinten nem használ az ember, az arra van, hogy ha baj van, akkor az életet ment, illetve ehhez tartozik egy olyan műszer, amelyik tudja, hogy az ember most mennyivel zuhan és milyen magasan van. Ez azt jelenti, hogy nincs nyitva ejtőernyő, akkor ő automatikusan kinyitja a tartalékernyőt. Tehát ha valaki ájultan kiesik egy repülőgépből, akkor is ki fog nyílni az ejtőernyő, mert a biztosító berendezés kinyitja, és itt a fékek segítségével ideális siklószögre van állítva a kupola, ami azt jelenti, hogy a legkisebb süllyedésre. Tehát még ájultan is nagy valószínűséggel, kisebb sérülésekkel lerakja a földre az ejtőernyő az ájult embert.
0: Kihajtogatja az ejtőernyét én saját magamnak?
2: Igen, ez egy legenda, hogy minden ejtőernyős magának hajtja az ernyőt, de én nem találkoztam még olyan ejtőernyősök, hogy szeret ejtőernyőt hajtani, tehát vannak erre külön emberek, úgynevezett hajtogatók, pekkerek, akik behajtják. Az ejtőernyősnek az a dolga, hogy felkészült legyen, és megoldja, hogyha történik valami, de persze magunknak is hajtogatjuk az ejtőernyőt, hogyha rákényszerülünk, de...
1: Meg ami lényeges, a tartalékernyőt, azt csak olyan ember hajthatja, akinek erre külön vizsgálja, külön papírja.
2: Így van.
1: Tehát a tartalék ejtőernyőt egy normál ejtőernyős nem hajthatja be, csak a sajátját. A tartalékernyőt azt el kell vinni egy riggerhez, akinek ez a szakmája, és ő behajtja.
0: De mikor jártam a reptélen, vagy a klubban, akkor nagyon sokan csak ernyőt hajtogattak. Semmi más nem csináltak, csak ejtőernyőt hajtogattak.
2: Annak például, hogy nem is kell, hogy ejtőernyős legyen, tehát tud úgy is hajtogatni ember, aki még életében nem ugrott egyet sem.
1: Ez főleg a spanyol területekre jellemző, hogy a házi asszonyok kiegészítésként eljárnak hajtogatni. Életükben nem ugrottak, nem ejtőernyőztek, nem is, nem is érdekli őket.
2: Nagyon jó ugrott előtt az Empúria Bráva.
1: Empúria Bráván, igen.
2: De délelőtt láttuk, hogy a pénztárba ül bent a boltba a hölgy, és utána jött, és 2 tandem ernyőt behajtott, vagy lerakta a hajtási folyamat felét, megcsinálta, amíg én a saját pici ernyőmet nem raktam le a földre, tehát
1: és közben a szomszéd asszonya a receptet cseréltek, beszélgetve, tehát...
2: És nevettek, pacsisztak,
1: ők értenek el.
0: Milyen magasságból lehet kiugrani, mert itt többször elhangzott, hogy a repülőgép 4000 méterre.
2: Hát a leggyakoribb itt a környéken 4000 méter, de van 6 és 8000 méterről is, tehát lehet mindenféle magasság.
0: Mi a különbség, hogy 4000 vagy 6?
1: 4000 az a lélektani, meg az egészségügyi határ. Tehát ugye a repülőgépeken is a nyomás a 4000 méternek megfelelő nyomásra van beállítva. Az egészségügyi szabályzás azt mondja, hogy 4000 méter fölött oxigénnel kell rendelkezni. Tehát nem azzal kell ugrani, csak a repülőgépen kell, hogy legyen oxigén a normális ellátás miatt, de igazából ez egy egészségügyi szabály. Nagy különbség nincs, illetve az egyetlen különbség az az ára. Tehát minél följebb megyünk, annál drágább följutni abba a magasságba. Tehát egy 8000 méteres ugrás az nem kétszer annyiba kerül, mint egy 4000 méteres, hanem 3-4-szer annyiba kerül, hogy az ember fölmenjen, és azon kívül, hogy többet zuhansz, olyan nagyon nagy más élményt nem ad.
0: Tehát nem látványosabb, hogyha fentről ugrik.
2: A szabad esés maga több, ahogy mondtam, igen, hogy másodpercenként 50 métert teszünk meg. Itt a határ mellett Ausztriában Punicban szokott lenni egy, igen, olyan Skywand nevű gép, ahol 6000 méterre is fölmegy a gép, lehet tandemet is ugrani, de ahogy az Zoltán mondta, ott a 6000 méterért a dupla árat kérik el, tehát a 4000 méteres dupla árat kérik el, hogy fölmenjünk, és ott valóban ilyen kis szívószálszerű dolgokon a gépben lehet oxigént
1: szipákolni,
2: szipókázni. Nyilván nincs rá szükség, amikor kiugrunk, de ott a lehetőség már előírás, viszont az alapokban ott van 8000 méter, de ott viszont már palackkal ugranak, tehát ott rendesen
1: és tandemet maszkal, is ugranak.
2: És tandemet is ugranak.
1: Svájcban például egy kedves ismerősünk, ő a specialistája ennek, tehát ő viszi fel azokat a tandemutasokat, akik 8000 méterről akarnak ugrani. Mondok még egy hátulütőt, 40-50 perc, amíg fölér az ember 8000 méterre.
0: Ezt is ki kell fizetni, vagy meg kell fizetni
2: hát
0: üzemanyag költséget.
2: Eléget a gép, tehát így van, azért borsos az ára a magas.
1: Ilyen 1500 euró egy ilyen ugrás.
0: Zsolt, te is tandemet ugrasz, ugye, egy hétvégeken, és milyen?
2: Én nagyon szeretem, én örülök, hogy belekóstoltam. Előtte a másik oldalon álltam, tehát a tandemmal szemben is kameráztam. Körülbelül 1500 ugráson van kamerás ugrás. Régóta ott motoszkált bennem, de azért viszonylag lassú léptekkel jutottam el, amíg megfogalmazódott bennem, hogy tandempilóta legyek. Én csak a szépre emlékezem, és én nagyon szeretem azt, hogy jönnek az emberek, ezerféle ember, fiú, lány, férfi, nő, idősebb, erre jut eszembe, hogy itt sincs nagyon idézőjelbe korhatár, mi a Hungary Skydive tartjuk a magyar rekordot. Van egy kedves, szeretett hölgyünk, nem engedőd néninek szólítsuk, ezért csak azt mondom, hogy ő a Zsuzsink. Ő 94, 95 és 96 éves korában egymást követő három évben ugrott velünk, egyet-egyet, tehát hármat ugrott velünk.
0: Tandemet.
2: Tandemet, így van. Most nem olyan régen voltunk nála, jó egészségnek örvend, és ilyen mosolygós szemmel rám nézett, hogy ő idén tölti be a 99-et, és jövőre 100-re, ugye ugrunk még egyet. Nagyon kedves, nagyon jó. Én ezt látom, hogy különböző emberek, fiatalok, idősebbek jönnek, és amit kapnak, és ahogy elmennek a repülőtérről, de ahogy mondtam, ez a fizetség a tandempilótának, én azt gondolom.
1: Én egy dolgot szeretnék még hozzátenni, ami különleges, hogy nagyon sokszor ugrunk olyan emberekkel, akik valamiben sérültek. Tehát volt látás, hallássérült, mozgássérült, akivel ugrottunk.
0: Igen. Ez érdekes.
1: Ezek nagyon különleges, igen, élmények és nagy kihívások, de nagyon hálás
2: dolgok. Most is libabőrös leszek tőle, amikor egy látássérült fiatalember jött, aki még kontúrokat sem. Teljesen más, ugye értelemszerűen a felkészítés. Lefekszünk a földön, látjuk, hogy mi történik, ő nem látja. Oda mentünk a géphez, ő ugye úgy nézte meg a gépet, hogy végig tapogatta az ajtónyílását, beültünk, hogy honnan kell kifordulni a lábát. Hogy kell kirakni a gépből, ez egy kisebb gép volt, egy Cessna, de azt kell mondjam, hogy a látó embereket megszégyenítő módon nyúlt oda és tette oda a lábát, és csinált mindent úgy, ahogy azt megbeszéltük előre. Tehát félelmetes, hogy ők mennyire másképp érzik a körülöttük
0: mások
2: lévő...
0: Mások az érzékszerveik.
2: Így van, másképp érzik a körülöttük lévő mindent, és hát azt nem mondjam el, hogy milyen élmény volt, amikor jön a szél szembe, kinyitottuk az ejtőernyőt. Érzed? Igen, érzem, mert ott ugye nem azt kérdezi meg az ember, értelmesen, hogy látod, és milyen érzés volt. Ilyen olyan, amikor föld közelben vagyunk, hogy most kell húzni a lábot, tehát félelmetes, hogy mennyire összeszerettek, és mennyire másképp működnek, mint mi, akik látjuk is, hogy mi történik velünk.
0: Neked milyen élményeid voltak, Zoli?
1: Én ezeket általában kameráztam, úgyhogy olyan ezt tudom mondani.
2: Ő szembe szokott zuhanni velünk, igen, és ő örökíti meg.
0: Először ugrik, aki kamerázik, aztán a tandem?
1: Nem, egyszerre ugrik. Egyszerre. Tehát itt pont az a lényeg, hogy az első pár másodpercben nem zavarjuk a tandemet, tehát amíg az úgynevezett tabernyőt ki nem nyitja, de abban a pillanatban, hogy az nyitva van, én már ott vagyok az alakzattal szembe, és végig a teljes zuhanás alatt én szemből kamerázom.
2: Ha kell, akkor ilyen pacsi közben, oda megyek, lehet pacsit menni, kezet fogni tehát... zuhanás közben, ami még egy plusz élmény, nem az csak, hogy látja az ember és észreveszi, hanem ugyanúgy működik a levegőben is, mint a földön, csak más közeg, és nagyon meglepődik az utas, amikor meg lehet fogni a kamerásnak a kezét. Igen.
0: Volt már olyan eset, amikor valaki szeretett volna ugrani, de végül is nem mert a gépből kiugrani, tandem sem?
2: Ez nagyon-nagyon-nagyon ritka, de van ilyen előfordul azért.
1: De az tényleg ritka, nagyon ritka.
2: Nagyon ritka, tehát aki önszántából jön oda, és mondjuk nem ajándékba kapta, és ő eltervezte, még ha egy kicsit tart is tőle, és van benne némi félsz, az általában kiugrik. Ott van akkor a tandempilóta is segít. Olyan szorosan vagyunk összecsatolva, azt persze érzi az ember, mert lássuk be, ez fejben dől el, amikor egy működő repülőgépnek kinyílik az ajtaja, és ott azt kell tennünk, hogy oda megyünk a nyitott ajtóhoz, és ott kiugrunk. Tehát ez egy olyan ember, aki nem szokta meg ezt a dolgot, azért neki ott érzem én tandempilótaként, hogy egy kicsit tart, ellentart, de itt a tandem...
3: Befeszít.
2: Így van, a tandempilóta ilyenkor segít picit, és kibillenünk.
1: Nagyon oda kell figyelni a tandemutasra. Lehet mindenkivel ugyanúgy bánni. Tehát van,
3: de hát aki... nem ismeritek, akivel ugratok.
1: De mire oda jön és mire felkészítjük, addigra sokat
2: tudunk. Az pont nagyon az a lényeg a történetnek, a tandempilóta

0: hogy amikor így ránézek a végén, akkor mondom, hogy nyugi, tudom, sok az információ, de azt azért el kell mondjam, hogy minden úgy van kitalálva, hogy nem tudsz elrontani semmit. És akkor itt egy picit megnyugszunk, és jaj, de jó.
1: De úgy láttam, amikor a reptéren jártam, hogy nagy az érdeklődés az ugrások iránt.
0: Igen, bár 5-10 évvel ezelőtt háromszor ekkora volt, tehát mondhatom azt, hogy ez igen. is egy picit csillapodott, ugye a kialakult helyzetek miatt nem segített rajtunk, ugye a pandémia sem, ez a helyzet sem, ami most a világban van, ugye gazdaságilag, de hála jó Istennek azért van érdeklődés még mindig, és kíváncsiak az emberek, és ezt a dolgot is ki szeretnék próbálni.
1: Mi az, ami még mindig újdonságot ad, ami megfog?
0: Minden ugrás.
2: Minden
0: más,
2: a következő ugrás inkább így mondanám.
0: És ez egy szerelem, azért lássuk be. Pont ezért, hogy amit beszéltünk, hogy ez nem hivatásszerűen tudjuk csinálni, sőt az országban szerintem kevesen is vannak, aki ezt az ejtőernyőzést hivatásszerűen űzi. Tehát mindenkinek van egy civil foglalkozása. Én például fuvarozással és raktázással minden másra foglalkozom, mint egy civil ember, és ez a hétvégi szerelem.
1: Tehát amikor... minden hétvégén mész ugrani.
0: Így van. Így áprilistől októberig.
2: Áprilisok, tehát szezonja van Magyarországon.
1: Ez a szezonja. Ja, hogy van szezonja.
0: Így van, így van. Október után már olyan hüvös fönt a dolog, és nem ideális, hogy akkor befejezzük
2: akkor
0: október végére.
2: Akkor csak mi ugrunk, tehát tandemutas nem viszünk, de az elmebetegek, tehát nem, már mint mi.
0: Jó értem.
2: Teljesen normális az, hogy szilveszter, az egy hagyomány, hogy szilveszterkor ugrunk, így pedig van. Olyankor ritkán van meleg.
1: Éjfélkor?
2: Nem, mert a sötét van. Tehát nem éjszakai ugrás, hanem 31-én szépen napközben fölmegyünk.
0: Nem találkoztunk egy-két hónapja, egyébként a társaság, ugye? Akkor mindenki örül, hogy a reptéren lehet, meg még ugrunk.
2: Van, hogy siover álbum, mert annyira hideg van. Tehát ilyenkor fönt azért -35-40 fok van 4000 méteren.
1: Tehát ezért valójában az ejtőernyőzés meghatározza az életeteket. A
0: mondhatjuk, hogy egy életforma, igen. Igen. Abszolút igen. Mondhatjuk, igen. Bár hozzáteszem, hogy nekem az ejtőernyőzés nekem a civil életben is nagyon sokat adott. Pont ez, amit az Zoltán mondott, tehát ez a döntésképesség. A civil életben is egy nagyon fontos része az életünknek, hogy döntsünk. Nem is szoktuk mondani, jó vagy rosszul, dönteni kell. Az kijel egy utat, és utána megint van egy elágazás, és újra dönteni kell. Na hát ez az ejtőernyőzésből szinte ugyanígy van.
1: Kedves hallgatóink, Márk Zoltánnal és Csanádi Zsolttal beszélgettünk. A technikai munkatárs Bolyás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Kovács Évát, a Károli Gáspár Református Egyetem most végzett szociológia mesterszakos hallgatóját, aki jelenleg a Corvinus Egyetem PhD hallgatója.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: A Mártai Tanulmányok június 29-én tartott legújabb lapszámának bemutatóján egy kerekasztal beszélgetésen vehettünk részt, ahol Kovács Éva a Mártai Tanulmányok 2026 második számában megjelent a Közösségi Elköteleződés Születése című tanulmány egyik szerzőjeként az önkéntes munkával és az önkéntes szolgálattal kapcsolatos kutatásaikról beszélt. Kezdjük a beszélgetésünket onnét, Éva, hogy miért ezt a témát választották, hogy indult ez a kutatás?
1: Ez a kutatás, ez a Károli Gáspár Egyetem szociológia mesterszakosoknak egy úgynevezett projektfeladat tantárgy csomagjához kapcsolódik, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy 3,5 éven keresztül kell a hallgatóknak így csoportosan egy kutatást elkészíteniük, onnan kezdve, hogy a legelső órán indul az ötletelés, hogy kit mi érdekel, ki miért szeretne szociológus lenni, milyen gondolataink vannak, mit kutatnánk szívesen, egészen addig, hogy a végén ebből egy kifejezetten hosszú tanulmány íródik az utolsó fél évnek a végére, ez eddig kötelező, és akkor utána, hogyha ebből cikket szeretnének néhányan tudományos folyóiratba megjelentetni, az már nem volt kötelező, de hogy ennek az eredményét lehet a Mártai Tanulmányoknak a legfrissebb számában olvasni. Úgyhogy ez innen indult egy ilyen egyetemi projektből, és a most végzett csoportnak a közös érdeklődéséből kerültünk így az önkéntes munkához, és abból született ez a tanulmány, amit végül megjelentettünk.
0: Nagyszerű volt ott Éva beszámolója magáról, a tanulmányról, a kutatásról, a kutatás módszeréről, de azért említsük meg a többi szerzőt.
1: Hát a kutatásnak a vezetője és a tanárunk ezeken a tantárgyakon dr. Bodor Eranusz Eliza, ő az első szerző a cikkben, és akkor akik még részt vettek ennek a cikknek a megírásában, ő Németh Katalin és Goffa Tíme a hallgatótársaim, de hát természetesen köszönettel tartozunk mindenkinek, aki dolgozott ezen a projekten az elmúlt 2 évben.
0: Nagyon izgalmas elolvasni is a tanulmányt, de ott ön elmondta ezen a kerekasztal beszélgetésen, hogy tulajdonképpen 2 módszert alkalmaztak, egy online kérdőívet, illetve interjúkat is készítettek arról a témáról, hogy miért, hogyan válik valaki önkéntessé, melyek a legfontosabb motivációi. Emeljünk ki néhányat ezek közül, arra kérem.
1: Ami érdekessége a mi kutatásunknak, hogy ugye a nemzetközi szakirodalom az azt mondja, hogy 2féle nagyon fontos motivációs tényező van. Az egyik az, hogyha az ügynek a fontosságában hisznek azok, akik önkéntes munkát végeznek, és a másik, amit még a nemzetközi szakirodalom kiemel, az az, hogy önfejlesztés céllal, ez majd jól mutat az önéletrajzomba, a típusú gondolkodásból végeznek sokan önkéntes munkát, és ami nagyon érdekes, ami itt a mi kutatásunkban történt, hogy itt ez a jól mutat az önéletrajzomban típusú motiváció, ez gyakorlatilag alig jelent meg, tehát amit mi találtunk, az túlnyomó részben az volt, hogy az ügynek a fontosságában hisznek azok, akik az önkéntes munkát végzik. Nyilván ez nagyon sokféle lehet, a környezetvédelemtől kezdve az oktatáson át. Nagyon sokféle területről érkeztek a kitöltők, azok, akik válaszoltak a kérdéseinkre, de tulajdonképpen ez a fő üzenet, hogyha az ügynek a fontosságában hisznek, akkor szívesen fognak önkéntes munkát végezni.
0: A tanulmányt olvasva kiderül, hogy anonim volt a kutatás, de önök idéznek ebben a tanulmányban indokokat is, hogy ki miért vállalta. Remek grafikonok vannak ebben a tanulmányban, és itt több oldalról közelítik meg az önkéntes munkában való részvétel lehetőségét. Melyek ezek a legfontosabb indokok?
1: Amit kiemelnék, hogy ugye azt nagyon sokan kutatják, hogy milyen szociodemográfiai háttere lehet annak, hogyha valaki önkéntes munkát végez, és a mi kutatásunk is tulajdonképpen azt erősítette meg, amit korábbi számtalan önkéntes kutatás megerősített, hogy a demográfiai tényezők azok valamennyire befolyásolják azt, hogy ki mennyire, hogy egyáltalán részt vesz önkéntes munkába, és ha igen, akkor hogyan, milyen rendszerességgel, milyen mélységben, de hogy ezek kevéssé magyarázzák meg azt, amit tapasztalunk. Tehát például a mi kutatásunkban az jött ki, hogy a nem vagy az iskolai végzettség az egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy ki milyen rendszeresen végez önkéntes munkát, viszont az életkor, valamint a családi állapot a szignifikáns összefüggést mutatott azzal, hogy ki milyen rendszerességgel végez önkéntes munkát. Itt ugye többnyire az jött ki, az életkornál nagyon érdekes mintázatot mutat az, hogy a fiatalok, tehát mondjuk a 25-34 éves korosztály, ott sokan vannak azok, akik folyamatosan vagy rendszeresen végeznek önkéntes munkát. Ezután a 35-től 44-ig korosztályban beszakad, ott a néha a legjellemzőbb válasz, és akkor utána 45-től fölfelé kezd el megint nőni azoknak az aránya, akik folyamatosan vagy rendszeresen végeznek önkéntes munkát. És ebből is, illetve a kutatásunknak több aspektusából is lehet következtetni arra, hogy ugye nem is feltétlen egy demográfiai tényező az, ami nekünk meg fogja mondani a választ, hanem inkább komplexen az élethelyzet az, ami befolyásolja a leginkább azt, hogy ki mikor mennyi önkéntes munkát tud végezni. Ugye, ha belegondolunk, ez a 35-44-es korosztály, ez nagyon logikus, hogy ilyenkor van egyszerre az, hogy fiatalok a gyerekek, történik a karrierépítés, annyi minden az életben, teljesen logikus, hogy ilyenkor háttérbe szorul az, hogy ki mennyi önkéntes munkát tud végezni, és utána ez később kezd el újra felmászni. És hogy miért fontos ez az egész, hogy ki mennyi önkéntes munkát végez? Nyilván ugye a szervezetek, akik foglalkoztatnak önkénteseket, szeretnék, hogyha minél több önkéntes tudnának, minél többet foglalkoztatni, ez persze valahol érthető, de hogy az utóbbi évtizedekben megjelent az a diskurzus a szakirodalomban, ami az önkéntes munkával foglalkozik, hogy felütötte a fejét egy ilyen úgynevezett epizodikus önkéntesség, aminek az a lényege, hogy valaki nem rendszeresen, elkötelezetten minden szerdán délután ételosztáson vesz részt, vagy valami ilyen módon, tehát hogy nem így önkénteskedik, hanem nagyon ilyen projekt alapúan néha beugrik, csinál valamit, eltűnik fél évre, utána megint egy másik szervezetnél csinál valami mást, utána 3 hónap szünetet tart, hogy nagyon ilyen fragmentáltan vesz részt az önkéntes munkában. És hát a kérdés az, hogy ugye miért, meg hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogyan lehet ezt szervezetként kezelni, milyen oka lehet ennek. És ami a nagy tanulsága, nem csak a mi tanulmányunknak, tehát hogy ezt mások is leírták, ez abszolút nem a mi találmányunk, hogy ez az epizodikus önkéntesség, ez nem rosszabb, mint a rendszeres önkéntesség, hanem egy teljesen más formája az önkéntes munkának, és ez egy logikus válasz arra, hogy mennyire fragmentált lett az élet, és mennyire ilyen rohanó világban élünk, ahhoz igazodtak az emberek ezzel a fajta változással, hogy ez egyáltalán nem baj, hanem ez egy újfajta jelenség, amivel mind az embereknek ugye egyéni szinten, de mind az önkénteseket foglalkoztató szervezeteknek is ezzel kell kezdeni valamit.
0: A máltai tanulmányok legújabb számának bemutatóján, ezen a kerekasztal beszélgetésen többször felmerült az a kérdés, hogy hogyan segíthető elő az önkéntesség rendszeressé, folyamatossá válása.
1: Ami a kutatásunkból kiderül, ugye egyrészt ez az élethelyzetekhez való igazodás, amiről az előbb beszéltem, ez mindenképpen fontos, de hogy amiről az interjúk során beszámoltak az alanyok, az az volt, hogy nekik nagyon sokat jelent az, hogyha a szervezet, ahol önkéntes munkát végeznek, olyan jól strukturált, hogy van látható útja annak, hogy ők hogyan tudnak ebbe bennmaradni, hogyan tudnak itt nem karriert építeni, mert ugye ez nem feltétlen arról szól, de hogy hogyan tudnak itt előre haladni ebben a munkában. Úgyhogy én mindenképpen ezt emelném ki, és akár ez egy ilyen, nem tudom, tanács is lehet a szervezeteknek, akik önkénteseket fogadnak, hogy egyrészt legyen lehetőség arra, hogy különböző módokon kapcsolódjanak azok, akik szeretnének, tehát hogy ne legyen elvárás az, hogy valaki rögtön írjon alá egy szerződést, hogy ő minden kedden és pénteken ott lesz, ez sok ember nem fogja tudni megcsinálni, és nyilván vannak olyanok, akik meg igen, de hogy sokan nem, és a másik, hogy legyen látható az, hogy ebbe a szervezetbe akkor hogyan lehet kapcsolódni, milyen utak vannak a szervezeten belül. Ez talán hozzá tud járulni ahhoz, hogy valaki benne maradjon egy ilyen szervezeti önkéntességben. Nagyjából ezt jelezték vissza azok, akikkel interjúztunk.
0: A kedves rádióhallgatók is tudják, hogy nagyon sok lehetősége van önkéntes munkának, amellyel segíthetünk, ahogy ön fogalmazott itt a kerekasztal beszélgetésen az embertársainknak. Kiemelte, és ez a szervezetek oldaláról lehet fontos, a visszajelzést. Hogy aki önkéntes munkát végez, kapjon vagy azonnal, vagy kis idő múlva visszajelzést a munkájáról.
1: Ugye pszichológiailag ilyen az ember, hogy szereti a pozitív visszacsatolást, de hogy igen, ez egy sajátossága, valószínűleg nem mindegyiknek, de nagyon sok önkéntes munkának sajátossága tud lenni az, hogy ott, hogyha nem tudom, egy ételosztásról beszélünk, vagy akár egy véradásnál is, hogyha nem tudom, 2 nappal később jön egy SMS, hogy felhasználtuk a vért, amit adott, akkor az rögtön mutatja, hogy ennek volt értelme. Tehát, hogy akkor igenis jó volt az, hogy feláldoztam a vasárnap délutánomat arra, hogy most akkor itt ebben részt vettem, mert hogy látom, kézzel fogható az, hogy milyen eredménye van annak, amit csináltam. Még mondjuk szerintem azért sokan adott esetben mondjuk irodai munkánál, vagy ilyesminél, ahol Excel táblákat nézegetnek, ott nem biztos, hogy egyértelműen látszik az eredménye annak, hogy ezt most miért csináltam, és ez mire volt jó. Még az önkéntes munkák azok nagyon-nagyon gyakran ilyenek, hogy elmegyek egy állatmenhelyhez hétvégi kutyasétáltatásra, és akkor ott a kutya rögtön jól érzi magát, hogy kimentünk. Tehát, hogy ez így azonnal megvan, hogy ez egy nagyon jó dolog, és hát szükségünk van ilyen élményekre, ilyen embernek lenni. Azt hiszem, hogy ezt keressük, ezt a fajta azonnali visszacsatolást, hogy ez igenis jó volt. Úgyhogy ez nagyon fontos.
0: Az önök a közösségi elköteleződés születése című tanulmánya hangsúlyozza azt is, fontos, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy valaki önkéntesként bekapcsolódjon egy munkába, egy feladatba. Mennyiben segíti ezt az iskolai közösségi szolgálat?
1: Akikkel kérdőíves kutatást végeztünk, 241 ilyen ember volt, nekik nagyjából a felük azt jelezte vissza, tehát ilyen 50%-uk, hogy ők vettek részt iskolai közösségi szolgálatban, és hogy ugye akik nem vettek részt, legidősebb kitöltőnk 88 éves volt, tehát hogy valószínűleg ők azért nem vettek részt, mert hogy az ő iskolás korukban ez nem volt kötelező. És persze itt van egy ilyen torzítás, hogy eleve önkénteseket kérdeztünk meg, tehát hogy ott persze, hogy nagy arányban lesznek azok, akik mondják, hogy vettek részt önkéntes munkában, tehát hogy ebből így nagyon messze menő következtetéseket nem szabad levonni. De az a lényeg, hogy az, hogy megmutatjuk a gyerekeknek azt, hogy van egy ilyen lehetőség, önkéntesnek lenni jó, ott adott esetben, hogyha kipróbálják az önkéntes munkát, megkapják ezt a visszacsatolást, amiről most az előbb beszéltünk, hogy is rögtön látják, hogy ennek volt értelme, ez egy jó dolog, örömet okoztam valakinek, vagy létre tudott jönni egy sportesemény azáltal, hogy segítettem kirakni a bójákat, vagy valami ilyesmi, hogy akkor ez megmutathatja azt, hogy ez nagyon jó, és akkor ez kinyithatja ezt a kaput. De hogy ugye az meg a másik, amiről egy kicsit korábban beszéltünk, hogy ugye nem csak az a fontos, hogy jónak gondoljanak egy ügyet, hanem hogy az élethelyzetnek is olyannak kell lennie, hogy be tudjon valaki kapcsolódni ilyen önkéntes munkába, tehát hogy ez önmagában nem elég, hogy van ilyen iskolai közösségi szolgálat, és hogy valamennyi önkéntes munka kötelező. A kifejezetten ezt az iskolai közösségi szolgálatot vizsgáló kutatások is azt mondják, hogy azért ez még nem teljesen egyértelmű, hogy ennek milyen hatása volt, de az, hogy az ablakot kinyitjuk erre, ez mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy többen végezzenek utána tartósan önkéntes munkát. Tartósanba beleértem azt is, hogy akár ezzel a folytonos és epizódikus jellegnek a váltogatásával, tehát hogy ugye az is előfordulhat, hogy valaki egy darabig rendszeresen csinálja, aztán amikor jönnek a gyerekek, akkor szünetet tart, vagy kicsit kevésbé tud kapcsolódni, és akkor ahogy elég nagyok a gyerekek ahhoz, hogy nem kell állandóan velük lenni, akkor meg utána ugye jobban be tud kapcsolódni. Úgyhogy mindenképpen van jelentősége az iskolai közösségi szolgálatnak, az, hogy pontosan mi ez a jelentőség, azt még majd a szociológusok tovább kutatják.
0: Korábbi interjúkban az derült ki, hogy ha rátalál az önkéntes egy neki való feladatra, az lehet felolvasás, lehet az, hogy bevásárol egy idős embernek. Szóval, hogy rátalálni a saját feladatunkon az önkéntességben. Hogyan segíthetjük ezt? Mi magunk?
1: Minél több mindent kipróbálni, szerintem az, ami ezt segíti, aki nagyobb szervezeten belül van arra lehetőség, hogy néha ilyet, néha olyat próbáljon az ember, az biztosan hozzá tesz ahhoz, hogy később megtalálja azt, ami neki végül igazán tetszeni fog, és akkor tényleg bejön az, hogy mivel annyira fontosnak gondolja azt az ügyet, legyen az akár felolvasás, akár bevásárlás, ahogy mondta, hogy akkor ez végül megragad neki akár hosszabb távon.
0: Ha visszatérünk a beszélgetésünk elejére, ön hangsúlyozta a visszacsatolást. És itt a tanulmányból is kiderül, hogy nagyon sokan megköszönik, főként az idős emberek, hogy újra a célja van az életüknek.
1: Már ugye valamennyire érintettük is, hogy az úgy nagyon fontos az emberi psziché ilyen, erre szükségünk van, hogy lássuk azt, hogy értelme van annak, amit csinálunk, és hogy adott esetben úgy az életünket is értelmesen éljük. Az emberi psziché olyan, hogy visszacsatolásra szükségünk van, és most ami idézeteket itt konkrétan nézek, hogy egy 72 éves és egy 65 éves nő is tulajdonképpen azt jelezte vissza, hogy az önkéntes munkája az, ami értelmet ad az életének, illetve hogy az önkéntes munkán keresztül talált egymás barátokkal, és hogy ennek a közösségnek a megtartó ereje az, ami őt motiválja az életben is, meg hogy ugye az önkéntes munkában is. Tehát, hogy ez, hogy feladatunk legyen, és hogy érezzük azt, hogy fontos, amit csinálunk, és legyen mit csinálni, ez nagyon fontos az életben általában. És akkor ugye külön a nyugdíjasoknál ez valószínűleg, amikor ugye már munkahelyre nem kell bejárni, esetleg gyerekek már nagyok, meg már az unokák is nagyok, akkor ugye így elfogynak ezek a dolgok, amiket lehet csinálni, vagy ami feladat. áldozat lehet, ahol tudjuk azt érezni, hogy ezért megérte felkelni, és akkor ezt nagyon jól be tudja tölteni egy ilyen önkéntes munka, hogy akkor az tényleg feladatot ad. A kutatásunkban néztünk ilyen, hát tudományos szóval ilyen klasztereket, de hogy ezeket úgy kell elképzelni, hogy ilyen különböző profilokat, hogy milyen fajta önkéntesek vannak. 4 önkéntes típust tudtunk azonosítani, amiből az egyik végül ilyen elfoglaltságot kereső nyugdíjasoknak neveztük ezt a csoportot. Pont az derült ki a válaszokból, hogy ugye az idősebb korosztály tartozik ide, és az általuk adott válaszokból arra, hogy milyen motivációik vannak az önkéntes munka végzéséhez, abszolút az derült ki, hogy azt keresik, hogy struktúrát adjanak a mindennapjaiknak, hogy legyen mit csinálni, ez a feladatom van, amivel tudok foglalkozni, ezt emelték ki fő motivációnak, és ami érdekes viszont, hogy ebben a csoportban nem is teljesen a folyamatos önkéntes munkavégzés, hanem inkább a néha volt legjellemzőbb válasz. Tehát, hogy valahogy ezt a struktúrát ad a mindennapjaimnak, ezt azért sokan laza kötődéssel is tudják csinálni. Persze interjúba találkoztunk olyannal, aki gyakorlatilag, mintha egy teljes állásba járna be, úgy végzi az önkéntes munkáját így a nyugdíjas napjaiban, de hogy ezt lehet ilyen viszonylag laza kapcsolódással, vagy néha itt, néha ott, mindig ott, ahol amit én szeretnék, illetve ahol szükség van rám típusú kapcsolódással csinálják. Az ugye fontos, hogy nem volt a kutatásunk reprezentatív, tehát hogy ezt így ilyen országosan erre semmit nem lehet vonatkoztatni, ugye ez inkább egy ilyen feltáró kutatás volt, ahol így arra voltunk kíváncsiak, hogy mit látunk, és akkor ahhoz, hogy nagyon messze menő következtetéseket lehessen levonni, ahhoz mindenképpen egy sokkal komolyabb módszertanú reprezentatív kutatást kéne végezni, tehát hogy ez így nem fog kivétel nélkül mindenkire vonatkozni, aki most hallgat minket, de hogy megtaláltunk végül is egy ilyen csoportot, ami kifejezetten ez, hogy elfoglaltságot ad azoknak, akiknek más fajta elfoglaltságuk már nincs.
0: Hogyan összegezhetnénk a rádióhallgatóknak itt az életkor, a végzettség és az önkéntes munkában való részvétel jellemzőit a kutatás alapján?
1: Kutatásunk alapján az derült ki, hogy az életkornál a fiatal felnőttek azok, akik folyamatosan és rendszeresen végeznek önkéntes munkát, aztán ugye ez a 35-44 korosztály, akiről beszéltünk, ott visszahúzódik, és utána ilyen 45 éves kortól fölfelé kezd el megint nőni az, hogy folyamatosan és rendszeresen végeznek önkéntes munkát. Az iskolai végzettség érdekes módon nem számít, és a kitöltőinknek azt hiszem több mint ilyen 60%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik, tehát hogy ez amúgy nagyon érdekes volt, hogy úgy nem számít a végzettség, hogy nem függ attól, hogy most valakinek középfokú vagy felsőfokú végzettsége van, hogy mennyi önkéntes munkát végez, de hogy akiket mi elértünk önkéntesek, közülök jelentős többség volt felsőfokú végzettségű, és ami nagyon érdekes még, hogy az egyedülállóak, illetve a házas vagy tartós kapcsolatban élőek, itt ugye a családi állapot mint változó sejlik föl, ott nagyon hasonló mintázattal végeznek folyamatosan, rendszeresen többnyire önkéntes munkát, és az özvegyeknél lesz jellemző inkább az, hogy csak néha végeznek. Ebből is arra lehet következtetni, hogy az élethelyzet komplexen, és az, hogy kinek milyen időbeosztása van, az, ami meghatározza azt, hogy mennyire tud bevonódni, mennyire tud folyamatosan, rendszeresen, vagy inkább ilyen epizódikus jelleggel önkéntes munkát végezni, tehát hogy ez egy ilyen komplex kérdés, és nem egy változó fogja nekünk megmondani, hogy ki mennyi munkában fog részt venni. Ami még amúgy nagyon érdekes, hogy vizsgáltuk azt is, hogy a megkérdezett önkéntesek hány önkéntes szervezetnél végeznek munkát. Találtunk olyanokat is, akik 5 vagy annál több szervezetnek a munkájába is bekapcsolódnak. Természetesen ezeknek az embereknek a 88%-a azt jelezte vissza, hogy folyamatosan vagy rendszeresen végez önkéntes munkát. Hát nyilván ugye, ha több mint 5 szervezet munkájába kapcsolódik bele, akkor az valószínűleg azért kitölti egy elég nagy részét az idejének. Tehát az, hogyha valaki már valahol önkéntes, az nem fogja valószínűleg visszafogni abban, hogy egy új helyen is önkéntes legyen. Erre lehet következtetni. Úgyhogy egyik ilyen demográfiai változó sem önmagában határozza meg, hanem az élethelyzet és az időstruktúra az, ami meghatározza azt, hogy ki, mikor, mennyire tud bevonódni, és ebből, hogy itt a 35-től 44-ig korosztályban van egy ilyen visszaesés, és utána újra nő a folytonosan és a rendszeresen önkéntes munkát végzők aránya, tudunk arra következtetni, hogy az nem baj, hogyha valaki eltűnik akkor, amikor mondjuk karrierjének egy nagyon intenzív szakaszában van, vagy kicsit visszahúzódik, vagy ha gyereke születik, hanem valószínűleg idővel újra elő fog kerülni, de ennek a pontos felméréséhez olyan kutatásokat kutatásra lenne szükség, ami hosszú időtávon át követi az embereket, és megnézi, becsekkol ugyanazokkal az emberekkel 20-30-40 éves korúba, és rákérdez, hogy hogyan állnak az önkéntes munkával. Biztosat erről akkor tudnánk mondani, hogyha csinálnánk egy ilyen hosszú távú kutatást.
0: Hogyan hatott a kutatócsoport közösségére ez a kutatás?
1: Szerintem ez nagyon jó kutatás volt, nagyon hálás volt kutatni olyan szempontból, hogy pozitív eredményeket kaptunk, hogy ugye nagyon jó dolgokról számoltak be, például az interjúalanyok nagyon pozitív élményeket meséltek, ilyen megható történeteket arról, hogy neki hogyan jelenik meg az életébe, miért gondolja nagyon fontosnak, tényleg ez az értelmet az életének típusú dolgokat mondtak, és ezeket azért feltöltő volt hallgatni, tehát hogy ez egy kifejezetten hálás kutatási téma volt, és ugye ez egy mesterszakos projekt volt, ami azért érdekes, mert a mesterszak az 2 éves, szinte a 2 év mesterszakból másfél évet kitöltött ez a projekt, onnantól, hogy a legelső órán még egymás nevét is alig tudtuk, a végére tényleg egy összeszokott kutatócsoport lettünk, és barátok is a végére, nyilván ugye ez az egyetemnek a velejárója, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó volt ez a kutatás, és tényleg, aki egy kicsit feltöltődni szeretne, annak javaslom, hogy az önkéntes munkát kutassa.
0: Beszélgetésünk elején az ön bemutatásánál említettük, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem szociológia mesterszakon most végzett hallgatója, és a Corvinus Egyetemen folytatja tanulmányait PhD hallgatóként. Engedje meg egy személyes kérdést, miért éppen szociológia?
1: Engem nagyon sok minden nagyon érdekel, tehát hogy én egy olyan ember vagyok, hogyha most valaki itt elkezdene nekem a vulkánokról beszélni, az is teljesen lenyűgözne, tehát hogy nagyon könnyű felkelteni az érdeklődésemet, de hogy engem nagyon érdekel a társadalom működése, és ami főleg az utóbbi években nagyon elkezdett érdekelni, azok a társadalmi egyenlőtlenségek, és hogy miért vannak különböző embereknek nagyon különböző élethelyzetei, amikor meg olyan jó létet is látunk a első dollár trillióstól kezdve a, nem tudom, magángépek rekordot döntenek akkor, hogyha valami fontos meccs van egy városban, tehát hogy ilyen dolgok mellett hogyan lehet az, hogy ennyi hajléktalannal találkozik az ember a keletinél, vagy bármi ilyesmi. Szóval, hogy ezek a társadalmi egyenlőtlenségek azok, amik engem nagyon érdekelnek, és ezt nyilván ahhoz, hogyha valakit ez érdekel, akkor nem kötelező szociológusnak menni, de mivel én egy időben nagyon sokat olvastam a társadalomról, illetve ilyen társadalomkritikák meg ilyesmiket, úgy döntöttem, hogy az lesz a legjobb, hogyha ezt a sok olvasást, amit én csináltam, azt egy diploma formájába öntöm bele, és akkor ezért jelentkeztem szociológusnak, és nagyon jó döntés volt ez a 2 éves mesterszak. Tényleg azt kaptam, amit akartam. Nyilván Károlinak is az érdeme, hogy ez egy nagyon jó képzés volt, és hát akkor úgy döntöttem, hogy ez nekem tényleg annyira tetszik, hogy akkor ezt szeretném még komolyabb szinteken folytatni. Eredeti végzettségem amúgy matematika-kémia tanár.
0: Ha választhatna témát, ugye itt említette a társadalmi egyenlőtlenséget, ami egy nagyon széles terület, akkor mit választana? Mit?
1: Hát választottam is, ugye a Corvinusra így a PhD jelentkezéshez kellett, és ott nemi alapú egyenlőtlenségeknek a témáját választottam ilyen fő témának. Ezen belül most, amivel konkrétan foglalkozni fogok, az a nemi alapú szegregáció a felső oktatásban. Tehát, hogy miért van az, hogy mérnök szakokon főleg férfiakat látunk, ápolónak meg főleg nők tanulnak, nagyon leegyszerűsítve a kérdést. Ilyesmivel fogok foglalkozni az egyenlőtlenségeken belül.
0: Önkénteskedne?
1: Igen, sőt, valamennyire, mondjuk mostanában így, hogy egyszerre dolgozom, egyetemre jártam, zajlik az élet, így most én is inkább ilyen epizodikusan vonódom be, és nem folytonosan vagy rendszeresen, de volt olyan idő, amikor különböző civil szervezeteknek kifejezetten sok munkát végeztem, akár ilyen félállás szinten. Jelenleg egy számomra kedves állatmentő csapatnak szoktam segíteni, hogyha mondjuk fuvar igényük van, vagy bármi ilyesmi, hogy mondjuk kaptak adományt, de nem megoldott, hogy valaki elvigye a 20 kiló tápot, vagy egy védencük olyan idéglenes befogadónál van, akinek nincsen autója, és el kéne vinni az adott kutyát, macskát orvoshoz, akkor én ezekben szoktam segíteni, hogy ha éppen úgy van, hogy erre ráérek. De hát igen, az, hogy az élethelyzet befolyásolja azt, hogy ki mennyire vonódik be, ez rám is ugyanannyira igaz, mint a kutatási alanyainkra.
0: Kedves hallgatóink, a Máltai Tanulmányok legújabb 2026 második számában megjelent a Közösségi Elköteleződés Születése című tanulmány egyik szerzőjével, Kovács Évával, a Károli Gáspár Református Egyetem most végzett szociológia mesterszakos hallgatójával, a Corvinus Egyetem PhD hallgatójával beszélgettünk. Bolyás János technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Jazzikók muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál, az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra szerdán. 10 hektáron ég az erdő Fertőrákos közelében, az osztrák határnál, és a lángok átterjednek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán honlapján. A Pius puszta elnevezésű területen a magyar-osztrák határ közvetlen közelében tarlógaz, avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lángokkal hégnek. A palesztin állam létrejötte és a tartós közel-keleti béke megteremtése szerepelt napirenden a két állami megoldás megvalósításáért alakult globális szövetség, a két állami megoldás megvalósításáért diplomáciai platform találkozóján Rómában, amelyen 25 állam és intézmény delegációja vett részt. A kétnapos ülést Antonio Tajani olasz külügyminiszter és szaúd-arábiai kollégája Faisal bin Farhan El Saud herceg vezette. Jelen voltak az ENSZ és az Európai Unió képviselői, Varsen Agabekian, a palesztin diplomácia vezetője, valamint Nikolaj Mladenov, a gázai béketanács főigazgatója. Az egyeztetés a globális szövetség miniszteri találkozóját készítette elő, amelyre New Yorkban az ENSZ közgyűlésének szeptemberi ülésszaka keretében kerül sor. A tavaly aláírta a két állami megoldásra épített békét célzó New Yorki deklaráció első évfordulója alkalmából. Terrorcselekmények elősegítése címen vádat emeltek Pavel Durov, a Telegram üzenetküldő alkalmazás társalapítója ellen, és megindult az eljárás annak érdekében, hogy nemzetközi körözést adjanak ki ellene, közölte szerdán az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közönségkapcsolati központja. A szövetség szerint a Telegram vezetése megsértette az orosz jogszabályokat azzal, hogy nem távolított el az üzenetküldő alkalmazásból számos olyan csatornát, csevegő csoportot és botot, amelyeket az ukrán titkosszolgálatok szélsőséges és terrorista szervezetek használtak fel Oroszországban elkövetett szabotázs és terrorcselekmények, tömeggyilkosságok, valamint kibercsalások előkészítésére és koordinálására. Próbaüzembe helyezett két kísérőművet a szerbiai kőolajipari vállalat Banacko, Milosevo és Szerbcsernye gázmezőin, közölte a vállalat szerdán. Ezek a kis erőművek a korábban ki nem használt földgáz készleteket vonják be a villamos energiatermelésbe. A Banacko-Milosevói erőmű évente 21 gigawatt óra, a szerbcsernyei 19,5 gigawatt óra villamos energiát képes előállítani, ami közel 8000 átlagos háztartás éves áramellátását fedezheti. A beruházások összértéke csaknem 2 milliárd dinár, azaz több mint 6 milliárd forint. Hazánk időjárásáról. Kora este az Alpokban kialakuló konvektív főáramlással járó csapadékgócok magas szintű felhőzete nyugat felől bekúszhat az ország fölé. Csapadék nem várható. Csütörtökön csapadékmentes idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 12-21 fok között, holnap napközben 32 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Anzix.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Pintér Gábor, apostoli nuncius érsek, a beszélgető társam. Új-Zéland és az óriási csendes-óceáni térség szigetvilága, számos önálló ország a területe. Hát több hónappal ezelőtt valamikor a nyár elején beszélgettünk legutóbb, és mondtad, hogy nagy utazások várnak rád. Előjáróbb azt kérdezném, hogy hol nem voltál még, mert most már azt hiszem a nagy részét bejártad, legalábbis egy látogatás erejéig a területednek, de lehet, hogy tévedek.
3: Hát nagy részét igen, de még mindenütt nem jártam. hátra van még Kiribati, ugye ez egy hatalmas kiterjedésű 35 szigetből álló állam. Ott még nem tudtam átadni a megbízó levelet, mert a kormánnyal nem sikerült közös dátumot találnunk. Ugyanez vonatkozik Nauru szigetére, és Tonga, ahol hát az egy királyság, és hát elég nehezen mennek az adminisztratív dolgok. Minden esetre ez a három még hátra van, de egyébként tényleg azt mondhatom, hogy a túlnyomó többséget már meg tudtam látogatni.
2: Kezdjük nagyjából időrendben a legutóbbi látogatásoddal, és akkor menjünk visszafele.
3: Jó, lehet. Kezdjük akkor a legutolsó utazásommal, ami hát meglehetősen hosszú volt, 2 hétig tartott, pontosan 14 napig, és ez alatt a 14 nap alatt megtettem több mint 35 ezer kilométert a levegőben. Ez tiszta repülési időben közel 40 órát jelent, persze többszöri átszállással.
2: Guam szigete volt a legutóbbi talán.
3: Sorrendben mondom, tehát négy helyszínen voltam. Az első az Palau volt. Palau egy önálló ország a csendes óceán közepén, már a mikronéziai szigetvilághoz tartozik. Ez a sziget, ami legutoljára nyerte el az önállóságát a csendes óceáni szigetek közül 1994-ben. Mindaddig az amerikai tengerészet fennhatósága alatt volt, és akkor önállóvá vált. Természetesen meglátszik az amerikai befolyás mind a mai napig, de hát azért ők teljesen önállóan élnek, nyilván a távolságok miatt is. Van egy amerikai katonai bázis, de egyébként az ország független, és hát ennek megfelelően szervezi az életét. Azt mondhatom, hogy a szigetek közül ez mindenképpen a jobban fejlett szigetekhez tartozik, van bizonyos ipari termelésük, rengeteg rezet exportálnak, illetve tonhalat halásznak, dolgoznak föl és dobozolva exportálják, illetve hát nagy turizmus is van, hiszen gyönyörű szigetvilága van, rengeteg búvár jár oda, mert gyönyörű tiszta vize és hatalmas a halállomány, óriási. Van egy különlegessége is, ahova engem is elvittek, az úgynevezett Rock Islands, annak ellenére, hogy a nevéből azt gondolnánk, hogy egy sziklás szigetekből áll, de ez nem sziklák, hanem korall szigetek, és több mint 600 ilyen sziget van, amit beborít egy gyönyörű zöld növényzet, és olyanok, mintha gombák lennének az óceán felszínén. Egy természetvédelmi terület, gyönyörű kristálytiszta vízzel, és csak egy meghatározott számú turistát engednek oda évről évre.
2: Gyönyörű a zászlója, most én megkerestem az interneten, ugyanazok az elemek vannak benne, mint a japán zászlóban. A japán zászló
3: hát
2: fehér alapon egy piros...
3: Még keletebbre van, mint Japán.
2: Igen.
3: Tehát nyilván ugyanezek a... Ugye nyilván a kék szín az óceánt jelenti, és benne a sárga kör, az pedig a napot jelenti. Igen.
2: Igen, tehát egy türkiszkék alapon sárga korong.
3: Nagyon érdekes volt a találkozás az államelnökkel, a kormánytagokkal, hatalmas nagy, hát mondjuk egy ceremóniát rendeztek a megbízó levél átadásakor. Jelen volt az államelnökön kívül, ott volt gyakorlatilag az egész kormány, ott volt a parlament elnöke, a legfelsőbb bíróság elnöke, tehát az egész közjogi méltóságok részt akartak venni ezen az ünnepségen, egy szép ünnepséget rendeztek. És nagyon jó beszélgetéseim voltak, hát ez gyakorlatilag ugye külön-külön is beszéltem velük, ez egy egész napot vett igénybe a velük való tárgyalás. Amint megtudtam, és én erre nem tudtam, illetve nem gondoltam, utoljára nuncius 15 évvel ezelőtt járt ott. Hát különböző okok miatt az elődeim nem tudtak eljutni, a Covid-járvány is közbeszólt, meg egyéb más nehézségek, úgyhogy számukra ez különösen nagy ünnep volt, hogy most a nuncius ennyi idő után ott megjelent.
2: Összesen 22 ezer lakosa van.
3: A legutolsó statisztika hivatalosan ezt jelenti, gyakorlatilag 30 ezer körül van a lakosok száma. De hát ugye ezek az adatok, ezek azért is pontatlanok, mert ezekről a csendes-óceáni szigetekről szabadon járnak tulajdonképpen az Egyesült Államokba az emberek, tehát vízum nélkül mehetnek, és hát tanulás, munka szempontjából sokan elutaznak, aztán visszajönnek, elmennek katonának az amerikai hadseregbe, aztán visszatelepülnek, tehát a létszám egy kicsit flexibilisen kell tekinteni, minden esetre mondhatjuk azt, hogy a 25 és a 30 ezer között van az összlakosság száma. És érdekes ebből a szempontból, hogy kevés a lakosság száma, az összterülete, a nagy szigetnek a területe az kevesebb, mint 500 négyzetkilométer, 480 valahány négyzetkilométer, de rengeteg egyéb sziget tartozik, apró szigetek tartoznak oda, ahol nem is laknak emberek, meg vannak, ahol laknak 5-10. Minden esetre az óceánon való kiterjedtsége az országnak az óriási, az körülbelül 700 ezer négyzetkilométer az óceánon. Tehát ezekre a szigetekre általában jellemző, hogy szárazföld az nagyon kevés, de a hozzátartozó óceán az valami bődületesen nagy. Ez nyilván a nemzetközi vizek miatt van, meg a halászati jogok miatt is. Hát ugye mi addig terjed tulajdonképpen az ország, amíg az utolsó oda tartozó sziget van, és hát ezek nagyon kiterjedtek.
4: Vallási viszonyokról is szóljál.
3: Természetesen nagyon sok találkozón volt az ottani katolikus közösséggel is. Palau és gyakorlatilag az északi féltekén lévő szigetek, ezek mind nagyrészt katolikusok, tehát Palau szigetén is nagyjából 90%-a a lakosságnak katolikus, és egy nagyon jól szervezett egyházi jelenlétet találtam ott. Annak ellenére, hogy mindössze 2 egyházmegyés papjuk van, és azon kívül van ott még 3 jezsuita atya, akik közül szintén 2 nagyon idős, ők segítenek még, de ugyanakkor van 22 állandó diákonusuk. És ezáltal szervezik tulajdonképpen az egyházi életet, 3 plébániára van osztva a sziget, de több mint 22 közösség, katolikus közösség van saját templommal. Nagyon érdekes volt a velük való találkozás, a nagyon-nagyon-nagyon mély hitük az tényleg elképesztő, és példaadó és megdöbbentő, ahogyan ők megélik a hitüket napról napra, hétről hétre. Azt mondhatom, hogy mondjuk úgy, hogy modern egyházat találtam, tehát a minden értelemben jól szervezett, meglátogattam számos templomot, ahol megtudtam ugye, hogy nyilván a kevés pap miatt nincsen minden vasárnap szentmise, viszont van minden vasárnap ige liturgia, amit a diákonusok tartanak. Hétközben is vannak imaóráik, összejövetelek, úgyhogy intenzív a vallási élet.
4: Hova tartoznak egyházmegyeileg? Ez nem egy önálló egyházmegye, vagy igen?
3: Nem önálló egyházmegye, hanem egybe van a mikronéziai egyházmegyével, tehát tulajdonképpen a nevük az a Karolin szigetekről elnevezett egyházmegye, Caroline Islands, ez a neve az egyházmegyének, ahová tartozik a Mikronézia összes szigete, az egy 4 szigetből álló szövetségi állam, majd mindjárt kitérek rá, és Palau. Tehát ez egy egyházmegyét alkot. Habár egymástól bődületesen távol vannak, tehát az, hogy mondjuk a püspök, aki a Mikronéziában lakik, el tudjon jutni Palaura, ahhoz 6 óra hosszát kell repülni, és 2-szer át kell szállnia repülőgépen.
4: Döbbenetes.
3: Igen, ezek a távolságok, ezek európai ember számára szinte fölfoghatatlanok, azt tudom mondani.
4: Papjaik misszionáriusok, vagy helybeliek már?
3: A 2 egyházmegyés pap, ők helyiek, nem misszionáriusok, ők ott születtek. A jezsuita atyák, ők amerikaiak.
4: Szerzetes nővért láttál ott?
3: Van szerzetes nővér is, ők iskolában dolgoznak. Az a nevük, hogy Sisters of Mercy, ez Magyarországon nem ismert, ez egy írországi eredetű rend. Összesen 3 nővér van ott, és ők egy gimnáziumot tartanak fönn, és ott tanítanak. Viszont van egy nagyon érdekes dolog, most rögtön ide kell, hogy kapcsolódjak. Palau szigetén van egy másik egyházi gimnázium, amit az egyházmegye tart fönn, és az a neve, hogy Mindszenty Bíboros Gimnázium.
4: Mi a története?
3: Hát ez egy nagyon érdekes sztori, amit én már tudtam, mikor idejöttem, hogy ott van egy ilyen iskola, de hát most meg tudtam látogatni. És hát így kiderült, hogy hogy kapták ezt a nevet. Egyébként egy nagyon jól működő, közel 300 diákkal működő gimnázium, és a nevük onnan ered, hogy amikor építették ezt a gimnáziumot 1951-52-ben, akkor még teljes egészében az Egyesült Államokhoz tartoztak, és az Egyesült Államokban tartottak gyűjtést ennek az iskolának az építésére. És az egyik ottani főpap, nem püspök, valamilyen ottani magasrangú pap egy nagy adományt adott erre az iskolára, azzal a kitétellel, hogy az iskolát Vincenti bíborosról nevezzék el, és imádkozzanak érte, hiszen akkor börtönben volt, ugye, mint tudjuk. És hát ez így is történt. A jezsuita atyák építették ezt az iskolát, róla nevezték, és mind a mai napig meggyőződhettem róla, hogy mindenki tudja, tanárok, diákok, mindenki tudja, hogy ki a Vincenti bíboros, ismerik az életét, ki van rakva jól ismert festményről a fénykép, sőt, két év óta van nekik egy bronz mellszobruk is Vincenti bíborosról, ami a bejáratnál ki van téve. Ezt a magyar nagykövettől kapták ajándékba. Palau Magyarország számára Manilához tartozik, tehát a Fülöp-szigeteken lévő magyar nagykövethez tartozik, és ő vitte nekik ajándékba ezt a bronz mellszobrot. Úgyhogy nagyon érdekes volt, sok fényképet is készítettünk ott együtt, és hát nekik is érdekes volt, hogy hát onnan jövök én is.
4: Ez nagyon szép. Hát véletlenül a világ első Vincentiről elnevezett intézménye, ez, el tudom képzelni.
3: Ez valószínűleg így van, hiszen már az 50-es évek közepétől így van.
4: Ez gyönyörű. Így van. Majd fényképet kérek szépen erről, hogyha ami látszik az iskola, a felirat, stb.
3: Ugye én nem tudok ezeken az utakon fényképezni, azoknak a kezében vagyok, akik csinálják a képeket, és hát utólag aztán szoktak küldeni.
4: Fantasztikus.
3: No, és hát aztán, mikor befejeződött a palaui látogatás, utána Guam érintésével, hiszen ott kell átszállni a repülőgépekre, mentem Saipan szigetére, ahol tavaly jártam már egyszer, akkor püspököt szenteltem, ott az új püspököt szenteltem, az egy önálló egyházmegye, de most egy hivatalos látogatást tettem, hiszen akkor az ünnepség miatt igazából nem tudtam találkozni akár az állami vezetőkkel, egyházi vezetőkkel, mindenki el volt foglalva a püspök szentelése, és most tudtam ott 2,5 napot tölteni, és hát egy hivatalos látogatást tenni, intézményeket látogatni, az ottani papsággal, szerzetesekkel találkoztam, és így tovább. Ez tulajdonképpen egy teljesen katolikus lakosságú sziget, nagyjából most 60-70 ezer lakosa van, volt ennél sokkal több is, de hát onnan is elmennek az Egyesült Államokba.
4: Ez a sziget is, Saipan is az Egyesült Államokhoz tartozik?
3: Így van, oda tartozik, ez teljesen oda tartozik, tehát semmi önállósága nincsen. Saipan úgy, mint Guam, az Egyesült Államokhoz tartozik, és legfőképpen turizmusból élnek, rengeteg japán és koreai megy oda turistaként, hiszen trópusi éghajlata van, egész évben kiváló az éghajlat, és nagyon sokan mennek oda üdülni és a tengerparton tölteni időt. Nagyon érdekes volt ez a látogatás is, ugye az új püspök közel másfél éve van ott, de nagyon szépen működik minden. Hát kénytelen voltam ugye azt is meglátni, hogy egy óriási tájfun pusztítása után vannak, ez 2 hónappal ezelőtt volt, nagyon éresen érintette őket, rengeteg egyházi épületet is. Nem mondom, hogy tönkretett, de sérülést szenvedtek, ablakok kitörtek, tetőt elvitt a tájfun, tönkretett iskolát, és így tovább. Úgyhogy ezeket igyekeznek most mind helyreállítani.
4: Valamelyik szigeteden van egy bíboros is.
3: Igen, az a Tonga nevezetű sziget, a tongai királyság.
4: Ahol még nem jártál.
3: Ott még nem jártam, hát a bíborost persze ismerem, hiszen találkoztunk többször, de az várat magára, mert ott a lényeg az, hogy nagyon nehezen működik az adminisztráció, a külügyminisztérium, a királyi udvarnak a titkársága, úgyhogy majdnem 2 évbe telt, hogy az agremant megadták. Nem csak nekem egyébként, hanem egy csomó más nagykövetnek is, úgyhogy ezért nem tudtam még a megbízó levelet átadni, meg nem tudtam hivatalos látogatást tenni, ez már valószínűleg majd csak januárban fog megtörténni. Saipan után mentem Guamon keresztül Mikronéziába. Mikronézia egy úgynevezett szövetségi állam, tehát négy nagyjából független sziget államnak a közös kormánya van náluk. Úgy is hívják őket, hogy mikronéziai szövetségi államok. Ez is az Egyesült Államok fennhatósága alatt volt egészen 1974-ig, amikor önállóvá váltak és létrehozták ezt a szövetségi államot. A négy sziget, ha bár egybe tartoznak, de az itteni távolságokat annak megfelelően nagyon távol vannak egymástól, tehát nagyjából egy-másfél órás repülőútra van egy-egy sziget egymástól. A főváros az egy Pompei nevezetű szigeten van, ez nagyjából egy 32 ezer lakosú sziget, ezt választották fővárosnak, igazából senki nem tudja, hogy miért, mert közben a legnagyobb lakosságú sziget az a Csuk nevezetű sziget, ott kb. 40 ezeren laknak. Összesen az egész, tehát a négy szigeten összesen körülbelül 100 ezer a lakosságnak a száma. Nagyon érdekes tapasztalataim voltak, mondjuk a legelső tapasztalatom az, hogy megdöbbentően nagy a szegénység. Tehát én nem gondoltam azt, hogy látok még máshol olyan szegénységet, mint amit 30 évvel ezelőtt láttam Haitin. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szegényen élnek az emberek. Természetesen az alapvető élelmiszerük megvan, hiszen a klímája a szigetnek csodálatos. Minden nap esik az eső, de állandóan süt a nap, tehát minden állandóan növekszik, és minden gyönyörű zöld, és hát olyan, mint egy őserdő tulajdonképpen. A banánfák ugye tudjuk, hogy azok maguktól nőnek, és hozzák a termést, halászni tudnak ugye az óceánban, tehát az alapélelmiszerük megvan, de hát láttam a körülményeket, a házakat, az embereket, bizony nagyon-nagyon-nagyon szegény módon élnek. Én megkérdeztem az elnöktől, az államelnöktől, meg a miniszterektől, hogy mi ennek az oka, vagy mit látnak ők, hiszen egyébként nagyon sok szempontból kapcsolódnak ma is az Egyesült Államokhoz. Hát amit mondtak, az nagyon igaznak tűnik, ha bár kicsit szomorú. Tehát azt mondják, hogy egészen az önállóvá válásig gyakorlatilag mint egy 30 éven keresztül az amerikai segélyekből élt a nép. Tehát kizárólag segélyekre építették az életüket, amit bőven kaptak, még ma is kapnak egyébként nem keveset, és ezért hozzászoktak ahhoz, hogy igazából nem művelik a földet, nem tartanak állatokat. Ha munkáról van szó, akkor nekik a munka az csak egy irodai munkát jelent, és más munkát nem. Tehát egyfajta mentalitás változásra lenne szükség, és ezen dolgoznak az ország vezetői is, hogy a fiataloknak a mentalitását próbálják megváltoztatni, és tehát tanuljanak is, és hát vállaljanak munkát. Ugye számukra szintén nagyon vonzó az, hogy aki valamennyire tehetséges, elmegy az amerikai hadseregbe, ott kiváló munkát kap, fizetést kap, és 20 év után nyugdíjba megy, és akkor hát vagy az amerikai Egyesült Államokban telepszik le, vagy visszamegy a családjához, és ott él. Tehát ezek nagyon bonyolult szociális összetevők, amik befolyásolják az életüket. Minden esetre Palauval is összehasonlítva jóval szegényebben élnek az emberek.
4: Vallási viszonyokról szóljál?
3: A vallási viszonyok nagyon hasonlóak ahhoz, amit Palaun láttam. Tehát gyakorlatilag teljesen katolikus a népesség, néhány kicsi protestáns közösség van, elsősorban metodisták, illetve mormonok vannak jelen, de százalékban ez nem éri el a 10%-ot. A katolikus egyház kiválóan működik, azt kell, hogy mondjam, minden külső és szociális probléma ellenére végtelenül kedves, csupa szív emberekkel találkoztam, akik nagyon-nagyon mélyen élik a hitüket. Közösségekben, plébániákon, templomokban meg tudtam látogatni itt is sok templomot, közösséget, és nagy örömmel láttam, hogy mennyire élő a hitük, és mennyire dinamikus az egyház, azt mondhatom. Egyébként nyilván ez abból is fakad, hogy hogy nagyon fiatal a lakosság, és ők ugyanúgy részt vesznek az egyház életben, mint mindenki más. Tehát itt nincs megkülönböztetés, hogy korosztályok szerint, vagy egyéb. Mindenki gyakorlatilag részt vesz az egyház életében. Szeretettel fogadtak, óriási esemény volt az ő számukra is, hogy a nuncius ott van. Itt 11 évvel ezelőtt volt utoljára nuncius, tehát sokan közülük már ők sem emlékeztek erre a fiatalabb korosztályból. Nagyon-nagyon nagy örömmel fogadtak, és ezt hozzá kell tennem, nyilván ez azért is van, hiszen ők ezekben a bődületes távolságokban még sokkal inkább megélik az elszigeteltséget. Tehát az ő számukra az, hogy eljön a pápa képviselője, az tényleg olyan számukra, mintha maga a pápa lenne ott, mert látják benne azt az összekötőt, aki elhozza hozzájuk a pápát, és őket el tudja vinni a pápához képletesen, és hát amit megígértem nekik, és nyilván megteszek, hogy beszélek róluk a pápának, és elmondom, hogy hogyan élnek, kik ők, és mennyire ragaszkodással vannak az egyház iránt és a pápa iránt.
4: Vannak papi hivatásaik?
3: Vannak hivatások, nem sok, mint ahogy ugye máshol sem sok, de vannak hivatások. A kispapjaik azok részben a Fidzsi szemináriumban tanulnak, ami ugye az egész Oceániának a szemináriuma, illetve vannak, akik az Egyesült Államokban tanulnak. Tehát vannak, igen, vannak. Szerzetesek is vannak kisebb létszámban, korábban több iskolát is fönntartottak, például a kapucinusok sajnos néhány évvel ezelőtt elmentek onnan, nem tudtak már biztosítani atyákat, testvéreket, a jezsuiták is sajnos elmentek onnan. Tehát ez egy élő probléma, hogy a szerzetesek létszámának a csökkentésével ezeket a missziókat sajnos föl kell, hogy adják.
4: Kedves érsek úr, csak hogy memorizáljam, Guam központtal úgy látom az egy ilyen gócpont, mindig Guamot emlegetted, hogy azon keresztül repültél ide-oda. Melyik államokat említetted most ebben a műsorban?
3: Először voltam Palau államban. Utána voltam Saipan szigetén, ami az Egyesült Államokhoz tartozik, de egy önálló egyházmegye, és utána voltam Mikronéziában, ami

0: Ennio Morricone szerzeményét hallották. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Július 29-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvény. Elfogadta ügyrendjét az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága. Harmadfokú riasztást rendeltek el az egész országra. Aranyérmes a női kard csapat. Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök kedden aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt, amely az ígéretek szerint a kormánytól független, különleges nyomozati jogkörökkel rendelkező szervet hoz létre. A Fidesz által a kommunista AVH-hoz hasonlított, nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tisza párt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Erről Forsthoffer Ágnes, ideiglenes köztársasági elnök is beszámolt közösségi oldalán. Az államfő aláírta a keddi parlamenti ülésen megszavazott javaslatot, mert szakértők bevonásával úgy látta, alkotmányossági aggály nem merült fel. Ígéretek szerint a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé van. Vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal, közülük 3 ügyész lesz. Azt is ígérték, hogy a hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak van alárendelve. Más szervtől vagy személytől elvileg nem fogadhatnak el utasítást. A hivatal legfőbb vezetőjének éves nyilvános beszámolót kell készítenie tevékenységéről az

0: Országgyűlésnek. A hivatal továbbá közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és felügyelet alávonást is rendelhet el. Minden joga megvan ahhoz, hogy belépjen a vizsgálathoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerver szobákba, de ha valaki indokoltnak tartja a hivatalnál, akár átnézhetnek minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt vizsgálhatják emellett a felügyelet alávont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit is. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vád képviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. A Fidesz részéről több kritika is érte az NVVH-ról szóló tervezetet, a hivatalt többször is a kommunista AVH-hoz hasonlították. Szűcs Gábor fideszes képviselő keddi parlamenti felszólalásában elmondta, a magyarok nevében bízik abban, hogy a vármegyék átnevezésén és az AVH felélesztésén túl más példát és jó gyakorlatot nem vesznek át Rákosi Mátyástól és elvtársaitól. De aggályokat fogalmazott meg a törvény tervezetével kapcsolatban a Helsinki Bizottság is. Szerintük a hivatal hosszú távú társadalmi elfogadottságát nem kizárólag eredményessége, hanem az is meghatározza majd, hogy működése során mennyiben érvényesíti a jogállamiság biztosítékait. Ilyen téren a tervezetnek jelenlegi formájában több hiányossága van. Várhatóan augusztus 16-áig lehet pályázni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnökhelyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 27-én vagy 28-án választhatja meg a most létrehozott hivatal 5 tisztségviselőjét. A bizottság nem hozott döntést a pályázati kiírásokról, mivel a testület 4 ellenzéki tagja, a Fidesz 3 és a Mi Hazánk 1 képviselője nem vett részt az ülésen. Merétei Barna Márton, a bizottság alelnöke elmondta, Tuzson Bence politikai okokkal indokolta a frakciója távolmaradását.
1: Elfogadta ügyrendjét az országgyűlés gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága első szerdai ülésén. Az ülésen hosszú vita alakult ki. Panyi Miklós alelnök kifogásolta, hogy az ügyrendre tett Tiszás javaslat olyan értékítéleteket tartalmaz az elmúlt 16 évről, amelyeknek egy feltáró munka után lehet csak létjogosultsága. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
0: Panyi Miklós úgy vélte, ha a bizottság korrektül, objektíven akar eljárni, nincs szükség olyan típusú megállapításokra, hogy rendszer szintű problémák voltak a gyermekvédelemben. Kiemelte, a gyermekvédelmet távol kell tartani a politikától, és elítélte az elmúlt időszak politikai akcióit, amelyek a kérdésből politikát csináltak. Juhász Hajnalka is arról beszélt, hogy a gyermekvédelmet mentesíteni kell a politikától, nem pedig eszközként használni. Melétei Barna Márton alelnök szerint éppen azért hozta létre a vizsgálóbizottságot az országgyűlés, mert felismerte, hogy rendszer szintű problémák vannak a gyermekvédelemben. Duró Dóra alelnök javasolta, hogy a bizottság ne csak a szűken vett gyermekvédelmi kérdésekkel foglalkozzon, és inkább vizsgálja azt a lehető legszélesebb körben. Ezt a javaslatot a tagok támogatták. Duró Dóra jelezte, a gyermekvédelem szakmai alapú vizsgálatánál nem szerencsés az időbeli szakaszolás, helyette tematikusan intézmények, ügyek szerint kellene vizsgálniuk a rendszer működését. A bizottság úgy döntött, tematikus alapon készíti el munkatervét és a publikus anyagokat. Melétei Barna Márton azt javasolta, a Fidesz képviselői tegyenek szövegszerű javaslatot az ügyrendre, de végül az ellenzéki képviselők elálltak ettől az igényüktől, és támogatták a benyújtottat. Panyi Miklós hangsúlyozta, azért döntöttek így, hogy a bizottság mi hamarabb megkezdhesse működését. A gyermekvédelem rendszer szintű válság feltáró vizsgálóbizottság nem egyedi ügyeket vizsgál majd, hanem a rendszer hibáit fogja keresni, és jogalkotási és intézményi változtatásokra is javaslatot kívánnak tenni. Erről beszélt Diószegi Judit, a vizsgálóbizottság elnöke a Tiszapárt szerdai sajtótájékoztatóján. Az MTI azon kérdésére, hogy áldozatokat is meghallgatnak-e, azt felelte, a konkrét személyekről a bizottság dönt majd. A testületnek december 31-éig kell elkészítenie jelent. A Fidesz a vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte Panyi Miklós országgyűlési képviselő, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság első szerdai ülése után tartott sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki ellenzéki politikus emlékeztetett, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának, Bangó Sándornak az ügye tavaly nyár vége óta tart. Hozzátette, volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofil vád, ami az elmúlt időszakban darabjaira hullik. Panyi Miklós azt mondta, információik szerint Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. A Fidesz-KDNP kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, a Bangó Sándor honlapján kedden megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták. Jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket.
1: Öt ügy szerepelt az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának szerdai napi rendjén. A testület Magyar Péter mellett Varga Lőrinc Mihály, Takács Péter és Torockai László ügyeit is tárgyalta. A Magyar Nemzet információi szerint mindössze egy esetben Varga Lőrinc Mihály ügye esetében javasolta a bizottság a mentelmi jog kiadását az Országgyűlésnek. A parlament várhatóan jövő heti rendkívüli ülésén dönt a bizottság által előterjesztett javaslatról. Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogának felfüggesztését még a Pesti Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte. Ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt indult büntetőeljárás. A legfőbb ügyész eddig nem indítványozta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését az úgynevezett telefonlopási ügyben. Magyar Péter a 2024-es uniós választási kampányban azzal járta az országot, hogy megszüntetné a politikusok mentelmi jogát. A Székely megyék, vagyis Hargita, Kovászna és Maros megye összefogásával hoznak létre közös segélyközpontot, együttműködve a romániai máltai szeretett szolgálattal. Gáspár Sándor tudósít.
2: A segélyközpont Mikóújfaluban épül, a főúton Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda között, csak nem fele úton. Kovászna, Hargita és Maros megye közös segélyközpontjának szánják, amely katasztrófa helyzetek esetében gyors, összehangolt segítséget biztosít. A kezdeményezés szakmai partnere a romániai máltai szeretett szolgálat. A segélyközpont építését a megyei tanácselnökök tusványosi beszélgetésén jelentették be. Tamás Sándor, Bíró Barna Botond és Péter Ferenc hangsúlyozta, több esetben is, így 2022-ben kommandón, tűzvész, 2025-ben árvíz, Uzon és Parajt térségében okozott olyan nehézséget, amikor olyan gyors segítségre lett volna szükség, amely előre fölépített szakmai háttérre és tudatos szervezésre támaszkodik. Éppen ezért a három megye közös segélyközpontot épít, amelynek legfontosabb feladata, hogy a rendkívüli helyzetekben összehangolja a segítségnyújtást, és előre kidolgozott protokollok alapján biztosítsa a szükséges eszközök, például ivóvíz, fertőtlenítőszerek, tartós élelmiszerek vagy ágyak gyors eljuttatását a károsult településekre. Olyan központot terveznek, amely a három megye szolgálatában áll. Önkénteseket, infrastruktúrát és főleg felkészült csapatot biztosítva. Az induláshoz szükséges pénzkeretet már elkülönítették a megyei önkormányzatok, jelentette be Kovászna megye tanácsának elnöke Tamás Sándor. A romániai máltai szeretett szolgálat főtitkára Tisler Ferenc elmondta, a támogatói hálózat az észszerű szolidaritás elvére épül, célzottan oda és akkor kell eljuttatni a segítséget, ahol és amikor arra valóban szükség van. A tervek szerint a létesítményben raktár, kiképzőközpont és iroda is helyet kap, ahol az önkéntes tűzoltók, civil szervezetek, elsősegélynyújtó csapatok és más önkéntesek közösen készülhetnek föl a rendkívüli helyzetek kezelésére. A Mikóújfaluban épülő segélyközpontot magyarországi és németországi modellek alapján dolgozzák ki, hogy eredményesen segíthessen Székelyföld bármely pontján.
1: Támadások Herszom megyében, orosz légi bombák csapódtak be Szumiban, gyermekek is megsérültek, Nyírikata jelenti.
3: Legalább 19-en, köztük 7 gyermek sérült meg az elmúlt 24 órában és az orosz hadsereg Szumi megye elleni támadásaiban, ahol az orosz erők irányított légibombákkal támadták a város egyik lakóvezetét. Az ukrán nemzeti rendőrség közlése szerint 6-an sérültek meg, köztük 3 kisfiú, 3, 6 és 10 évesek, egy 71 éves férfi, valamint 2 38 éves nő. A támadásban egy raktár teljesen megsemmisült. Megrongálódott egy családi ház, 2 benzinkút, 9 autó és egy vállalkozás vállalkozás épülete is. Oleg Rihorov, a Szumi megyei katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy a légibombák a város peremén fekvő lakónegyedet érték, a megye más településeit is dróncsapások érték. Nedrihajlivban, Bilopiljában, Hluhivban, Szosztkában, Szeredina-Budában és Velika-Piszarivkában további civilek, köztük kisgyermekek sebesültek meg, miközben lakóházak, önkormányzati épületek, elektromos vezetékek és egy líceum is megrongálódott. Két civil meghalt Herszon megyében, miután belehaltak a korábbi orosz támadások során szerzett sérüléseikbe. A herszoni területi katonai közigazgatás vezetője Olekszandr Prokudin közölte, az áldozatokat kórházban ápolták, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életüket. Herszon megye továbbra is az orosz támadások egyik leginkább kitett térsége. Az orosz erők a Dnyeper folyó keleti partjáról rendszeresen lőnek tüzérséggel és támadják drónokkal a folyó nyugati partján fekvő településeket, köztük Herszon városát is. Az elmúlt hónapokban több civil vesztette életét, vagy sebesült meg hasonló csapásokban, miközben lakóépületek, közművek és más polgári infrastruktúra is megrongálódott.
1: Drónnal támadta Hezbollah egy izraeli katonai járműre Dél-Libanonban kedről szerdára virradó éjjel, megsértve ezzel a tűzszünetet. Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy az Iránnal szemben visszaállított tengeri blokád szigorúan érvényben marad, mivel Teherán megsértette az Egyesült Államokkal kötött korábbi egyezményeket. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
0: A Hezbollah az Al-Taher-hegy térségében hajtotta végre a támadást. Az izraeli hadsereg ezzel egy időben megsemmisítette a terrorszervezet egyik föld alatti parancsnoki központját, amelyet egy építőanyaggyár alatt az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának egyik létesítménye közelében alakítottak ki. A június végi libanoni-izraeli egyezmények óta a Hezbollah rendszeresen indított felderítő drónokat, amelyek felvételeket készítettek az izraeli csapatokról, és hírszerzési adatokat gyűjtöttek. A Libanonra vonatkozó washingtoni megállapodás óta kedd éjszaka vetettek be először robbanó drónt, és hajtottak végre közvetlen támadást egy izraeli katonai jármű ellen. Ezt Izrael a libanoni tűzszüneti megállapodás kirívó megsértésének tekinti. Mindeközben hírszerzési adatháború zajlik Washington és Tel Aviv között. A The Wall Street Journal beszámolója szerint az izraeli hírszerzés olyan friss bizonyítékokat szerzett, amelyek szerint Irán a korábbi amerikai-izraeli bombázások után megmaradt, fejlett urándúsító centrifugák ezreit menekítette át a Pékix-hegy biztonságos alagútjaiba, hogy ott titokban újraindítsa a fegyverminőségű urán előállítását. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök ezeket az adatokat személyesen is bemutatja Washingtonban. Trump ugyanakkor azt is megerősítette, hogy az Iránnal szemben visszaállított tengeri blokád szigorúan érvényben marad, mivel Teherán megsértette az Egyesült Államokkal kötött korábbi egyezményeket.
1: A palesztin állam létrejötte és a tartós közel-keleti béke megteremtése szerepelt napirenden a két állami megoldás megvalósításáért alakult globális szövetség a két állami megoldás megvalósításáért diplomáciai platform találkozóján Rómában, amelyen 25 állam és intézmény delegációja vett részt. A kétnapos ülést Antonio Tajani, olasz külügyminiszter és szaúd-arábiai kollégája Faisal bin Farhan El Saud herceg vezette. Jelen voltak az ENSZ és az Unió képviselői, Varsen Agebaikian, a palesztin diplomácia vezetője, valamint Nikolaj Mladenov, a gázai béketanács főigazgatója. A globális szövetség miniszteri találkozójára New Yorkban az ENSZ közgyűlésének szeptemberi ülésszaka keretében kerül sor. A tavaly aláírt, a két állami megoldásra épített békét célzó New Yorki deklaráció első évfordulója alkalmából. A római találkozó a vallási párbeszédnek szentelt szekcióval zárult, amelyet az olasz fél kezdeményezett. Három fiatal férfit vettek őrizetbe a holland hatóságok terrorizmus gyanújával rendőrségi akcióban Rotterdam, Eindhoven és Alkmaar városokban, közölte szerdán a holland ügyészség szóvivője. A gyanúsítottak 16 és 19 év közöttiek, mindeközben szerdán a berlini Pride rendezvényen végrehajtott terrortámadással összefüggésben a német nyomozók megerősítették, hogy a 21 éves Abdul Rahman Balaut járművében megtalált mobilon egy videóüzenetet tároltak, amelyen egy maszkos alak, minden bizonnyal maga az elkövető, hűségesküt tesz az iszlám állam terrorszervezetnek. Spanyolországban 10 aktív erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók az ország középső részén. Madrid, Kasztília és León, valamint Kasztília-La Mancha tartományokban csökkent a tüzek intenzitása, az oltási munkálatok kedvezően haladnak. A három régióban, Madrid, Kasztília és León területén már több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Mindeközben katonákat és felszerelést küld a franciaországi erdőtüzek oltásán dolgozó tűzoltók támogatására Belgium, írta a Le Soir, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán szerdán. Franciaországban és Spanyolországban Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig legkevesebb 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Harmadfokú hőségriasztás érvényes Magyarországon csütörtöktől jövő hét keddig. Takarékos felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a Vörös Kód országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter közösségi oldalán. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a valahamért legkisebb érték alá csökkent, a következő napokban a vízszint további apadása, a működési területükön az ivóvíz termelő kapacitás csökkenése várható, a magyarországi szakaszon mintegy 15 szállodahajó várakozik, a teherhajók többsége nem tud elindulni az elhúzódó aszály és a rendkívüli alacsony vízállás miatt. Megkezdik a Paksi atomerőmű harmadik blokkjának leállítását, szerda 15 órakor. A Duna vízszintjének folyamatos csökkenése mellett, közölte az MVM Paksi atomerőmű ZRT honlapján. A Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntve. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy szakemberei készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut. A Duna Paksi szakaszán készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte Majdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán közösségi oldalán. A tartós hőség és a csapadék hiánya miatt kritikus időszak elé néz a Velencei tó is. A Magyar Országos Horgászszövetség velencei tavi kirendeltségének vezetője, Pálinkás Imre Pál szerint a hétvégére várható szélcsendes időjárás helyi halpusztulást is okozhat, miközben a tó vízállása tovább csökken, és több strandon továbbra is fürdőzési tilalom érvényes. A jelenlegi vízállás mindössze 33 cm. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál, az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók a szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra szerdán. A Piusz puszta elnevezésű területen, a magyar-osztrák határ közvetlen közelében tarló, gaz, avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról augusztus 12-én. A ritka jelenséget kora este lehet majd látni, áll a Schwab-hegyi csillagvizsgáló szerdai közleményében. A napfogyatkozást megfelelő kifejezetten napmegfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad megfigyelni.
4: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök keddi washingtoni tárgyalásain a katonai támogatás bővítését szorgalmazta, miközben az amerikai kongresszusban egyre nagyobb támogatást élvez az orosz kőolajat vásárló országok elleni új szankciócsomag. Írta a Politico elemzésére hivatkozva az Unián ukrán hírügynökség, amelyet a Kárpáti igaz szó is idéz. A lap szerint az ukrán államfő egyebek mellett azt kérte, hogy Ukrajna kapjon gyártási engedélyt a Patriot légvédelmi rendszerek elfogó rakétáihoz, továbbá növeljék a PEC-3 típusú rakéták szállítását. Zelenszkij emellett a Starlink műholdas kommunikációs rendszerhez való folyamatos hozzáférés biztosítását is sürgette az Oroszország területének mélységében végrehajtott csapások támogatásához. John Boozman republikánus szenátora a washingtoni hangulat megváltozását az ukrán haderő fronton elért sikereivel hozta összefüggésbe. A politikai értesülései szerint az amerikai kongresszusban egyre többen támogatják azt a törvényjavaslatot, amely újabb szankciókkal sújtaná az orosz kőolajat vásárló országokat. A politikó szerint Kijev és Washington viszonyában érzékelhető javulás következett be, a szankciócsomag elfogadása azonban elhúzódhat, mivel a tervezetet a képviselőháznak is meg kell tárgyalnia. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén 34. alkalommal rendezi meg a Jókai Mór Nyári Egyetemet, amely a Szlovákiai Magyar Pedagógus Társadalom egyik legrangosabb szakmai eseménye. Erről ír a felvidék.ma. A 2026. augusztus 3-a és 6-a között zajló továbbképzésnek ezúttal is Komárom ad otthont. Az idei akadémia a lélektől a katedráig hagyomány, alkotás, innováció a pedagógiában gondolatkör köré épül. A hagyományokhoz híven a rendezvény ezúttal is határokon átívelő szakmai fórumként szolgál. A képzésre több mint 100 pedagógus érkezik a Felvidékről, valamint a Kárpát-medence számos más régiójából, hogy együtt gondolkodjanak hivatásuk jelenéről és jövőjéről. A résztvevők idén 6 hiánypótló, gyakorlatorientált szakcsoport munkájába kapcsolódhatnak be, amelyeket elismert szakemberek vezetnek. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
1: Sporthírek. Aranyérmet nyert a Battai Sugár Szűcs Luca, Spíz Anna Katona Renáta összeállítású magyar női karcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Hazánk időjárásáról. Este az Alpokban kialakuló konvektív főáramlással járó csapadékgócok magas szintű felhőzete nyugat felől bekúszhat az ország fölé, így nyugat felől átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék este felé sem várható. Csütörtökön túlnyomon derült, csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutára általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Főpirenk még egyszer röviden. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvény. Elfogadta ügyrendjét az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága. Harmadfokú riasztást rendeltek el az egész országra. Aranyérmes a női karcsapat. Véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhely Erzsébet, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző, Zsoldos Szilviát hallják.
5: Ma 2026. július 29-e szerda van. Szent Márta, Mária és Lázár az Úr vendéglátóinak ünnepe. Márta, mint szorgos betániai háziasszony, Jézust többször megvendégelte, Mária viszont csak hallgatta őt. A két nővérben az egyház a lelkélet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma megtestesítője. Márta, a háziasszonyok, a szolgálók, továbbá az itáliai vendéglátóiparban dolgozók, a pincérek és szakácsok védőszentje. Kulcscsomóval vagy főzőkanállal szokták ábrázolni. Ma Márta és Flóra névnap van. Isten éltesse a nevek viselőit. A Márta arameus eredetű bibliai név, jelentése úrnő. A Flóra latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése is virág. 270 éve 1756-ban ezen a napon született Báró Podmanicki József politikus, tudományos és közíró Zólyonban. 1791-ben az Országgyűlés által kiküldött kereskedelmi bizottság tagjaként megírta az osztrák vámrendszer kritikai elemzéseit, rámutatott Magyarország alárendelt helyzetére, és a belső vám eltörlését javasolta. A Göttingeni Egyetemen végzett, több nyelven beszélő báró nem csak politikusként tűnt ki, hanem a tudományos, a művészeti és az irodalmi életben is nagy jártasságot mutatott. Nemzetközi hírnevét és a külföldi tudományos élet kiemelkedő képviselőivel fennálló jó kapcsolatait bizonyította, hogy a legnagyobb tekintélyű tudóstársaság, a londoni Royal Society 1780-ban felvette tagjai sorába. Ő volt az első magyar, aki ebben a kitüntetésben részesült. Podmanicki József 1823-ban hunyt el Pesten. 150 éve született Kadics Ottokár geológus, paleontológus, a magyar barlangi ősember kutatás megalapozója. Növény, állat és őslénytanból doktorált. Részt vett az ország földtani felmérésében, a barlangok felé a horvátországi karszt területén fordult érdeklődése. Ő a magyar barlangi ősember kutatás megalapítója, a Bükki Szeleta barlangban 1906-ban végzett társatársaival kezdődött a rendszeres hazai ősrégészeti kutatás. Meghatározta és rekonstruálta a borbolyai ősbálnát. Ő irányította a budai várbeli török pincék feltárását, s létrehozta itt az első hazai barlangmúzeumot. Megalapította és hosszú időn át vezette a Magyar Barlangkutató Társulatot. Főművei a magyar barlangkutatás ősrégészeti eredményei, a jégkor embere Magyarországon, a cserépfalvi barlang monográfiája és a budavári barlangpincék földtani viszonyai. Kadics Ottokár 1957-ben hunyt el Budapesten. 100 éve 1926. július 29-én lépett szolgálatba Budapesten az első motorkerékpáros rendőr, aki a Mosonyi utcai laktanyából indult első útjára. A motoros rendőrök kezdetben megfigyelő, felderítő, futár és összekötő feladatokat láttak el. Később megalakult a közlekedési osztag a kerékpáros osztály külön csoportjaként, itt rendszeresítették a motorkerékpárokat. 80 éve 1946-ban ezen a napon kezdődött 21 nemzet részvételével Párizsban a békekonferencia, amelynek célja a II. Világháborúban győztes hatalmak Olaszországgal, Magyarországgal, Bulgáriával, Finnországgal és Romániával kötendő békeszerződésének előkészítése volt. Az érdekelt országokkal kötött békeszerződéseket 1947. február 10-én írták alá, s ugyanez ezen év szeptemberében léptek hatályba. Magyarország határait az 1938. január 1-i helyzetnek megfelelően állapították meg, hatályon kívül helyezve a bécsi döntéseket. A fizetendő jóvátételt 300 millió dollárban határozták meg. A Szovjetuniónak 200, Csehszlovákiának és Jugoszláviának 100 milliót kellett fizetnünk 8 év alatt. A békeszerződés leszögezte, a magyar hadifoglyok hazaszállítandók, és előírta, hogy 90 napon belül az ország területéről minden szövetséges fegyveres erőt ki kell vonni.
1: A múlt idézőt Zsoldos Szilviától hallották. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafűzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Kérjük, imádkozzanak a Katolikus Pedagógiai Intézet ima csoportjával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk Európa és Magyarország jövőjéért, a kereszténység megújulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk a békéért és a háború sújtott a területeken élőkért, hogy mi hamarabb véget érjen a sok szenvedés és nélkülözés. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzunk az orvosokért és az ápolókért, hogy az Isten kegyelmével lelkiismeretesen, áldozatkészen, emberségesen tudják végezni feladataikat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk a katolikus iskolák és óvodák dolgozóiért és tanulóiért, hogy a Jóisten áldása kísérje mindennapi munkájukat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk, hogy a katolikus családok és a plébániai közösségek az Isten szeretetének látható jelei legyenek a világban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőj máját gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Közölte Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök közösségi oldalán. A Fidesz által a kommunista AVH-hoz hasonlított nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tisza párt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán szerdán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormányzat rezsicsökkentő politikájának mégsem volt része az ő hatékony és általános támogatásuk. Néha hirdettek kormányzati vagy önkormányzati programokat, az önkormányzatok pályázhattak a belügyminisztériumnál a rászoruló családok támogatására. A palesztin állam létrejötte és a tartós közel-keleti béke megteremtése szerepelt napirenden a két állami megoldás megvalósításáért alakult Globális Szövetség a két állami megoldás megvalósításáért diplomáciai platform találkozóján Rómában, amelyen 25 állam és intézmény delegációja vett részt. A kétnapos ülést Antonio Tajani olasz külügyminiszter és szaúd-arábiai kollégája Faisal bin Farhan al-Saud herceg vezette. Jelen voltak az ENSZ és az Európai Unió képviselői Varsen Agamben.

Bekján, a palesztin diplomácia vezetője, valamint Nikolaj Mladenov, a gázai béketanács főigazgatója. A szövetség miniszteri találkozójára New Yorkban az ENSZ közgyűlésének szeptemberi ülésszaka keretében kerül sor. A tavaly aláírt, a két állami megoldásra épített békét célzó New York-i deklaráció első évfordulója alkalmából. Meglőtték egy orosz dróngyártó cég tulajdonosát Tulavárosában, közölte szerdán a Rigai Medúza orosz ellenzéki hírportál. Az orosz nyomozóbizottság tájékoztatása szerint a fegyveres támadó egy lakóépület lépcsőházában lőtte meg az üzletembert, akit kórházba kellett szállítani. Az ügyben emberölés kísérlete miatt indult eljárás. Az orosz biztonsági erőköz közeli MAS és 112 Telegram csatornák értesülései szerint a merénylet célpontja Andrei Cserezov, a dróngyártással foglalkozó orosz légiszállítási laboratórium cég igazgatója volt. A cég nemrég megrendelést kapott pilóta nélküli repülőeszközökre a Voronyezsi Műszaki Egyetemtől kutatási célokra. Az Amerikai Egyesült Államokban a külföldi gyártású fejlett robotikai eszközökre bevezetett új korlátozásokat bírálta a kínai külügyi szóvivő szerdán Pekingben. Kína határozottan ellenzi, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági megfontolásokra hivatkozva korlátozza a kínai vállalatokat, jelentette ki Mao Ning. A szóvivő azt követően szólalt meg, hogy az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság új korlátozásokat jelentett be a külföldi gyártású fejlett robotikai eszközökre, amelyek a világpiacon meghatározó szerepet betöltő kínai humanoid robotokat is érinthetik. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Éjszaka 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napközben 32-37 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Harmadik rész. Teltek múltak a napok, a tavaszi szellő már halványzöld lombokat ringat, és az aranynapsugár hófehér és rózsaszín gyümölcsfa virágokat csókolgat. Felpesdült az élet a kertben, szemlátomást nő és fejlődik minden. Füstös naponta új ámulat beesik, pedig már annyi mindent tanult a két hét alatt új otthonában. Fürgén tud felugrálni a lépcsőkön, ismeri a rendet, mikor kelnek fel gazdijék, mikor kap enni, tudja, hogy Bundás nem anya, de azért nagyon szereti, és mindig megölelgeti, sőt, hozzá is bújik. Azt is tudja, hogyan kerülje ki Cini karmait, ha incselkedik vele. Ismeri a postást, akit meg kell ugatni, a két gyerek játszó pajtásait is, akiket nem kell megugatni. Titokban átlopakodott már a szomszéd Cézár kutyához, és az játszik vele. Igaz, hogy gazdi ezért nagyon megszitt, amikor észrevette, mert nem szabad kimenni az utcára. Sok mindent tud már, de még mindig keveset. A nagy kertet már többször bejárta a gyerekekkel, de minden nap más színe és formája van. Tegnap még látszott a kerítés, és tudja, hogy azon túl nem szabad mennie. De ma már nem látszik úgy. Zöldes színe lett a bokroktól. Egyre több hang is hallatszik. Itt az előszoba ajtaja fölött, az előre nyúló tető alatt napok óta fehér hasú, fekete szárnyú, karcsú madarak röpködnek. Már hajnalban fölébresztik éles csivitelésükkel. Jönnek, mennek, csőrükben mindig hoznak valamit, és az eresz alá a régi fészekhez tapasztják. Ugyan mi lesz ebből? Nemrég jöttek meg tengeren túli hazájukból, és ezt a rozzant fészket itt, ami tavaly az övék volt, elfoglalva találták. Azok a szürke, lármás madarak, amiket verebeknek hívnak, beköltöztek, és nem akarnak kimenni onnan. Micsoda rettenetes verekedést csaptak! Ezek a fekete, karcsú madarak, amiket fecskéknek hívnak, nagyon harciasak. Megtámadták a verebeket, csőrükkel és szárnyukkal ütötték, verték őket, még a közeli fára sem engedték, hogy leszálljanak. A verebeknek úgy járt a szájuk, mint a kereplő, de nem csak az övék, hanem az egész rokonságuké, amely a nagy ribillióra összecsődült a szomszéd háztetőn. Mindenféle csúszságot kiáltoztak egymásra. A fecskék víjogtak. Ví, ví, takarodjatok innen, szemét népség, hogy mertetek betelepedni a fészkünkbe? Csri, csri! Itt hagytátok a fészket, nem kellett nektek, hát jogosan foglaltuk el, feleseltek a verebek. Ví, ví, csak télre hagytuk itt, amikor a másik hazánkba vonultunk, de jól tudtátok, hogy visszajövünk. Csri, csri, manapság senkinek sem lehet két lakása, micsoda beszéd ez, ha visszajöttetek, építsetek új fészket magatoknak. Ví, ví, szemtelenek, talán minden évben hagyjunk itt nektek egy fészket? Jó is lenne, mert ti lusták vagytok fészket építeni. Eltakarodjatok, mert kiváljam a szemeteket. Vaddűvel estek egymásnak. Sokáig kergetőztek, míg végre a verebek sértődötten elvonultak, és a bokrokon összegyülekezett rokonsággal meghányták, vetették a dolgot. Közös erővel mindenféle sértést zúdítottak a fecskékre. Olyan zsinatolást csaptak, hogy gazdijék is kiszaladtak megnézni, mi történt. Füstös leteszi a fadarabkát, amit eddig jó ízűen rákcsált, és felpillant a fecskékhez. Látja ám, hogy az egyik madár a kijavított fészekben ül, és csak a feje látszik ki belőle. A másik éppen most érkezik, és csivitel valamit a társának, de az nem kell föl, továbbra is csak ott ül. A kiskutya most észreveszi Cinit, amint méltóság teljesen lépked le a padlás lépcsőn, és tekintete a madarakra tapad. Füstös kihasználja az alkalmat, feléje szalad, hogy belecsípjen a farkába. Mire a macska megfordul és pofonra emeli a mancsát, már vissza is pattan, de Cini nagy ugrásokkal utána fut. Na most lesz, hadd el, hadd! Füstös lába még nem elég gyors, nincs menekvés, mindjárt lecsapnak az éles karmok. De egyszerre valami feketeség villan, és fülsiketítő éles víjogás sivít. Víj! Víj! Füstös ilyettel lelapul, Cini is megtorpan. Mi ez? Újabb villanás, újabb sivítás? A kiskutya hason csúszva a falhoz igyekszik, szorosan oda tapad, de bátor ősök méltó utódaként szemhéja alól kiles, hogy lássa, mi történik. A kis karcsú madár szédítő iramban újból és újból lecsap, és éles sikoltozással majd elsodorja a macska fejét. Vadul űzi, hajtja, és a fülébe rikoldozza. Menj innen! Menj innen! Víj! Víj!
Cini elgyávulva meghátrá, behúzza a fejét, nem bírja ezt a lármát, és sietve lesompolyog a szenes kamrába. A kis fecske erre elégedetten visszatér párjához. Füstös Kár örvendve rakkant néhány a Cini után. Úgy kell neked, híres, wow, wow! És hálásan tekinget a megújult fészek felé. A nagy lármára lassú léptekkel elősétál Bundás, de mikor látja, hogy nincs semmi baj, a kert felé folytatja útját. Füstös, mint mindig, boldog örömmel utána iramodik, és a nyakába ugrik. Megölelgeti, végignyalja a képét, Bundás alig tud szabadulni tőle.

0: kertben olyan szép, olyan ünnepélyes minden. A fák fehér és halvány rózsaszínű habos csipkeruhában pompáznak, és olyan frissek és illatosak, mint a megtestesült tavasz. A kiskutya apró teste egészen elvész a hatalmas, ragyogó virágsátrak alatt. Lehasal a fűbe a mogyoró bokrok mellett, fejét is beledugja a hűs zöldbe, egészen beleolvad környezetébe. Mellette a bokorból halk zörrenés hallatszik, és ezüstös hangon felcsendül. Cici-cici-cici-cici-cici-cici-cici-cici. Füstös felkapja a fejét, hegyezi a fülét. Ha, ki az? Mi az? Hol van? Néz erre, néz arra. Egyszer csak egy apró fejecskét, sárgás csőröcskét pillant meg a bokor ritkás levelei közt, amint buzgón kotorászik a hajlékony ágak szövevényében. Egy pillanatra kivillan az apró madár szép sárga mellénye, kékes kabátja. De olyan gyorsan cikázik ide-oda, hogy nem is lehet jól megnézni. Ezüstös hangját azonban állandóan hallatja. Cice-cice, cice-cice, fecseg magában. Füstös óvatosan közelebb csúszik a bokorhoz, és ámulva figyeli a madárka ügyes sürgés forgását. Hát te ki vagy, és mit csinálsz itt? Kérdezi végül kíváncsian. A kismadár apró fekete gyöngyszeme rávillan, és egy percre meg nem állva szaporán válaszol. Cicice, még azt sem tudod, mikor engem mindenki ismer. Én a cinege vagyok. Cicice. És most reggelizem. Cice, cice. Már láttalak téged. Te vagy az új kutya. Vau, csodálkozik Füstös. Mikor láttál? Hol láttál? Cici, a kertben. Én mindent látok, mindent észreveszek, mindenkit ismerek. Mit teszel ott? Te is rágod a fát? Azt én is szeretem. Cici, de buta vagy. Miért rágjam a fát? Sokkal jobb a levéltető meg a lepketojás. Hát az milyen? Hol van? Én nem látok semmit. Cici, akkor nem is tudod, mi a jó? Kapkodta fel szorgosan a füstös szemének láthatatlan falatkákat a cinege. Gigigi! Vágta ketté a beszélgetést egy éles kiáltás. Valami nagy, tarka madár surrogva repült el füstös feje fölött, és a szomszédos almafa törzsére telepedett. Erősen odalapult, és csőrével jobbra-balra kopogtatva vizsgálódott, keresgélt. A kiskutya rémült ellapult a fűben, meg sem mert moccanni. Félszemmel a cinege felé tekintett, és mikor látta, hogy az nyugodtan tovább falatozik, sőt, most éppen fejjel lefelé buzgón kotorászik, neki is megjött a bátorsága. Úgy látszik, nem bánt, gondolta, és szemügyre vette a jövevényt. Jókora, fehér-fekete, pirossal tarkázott madár volt, úgy odasimult a fatörzséhez, mintha hozzá nőtt volna. Most egy ponton kopogtatott, egyre gyorsabban, gyorsabban, már nem is látszott a feje, és az egybefolyó kopogtatás olyan hangot adott, mintha motor beregne. Aztán abba hagyta, és a fából valamit húzikált kifelé. Füstös odasonfordált, hogy jobban lásson. Csk, csk, szólalt meg a madár. Mit nézel, öcskös? Vau, felelt szerényen Füstös. Csak azt, hogy mit csinálsz, és ne haragudj, ha megkérdezem, ki vagy? Csk, csk, válaszolt jó indulaton az új ismerős. Látom, jó modorú kiskutya vagy. Én a Harkály vagyok, és reggelizem. Te is? Csodálkozott Füstös. Hát itt mindenki eszik. Hát persze, felelte a Harkály. Abból élünk, amit megeszünk. Biztosan te is eszel. Csk, csk. Én is eszem, válaszolt Füstös. De nekem tányérban adják a reggelit. De most mit ettél? Csk, csk, gigigi, nevetett a Harkály. Még hogy tányérban. És mi az a tányér? Én azt teszem, amit a fában találok. Jó kövér pondrókat. Honnan tudtad, hogy ott pondró van? Hát megkopogtattam a fát, és a pondró mozogni kezdett bent. És te azt meghallottad? Megbizony. Az én fülem mindent meghall. Vau, de ilyet! Meghallottad, hogy mozog? Álmélkodott a kiskutya. Gigigi, csk, csk. Megyek, mert még sok a dolgom. Más fák is várnak rám, hogy kihúzzam a pondrójukat. Minden jót, öcskös! Surrogva elrepült, és ott hagyta a csodálkozó kiskutyát. Füstös a bokor felé pillantott, de cinege barátja is közben továbbállt, és csak valahonnan messziről hallotta ezüstös hangját. Éppen tovább akart ballagni, mikor felcsendült asszonykája hívása.
1: Füstös! Füstös, hol vagy?
0: Neki iramodott, és kurta lábaival olyan sebesen futott asszonyka karjaiba, mintha kerekeken gurulna.
1: Gyere, kiskutyám! A gazdi elmegy! Kísérjük ki a kapun!
0: Hívta asszonykája. Már ott állt útra készen a kis piros motorkerékpár, és frissen csillogott a tavaszi napfényben. Téli álmából most ébresztették fel, és ragyogott az örömtől, hogy ismét száguldozhat a tavaszi utakon. Füstös közönösen futott el mellette. Nem érdekes, gondolta, hiszen ennek nincs izgató szaga, csak kicsit büdös. Gazdi a motor mellé lépett, hogy kivezesse a kapun. De ez nem ment olyan egyszerűen, mert Füstös viháncoló szeretetét, ugrándozásait simogatásokkal kellett viszonozni. De most már engedj el, kiskutyám, mennem kell. Ne rángasd a kabátomat, összetéped.
1: Ne menj el, hova mégy, gyere inkább játszani.
0: Gazdi megfogta a kormányt és berúgta a motort. Fülsiketítő puffogás robajlott fel. Füstös majd összeesett a rémülettől, azt hitte menten leszakad az ég. Hason csúszva igyekezett minél messzebb kerülni ettől az előbb még néma szörnyetektől.
1: Mi ez?
0: Jajdult fel. De bátor kiskutya volt, és főleg kíváncsi. Nem állhatta meg, hogy vissza ne lessen. És mit látott? Gazdi és asszonyka nevetve néznek rá, valamit mondanak is, de nem hallja a szörnyű lármától. Viselkedésükből azonban megérti, hogy nincs semmi baj, az a szörnyeteg nem bánt. Már is talpra ugrott, és asszonyka szoknyájának védelmében, mert hát mégis mit lehet tudni, utánuk kullogott. A kapuban asszonykával megálltak, és onnan nézték, hogyan pattan nyerekbe Gazdi, és hogyan indul el a piros fenevad, kékes füstöt és iszonyú büdöset eregetve.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A harmadik részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Fecske László, a sóhajtozó diófa.

0: Egyszer Polunkai néni a kertjében sétálgatott, s miközben a veteményesében gyönyörködött, észrevette, hogy a virágzó cseresznyefája tövében egy szép kövér dió hever. Polunkai néni felemelte, megszemlélte, majd a kötényébe csúsztatta. Mivel nem volt diófa a kertjében, úgy döntött, hogy elülteti. Be is vitte a nyári konyhába, ahol egy üres tejfölös dobozba helyezte bele, amelyet előzőleg nedves vattával bélelt ki. Majd kitette a teraszára, hogy érje a nap. A dió, mint egy kisbaba, úgy hevert a kis dobozban, betakarva a pihe-puha nedves vattával. Egy nap arra járt a kéményseprő, aki halk nyöszörgésre lett figyelmes.
1: Jaj, jaj, búsul az én egy szemfejem, nem férek, mert nincs több helyem.
0: A kéményseprő megsajnálta a cseperedő diószemet.
2: Drága Polunkai néni, miért nem tetszik átültetni azt a kis diópalántát egy nagyobb edénybe? Kinőtte az már a tejfölös dobozkát.
0: Polunkai néni egyetértett a kéményseprővel. Fogta a kis csemetét, és átültette egy virág cserépbe. A dió fellélegzett. Kicsi gyökerei nagyobb teret kaptak, s jó ideig gondtalan napok elé nézett. Lassan előbújtak az első levelei is. Egy nap arra járt a postás. Miközben a levelekkel bíbelődött, a fülét keserves sírás ütötte meg.
1: Jaj, jaj, búsul az én egy szemfejem, nem férek, mert nincs több helyem.
0: A postásnak majd megszakadt a szíve, úgy megsajnálta a dió csemetét.
2: Drága Polunkai néni, miért nem tetszik átültetni azt a kis diófahajtást? Kicsi már annak az a virágcserép.
0: Polunkai néni egyetértett a postással. Fogta a gyenge hajtást, és átültette egy rég nem használt lyukas vödörbe. A kis diófa fellélegzett. Gyökerei ismét nagyobb teret kaptak, s újabb gondtalan napok következtek. Pár hét elteltével arra járt az utcaseprő. Épp Polunkai néni háza előtt seperte el a lehullott faleveleket, amikor halk pityergésre lett figyelmes.
1: Jaj, jaj, búsul az én egy szemfejem, nem férek, mert nincs több helyem.
0: Az utcaseprő majd elsírta magát bánatában, annyira együtt érzett a kis diófával.
3: Drága Polunkai néni, szipogta elcsukló hangon, miért nem tetszik kiültetni azt a szegény diófát a kertbe?
1: Nem fér az már a vödörben.
0: Polunkai néni egyetértett az utcaseprővel. Kapta az ásót, de addigra már ott termett a kéményseprő és a postás is. Az utcaseprővel együtt masíroztak be Polunkai néni portájára, s közösen ültették el a kis diófát a puha földbe. A diófa pedig ismét fellélegzett. Itt érezte magát a legjobban.
4: Nem búsul már az én fejem, örülök, mert van már helyem, dúdolta vidáman.
0: Polunkai néni minden nap meglocsolta, s boldogan nézegette a tornácról. Figyelte, hogyan növekedik, terebélyesedik az ő egyetlen diófája. S a kéményseprőnek, a postásnak és az utcaseprőnek is nagyot dobbant a szíve, valahányszor arra jártak, s rápillantottak az immár lombos diófára, amelyen minden reggel egy rigó köszöntötte a napfelkeltét.

0: Fecske László, a sóhajtozó dívófa. Felolvasta Fehér Tibor. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztő Varga Andrea.
1: Édes Jézus, eljött hozzád, ez az egész kis család. Kérünk szépen, adj mi nekünk nyugodalmas jó éjszakát. Bocsásd meg bűneinket, minden rossztól te védj meg. Egyikünket se érje baj, Jézusom, szent szíve, kérlek, amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Szerkesztette Varga Andrea.

0: szürke belé. Hatodik, gyászik a pártája csupa folt, valaki vére ráomolt.
1: Szedte Doris dédanyám, mikor özvegy sorsa volt.

0: A Kalánka együttes muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Közölte Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök közösségi oldalán. A Fidesz által a kommunista AVH-hoz hasonlított nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tisza párt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán szerdán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormányzat rezsicsökkentő politikájának mégsem volt része az ő hatékony és általános támogatásuk. Néha hirdettek kormányzati vagy önkormányzati programokat, az önkormányzatok pályázhattak a belügyminisztériumnál a rászoruló családok támogatására. A palesztin állam létrejötte és a tartós közel-keleti béke megteremtése szerepelt napirenden a két állami megoldás megvalósításáért alakult Globális Szövetség a két állami megoldás megvalósításáért diplomáciai platform találkozóján Rómában, amelyen 25 állam és intézmény delegációja vett részt. A kétnapos ülést Antonio Tajani olasz külügyminiszter és szaúd-arábiai kollégája Faisal bin Farhan al-Saud herceg vezette. Jelen voltak az ENSZ és az Európai Unió képviselői, Varsen Agabekian, a palesztin diplomácia vezetője, valamint Nikolaj Mladenov, a gázai béketanács főigazgatója. A szövetség miniszteri találkozójára New Yorkban az ENSZ közgyűlésének szeptemberi ülésszaka keretében kerül sor. A tavaly aláírt a két állami megoldásra épített békét célzó New York-i deklaráció első évfordulója alkalmából. Meglőtték egy orosz dróngyártó cég tulajdonosát Tulavárosában, közölte szerdán a Rigai Medúza orosz ellenzéki hírportál. Az orosz nyomozóbizottság tájékoztatása szerint a fegyveres támadó egy lakóépület lépcsőházában lőtte meg az üzletembert, akit kórházba kellett szállítani. Az ügyben emberölés kísérlete miatt indult eljárás. Az orosz biztonsági erőköz közeli MAS és 112 Telegram csatornák értesülései szerint a merénylet célpontja Andrei Cserezov, a dróngyártással foglalkozó orosz légiszállítási laboratórium cég igazgatója volt. A cég nemrég megrendelést kapott pilóta nélküli repülőeszközökre a Voronyezsi Műszaki Egyetemtől kutatási célokra. Az Amerikai Egyesült Államokban a külföldi gyártású fejlett robotikai eszközökre bevezetett új korlátozásokat bírálta a kínai külügyi szóvivő szerdán Pekingben. Kína határozottan ellenzi, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági megfontolásokra hivatkozva korlátozza a kínai vállalatokat, jelentette ki Mao Ning. A szóvivő azt követően szólalt meg, hogy az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság új korlátozásokat jelentett be a külföldi gyártású fejlett robotikai eszközökre, amelyek a világpiacon meghatározó szerepet betöltő kínai humanoid robotokat is érinthetik. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Éjszaka 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 32-37 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 24 perc, miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
2: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A múlt szerdán Tompa Zsófia versével foglalkoztam itt a Miért Szeretem műsorában. A mai alkalomra szintén egy Tompa Zsófia verset hoztam önöknek, amelynek Ság a címe, és Katinak címezte a szerző. Most itt kell igazítani egyet a világon, mondta Kati, ahogy a sági szőlőtőkék mellett álltunk a vihar után. Az egyik karó kidőlt, a füge érett már, Soha nem ettem olyan üdefügét korábban. Ragyogott a nyár, mégsem égetett. A kert őrizte még a vihar hidegét, emléke párolgott a fűszálak és fügelevelek peremén. Most itt kell igazítani egyet a világon, mondta Kati. Hát fogtuk a karót, és párgával próbáltuk a közeli fához kötni, helyreállítani a rendet. Nemigen sikerült. Ügyetlenkedtünk, és kötöztük mégis olyan mély figyelemmel, mintha valóban a világ tengelyét kellene egészen pontosan elhelyezni. Azután elfogadtuk úgy, ahogy ebben a helyzetben a lehető legjobb lehet. És ettől valami belül megigazult. A lehullott gyümölcsöt fölszedtük a földről. Kati leszakította nekem a legédesebb szőlőfürtöt. És azután arany volt a nap. A szárnyas idő megállt a ság tetején. Azóta tudom, hogy a világrendje nem a nagy dolgokon múlik, hanem a sági szőlőkarón. Ott kell a világot megigazítani. Tompa Zsófia Ság című verse első olvasásra egy egyszerű személyes emléket idéz fel, két ember egy vihar után megpróbál helyreállítani egy kidőlt szőlőkarót. A vers azonban fokozatosan kitágítja ezt a hétköznapi jelenetet, és ebből a legapróbb cselekvésből a világ rendjéről szóló költői példázatot formál. Ez a hétköznapitól a metafizikai felé vezető mozgás Tompa Zsófia lírájának mondhatjuk úgy, hogy az egyik legfontosabb sajátossága. A versnek már a nyitó mondata is aforizmaszerű. Most itt kell igazítani egyet a világon. Első hallásra ez a sor kicsit túlzónak tűnik, pláne amikor elolvassuk a verset, kétszer is halljuk ezt az aforizmaszerű mondatot, mert csupán egy kidőlt karóról van szó. De amikor a vers végére érünk, akkor derül ki, hogy ez a mondat egyáltalán nem túlzás, hanem ennek a műnek ez lesz a középpontja. A világ rendje ugyanis nem elvont eszmékben, hanem a konkrét felelősség vállalásában mutatkozik meg. A vers helyszíne a Sághegy, a magasabb nézőpontnak, a találkozásnak és a szemlélődésnek a tere. Berzsenyi Dániel a Búcsúzás Kemenes aljától című versében a hegy tetejéről pillant le, és idézi meg a gyermekkortól kezdve az idő múlását. Itt azonban nem a csúcson történik a lényeg, hanem a szőlőben, a föld közelében. Nagyon izgalmas, hogy a vers következetesen lefelé irányítja a figyelmet. A karóra, a spárgára, a lehullott gyümölcsre. Mintha az is benne lenne ebben, hogy a transzcendenciát nem fönt kell keresni. Nem elszakít bennünket a világtól, hanem a transzcendenciának, mintha az lenne a lényege, hogy még mélyebben belevonódjunk a teremtett világ valóságába. Különösen szép a természeti képek szerepe a versben. A vihar elmúlt már, de a jelenléte még érzékelhető. A kert őrizte még a vihar hidegét, emléke párolgott fűszálak és fügelevelek peremén. Amellett, hogy gyönyörű ez a sor, azt is érezzük ebből, hogy mintha a természet emlékezne mindarra, ami történt. Itt a hideg nem egyszerű meteorológiai jelenség, hanem mintha a megpróbáltatás maradandó nyoma is lenne. De ott van az érett füge, a ragyogó nyár, a legédesebb szőlő is. A versben, minthogyha a sérülés és a termékenység egyszerre lenne jelen. Ez a kettőség a bibliai kertképet is felidézheti bennünk, mert a kert ott is egyszerre a munkának, a gondozásnak és ugyanakkor az áldásnak a helye is. A vers középpontjában azonban nem a természet áll, hanem az a közös cselekvés, ami ezután indul. Fogtuk a karót. A többes szám első személy azért kap hangsúlyt, mert nem egy magányos hős végzi el a munkát, hanem két ember együtt. A közösség tehát itt nem egy történelmi összefogás, hanem egy apró fizikai munka. Nemigen sikerült, ügyetlenkedtünk. A mondat folytatása ezért is különösen fontos. És kötöztük mégis olyan mély figyelemmel. Nem a teljesítményen van a hangsúly, nem az eredményen, hanem a figyelmen. És ez a figyelem szinte spirituális minőségű. Úgy dolgoznak, mintha valóban a világ tengelyét kellene egészen pontosan elhelyezni. Ez a kép a kozmikus rendet idézi. A világ tengelye az a pont, ahol az ég és a föld találkozik. Tompa Zsófia ezt a monumentális képet egy szőlőkaróra alkalmazza. A világ tengelye ebben a versben nem valami távoli szent helyen áll, hanem ott, ahol az ember felelősséget vállal egy konkrét feladatért. Azután elfogadtuk úgy, ahogy ebben a helyzetben a lehető legjobb lehet, nem beletörődésről beszél a vers, hanem elfogadásról. Az emberi korlátok bölcs felismeréséről. Mert nem a tökéletesség itt a cél, hanem az ahhoz való hűség, amit meg lehet tenni. És ettől valami belül megigazult. A lehullott gyümölcs összeszedése után a legédesebb szőlőfürt ajándéka, az arannyá váló napfény mind ennek a kegyelemnek a jelei. Ezek ajándékok. És a csúcspont, a berzsenyi allúzió, a szárnyas idő megállt a sák tetején. Az idő egyszerre kap mozgást és nyugalmat, mintha egyetlen pillanatra az örökké valóság érintené meg a hétköznapi világot. Berzsenyinek a Közelítő tél című versében azt olvassuk, hogy ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül. Ez a szárnyas idő az elmúlás könyörtelen jelképe itt. A szárnyas idő megállt a sák tetején, nem tagadja a berzsenyi vers igazságát, mert szárnyas lesz továbbra is az idő. De azt mutatja meg, hogy léteznek olyan kegyelmi pillanatok, amikor az idő mintha megállna. Vörös Sándor ezt úgy fogalmazza, hogy van néha olyan pillanat, amely kilóg az időből. Ez a beteljesedett jelen, a kairosz, az örökké valóság, amely megérinti a múló időt. A versben ez nem valami csoda következménye, nem a hegy panorámája, hanem egy nagyon egyszerű cselekvés, egy kidőlt szőlőkaró közös helyreigazítása nyitja meg ezt a tapasztalatot. A figyelmes munka, az egymásra figyelés olyan teljességélményt hoz létre, amelyben az idő elveszíti sürgető jellegért. És ezek után következik a szentencia. Azóta tudom, hogy a világrendje nem a nagy dolgokon múlik, hanem a sági szőlőkarón. A vers utolsó három sora szembe megy a modern ember nagyszabású gondolkodásával. Nem politika, történelmi fordulatok, látványos tettek teszik jobbá a világot. A sági szőlőkaró annak a helynek a jelképévé válik, ahol éppen most felelősek vagyunk valamiért. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok Önöknek!
3: Mihály Anikót hallották.

Kárpáti Tibor, Babits Mihály egy-egy versét, valamint Dzsida Jenő két költeményét a Misztrál együttes megzenésítésében és előadásában hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Az esti hangolóban Rutka Éva, Latinovi Zoltán és Darvas Iván énekel.

most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel emlékezem. A szívemmel látlak téged, ha fáradt a két szemed.

Most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel gondolom.

ha meg sem szólal, vagy üvölcse vigasz, miféle vigasz gyújthatnak az összegyűlt szavak. Barát, élhetsz itt vagy ott, mindegy, hogy ki vagy. Befödnek, mint a szemfedők,

0: Rutka Éva, Latinovit Zoltán és Darvas Iván énekelt. Az esti hangolót Mári Szabó Eszter szerkesztette. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Közölte Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök közösségi oldalán. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény az ígéretek szerint a kormánytól független, különleges nyomozati jogkörökkel rendelkező szervet hoz létre. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és felügyelet alávonást rendelhet el. A Fidesz által a kommunista AVH-hoz hasonlított nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tisza párt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen. A Helsinki Bizottság szerint a hivatal hosszú távú társadalmi elfogadottságát az is meghatározza majd, hogy működése során mennyiben érvényesíti a jogállamiság biztosítékait. Elfogadta ügyrendjét az Országgyűlés gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága első szerdai ülésén. Ponyi Miklós alelnök kifogásolta, hogy az ügyrendre tett tiszás javaslat olyan értékítéleteket tartalmaz az elmúlt 16 évről, amelyeknek egy feltáró munka után lehet csak létjogosultsága. A testületnek december 31-ig kell elkészítenie jelentését. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója, Bangó Sándor áldozat, közölte Ponyi Miklós országgyűlési képviselő szerdán sajtótájékoztatón. Az ellenzéki politikus hozzátette, volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofilvád, ami, idézzük, az elmúlt időszakban darabjaira hullik. Ponyi Miklós azt mondta, információik szerint Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. A Fidesz-KDNP kedden MTI-hez eljutatott közleményében úgy fogalmazott, a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták. Jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Szerdán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány néha hirdetett kormányzati vagy önkormányzati programokat, az önkormányzatok pályázhattak a belügyminisztériumnál rászoruló családok támogatására, de a támogatás vagy egyáltalán nem jutott el az érintettekhez, vagy túl későn, mondta Kármán András pénzügyminiszter. Harmadfokú hőségriasztás érvényes Magyarországon csütörtöktől jövő hét keddig. Ismét életbe lép a vörös kód. Szerdán megkezdték a Paksi atomerőmű harmadik blokkjának leállítását, a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. A miniszterelnök közlése szerint Magyarország villamos energia ellátását a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti. Végül hazánk időjárásáról. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, a hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Ezek az evangélium igazságok.

0: Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 44-től a 46. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leo pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leo pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
1: Leo pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leo pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke, Fernando Natalio Chomali Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd négy alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogy ha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szentmise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitast krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei Pápai Katolikus Egyetem rektora Juan Carlos de la Hiera, valamint Reboedo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó, a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
0: Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Christoph Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
1: Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki digasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
0: A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szent Atya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leó pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin Houki-ban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Yen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Georg Friedrich Händel A-moll koncertójának második tételét hallották. Előadta a Liszt Ferenc Kamarazenekar. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár. Benedek Elek, Testamentum. Harmadik rész.

Jankónak. Még 7 esztendős sem vagy, Jankó, s már eltűnődöm, hogy mi lesz belőled. Úgy tetszik nekem, hogy a betű iránt nincs te benned valami nagy hajlandóság, s ha csak természeted meg nem változik, tudományos pályán alig ha boldogulsz. Valószínű, hogy nem csak kedved, de tehetséged sincs arra, hogy megharcold a tankönyvekkel való nem közönséges harcot. S hidd el, fiam, jobban szeretlek, semhogy erőszakolván arra, mire való nem vagy, megrontsam egész életedet. Már most megmondanám neked, ha megértenéd mondásom velejét, hogyha majd látom kedved és tehetséged hiányát, sohasem ijesztelek azzal, tanulj, Jankó, tanulj, különben Schusterinasnak adlak. Nem, fiam, hanem elvégezvén tehetséged szerint a törvény kötelezte iskolát, szelíden megfogom a kezed, s mondom neked a következőket. Fiam Jankó, látom, hogy sem kedved, sem tehetséged a tanulásra. Szeretném, ha becsületesen végezhetnéd az iskolákat, de minthogy ezt nem remélhetem, valami mesterségre adlak, fiam. Többször megfigyeltem, hogy kezed rááll a faragásra, s zsebkéseddel nem egy csinos munkát végeztél már. Fiam Jankó, beadlak asztalos inasnak. Na, ne pityeregj, nincs abban semmi szégyelnivaló. Szégyelje magát az a gyerek, ki ok nélkül tölteti a szüleit, kit esztendőről esztendőre ajándékokkal és könyörgéssel mentenek meg a bukástól. Te, fiam, légy büszke rá, hogy nem akarod csalni szüleidet, és még idejében olyan pályára mégy, ahol talpig ember válhatik belőled. A becsületes munka nem szégyen, fiam. S ne hidd, hogy csak azokból a fiúkból lesznek boldog emberek, kik tehetséggel vagy tehetség nélkül végig tanulják az iskolákat. 100 példát mondhatok neked arra, hogy gazdag és szegény szülők keservesen megsiratták, amiért kedv és tehetség nélkül való gyermeküket végig erőszakolták az iskolákon. S mikor már arra került a sor, hogy megéljenek a maguk emberségéből, elzüllöttek, mert csak név szerint jártak iskolába, valójában lopták az időt és szüleiknek a pénzét. Ismerek szülőket, fiam, kik minden vagyonukat gyermekük iskoláztatására költék, akik nem hittek a tanárok őszinte szavának, nem akartak hinni saját maguknak, és most, midőn elfogyott a vagyon és az idő, kétségbe esetten vádolják magukat, hogy amikor még nem volt késő, miért nem adták mesterségre gyermeköket? Igazabban, miért szégyelték mesterségre adni gyermeköket? Mert jegyezd meg jól, fiam, minden szülő szereti gyermekét, az állat is szereti a magáét, de nem minden szülő szeret okosan. Nemrég kaptam egy levelet, melyben egy kétségbe esett apa tanácsot kért tőlem, mit tegyen a fiával. Azt írja, a fiú jó, engedelmes, de nincs tehetsége. Azt szeretné, ha legalább addig tanulna a gimnáziumban, míg beadhatja a katonatiszti akadémiába.

Kérdi, ismerek-e oly iskolát, ahol jó pénzért keresztül viszik a fiát a hátralévő osztályokon, mert, írja tovább, nem becsteleníthetem meg családomat azzal, hogy fiamat kereskedőnek vagy iparosnak adjam. Aki ezt a levelet írta, előkelő földbirtokos fiam. Családja ősidők óta nemes, s ezért gondolja megbecstelenítőnek az iparosságot, a kereskedést. Ám azt nem tartja megbecstelenítőnek, hogy vesztegetés árántolja keresztül a fiát az osztályokon. Ha ez az apa, édes fiam, okosan szeretné a fiát, azt a pénzt, mit a manapság oly rettentő drága iskoláztatásra, s ezen felül még a tanárok megvesztegetésére is szánt, szépen félretenné esztendőről esztendőre, s mikor fia akár önálló iparos, akár önálló kereskedő lesz, mondaná neki, íme, fiam, ezt a pénzt a te számodra takarítottam meg. Kezdj vele valamit! Tudod-e, fiam, mi az igazi magyarázata annak, hogy úri szülők, kiknek különben néha a legszükségesebbet is meg kell vonni saját maguktól, csak hogy gyermekük gond nélkül lehessen az iskolában, annyira félik gyereküket az iparosságtól? Talán mert nehéz a kalapács, a gyalú, a bárd? Nem, fiam. Hisz a gyalú, a kalapács, a bárd nem nehezebb a könyvnél, a tollnál, a cirkalomnál. Ezek a szülők nem a gyermekeiket, hanem saját magukat féltik. Attól félnek, mint ama levélírója is, hogy a mesterség megbecsteleníti a családot. Félnek azoktól a kérdésektől, melyeket majd ez is, az is intéz hozzájuk. Nos, mi lett a fiából, hol van, mit csinál? Attól félnek, hogy nekik azt kelljen válaszolni, a fiam asztalos, a fiam kereskedő. Félnek attól az időtől, midőn az iparos fiú elvesz egy magához illő tisztességes, egyszerű leányt, s ezt is be kell mutatni, a menyem. Félnek azoktól az óráktól, mikor a kérges tenyerű fiú hazajön vasárnap a szülei házhoz, s a vendégeknek be kell mutatni őt is épp úgy, mint a Brachfeldkendős jogász fiút, a fiam. Félnek attól a rettenetes eshetőségtől, hogy iparos fiokkal egyszer majd végig kell sétálni a Váci utcán, egy sorban kell haladni vele, éppen mintha édes gyermekük volna. Hát, édes fiam, aki a gyermekét a saját véréből való vért szégyelli, csak azért, mert mesterember, az a gyermekét nem szereti igazán. Fölháborodik a szívem, egész valóm arra a gondolatra, hogy lehetnek szülők, akik naplopó, gavallérkodó, léhűtő, a jó Isten tudja, miből élő fiok miatt nem pirulnak, ellenben röstelnek az utcán megindulni becsületes, tisztességes, iparos gyermekükkel. S bánt, erősen bánt, látván, hogy száz meg száz jóra való úri család inkább tönkre megy, s tönkre teszi egész életére a gyermekeit is, sem hogy iparosnak vagy kereskedőnek nevelje, akik becsületes iparkodással talán még visszaszerezhetnék az elzüllött ősi birtokot, s kalapáccsal vagy rőffel, de visszaszereznék a család régi fényét. Bánt, végtelenül bánt, látván miként pusztul az egykor erős, gazdag gentri, s csak mikor már az élet kegyetlenül a földhöz verte, megcibálta, mikor már nincs sem égen, sem földön semmi, akkor alászkodik le a kalapácshoz, a rőfhöz. Fiam, ha még jól tanulsz is, akkor is örülnék, ha kedvet éreznél iparosságra, kereskedésre. Mert ma már az iparos is, kereskedő is, csak az boldogul igazán, ha nem csak a keze áll a munkára, de az esze is pallérozódott. Nem kell olyan sokat forgatni a könyvet, mint a tanárnak, a doktornak, a fiskálisnak, de a nekivaló, mesterségébe vágó könyveket, cikkeket olvasgatni kell, érdeklődni minden újítás, találmány iránt, és hogy egyszerűen ne csak iparos, ne csak kereskedő legyen,
ismernie kell hazája történelmét, irodalmát. Iparos is, kereskedő is, egész ember csak így lehet. Bármi lesz belőled, meg kell szerezned az általános műveltséget, fiam. Ez adja meg az igazi jogot, hogy helyet foglalj minden rendű és rangú emberek között. Az általános műveltség s mesterségednek tisztességes űzése. Ha e kettőt megszerzed, egyesek és társadalmi osztályok előítéletétől, elfogultságától ne félj. Nincs joga senkinek, hogy lenézzen, megvessen téged, ellenben te méltán sajnálhatod azokat, kik lenézni próbálnak téged. Manapság nem csak az úrnak fia akar úrnak maradni, de úrrá akar lenni a szegény ember fia is. Te ne akarj úr lenni, fiam. Ez az a pálya, mely leginkább el van árasztva a magyar hazában, s éppen azért e pályán a legnehezebb a boldogulás. Valakinek dolgozni is kell, s hidd el nekem, az az igazi úr, aki semmihez sem jut ingyen, munkanélkül. Ezt tesz magaddal megelégedetté, s a megelégedésnél nagyobb kényelmet én nem ismerek. Megértette, de Jankó? Ugye meg? Csak azt akarom, fiam, hogy megérts. Kedved vagy sorsod vigyen bárhová, ne félj, aggódó szeretetem árnyékodba jár. S kérges tenyérrel, ha majd megtérsz a szülei házhoz, nem lészen kisebb az én örömem, mintha bátyád vagy öcséd diplomát lobogtat puha finom kezében. S fogadván a vendégeket ünnepi lakománkra, boldogan, büszkén mutatok rád. János, az iparos fiam.

Aranyvirágnak. A világon sem voltál, s már igaztalanva légte hozzád. Aranyvirág, édes kicsi leányom. Búsított, levert a gondolat, hát ha leány lesz első gyermekem. Féltem az ismerősök szánó mosolyától. Leány, na gratulálok. A te nemednek bús végzete, aranyvirág, hogy nem szeretik sehol, ha elsőnek röppent be a gólyamadár, s ím alig tollasodol meg, alig melegszel meg a fészekben, mindenféle ragadozó madarak kerengnek, víjognak körülötted. S mi még örülünk, ha e víjogó szárnyasok közül egy megragad, s visz elröpül veled, talán messze idegenbe. A te nemednek gyászos végzete, aranyvirág, hogy ha szép vagy, körülzsongnak a férfiak, mint virágot a méhek, nyomodban járnak, mint az árnyék, esdekelnek egy szép szavadért, egy mosolyodért, de lelkednek tengermélységében nem tekintenek, s bele is tekintvén drága tartalmát soha meg nem ismerik. Egészen valójában soha. S mely kegyetlen végzet? A férfinak nem elég egy élet, hogy megismerjen, lelked tartalmának értéke szerint megbecsüljön, s a te szemednek elég egy pillanat, hogy a férfi lélek fenekére pillancs. Miért, hogy amikor már késő, mikor már ott vergődöl tört szárnyakkal, s csak egy igaz menedéked van, a halál. Dalolj, aranyvirág, édes kicsi leányom, hadd csengjen a ház, az udvar. Csengő éneket talán elűzi bús gondolataimat. Te ide settenkedel az ablak alá, mosolyogva pipiskedsz föl, s hallom, apa, kúk! Oda nézek, már nem vagy ott. Lent kuporogsz a fal tövében, összehúzódva, mint egy pici bogárka a fűszál tövén. Írok tovább, s hallom ismét. Kuk, apa, kuk, mit írsz? Aranyvirág, ne háborgas, verset írok. Kinek? Neked, aranyvirág, neked. Hallom, amint szaladsz a fiúkhoz, s dicsekedel. Az apa verset ír nekem, csend, fiúk, csend. Az apa verset ír. És írok tovább. Már nem hallom hangodat, az édesen csengőt. Nem látom ragyogó fekete szemedet, a mindig nevetőst, s nem látván, nem érezvén közelemben senkit, messze jövendőbe kalandozik lelkem. Amikor már te nem vagy csacsogó leányka, s egyszerre csak mi történt veled? Te, ki még tegnap hangos nevetéssel himbálóztál a térdemen, ma nem találod a helyed ottan. Zavartan feszengsz, s bár szólni nem mersz, érzem, hogy igyekszel megszabadulni tőlem. Sétálunk az utcán, s te, ki még tegnap bátran senkivel nem törődve hangosan beszélgettél velem, az édesanyáddal, megláttál, észrevettél mindent és mindenkit, ma nem látsz, nem hallasz, nem beszélsz. Lesütött fejjel haladsz közöttünk, csak egy pár lépést nézvén előre. Otthon is, mintha már nem volnál annyira élénk, bátor, mint annak előtte. Gyerekesen örülsz a hosszú ruhának, de csak addig, amíg egyszer-kétszer végig lebegsz a szobákon, aztán, úgy tetszik nekem, hirtelen lecsöndesülsz, s komoly vagy. Komolyabb, mint ahogy szeretném. Ó, aranyvirág! Miért nem maradhatsz mindörökké csacsogó kisbabácska? Ím, már gyötrődöm jövendőd miatt. Látlak ragyogó szép leánynak, akit nyomon kísérhet, akinek eléje kerülhet, s szemtelenül a szemébe nézhet minden ripők. Látok körülötted üres fejű, s még üresebb szívű, de rettenetes gonddal öltözködött ifjakat, kik csak szépséged látják, nemes tartalmát szívednek észre sem veszik, nem is keresik, akik áradozva dicsérik toalettedet,
mely ugye bécsi Szabónál készült, s hazug meglepődéssel nem akarják elhinni neked, mondván, ó nem, együtt vartuk az édesanyámmal. Amint, hogy az nem is lesz másként, aranyvirág. Korán, ó, talán nagyon is korán látni fogod, hogy a te apád szegény munkás ember. Tollal vagy gyaluval keresi-e meg a mindennapi kenyeret, a ruhát, a cipőt, neked és nektek, egy remény. Ne áltasd magad azzal, hogy a toll több a gyalunál. Sőt, én azt hiszem, kevesebbet érő. Én majd csak megleszek valahogyan. Csodálatos dolgokat művelnek a kabátjaim. Esztendők viharzanak elfelettük, s meg sem érzik. Meglepődve látom, hogy minden esztendőben, mintha megújhodnának. Úgy tetszik nekem, este, mikor levettem, mintha a könyökén kikopott volna. Nézem reggel, s hát álom volt az egész. Tündér ujjak babráltak rajta nyilván. Keresem a foltot, s nem találom. Aztán reád nézek. Te mosolyogsz ártatlanul, ám látom a szemed alján a kékes karikákat. Édes lányom, megint virrasztottál, ugye? Nem, édesapám, nem. Tisztes szegénységünket bár nem titkoljuk, nem látják az emberek, de én álmatlan éjeket virrasztok át, miattad. Szeretném, ha mindig, halálomig itt találnálak a fészkünkben, s mint egykor, mikor térdemen himbáltalak, átöleltelek, hogy le ne essél, most önkéntelenül, védőleg emelem föl kezemet. Nehogy elraboljanak. És hiába, elvisznek egyszer, mégis. De ki lesz az? Vajon lesz-e férfi, aki elődbe lép, s mondja, kisasszony, én szeretem önt. Nem a szépségének, a lelkének lettem rabja. A fizetésem nem nagy, nem ígérhetem, hogy élete gond nélkül való lesz oldalamon, de ha úgy tudna szeretni, mint én szeretem önt, aggodalom nélkül adhatja kezét. Ez a férfi, ha eljön éretted, ez a férfi nem azok közül való lesz, aranyvirág, akik hangosan lármázva zsongtak körül az utcán, s maguk közt sajnálkoztak fölötted, bekár, hogy szegény. Ez a férfi talán nem is mert felét közeledni a mazoktól, s szívében fájdalommal kísért messziről, félve, hogy fejedet megkábítja a léha beszéd, a külső csillogás, s őt nem veszed észre soha. Ez a férfi eljár házunkhoz, s míg a többi ki nem fogy a beszédből, a tracsból, hallgat és hallgat. Pedig annyi mondani valója volna. Fölháborít már most a gondolat, aranyvirág, hogy majdan tudakolózni fognak. Vajon van-e pénzed és mennyi? Meg fogom tudni, ó, bizonyosan fülembe jut, hogy Iván úr, akinek nevét én oly sok regényben olvasám, csillagokat lehozó szerelemmel kapcsolatban szeret téged, és el is venne szívesen, ha volna bár 30 000 forintod. Ám ő úgy van informálva, hogy csak 25 000 néz reád. Az is csak, ha meghal az öreg, a vén szamár. Márpedig neki éppen 30 000 forint kellene. Felháborítanak a mindennap hallott házassági üzletek, melyek megfeneklődnek pár ezer forint differencián. Hallom szidni a csaló apákat, akik azt mondták, 50 000-et adnak a lányukkal, s ím az utolsó pillanatban csak 40 000-et adhatnak. És az utolsó pillanatban visszamegy a párti. A tegnap még szerelmi örjöngést színlelő gavallérnak a szép, művelt, az egész üzletben ártatlan leány nem pótolja ki szépségével, műveltségével, jóságával a 10 000 forintos differenciát. S ezek férfiak, ezek házasodnak. Ezeknek majd gyermekük lesz, és ezeket a gyermekeket ők még nevelni fogják. És Isten majd ezeket az embereket még meg is áldja,
hiszen Isten jósága mérhetetlen, olyan édes, csacsogó leánykával, amilyen te vagy, aranyvirág. Dalolj, dalolj, édes kicsi lányom, hadd csengjen a ház, az udvar, csengő éneket talán előzi bús gondolataimat.

Benedekelek testamentum Jankónak, aranyvirágnak. Felolvasta Schnell Ádám. Hangmester Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Lacó Zoltán Vince zongora versenyének részletét Zentai Károly és az Anima Muzicé kamarazenekar szólaltatta meg. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Közölte Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök közösségi oldalán. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény az ígéretek szerint a kormánytól független, különleges nyomozati jogkörökkel rendelkező szervet hoz létre. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet és felügyelet alávonást rendelhet el. A Fidesz által a kommunista AVH-hoz hasonlított nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tisza párt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen. A Helsinki Bizottság szerint a hivatal hosszú távú társadalmi elfogadottságát az is meghatározza majd, hogy működése során mennyiben érvényesíti a jogállamiság biztosítékait. Elfogadta ügyrendjét az Országgyűlés gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága első szerdai ülésén. Ponyi Miklós alelnök kifogásolta, hogy az ügyrendre tett Tiszás javaslat olyan értékítéleteket tartalmaz az elmúlt 16 évről, amelyeknek egy feltáró munka után lehet csak létjogosultsága. A testületnek december 31-ig kell elkészítenie jelentését. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója, Bangó Sándor áldozat, közölte Ponyi Miklós országgyűlési képviselő szerdán sajtótájékoztatón. Az ellenzéki politikus hozzátette, volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofilvád, ami, idézzük, az elmúlt időszakban darabjaira hullik. Ponyi Miklós azt mondta, információik szerint Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. A Fidesz-KDNP kedden MTI-hez eljutatott közleményében úgy fogalmazott, a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták. Jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Szerdán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány néha hirdetett kormányzati vagy önkormányzati programokat, az önkormányzatok pályázhattak a belügyminisztériumnál rászoruló családok támogatására, de a támogatás vagy egyáltalán nem jutott el az érintettekhez, vagy túl későn, mondta Kármán András pénzügyminiszter. Harmadfokú hőségriasztás érvényes Magyarországon csütörtöktől jövő hét keddig. Ismét életbe lép a vörös kód. Szerdán megkezdték a Paksi atomerőmű harmadik blokkjának leállítását, a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. A miniszterelnök közlése szerint Magyarország villamos energia ellátását a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti. Végül hazánk időjárásáról. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, a hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük a kerengő korábbi adását.

0: Az ejtőernyős sport viszonylag fiatal, azonban a technika kialakulását követve mégis nagy múltra visszatekintő története van. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Tavasszal egy vidéki ejtőernyős klubban megismerkedtem két elhivatott ejtőernyőssel. Velük beszélgetek a Kerengőben, elsőként a múltról.
1: Én Márk Zoltán vagyok, a Hungary Skydive-nak a egyrésztről oktatója, másrésztről kamerása. Igazából az 1300-as évekről vannak az első feljegyzések Kínából, ahol akrobaták a császárnak mutogatták a tudásukat, tehát épületek tetejéről, meg fák tetejéről ugráltak le, kezdetleges ejtőernyővel. Utána az 1500-es években Leonardo da Vinci tervezett egy ejtőernyőt, ami csak papíron, tehát nem valósították meg, csak tervrajzok voltak. Ennek az az érdekessége, hogy 2000-es évek tájékán egy lelkes, azt hiszem francia csoport megépítette, és ki is próbálták, és kiderült a valóságban is, hogy működik. A modern rész az az első világháború előtti időszakra tehető, tehát ott kezdték el fejleszteni az ejtőernyőzést, azonban a nagyhatalmak úgy döntöttek, hogy nem érdemes fejleszteni, mert a repülőgép drága, és a pilótákat arra fogja ösztönözni, hogy kiugorjanak a repülőgépből, tehát az ejtőernyő nem jó dolog. Majd később rájöttek, hogy az ejtőernyőkkel katonákat lehet juttatni az ellenséges vonalak mögé, úgyhogy mégiscsak jó dolog, tehát elkezdték fejleszteni, és a második világháború előtt már nagyon-nagyon modern, tehát az akkori viszonyoknak megfelelő modern körkupolás ejtőernyők voltak, amiket irányítani kevésbé lehetett, de nagyon-nagyon nagy biztonsággal lehetett vele földet érni. Utána már az 50-es, 60-as években a civilek kezdték el fejleszteni főként, tehát a katonaság megmaradt a biztonságnál, és a civilek kezdték el fejleszteni az ejtőernyőket. Ez a mai napig tart, tehát gyakorlatilag évente jönnek ki új konstrukciók, új ötletek, új kupolák, más megoldások, biztosító berendezések. Tehát most már elmondhatjuk, hogy egy olyan technikai eszköz lett, amivel nagyon-nagyon nagy biztonsággal lehet a tevékenységet űzni. Ezt úgy kell érteni, hogy az elmúlt 30 évben technikai problémából már nem halt meg ejtőernyős, csak emberi hibából gyakorlatilag.
0: Mikor a datálható a hazai ejtőernyőzés?
2: Csanár Zsolt vagyok, Csacsa, és én is a Hungary Skydive-nál vagyok tandempilóta, régi operatőr, közel 100 éves történetéről tudunk az ejtőernyőzésnek az országban is, én azt gondolom.
1: Igen.
2: Van ilyen könyvünk is, hogy Magyarország 100 éve az ejtőernyőzéssel, úgyhogy...
1: Nagyon sokáig az is csak katonasságon belül volt, tehát a civilek nem csinálták, de gyakorlatilag tehát a második világháború után főleg az MHSS mozgalom volt az, amelyik elérhetővé tette a fiatalok számára, még anélkül is, hogy ezért katonának kellett volna menni, és utána már ők megtehették azt, tehát megvolt a tudásuk, képességük, megtehették azt, hogy ők vásároltak maguknak ejtőernyőt, és akkor civilként is lehetett sportolni, tehát nem csak a katonaság keretein belül.
0: Tehát akkor vegyük ketté, van a katonaság, ahol lehet ezt a tevékenységet végezni, illetve a civil sport.
1: Igen.
0: És a versenysport irányítója, azt tudom, hogy a Magyar Repülőszövetség.
1: Hát...
0: Igazából mit irányít?
1: Erre nagyon nehéz válaszolni. A versenysport érdekes módon főként a katonaságnál van. Tehát azok az ágak, amik versenyágak, tehát a célbaugrás, főleg meg a formaugrás, a civil sportban ez nem nagyon jelentős. Tehát a civil területen másfajta versenyeket rendeznek, tehát formaugrásokat, meg itt már a Birdman ruhás versenyeket rendezik.
2: Free fly,
1: igen.
2: Nagyon divatos dolog most.
1: Igen.
0: Ti részt vesztek versenyeken, Zsolt?
2: Most már nem, ugye annyi a tandem, ami miatt ugye itt vagyunk, hogy kiszorulunk ebből a sport részéből, de hát mi vagyunk azok az úttörők, akik megismertetjük ezt a sportot tulajdonképpen az emberekkel, és talán majd belőlük lesz versenyző egyszer.
0: Milyen a kiképzés?
1: Többféle kiképzés van, mi az úgynevezett TAFF nevű kiképzést csináljuk, ez azt jelenti, hogy szélcsatornában kezdődik a képzés, tehát a tanuló bemegy a szélcsatornába teljesen védett körülmények között, gyakorlatilag elsajátít mindent, amit a zuhanásban, tehát testtartásban, tehát ahogy ő neki ott viselkedni kell, és amikor látjuk, hogy ott már biztonsággal mozog, akkor elmagyarázzuk neki, hogy tulajdonképpen mit kell csinálni az ejtőernyővel. Most nagyon viccesen mondom, mert azért ez ennél lényegesen komolyabb. Majd fogjuk, fölvisszük 4000 méterre, és kiugrunk.
2: Tehát már az első ugrás, az magasról történik, igen. És ebből van egy bizonyos talán...
0: És az tandem vagy egyedül?
2: Nem, egyedüli. Tehát egyedül. Az oktatóval.
1: Az oktató fogja őt a kiugrásnál, egy... meg zónás közben, de hát nyilván, ha kinyitja az ejtőernyőt, akkor már egyedül van.
2: Egyedül, de van egy rádió, amivel igen. Instrukciókat kap. Ez egy egyirányú rádiózás, tehát nem arról van szó, hogy megbeszéljük, hogy mi történt, hanem instrukciókat kap, hogy erre kell fordulni, mit kell csinálni, és ebből látjuk, hogy...
1: Gyakorlatilag levezényeljük a földre, rögtön már az első ugrásánál, tehát mondjuk, hogy mikor, merre forduljon, mikor lebegtessen, tehát eléggé védett körülmények között történik az oktatás, bár ijesztő, hogy az első ugrás az után nyilván fölmegy 4000 méter, és kiugrunk a repülőgépből.
2: És ebből kifolyólag viszonylag rövid idő alatt ejtőernyőssé válhat az ember, és önállóan ugorhat. Van 9 darab ilyen tematikai ugrás, és hogyha nem kell ismételni.
1: Tehát, hogyha valaki nagyon ügyes, akkor az elméleti oktatás leszámítva meg a szélcsatornát, maga a gyakorlati képzés repülőgépből az azt jelenti, hogy 2 hétvége alatt.
0: Ti mióta viszitek ezt a sportot?
2: Én is tandemmel kezdtem annak idején, 92-ben ugrottam. Ez körülbelül arra datálható, én azt gondolom Magyarországon a tandem is, vagy igen, akkor jelent meg akkor a 90-es kezdődött. Évek elején. És hát azóta kisebb-nagyobb intenzitással, de folyamatosan.
1: Én később kezdtem, én 2000-ben kezdtem el, tehát.
0: Milyen élmények fűznek ehhez a sporthoz?
2: Csuda jó élmények, ugye maga az ejtőernyős közösség, a repülőtéren való lét és az ottani élmények, ez is egy idézőjelbe zárt közösség az ejtőernyősök, és mivel ilyen extrémebb dolgot űzünk, ezért egy kicsit talán vagányabbak és több a móka, mint máshol. Én azt gondolom.
1: Nekem a legnagyobb élményeim azok a tanulók, akik jól megoldják a feladatot a levegőbe. Tehát azt látni, hogy egy tanuló, akit az ember kiképzett, nagyon jól mozog, sőt, meg tud csinálni mindent, nekem igazából ez az élmény.
2: A tandemnek ez az egyik legnagyobb fizetsége, amikor a tandemutas eljön, és úgy megy mosolyogva el, hogy olyan dolgot adtunk neki, amit soha sehol máshol nem kaphat.
0: Kikből lesz a jó ejtőernyős? Maradva a sportnál.
1: Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Nyilván kell hozzá egy jó felfogás, testtudatosság és gyorsaság. Tehát az ejtőernyőzésben az egy eléggé meghatározó dolog, ugye a gravitáció, amivel nem lehet viccelni, és amikor vészhelyzet van, akkor ott a döntésre nagyon korlátozott idő áll rendelkezésre. Tehát egy gyors vészhelyzetet azt mindennel együtt egy olyan 2-2,5 másodperc alatt már tudni kell az embernek, hogy hogy oldja meg.
2: Főleg a gyorsvész helyzetnél ugye azért van szükségre egy gyorsaságra.
0: Azt tanítható?
2: Én azt gondolom, igen. Hogy igen. Másodpercenként 50 métert süllyedünk körülbelül a levegőbe. Tehát akkor ez a 2,5 másodperc, ez azt jelenti...
1: 125 méter.
2: Így van. Tehát a magasságnak azért lennie kell még, hogy ezt az ember el tudjon dönteni, hogy mit csinál, és hogy oldja meg azt a helyzetet, és még utána biztonsággal létre is jön minden, amit ő eltervezett, hogy nyíljon az a tartalék, leoldja, vagy bárhogyan megoldja azt a helyzetet.
0: Beszélgettünk korábban meg személyes tapasztalataim, hogy tulajdonképpen drága ez a sport napjaimban.
2: Hát nézőpont
1: ez
2: kérdése.
1: Ez nagyon relatív.
2: Valóban a futásnál azt mondjuk, hogy az a legolcsóbb, de már az sem olcsóbb, hogy 50-60 ezer forintért veszünk egy futócipőt, amit, mint ami, hogyha valaki fut, akkor 2 hónap alatt lerúg meg a ruhát, tehát relatív. Én azt gondolom, hogy igen, valóban nem olcsó, de nem tartozik szerintem.
1: Nem, egyáltalán.
2: Annál, hogy lemenjünk, rúgjuk a labdát a grundra, és a focizzunk a srácoknak, annál azért
1: annál
2: több
1: drágább.
2: Pénz kell, és annál drágább valóban.
0: Milyen szabályai vannak az ejtőernyőzésnek?
2: Hát
0: milyen jogi rendelkezések vonatkoznak rá?
1: El kell végezni egy tanfolyamot, tehát csak az ugorhatnak, kinek érvényes papírja arról, hogy ő elvégzett egy tanfolyamot, van érvényes orvosi engedélye, és az ejtőernyő, amivel ugrik, mindenfajta engedéllyel rendelkezik. Tehát az ejtőernyő, tudni kell, légijármű Magyarországon jogilag, azon belül repülőeszköz. Ennek megfelelően ugyanúgy, mint az autónál vagy a repülőgépeknél, forgalmival, rendes forgalmi vizsgával kell, hogy rendelkezzen, kell, hogy legyen rá kötelező biztosítás. Tehát ha mindennek megfelel, akkor elmehet és ugorhat. A tanfolyam orvosi, és hogy az ejtőernyőnek meg legyenek a papírjai.
2: Hasonló párhuzam, igen, a vezetéshez kapcsolatosan van egy legalacsonyabb kor, ahol el lehet kezdeni szülői engedéllyel, és gyakorlatilag onnantól...
0: Tehát kiskorú is elkezdheti.
2: Igen, 16 év talán akkor, vagy valami.
1: Hát erre most nem emlékszem törvényileg, de nem 16 évesen már biztos.
2: Igen, akkor már szülői engedéllyel el lehet kezdeni, és nyilván lehet kedni, és hogy szoktuk mondani, siker, ez soha nem a lift, hanem a lépcső vezet föl, és hogyha ez betartja az ember, akkor tényleg bármi lehet belőle az ejtőernyőzésben is.
0: Említetted, Zsolt, a zárt közösséget. Igen. Mégis milyen ez a közösség?
2: Hát én nagyon jól érzem, saját tapasztalataimról tudok beszélni. A móka és a jókedv ez a legfőbb ismérve a dolognak, de hát te is jártál a repülőtéren nálunk, talán láttad is ezt a dolgot. Az az érdekes ebben, hogy mókázunk, kacagunk, de nagyon komoly dolog és komoly koncentrációt igényel ez, amit csinálunk valójában. Tehát ott tényleg van az a másfél, két, három, öt perc, amíg földet érünk és zuhanunk, tehát ott azért oda kell figyelni, ott nem lehet bohóckodni gyakorlatilag, ahogy a Zoli is mondta, hogy a viszonylag pici idő áll rendelkezésre, hogy megoldjuk a dolgainkat, de egyébként ugyanúgy, mint bármi más sport, van közöttünk kamionsofőrtől, orvosig, ügyvédig, tehát mindenki jelen van, én azt hiszem képviseli magát az egyterműs társadalomban, igen. Sőt, hát fiatalok is vannak nemzetközi versenyen híres embereink, magyarok, akik a szélcsatornában is, vagy az ejtőnyésben is értek el olyan eredményeket, a katonai ejtőnyésről beszéltünk, hát a világ öt legjobbja közé sorolják a magyar katonai ejtőnyős csapatot, sőt voltak világbajnokok, éppen most ért véget a bajnokság, tehát azt gondolom, hogy nagyon sokszínű az a társaság és társadalom, mint az ejtőnyős társadalom.
0: Milyen versenyek vannak napjainkban? Katonai is van, vagy civil is?
2: Mind a kettő szakág van, éppen a Magyar Ejtőnyős Szövetség is rendez folyamatosan versenyeket, formaugró versenyeket, célbaugró versenyeket, sőt most wingsuit is lesz, hogyha jól tudom, megint nemzeti bajnokság. Úgyhogy nagyon-nagyon széles a paletta, és tényleg nagyon sok ágból áll, én azt gondolom, az ejtőernyős versenyzési lehetőség is.
0: Mennyire változtak az ernyők az elmúlt évtizedekben?
2: Hát ugyanúgy, mint a technikai fejlődés az elmúlt 10 évben is, én azt mondom, hogy ahogy az Zoltán az előbb mondta, évről évre változnak. Tudni kell azt, hogy az ejtőernyő profilja hasonló, mint a repülőgép profilja.
1: Repülőgép szárny, tehát szárny pontosan profilja. Ugyanúgy viselkedik. A legnagyobb változás az volt, hogy a körkupoláról átálltak a gyakorlatilag a mostani már repülőgép szárnyat idéző kupolákra. Minden évben jön ki új típus, új fejlesztés. A legnagyobb áttörés azok a biztosító berendezések.
2: Ez egy nagyon fontos rész.
1: Tehát ami azt jelenti, hogy most már egy ejtőernyő úgy néz ki, hogy 2 darab ernyő van benne. Van benne egy úgynevezett tartalékernyő, tehát amit napi szinten nem használ az ember, az arra van, hogy ha baj van, akkor az életet ment. Illetve ehhez tartozik egy olyan műszer, amelyik tudja, hogy az ember most mennyivel zuhan és milyen magasan van. Ez azt jelenti, hogy nincs nyitva ejtőernyő, akkor ő automatikusan kinyitja a tartalékernyőt. Tehát ha valaki ájultan kiesik egy repülőgépből, akkor is ki fog nyílni az ejtőernyő, mert a biztosító berendezés kinyitja. És itt a fékek segítségével ideális siklószögre van állítva a kupola, ami azt jelenti, hogy a legkisebb süllyedésre. Tehát még ájultan is nagy valószínűséggel, kisebb sérülésekkel lerakja a földre az ejtőernyő az ájult embert.
0: Kihajtogatja az ejtőernyét én saját magamnak?
2: Igen, ez egy legenda, hogy minden ejtőernyős magának hajtja az ernyőt, de én nem találkoztam még olyan ejtőernyősök, hogy szeret ejtőernyőt hajtani, tehát vannak erre külön emberek, úgynevezett hajtogatók, pekkerek, akik behajtják. Az ejtőernyősnek az a dolga, hogy felkészült legyen, és megoldja, hogyha történik valami, de persze magunknak is hajtogatjuk az ejtőernyőt, hogyha rákényszerülünk, de...
1: Meg ami lényeges, a tartalékernyőt, azt csak olyan ember hajthatja, akinek erre külön vizsgálja, külön papírja
2: van. Van.
1: Tehát a tartalék ejtőernyőt egy normál ejtőernyős nem hajthatja be, csak a sajátját. A tartalékernyőt azt el kell vinni egy riggerhez, akinek ez a szakmája, és ő behajtja.
0: De mikor jártam a reptélen, vagy a klubban, akkor nagyon sokan csak ernyőt hajtogattak. Semmi más nem csináltak, csak ejtőernyőt hajtogattak.
2: Annak például, hogy nem is kell, hogy ejtőernyős legyen, tehát tud úgy is hajtogatni ember, aki még életében nem ugrott egyet sem.
1: Ez főleg a spanyol területekre jellemző, hogy a házi asszonyok kiegészítésként eljárnak hajtogatni. Életükben nem ugrottak, nem ejtőernyőztek, nem is, nem is érdekli
2: őket. Nagyon jó ugrott előtt az Empúria Bráván.
1: Empúria Bráván, igen.
2: De délelőtt láttuk, hogy a pénztárba ül bent a boltba a hölgy, és utána jött, és 2 tandemernyőt behajtott, vagy lerakta a hajtási folyamat felét, megcsinálta, amíg én a saját pici ernyőmet nem raktam le a földre, tehát
1: és közben a szomszéd asszonyja a receptet cseréltek, beszélgetve, tehát...
2: És nevettek, pacsisztak,
1: úgyhogy... Ők értenek el.
0: Milyen magasságból lehet kiugrani, mert itt többször elhangzott, hogy a repülőgép 4000 méterre.
2: Hát a leggyakoribb itt a környéken 4000 méter, de van 6 és 8000 méterről is, tehát lehet mindenféle magasság.
0: Mi a különbség, hogy 4000 vagy 6?
1: 4000 az a lélektani, meg az egészségügyi határ. Tehát ugye a repülőgépeken is a nyomás a 4000 méternek megfelelő nyomásra van beállítva. Az egészségügyi szabályzás azt mondja, hogy 4000 méter fölött oxigénnel kell rendelkezni. Tehát nem azzal kell ugrani, csak a repülőgépen kell, hogy legyen oxigén a normális ellátás miatt, de igazából ez egy egészségügyi szabály. Nagy különbség nincs, illetve az egyetlen különbség az az ára. Tehát minél följebb megyünk, annál drágább följutni abba a magasságba. Tehát egy 8000 méteres ugrás az nem kétszer annyiba kerül, mint egy 4000 méteres, hanem 3-4-szer annyiba kerül, hogy az ember fölmenjen, és azon kívül, hogy többet zuhansz, olyan nagyon nagy más élményt nem ad.
0: Tehát nem látványosabb, hogyha fentről ugri.
2: A szabad esés maga több, ahogy mondtam, igen, hogy másodpercenként 50 métert teszünk meg. Itt a határ mellett Ausztriában Punicban szokott lenni egy igen, olyan Skywan nevű gép, ahol 6000 méterre is fölmegy a gép, lehet tandemet is ugrani, de ahogy az Zoltán mondta, ott a 6000 méterért a duplárat kérik el, tehát a 4000 méteres duplárat kérik el, hogy fölmenjünk, és ott valóban ilyen kis szívószálszerű dolgokon a gépben lehet oxigént
1: szipákolni,
2: szipókázni. Nyilván nincs rá szükség, amikor kiugrunk, de ott a lehetőség már előírás, viszont az alapokban ott van 8000 méter, de ott viszont már palackkal ugranak, tehát ott rendesen
1: és tandemet is ugranak.
2: És tandemet is ugranak.
1: Svájcban például egy kedves ismerősünk, ő a specialistája ennek, tehát ő viszi fel azokat a tandemutasokat, akik 8000 méterről akarnak ugrani. Mondok még egy hátulütőt, 40-50 perc, amíg fölér az ember 8000 méterre.
0: Ezt is ki kell fizetni, vagy meg kell fizetni
2: az hát
0: üzemanyagköltséget.
2: Amit eléget a gép, tehát igen, így van, az azért borsos az ára a magas.
1: Ilyen 1500 euró egy ilyen ugrás.
0: Zsolt, te is tandemet ugrasz, ugye, egy hétvégeken, és milyen?
2: Én nagyon szeretem, én örülök, hogy belekóstoltam. Előtte a másik oldalon álltam, tehát a tandemmal szemben is kameráztam. Körülbelül 1500 ugráson van kamerás ugrás. Régóta ott motoszkált bennem, de azért viszonylag lassú léptekkel jutottam el, amíg megfogalmazódott bennem, hogy tandempilóta legyek. Én csak a szépre emlékezem, és én nagyon szeretem azt, hogy jönnek az emberek, ezerféle ember, fiú, lány, férfi, nő, idősebb, erre jut eszembe, hogy sincs nagyon idézőjelben korhatár, mi a Hungary Skydive tartjuk a magyar rekordot. Van egy kedves, szeretett hölgyünk, nem engedőd néninek szólítsuk, ezért csak azt mondom, hogy ő a Zsuzsink. Ő 94, 95 és 96 éves korában egymást követő három évben ugrott velünk, egyet-egyet, tehát hármat ugrott velünk.
0: Tandemet,
2: így van. Most nem olyan régen voltunk nála, jó egészségnek örvend, és ilyen mosolygós szemmel rám nézett, hogy ő idén tölti be a 99-et, és jövőre 100-re, ugye ugrunk még egyet. Nagyon kedves, nagyon jó. Én ezt látom, hogy különböző emberek, fiatalok, idősebbek jönnek, és amit kapnak, és ahogy elmennek a repülőtérről, de ahogy mondtam, ez a fizetség a tandempilótának. Én azt
1: gondolom. Én egy dolgot szeretnék még hozzátenni, ami különleges, hogy nagyon sokszor ugrunk olyan emberekkel, akik valamiben sérültek. Tehát volt látás, hallássérült, mozgássérült, akivel ugrottunk.
0: Ez érdekes.
1: Ezek különleges élmények és nagy kihívások, de nagyon hálás
2: most
1: dolgok.
2: Is libabőrös leszek tőle, amikor egy látássérült fiatalember jött, aki még kontúrokat sem. Teljesen más, ugye értelemszerűen a felkészítés. Lefekszünk a földen, látjuk, hogy mi történik, ő nem látja. Oda mentünk a géphez, ő ugye úgy nézte meg a gépet, hogy végig tapogatta az ajtónyílását, beültünk, hogy honnan kell kifordulni a lábát, hogy kell kirakni a gépből, ez egy kisebb gép volt, egy Cessna, de azt kell mondjam, hogy a látó embereket megszégyenítő módon nyúlt oda és tette oda a lábát és csinált mindent úgy, ahogy azt megbeszéltük előre. Tehát félelmetes, hogy ők mennyire másképp érzik a körülöttük
0: mások
2: lévő...
0: Mások az érzékszerveik.
2: Így van, másképp érzik a körülöttük lévő mindent, és hát azt nem mondjam el, hogy milyen élmény volt, amikor jön a szél szembe, kinyitottuk az ejtőernyőt. Érzed? Igen, érzem, mert ott ugye nem azt kérdezi meg az ember értelmesen, hogy látod, és milyen érzés volt. Ilyen olyan, amikor föld közelben vagyunk, hogy most kell húzni a lábot, tehát félelmetes, hogy mennyire összeszerettek, és mennyire másképp működnek, mint mi, akik látjuk is, hogy mi történik velünk.
0: Neked milyen élményeid voltak, Zoli?
1: Én ezeket általában kameráztam, úgyhogy olyan ezt tudom mondani.
2: Ő szembe szokott zuhanni velünk, igen, és ő örökíti meg.
0: Először
2: ezt
0: ugrik,
2: a dolgot.
0: Aki kamerázik, aztán a tandem?
1: Nem, vagy? Egyszerre ugrik. Egyszerre. Tehát itt pont az a lényeg, hogy az első pár másodpercben nem zavarjuk a tandemet, tehát amíg az úgynevezett stabernyőt ki nem nyitja, de abban a pillanatban, hogy az nyitva van, én már ott vagyok az alakzattal szembe, és végig a teljes zónás alatt én szemből kamerázom, azt, ami történik.
2: Pacsi közben, oda megyek, lehet pacsit menni, adni, kezet fogni tehát... zónás közben, ami igen, még egy plusz élmény, nem az csak, hogy látja az ember és észreveszi, hanem ugyanúgy működik a levegőben is, mint a földön, csak más közeg, és nagyon meglepődik az utas, amikor meg lehet fogni a kamerásnak a kezét. Igen.
0: Volt már olyan eset, amikor valaki szeretett volna ugrani, de végül is nem mert a gépből kiugrani, tandem sem?
2: Ez nagyon-nagyon-nagyon ritka, de van ilyen előfordul azért.
1: De az tényleg ritka,
2: nagyon ritka. Tehát aki önszántából jön oda, és mondjuk nem ajándékba kapta, és ő eltervezte, még ha egy kicsit tart is tőle, és van benne némi félsz, az általában kiugrik. Ott van akkor a tandempilóta, és segít. Olyan szorosan vagyunk összecsatolva, azt persze érzi az ember, mert lássuk be, ez fejben dől el, amikor egy működő repülőgépnek kinyílik az ajtaja, és ott azt kell tennünk, hogy oda megyünk a nyitott ajtóhoz, és ott kiugrunk. Tehát ez egy olyan ember, aki nem szokta meg ezt a dolgot, azért neki ott érzem én tandempilótaként, hogy egy kicsit tart, ellentart, de itt a tandem...
3: Befeszít.
2: Így van, a tandempilóta ilyenkor segít picit, és kibillenünk.
1: Nagyon oda kell figyelni a tandemutasra. Lehet mindenkivel ugyanúgy bánni. Tehát
3: de hát aki... nem ismeritek, akivel ugratok.
1: De mire odajön, és mire felkészítjük, addigra sokat tudunk.
2: És az pont nagyon az a lényeg a történetnek, a tandempilóta pont azért tesz föl, hol vicces kérdést, hol komolyat, hol ilyet, hogy meglássa a reakciót. És ebből lesz. De nagyon rövid idő alatt. Ugye azt el kell dönteni. Igen.
1: És tudni kell, hogy most őt bátorítani kell, vagy van, akit éppen le kell törni. Tehát mindenkinek a megfelelő viselkedést kell segítségül adni, ahhoz, hogy a legjobban élvezze az
2: ez
1: ugrást.
2: Is nagyon izgalmas rész, ez az ember ismeret, hogy föl kell térképezni viszonylag rövid alatt. Nyilván ez alatt 100%-ra nem lehet, de 70-80% az embert föl lehet térképezni, hogy ő valószínűleg hogy fog reagálni. Mert gyakorlatilag, amikor ez a felkészítés megvan, azzal például megnyugtatjuk az utasokat, amikor viszonylag rövid idő alatt sokat mondok el, hogy mit kell csinálni kézzel állva, mi történik velünk, hogy amikor egy ránézek a végén, akkor mondom, hogy nyugi, tudom, sok az információ, de azt azért el kell mondjam, hogy minden úgy van kitálva, hogy nem tudsz elrontani semmit. És akkor itt egy picit megnyugszunk, és jaj, de jó.
3: De úgy láttam, amikor a reptéren jártam, hogy nagy az érdeklődés az ugrások iránt.
2: Igen, bár 5-10 évvel ezelőtt háromszor ekkora volt, tehát mondhatom azt, hogy ez igen. Is egy picit csillapodott, ugye a kialakult helyzetek miatt nem segített rajtunk, ugye a pandémia sem, ez a helyzet sem, ami most a világban van, ugye gazdaságilag, de hála jó Istennek azért van érdeklődés még mindig, és kíváncsiak az emberek, és ezt a dolgot is ki szeretnék próbálni.
3: Mi az, ami még mindig újdonságot ad, ami megfog?
2: Minden ugrás más,
1: én azt gondolom. A következő ugrás, inkább így mondanám.
2: És ez egy szerelem, azért lássuk be. Pont ezért, hogy amit beszéltünk, hogy ez nem hivatásszerűen tudjuk csinálni, sőt az országban szerintem kevesen is vannak, aki ezt az ejtőernyőzést hivatásszerűen űzi. Tehát mindenkinek van egy civil foglalkozása. Én például fuvarozással és raktázással minden másra foglalkozom, mint egy civil ember, és ez a hétvégi szerelem.
3: Tehát amikor... minden hétvégén mész ugrani.
2: Így van, így áprilistől októberig.
1: Áprilisok, tehát szezonja van Magyarországon.
3: Ez a szezonja. Ja, van szezonja.
2: Így van, így van. Október után már olyan hűvös fönt a dolog, és nem ideális, hogy akkor befejezzük
1: akkor
2: október
1: végével. Akkor csak mi ugrunk, tehát tandemutas nem viszünk, de az elmebetegek, tehát nem, már mint mi.
2: Jó értelem.
1: Tehát teljesen normális az, hogy szilveszter, az egy hagyomány, hogy szilveszterkor ugrunk, így pedig van. Olyankor ritkán van meleg.
3: Éjfélkor?
1: Nem, mert a sötét mentett nem éjszakai ugrás, hanem 31-én szépen napközben fölmegyünk.
2: Már nem találkoztunk egy-két hónapja, egy a társaság, ugye? Akkor mindenki örül, hogy a reptéren lehet, meg még ugrunk.
1: Van, hogy siover álbum, mert annyira hideg van, tehát ilyenkor fönt azért -35-40 fok van 4000 méteren.
3: Tehát ezért valójában az ejtőernyezés meghatározza az életeteket, a mindennapokat.
2: Mondhatjuk, hogy egy életforma, igen. Abszolút mondhatjuk, igen. Bár hozzáteszem, hogy nekem az ejtőernyőzés nekem a civil életben is nagyon sokat adott. Pont ez, amit Zoltán mondott, tehát ez a döntésképesség. A civil életben is egy nagyon fontos része az életünknek, hogy döntsünk. Nem is szoktuk mondani, jó vagy rosszul, dönteni kell. Az kijel egy utat, és utána megint van egy elágazás, és újra dönteni kell. Na hát ez az ejtőernyőzésből szinte ugyanígy van.
0: Kedves hallgatóink, Márk Zoltánnal és Csanádi Zsolttal beszélgettünk. A technikai munkatárs Bolyás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a kerengőt.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Kovács Évát, a Károli Gáspár Református Egyetem most végzett szociológia mesterszakos hallgatóját, aki jelenleg a Corvinus Egyetem PhD hallgatója.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: A Mártai Tanulmányok június 29-én tartott legújabb lapszámának bemutatóján egy kerekasztal beszélgetés vehettünk részt, ahol Kovács Éva a Máltai Tanulmányok 2026 második számában megjelent a Közösségi Elköteleződés Születése című tanulmány egyik szerzőjeként az önkéntes munkával és az önkéntes szolgálattal kapcsolatos kutatásaikról beszélt. Kezdjük a beszélgetésünket onnét, Éva, hogy miért ezt a témát választották, hogy indult ez a kutatás?
2: Ez a kutatás, ez a Károli Gáspár Egyetem szociológia mesterszakosoknak egy úgynevezett projektfeladat tantárgy csomagjához kapcsolódik, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy 3,5 éven keresztül kell a hallgatóknak így csoportosan egy kutatást elkészíteniük, onnan kezdve, hogy a legelső órán indul az ötletelés, hogy kit mi érdekel, ki miért szeretne szociológus lenni, milyen gondolataink vannak, mit kutatnánk szívesen, egészen addig, hogy a végén ebből egy kifejezetten hosszú tanulmány íródik az utolsó 1,5 évnek a végére, ez eddig kötelező, és akkor utána, hogyha ebből cikket szeretnének néhányan tudományos folyóiratba megjelentetni, az már nem volt kötelező, de hogy ennek az eredményét lehet a Máltai Tanulmányoknak a legfrissebb számában olvasni. Úgyhogy ez innen indult egy ilyen egyetemi projektből, és a most végzett csoportnak a közös érdeklődéséből kerültünk így az önkéntes munkához, és abból született ez a tanulmány, amit végül megjelentettünk.
1: Nagyszerű volt ott Éva beszámolója magáról, a tanulmányról, a kutatásról, a kutatás módszeréről, de azért említsük meg a többi szerzőt.
2: Hát a kutatásnak a vezetője és a tanárunk ezeken a tantárgyakon dr. Bodor Eranusz Eliza, ő az első szerző a cikkben, és akkor akik még részt vettek ennek a cikknek a megírásában, ő Német Katalin és Goffa Tíme a hallgatótársaim, de hát természetesen köszönettel tartozunk mindenkinek, aki dolgozott ezen a projekten az elmúlt 2 évben.
1: Nagyon izgalmas elolvasni is a tanulmányt, de ott ön elmondta ezen a kerekasztal beszélgetésen, hogy tulajdonképpen 2 módszert alkalmaztak, egy online kérdőívet, illetve interjúkat is készítettek arról a témáról, hogy miért, hogyan válik valaki önkéntessé, melyek a legfontosabb motivációi. Emeljünk ki néhányat ezek közül, arra kérem.
2: Ami érdekessége a mi kutatásunknak, hogy ugye a nemzetközi szakirodalom az azt mondja, hogy 2 féle nagyon fontos motivációs tényező van. Az egyik az, hogyha az ügynek a fontosságában hisznek azok, akik önkéntes munkát végeznek, és a másik, amit még a nemzetközi szakirodalom kiemel, az az, hogy önfejlesztés céllal, ez majd jól mutat az önéletrajzomba, a típusú gondolkodásból végeznek sokan önkéntes munkát, és ami nagyon érdekes, ami itt a mi kutatásunkban történt, hogy itt ez a jól mutat az önéletrajzomban típusú motiváció, ez gyakorlatilag alig jelent meg, tehát amit mi találtunk, az túlnyomó részben az volt, hogy az ügynek a fontosságában hisznek azok, akik az önkéntes munkát végzik. Nyilván ez nagyon sokféle lehet, a környezetvédelemtől kezdve az oktatáson át, nagyon sokféle területről érkeztek a kitöltők, azok, akik válaszoltak a kérdéseinkre, de tulajdonképpen ez a fő üzenet, hogyha az ügynek a fontosságában hisznek, akkor szívesen fognak önkéntes munkát végezni.
1: A tanulmányt olvasva kiderül, hogy anonim volt a kutatás, de önök idéznek ebben a tanulmányban indokokat is, hogy ki miért vállalta. Remek grafikonok vannak ebben a tanulmányban, és itt több oldalról közelítik meg az önkéntes munkában való részvétel lehetőségét. Melyek ezek a legfontosabb indokok?
2: Amit kiemelnék, hogy ugye azt nagyon sokan kutatják, hogy milyen szociodemográfiai háttere lehet annak, hogyha valaki önkéntes munkát végez, és a mi kutatásunk is tulajdonképpen azt erősítette meg, amit korábbi számtalan önkéntes kutatás megerősített, hogy a demográfiai tényezők azok valamennyire befolyásolják azt, hogy ki mennyire, hogy egyáltalán részt vesz önkéntes munkába, és ha igen, akkor hogyan, milyen rendszerességgel, milyen mélységben, de hogy ezek kevéssé magyarázzák meg azt, amit tapasztalunk. Tehát például a mi kutatásunkban az jött ki, hogy a nem vagy az iskolai végzettség az egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy ki milyen rendszeresen végez önkéntes munkát, viszont az életkor, valamint a családi állapot a szignifikáns összefüggést mutatott azzal, hogy ki milyen rendszerességgel végez önkéntes munkát. Itt ugye többnyire az jött ki, az életkornál nagyon érdekes mintát

0: Azatot mutat az, hogy a fiatalok, tehát mondjuk a 25-34 éves korosztály, ott sokan vannak azok, akik folyamatosan vagy rendszeresen végeznek önkéntes munkát. Ezután a 35-től 44-ig korosztályban beszakad, ott a néha a legjellemzőbb válasz, és akkor utána 45-től fölfelé kezd el megint nőni azoknak az aránya, akik folyamatosan vagy rendszeresen végeznek önkéntes munkát. És ebből is, illetve a kutatásunknak több aspektusából is lehet következtetni arra, hogy ugye nem is feltétlen egy demográfiai tényező az, ami nekünk meg fogja mondani a választ, hanem inkább komplexen az élethelyzet az, ami befolyásolja a leginkább azt, hogy ki mikor mennyi önkéntes munkát tud végezni. Ugye, ha belegondolunk, ez a 35-44-es korosztály, ez nagyon logikus, hogy ilyenkor van egyszerre az, hogy fiatalok a gyerekek, történik a karrierépítés, annyi minden az életben, teljesen logikus, hogy ilyenkor háttérbe szorul az, hogy ki mennyi önkéntes munkát tud végezni, és utána ez később kezd el újra felmászni. És hogy miért fontos ez az egész, hogy ki mennyi önkéntes munkát végez? Nyilván ugye a szervezetek, akik foglalkoztatnak önkénteseket, szeretnék, hogyha minél több önkéntes tudnának, minél többet foglalkoztatni, ez persze valahol érthető, de hogy az utóbbi évtizedekben megjelent az a diskurzus a szakirodalomban, ami az önkéntes munkával foglalkozik, hogy felütötte a fejét egy ilyen úgynevezett epizodikus önkéntesség, aminek az a lényege, hogy valaki nem rendszeresen, elkötelezetten minden szerdán délután osztáson vesz részt, vagy valami ilyen módon, tehát hogy nem így önkénteskedik, hanem nagyon ilyen projekt alapúan néha beugrik, csinál valamit, eltűnik fél évre, utána megint egy másik szervezetnél csinál valami mást, utána 3 hónap szünetet tart, hogy nagyon ilyen fragmentáltan vesz részt az önkéntes munkában. És hát a kérdés az, hogy ugye miért, meg hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogyan lehet ezt szervezetként kezelni, milyen oka lehet ennek. És ami a nagy tanulsága nem csak a mi tanulmányunknak, tehát hogy ezt már csak is leírták, ez abszolút nem a mi találmányunk, hogy ez az epizodikus önkéntesség, ez nem rosszabb, mint a rendszeres önkéntesség, hanem egy teljesen más formája az önkéntes munkának, és ez egy logikus válasz arra, hogy mennyire fragmentált lett az élet, és mennyire ilyen rohanó világban élünk, ahhoz igazodtak az emberek ezzel a fajta változással, hogy ez egyáltalán nem baj, hanem ez egy újfajta jelenség, amivel mind az embereknek ugye egyéni szinten, de mind az önkénteseket foglalkoztató szervezeteknek is ezzel kell kezdeni valamit.
1: A máltai tanulmányok legújabb számának bemutatóján, ezen a kerekasztal beszélgetésen többször felmerült az a kérdés, hogy hogyan segíthető elő az önkéntesség rendszeressé, folyamatossá válása.
0: Ami a kutatásunkból kiderül, ugye egyrészt ez az élethelyzetekhez való igazodás, amiről az előbb beszéltem, ez mindenképpen fontos, de hogy amiről az interjúk során beszámoltak az alanyok, az volt, hogy nekik nagyon sokat jelent az, hogyha a szervezet, ahol önkéntes munkát végeznek, olyan jól strukturált, hogy van látható útja annak, hogy ők hogyan tudnak ebbe bennmaradni, hogyan tudnak itt nem karriert építeni, mert ugye ez nem feltétlen arról szól, de hogy hogyan tudnak itt előre haladni ebben a munkában. Úgyhogy én mindenképpen ezt emelném ki, és akár ez egy ilyen, nem tudom, tanács is lehet a szervezeteknek, akik önkénteseket fogadnak, hogy egyrészt legyen lehetőség arra, hogy különböző módokon kapcsolódjanak azok, akik szeretnének, tehát hogy ne legyen elvárás az, hogy valaki rögtön írjon alá egy szerződést, hogy ő minden kedden és pénteken ott lesz, ez sok ember nem fogja tudni megcsinálni, és nyilván vannak olyanok, akik meg igen, de hogy sokan nem, és a másik, hogy legyen látható az, hogy ebbe a szervezetbe akkor hogyan lehet kapcsolódni, milyen utak vannak a szervezeten belül. Ez talán hozzá tud járulni ahhoz, hogy valaki benne maradjon egy ilyen szervezeti önkéntességben. Nagyjából ezt jelezték vissza azok, akikkel interjúztunk.
1: A kedves rádió hallgatók is tudják, hogy nagyon sok lehetősége van önkéntes munkának, amellyel segíthetünk, ahogy ön fogalmazott itt a kerekasztal beszélgetésen az embertársainknak. Kiemelte, és ez a szervezetek oldaláról lehet fontos, a visszajelzést. Aki önkéntes munkát végez, kapjon vagy azonnal, vagy kis idő múlva visszajelzést a munkájáról.
0: Ugye pszichológiailag ilyen az ember, hogy szereti a pozitív visszacsatolást, de hogy igen, ez egy sajátossága, valószínűleg nem mindegyiknek, de nagyon sok önkéntes munkának sajátossága tud lenni az, hogy ott, hogyha nem tudom, egy ételosztásról beszélünk, vagy akár egy véradásnál is, hogyha nem tudom, 2 nappal később jön egy SMS, hogy felhasználtuk a vért, amit adott, akkor az rögtön mutatja, hogy ennek volt értelme. Tehát, hogy akkor igenis jó volt az, hogy feláldoztam a vasárnap délutánomat arra, hogy most akkor itt ebben részt vettem, mert hogy látom, kézzelfogható az, hogy milyen eredménye van annak, amit csináltam. Még mondjuk szerintem azért sokan adott esetben mondjuk irodai munkánál, vagy ilyesminél, ahol Excel céltáblákat nézegetnek, ott nem biztos, hogy egyértelműen látszik az eredménye annak, hogy ezt most miért csináltam, és ez mire volt jó. Még az önkéntes munkák azok nagyon-nagyon gyakran ilyenek, hogy elmegyek egy állatmenhelyhez hétvégi kutyasétáltatásra, és akkor ott a kutya rögtön jól érzi magát, hogy kimentünk, tehát hogy ez így azonnal megvan, hogy ez egy nagyon jó dolog, és hát szükségünk van ilyen élményekre, ilyen embernek lenni, azt hiszem, hogy ezt keressük, ezt a fajta azonnali visszacsatolást, hogy ez igenis jó volt. Úgyhogy ez nagyon fontos.
1: Az önök a közösségi elköteleződés születése című tanulmánya hangsúlyozza azt is, fontos, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy valaki önkéntesként bekapcsolódjon egy munkába, egy feladatba. Mennyiben segíti ezt az iskolai közösségi szolgálat?
0: Akikkel kérdőíves kutatást végeztünk, 241 ilyen ember volt, nekik nagyjából a felük azt jelezte vissza, tehát ilyen 50%-uk, hogy ők vettek részt iskolai közösségi szolgálatban, és hogy ugye akik nem vettek részt, legidősebb kitöltőnk 88 éves volt, tehát hogy valószínűleg ők azért nem vettek részt, mert hogy az ő iskolás korukban ez nem volt kötelező. És persze itt van egy ilyen torzítás, hogy eleve önkénteseket kérdeztünk meg, tehát hogy ott persze, hogy nagy arányban lesznek azok, akik mondják, hogy vettek részt önkéntes munkában, tehát hogy ebből így nagyon messze menő következtetéseket nem szabad levonni. De az a lényeg, hogy az, hogy megmutatjuk a gyerekeknek azt, hogy van egy ilyen lehetőség, önkéntesnek lenni jó, ott adott esetben, hogyha kipróbálják az önkéntes munkát, megkapják ezt a visszacsatolást, amiről most az előbb beszéltünk, hogy is rögtön látják, hogy ennek volt értelme, ez egy jó dolog, örömet okoztam valakinek, vagy létre tudott jönni egy sportesemény azáltal, hogy segítettem kirakni a bójákat, vagy valami ilyesmi, hogy akkor ez megmutathatja azt, hogy ez nagyon jó, és akkor ez kinyithatja ezt a kaput. De hogy ugye az meg a másik, amiről egy kicsit korábban beszéltünk, hogy ugye nem csak az a fontos, hogy jónak gondoljanak egy ügyet, hanem hogy az élethelyzetnek is olyannak kell lennie, hogy be tudjon valaki kapcsolódni ilyen önkéntes munkába, tehát hogy ez önmagában nem elég, hogy van ilyen iskolai közösségi szolgálat, és hogy valamennyi önkéntes munka kötelező. A kifejezetten ezt az iskolai közösségi szolgálatot vizsgáló kutatások is azt mondják, hogy azért ez még nem teljesen egyértelmű, hogy ennek milyen hatása volt, de az, hogy az ablakot kinyitjuk erre, ez mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy többen végezzenek utána tartósan önkéntes munkát. Tartósanba beleértem azt is, hogy akár ezzel a folytonos és epizódikus jellegnek a váltogatásával, tehát hogy ugye az is előfordulhat, hogy valaki egy darabig rendszeresen csinálja, aztán amikor jönnek a gyerekek, akkor szünetet tart, vagy kicsit kevésbé tud kapcsolódni, és akkor ahogy elég nagyok a gyerekek ahhoz, hogy nem kell állandóan velük lenni, akkor meg utána ugye jobban be tud kapcsolódni. Úgyhogy mindenképpen van jelentősége az iskolai közösségi szolgálatnak, az, hogy pontosan mi ez a jelentőség, azt még majd a szociológusok tovább kutatják.
1: Korábbi interjúkban az derült ki, hogy ha rátalál az önkéntes egy neki való feladatra, az lehet felolvasás, lehet az, hogy bevásárol egy idős embernek. Szóval, hogy rátalálni a saját feladatunkon az önkéntességben. Hogyan segíthetjük ezt? Mi magunk?
0: Minél több mindent kipróbálni, szerintem az, ami ezt segíti, egy nagyobb szervezeten belül van arra lehetőség, hogy néha ilyet, néha olyat próbáljon az ember, az biztosan hozzá tesz ahhoz, hogy később megtalálja azt, ami neki végül igazán tetszeni fog, és akkor tényleg bejön az, hogy mivel annyira fontosnak gondolja azt az ügyet, legyen az akár felolvasás, akár bevásárlás, ahogy mondta, hogy akkor ez végül megragad neki akár hosszabb távon.
1: Ha visszatérünk a beszélgetésünk elejére, ön hangsúlyozta a visszacsatolás. És itt a tanulmányból is kiderül, hogy nagyon sokan megköszönik, főként az idős emberek, hogy újra célja van az életüknek.
0: Már ugye valamennyire érintettük is, hogy ez nagyon fontos az emberi psziché ilyen, erre szükségünk van, hogy lássuk azt, hogy értelme van annak, amit csinálunk, és hogy adott esetben úgy az életünket is értelmesen éljük. Az emberi psziché olyan, hogy visszacsatolásra szükségünk van, és most ami idézeteket itt konkrétan nézek, hogy egy 72 éves és egy 65 éves nő is tulajdonképpen azt jelezte vissza, hogy az önkéntes munkája az, ami értelmet ad az életének, illetve hogy az önkéntes munkán keresztül talált egymás barátokkal, és hogy ennek a közösségnek a megtartó ereje az, ami őt motiválja az életben is, meg hogy ugye az önkéntes munkában is. Tehát, hogy ez, hogy feladatunk legyen, és hogy érezzük azt, hogy fontos, amit csinálunk, és legyen mit csinálni, ez nagyon fontos az életben általában. És akkor ugye külön a nyugdíjasoknál ez valószínűleg, amikor ugye már munkahelyre nem kell bejárni, esetleg gyerekek már nagyok, meg már az unokák is nagyok, akkor ugye így elfogynak ezek a dolgok, amiket lehet csinálni, vagy ami feladat lehet, ahol tudjuk azt érezni, hogy ezért megérte felkelni, és akkor ezt nagyon jól be tudja tölteni egy ilyen önkéntes munka, hogy akkor az tényleg feladatot ad. A kutatásunkban néztünk ilyen hát tudományos szóval ilyen klasztereket, de hogy ezeket úgy kell elképzelni, hogy ilyen különböző profilokat, hogy milyen fajta önkéntesek vannak. 4 önkéntes típust tudtunk azonosítani, amiből az egyik végül ilyen elfoglaltságot kereső nyugdíjasoknak neveztük ezt a csoportot. Pont az derült ki a válaszokból, hogy ugye az idősebb korosztály tartozik ide, és az általuk adott válaszokból arra, hogy milyen motivációik vannak az önkéntes munka végzéséhez, abszolút az derült ki, hogy azt keresik, hogy struktúrát adjanak a mindennapjaiknak, hogy legyen mit csinálni, ez a feladatom van, amivel tudok foglalkozni, ezt emelték ki fő motivációnak, és ami érdekes viszont, hogy ebben a csoportban nem is teljesen a folyamatos önkéntes munkavégzés, hanem inkább a néha volt legjellemzőbb válasz. Tehát, hogy valahogy ezt a struktúrát ad a mindennapjaimnak, ezt azért sokan laza kötődéssel is tudják csinálni. Persze interjúba találkoztunk olyannal, aki gyakorlatilag, mintha egy teljes állásba járna be, úgy végzi az önkéntes munkáját így a nyugdíjas napjaiban, de hogy ezt lehet ilyen viszonylag lazább kapcsolódással, vagy néha itt, néha ott, mindig ott, ahol amit én szeretnék, illetve ahol szükség van rám típusú kapcsolódással csinálják. Az ugye fontos, hogy nem volt a kutatásunk reprezentatív, tehát hogy ezt így ilyen országosan erre semmit nem lehet vonatkoztatni, ugye ez inkább egy ilyen feltáró kutatás volt, ahol így arra voltunk kíváncsiak, hogy mit látunk, és akkor ahhoz, hogy nagyon messze menő következtetéseket lehessen levonni, ahhoz mindenképpen egy sokkal komolyabb módszertanú reprezentatív kutatást kéne végezni, tehát hogy ez így nem fog kivétel nélkül mindenkire vonatkozni, aki most hallgat minket, de hogy megtaláltunk végül is egy ilyen csoportot, ami kifejezetten ez, hogy elfoglaltságot ad azoknak, akiknek más fajta elfoglaltságuk már nincs.
1: Hogyan összegezhetnénk a rádióhallgatóknak itt az életkor, a végzettség és az önkéntes munkában való részvétel jellemzőit a kutatás alapján?
0: Kutatásunk alapján az derült ki, hogy az életkornál a fiatal felnőttek azok, akik folyamatosan és rendszeresen végeznek önkéntes munkát, aztán ugye ez a 35-44 korosztály, akiről beszéltünk, ott visszahúzódik, és utána ilyen 45 éves kortól fölfelé kezd el megint nőni az, hogy folyamatosan és rendszeresen végeznek önkéntes munkát. Az iskolai végzettség érdekes módon nem számít, és a kitöltőinknek azt hiszem több mint ilyen 60%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik, tehát hogy ez amúgy nagyon érdekes volt, hogy úgy nem számít a végzettség, hogy nem függ attól, hogy most valakinek középfokú vagy felsőfokú végzettsége van, hogy mennyi önkéntes munkát végez, de hogy akiket mit elértünk önkéntesek, közülök jelentős többség volt felsőfokú végzettségű, és ami nagyon érdekes még, hogy az egyedülállóak, illetve a házas vagy tartós kapcsolatban élőek, itt ugye a családi állapot mint változó sejlik föl, ott nagyon hasonló mintázattal végeznek folyamatosan, rendszeresen többnyire önkéntes munkát, és az özvegyeknél lesz jellemző inkább az, hogy csak néha végeznek. Ebből is arra lehet következtetni, hogy az élethelyzet komplexen, és az, hogy kinek milyen időbeosztása van, az, ami meghatározza azt, hogy mennyire tud bevonódni, mennyire tud folyamatosan, rendszeresen, vagy inkább ilyen epizódikus jelleggel önkéntes munkát végezni, tehát hogy ez egy ilyen komplex kérdés, és nem egy változó fogja nekünk megmondani, hogy ki mennyi munkában fog részt venni. Ami még amúgy nagyon érdekes, hogy vizsgáltuk azt is, hogy a megkérdezett önkéntesek hány önkéntes szervezetnél végeznek munkát. Találtunk olyanokat is, akik 5 vagy annál több szervezetnek a munkájába is bekapcsolódnak. Természetesen ezeknek az embereknek a 88%-a azt jelezte vissza, hogy folyamatosan vagy rendszeresen végez önkéntes munkát. Hát nyilván ugye, ha több mint 5 szervezet munkájába kapcsolódik bele, akkor az valószínűleg azért kitölti egy elég nagy részét az idejének. De hát az, hogyha valaki már valahol önkéntes, az nem fogja valószínűleg visszafogni abban, hogy egy új helyen is önkéntes legyen. Erre lehet következtetni. Úgyhogy egyik ilyen demográfiai változó sem önmagában határozza meg, hanem az élethelyzet és az időstruktúra az, ami meghatározza azt, hogy ki, mikor, mennyire tud bevonódni, és ebből, hogy itt a 35-től 44-ig korosztályban van egy ilyen visszaesés, és utána újra nő a folytonosan és a rendszeresen önkéntes munkát végzők aránya, tudunk arra következtetni, hogy az nem baj, hogyha valaki eltűnik akkor, amikor mondjuk karrierjének egy nagyon intenzív szakaszában van, vagy kicsit visszahúzódik, vagy ha gyereke születik, hanem valószínűleg idővel újra elő fog kerülni, de ennek a pontos felméréséhez olyan kutatásokat oktatásra lenne szükség, ami hosszú időtávon át követi az embereket, és megnézi, becsekkol ugyanazokkal az emberekkel 20-30-40 éves korúba, és rákérdez, hogy hogyan állnak az önkéntes munkával. Biztosat erről akkor tudnánk mondani, hogyha csinálnánk egy ilyen hosszú távú kutatást.
1: Hogyan hatott a kutatócsoport közösségére ez a kutatás?
0: Szerintem az nagyon jó kutatás volt, nagyon hálás volt kutatni olyan szempontból, hogy pozitív eredményeket kaptunk, hogy ugye nagyon jó dolgokról számoltak be, például az interjú alanyok nagyon pozitív élményeket meséltek, ilyen megható történeteket arról, hogy neki hogyan jelenik meg az életébe, miért gondolja nagyon fontosnak, tényleg ez az értelmet az életének típusú dolgokat mondtak, és ezeket azért feltöltő volt hallgatni, tehát hogy ez egy kifejezetten hálás kutatási téma volt, és ugye ez egy mesterszakos projekt volt, ami azért érdekes, mert a mesterszak az 2 éves, szinte a 2 év mesterszakból másfél évet kitöltött ez a projekt, onnantól, hogy a legelső órán még egymás nevét is alig tudtuk, hogy a végére tényleg egy összeszokott kutatócsoport lettünk, és barátok is a végére, nyilván ugye ez az egyetemnek a velejárója, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó volt ez a kutatás, és tényleg, aki egy kicsit feltöltődni szeretne, annak javaslom, hogy az önkéntes munkát kutassa.
1: Beszélgetésünk elején az ön bemutatásánál említettük, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem szociológia mesterszakon most végzett hallgatója, és a Corvinus Egyetemen folytatja tanulmányait PhD hallgatóként. Engedje meg egy személyes kérdést. Miért éppen szociológia?
0: Engem nagyon sok minden nagyon érdekel, tehát hogy én egy olyan ember vagyok, hogyha most valaki itt elkezdene nekem a vulkánokról beszélni, az is teljesen lenyűgözne, tehát hogy nagyon könnyű felkelteni az érdeklődésemet, de hogy engem nagyon érdekel a társadalom működése, és ami főleg az utóbbi években nagyon elkezdett érdekelni, azok a társadalmi egyenlőtlenségek, és hogy miért vannak különböző embereknek nagyon különböző élethelyzetei, amikor meg olyan jólétet is látunk a első dollár trillióstól kezdve a, nem tudom, magángépek rekordot döntenek akkor, hogyha valami fontos meccs van egy városban. Tehát, hogy ilyen dolgok mellett hogyan lehet az, hogy ennyi hajléktalannal találkozik az ember a keletinél, vagy bármi ilyesmi. Szóval, hogy ezek a társadalmi egyenlőtlenségek azok, amik engem nagyon érdekelnek. És ezt nyilván ahhoz, hogyha valakit ez érdekel, akkor nem kötelező szociológusnak menni, de mivel én egy időben nagyon sokat olvastam a társadalomról, illetve ilyen társadalom kritikák meg ilyesmiket. Úgy döntöttem, hogy az lesz a legjobb, hogyha ezt a sok olvasást, amit én csináltam, azt egy diploma formájába öntöm bele, és akkor ezért jelentkeztem szociológusnak, és nagyon jó döntés volt ez a 2 éves mesterszak. Tényleg azt kaptam, amit akartam. Nyilván Károlinak is az érdeme, hogy ez egy nagyon jó képzés volt, és hát akkor úgy döntöttem, hogy ez nekem tényleg annyira tetszik, hogy akkor ezt szeretném még komolyabb szinteken folytatni. Eredeti végzettségem amúgy matematika-kémia tanár.
1: Ha választhatna témát, ugye itt említette a társadalmi egyenlőtlenséget, ami egy nagyon széles terület, akkor mit választana? Mit?
0: Hát választottam is, ugye a Corvinusra így a PhD jelentkezéshez kellett, és ott nemi alapú egyenlőtlenségeknek a témáját választottam ilyen fő témának. Ezen belül most, amivel konkrétan foglalkozni fogok, az a nemi alapú szegregáció a felső oktatásban. Tehát, hogy miért van az, hogy mérnök szakokon főleg férfiakat látunk, ápolónak meg főleg nők tanulnak, nagyon leegyszerűsítve a kérdést. Ilyesmivel fogok foglalkozni az egyenlőtlenségeken belül.
1: Önkénteskedne?
0: Igen, sőt, valamennyire, mondjuk mostanában így, hogy egyszerre dolgozom, egyetemre jártam, zajlik az élet, így most én is inkább ilyen epizodikusan vonódom be, és nem folytonosan vagy rendszeresen, de volt olyan idő, amikor különböző civil szervezeteknek kifejezetten sok munkát végeztem, akár ilyen félállás szinten. Jelenleg egy számomra kedves állatmentő csapatnak szoktam segíteni, hogyha mondjuk fuvar igényük van, vagy bármi ilyesmi, hogy mondjuk kaptak adományt, de nem megoldott, hogy valaki elvigye a 20 kiló tápot, vagy egy védencük olyan ideiglenes befogadónál van, akinek nincsen autója, és el kéne vinni az adott kutyát, macskát orvoshoz, akkor én ezekben szoktam segíteni, hogy ha éppen úgy van, hogy erre ráérek. De hát igen, az, hogy az élethelyzet befolyásolja azt, hogy ki mennyire vonódik be, ez rám is ugyanannyira igaz, mint a kutatási alanyainkra.
1: Kedves hallgatóink, a Máltai Tanulmányok legújabb 2026 második számában megjelent a Közösségi Elköteleződés Születése című tanulmány egyik szerzőjével, Kovács Évával, a Károli Gáspár Református Egyetem most végzett szociológia mesterszakos hallgatójával, a Corvinus Egyetem PhD hallgatójával beszélgettünk. Bolyás János technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.

0: Jesse Cook muzsikált. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Anzix.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Pintér Gábor, apostoli nuncius érsek, a beszélgető társam. Új-Zéland és az óriási csendes-óceáni térség szigetvilága, számos önálló ország a területe. Hát több hónappal ezelőtt valamikor a nyár elején beszélgettünk legutóbb, és mondtad, hogy nagy utazások várnak rád. Előjáróbb azt kérdezném, hogy hol nem voltál még, mert most már azt hiszem a nagy részét bejártad, legalábbis egy látogatás erejéig a területednek, de lehet, hogy tévedek.
3: Hát nagy részét igen, de még mindenütt nem jártam. Hátra van még Kiribati, ugye ez egy hatalmas kiterjedésű 35 szigetből álló állam. Ott még nem tudtam átadni a megbízó levelet, mert a kormánnyal nem sikerült közös dátumot találnunk. Ugyanez vonatkozik Nauru szigetére, és Tonga, ahol hát az egy királyság, és hát elég nehezen mennek az adminisztratív dolgok. Minden esetre ez a három még hátra van, de egyébként tényleg azt mondhatom, hogy a túlnyomó többséget már meg tudtam látogatni.
2: Kezdjük nagyjából időrendben a legutóbbi látogatásoddal, és akkor menjünk visszafele.
3: Jó, lehet. Kezdjük akkor a legutolsó utazásommal, ami hát meglehetősen hosszú volt, 2 hétig tartott, pontosan 14 napig, és ez alatt a 14 nap alatt megtettem több mint 35 ezer kilométert a levegőben. Ez tiszta repülési időben közel 40 órát jelent, persze többször járszállással.
2: Guam szigete volt a legutóbbi talán.
3: Sorrendben mondom, tehát négy helyszínen voltam. Az első az Palau volt. Palau egy önálló ország a Csendes-óceán közepén, már a mikronéziai szigetvilághoz tartozik. Ez a sziget, ami legutoljára nyerte el az önállóságát a Csendes-óceáni szigetek közül 1994-ben. Mindaddig az amerikai tengerészet fennhatósága alatt volt, és akkor önállóvá vált. Természetesen meglátszik az amerikai befolyás mind a mai napig, de hát azért ők teljesen önállóan élnek, nyilván a távolságok miatt is. Van egy amerikai katonai bázis, de egyébként az ország független, és hát ennek megfelelően szervezi az életét. Azt mondhatom, hogy a szigetek közül ez mindenképpen a jobban fejlett szigetekhez tartozik, van bizonyos ipari termelésük, rengeteg rezet exportálnak, illetve tonhalat halásznak, dolgoznak föl és dobozolva exportálják, illetve hát nagy turizmus is van, hiszen gyönyörű szigetvilága van, rengeteg búvár jár oda, mert gyönyörű tiszta vize és hatalmas a halállomány, óriási. Van egy különlegessége is, ahova engem is elvittek, az úgynevezett Rock Islands, annak ellenére, hogy a nevéből azt gondolnánk, hogy egy sziklás szigetekből áll, de ez nem sziklák, hanem korall szigetek, és több mint 600 ilyen sziget van, amit beborít egy gyönyörű zöld növényzet, és olyanok, mintha gombák lennének az óceán felszínén. Egy természetvédelmi terület, gyönyörű kristálytiszta vízzel, és csak egy meghatározott számú turistát engednek oda évről évre.
2: Gyönyörű a zászlója, most én megkerestem az interneten, ugyanazok az elemek vannak benne, mint a japán zászlóban. A japán zászló
3: hát
2: fehér alapon egy piros.
3: Még keletebbre van, mint Japán.
2: Igen.
3: Tehát nyilván ugyanezek a... Ugye nyilván a kék szín az óceánt jelenti, és benne a sárga kör, az pedig a napot jelenti. Igen.
2: Igen, tehát egy türkiszkék alapon sárga korong.
3: Nagyon érdekes volt a találkozás az államelnökkel, a kormánytagokkal, hatalmas nagy, hát mondjuk egy ceremóniát rendeztek a megbízó levél átadásakor. Jelen volt az államelnökön kívül, ott volt gyakorlatilag az egész kormány, ott volt a parlament elnöke, a legfelsőbb bíróság elnöke, tehát az egész közjogi méltóságok részt akartak venni ezen az ünnepségen, egy szép ünnepséget rendeztek. és nagyon jó beszélgetéseim voltak, hát ez gyakorlatilag ugye külön-külön is beszéltem velük, ez egy egész napot vett igénybe a velük való tárgyalás. Amint megtudtam, és én erre nem tudtam, illetve nem gondoltam, utoljára nuncius 15 évvel ezelőtt járt ott. Hát különböző okok miatt az elődeim nem tudtak eljutni, a Covid-járvány is közbeszólt, meg egyéb más nehézségek, úgyhogy számukra ez különösen nagy ünnep volt, hogy most a nuncius ennyi idő után ott megjelent.
4: Összesen 22 ezer lakosa van.
3: A legutolsó statisztika hivatalosan ezt jelenti, gyakorlatilag 30 ezer körül van a lakosok száma, de hát ugye ezek az adatok ezek azért is pontatlanok, mert ezekről a csendes-óceáni szigetekről szabadon járnak tulajdonképpen az Egyesült Államokba az emberek, tehát vízum nélkül mehetnek, és hát tanulás, munka szempontjából sokan elutaznak, aztán visszajönnek, elmennek katonának az amerikai hadseregbe, aztán visszatelepülnek, tehát a létszám egy kicsit flexibilisen kell tekinteni. Minden esetre mondhatjuk azt, hogy a 25 és a 30 ezer között van az összlakosság száma. És érdekes ebből a szempontból, hogy kevés a lakosság száma, az összterülete, a nagy szigetnek a területe, az kevesebb, mint 500 négyzetkilométer, 480-valahány négyzetkilométer, de rengeteg egyéb sziget tartozik, apró szigetek tartoznak oda, ahol nem is laknak emberek, meg vannak, ahol laknak 5-10-en. Minden esetre az óceánon való kiterjedtsége az országnak az óriási, az kb. 700 ezer négyzetkilométer az óceánon. Tehát ezekre a szigetekre általában jellemző, hogy szárazföld az nagyon kevés, de a hozzátartozó óceán az valami bődületesen nagy. Ez nyilván a nemzetközi vizek miatt van, meg a halászati jogok miatt, és hát ugye mi addig terjedt tulajdonképpen az ország, amíg az utolsó oda tartozó sziget van, és hát ezek nagyon kiterjedtek.
4: Vallási viszonyokról is szóljál.
3: Természetesen nagyon sok találkozón volt az ottani katolikus közösséggel is. Palau és az, gyakorlatilag az északi féltekén lévő szigetek, ezek mind nagyrészt katolikusok, tehát Palau szigetén is nagyjából 90%-a a lakosságnak katolikus, és egy nagyon jól szervezett egyházi jelenlétet találtam ott. Annak ellenére, hogy mindössze 2 egyházmegyés papjuk van, és azon kívül van ott még 3 jezsuita atya, akik közül szintén 2 nagyon idős, ők segítenek még, de ugyanakkor van 22 állandó diákonusuk. És ezáltal szervezik tulajdonképpen az egyházi életet, 3 plébániára van osztva a sziget, de több mint 22 közösség, katolikus közösség van saját templommal. Nagyon érdekes volt a velük való találkozás, a nagyon-nagyon-nagyon mély hitük az tényleg elképesztő, és példaadó és megdöbbentő, ahogyan ők megélik a hitüket napról napra, hétről hétre. Azt mondhatom, hogy egy mondjuk úgy, hogy modern egyházat találtam, tehát a minden értelemben jól szervezett, meglátogattam számos templomot, ahol megtudtam ugye, hogy nyilván a kevés pap miatt nincsen minden vasárnap szentmise, viszont van minden vasárnap ige liturgia, amit a diákonusok tartanak. Hétközben is vannak imaóráik, összejövetelek, úgyhogy intenzív a vallási élet.
4: Hova tartoznak egyházmegyeileg? Ez nem egy önálló egyházmegye, vagy igen?
3: Nem önálló egyházmegye, hanem egybe van a mikronéziai egyházmegyével, tehát tulajdonképpen a nevük az a Karolin szigetekről elnevezett egyházmegye, Caroline Islands, ez a neve az egyházmegyének, ahová tartozik a Mikronézia összes szigete, az egy 4 szigetből álló szövetségi állam, majd mindjárt kitérek rá, és Palau. Tehát ez egy egyházmegyét alkot. Habár egymástól bődületesen távol vannak, tehát az, hogy mondjuk a püspök, aki a Mikronéziában lakik, el tudjon jutni Palaura, ahhoz 6 óra hosszát kell repülnie, és 2-szer át kell szállnia repülőgépen.
4: Döbbenetes.
3: Igen, ezek a távolságok, ezek európai ember számára szinte fölfoghatatlanok, azt tudom mondani.
4: Papjaik misszionáriusok, vagy helybeliek már?
3: A két egyházmegyés pap, ők helyiek, nem misszionáriusok, ők ott születtek. A jezsuita atyák, ők amerikaiak.
4: Szerzetes nővért láttál ott?
3: Van szerzetes nővér is, ők iskolában dolgoznak. Az a nevük, hogy Sisters of Mercy, ez Magyarországon nem ismert, ez egy írországi eredetű rend. Összesen 3 nővér van ott, és ők egy gimnáziumot tartanak fönn, és ott tanítanak. Viszont van egy nagyon érdekes dolog, most rögtön ide kell, hogy kapcsolódjak. Palau szigetén van egy másik egyházi gimnázium, amit az egyházmegye tart fönn, és az a neve, hogy Mindszenti Bíboros Gimnázium.
4: Mi a története?
3: Hát ez egy nagyon érdekes sztori, amit én már tudtam, mikor idejöttem, hogy ott van egy ilyen iskola, de hát most meg tudtam látogatni. És hát így kiderült, hogy hogy kapták ezt a nevet. Egyébként egy nagyon jól működő, közel 300 diákkal működő gimnázium, és a nevük onnan ered, hogy amikor építették ezt a gimnáziumot 1951-52-ben, akkor még teljes egészében az Egyesült Államokhoz tartoztak, és az Egyesült Államokban tartottak gyűjtést ennek az iskolának az építésére. És az egyik ottani főpap, nem püspök, valamilyen ottani magasrangú pap egy nagy adományt adott erre az iskolára, azzal a kitétellel, hogy az iskolát Mindszenti Bíborossal nevezzék el, és imádkozzanak érte, hiszen akkor börtönben volt, ugye, mint tudjuk. És hát ez így is történt. A jezsuita atyák építették ezt az iskolát, róla nevezték, és mind a mai napig meggyőződhettem róla, hogy mindenki tudja, tanárok, diákok, mindenki tudja, hogy ki a Mindszenti Bíboros, ismerik az életét, ki van rakva jól ismert festményről a fénykép, sőt, 2 év óta van nekik egy bronz mellszobruk is Mindszenti Bíborosról, ami a bejáratnál ki van téve. Ezt a magyar nagykövettől kapták ajándékba. Palau Magyarország számára Manilához tartozik, tehát a Fülöp-szigeteken lévő magyar nagykövethez tartozik, és ő vitte nekik ajándékba ezt a bronz mellszobrot. Úgyhogy nagyon érdekes volt, sok fényképet is készítettünk ott együtt, és hát nekik is érdekes volt, hogy hát onnan jövök én is.
4: Ez nagyon szép. Hát véletlenül a világ első Mindszentiről elnevezett intézménye, ez el tudom képzelni.
3: Ez valószínűleg így van, hiszen már az 50-es évek közepétől így van.
4: Ez gyönyörű. Így van, így. Majd fényképet kérek szépen erről, hogyha igyekszem, látszik az iskola, a felirat, stb.
3: Ugye én nem tudok ezeken az utakon fényképezni, azoknak a kezében vagyok, akik csinálják a képeket, és hát utólag aztán szoktak küldeni.
4: Fantasztikus.
3: No, és hát aztán, mikor befejeződött a palaui látogatás, utána Guam érintésével, hiszen ott kell átszállni a repülőgépekre, mentem Saipan szigetére, ahol tavaly jártam már egyszer, akkor püspököt szenteltem, ott az új püspököt szenteltem, az egy önálló egyházmegye, de most egy hivatalos látogatást tettem, hiszen akkor az ünnepség miatt igazából nem tudtam találkozni akár az állami vezetőkkel, egyházi vezetőkkel, mindenki el volt foglalva a püspök szentelése, és most tudtam ott 2,5 napot tölteni, és hát egy hivatalos látogatást tenni, intézményeket látogatni, az ottani papsággal, szerzetesekkel találkoztam, és így tovább. Ez tulajdonképpen egy teljesen katolikus lakosságú sziget. Nagyjából most 60-70 ezer lakosa van, volt ennél sokkal több is, de hát onnan is elmennek az Egyesült Államokba.
4: Ez a sziget is, Saipan is az Egyesült Államokhoz tartozik?
3: Így van, oda tartozik, ez teljesen oda tartozik, tehát semmi önállósága nincsen. Saipan úgy, mint Guam, az Egyesült Államokhoz tartozik, és legfőképpen turizmusból élnek, rengeteg japán és koreai megy oda turistaként, hiszen trópusi éghajlata van, egész évben kiváló az éghajlat, és nagyon sokan mennek oda üdülni és a tengerparton tölteni időt. Nagyon érdekes volt ez a látogatás is, ugye az új püspök közel másfél éve van ott, de nagyon szépen működik minden. Hát kénytelen voltam ugye azt is meglátni, hogy egy óriási tájfun pusztítása után vannak, ez 2 hónappal ezelőtt volt, nagyon éresen érintette őket, rengeteg egyházi épületet is. Nem mondom, hogy tönkretett, de sérülést szenvedtek, ablakok kitörtek, tetőt elvitt a tájfun, tönkretett iskolát, és így tovább. Úgyhogy ezeket igyekeznek most mind helyreállítani.
4: Valamelyik szigeteden van egy bíboros is.
3: Igen, az a Tonga nevezetű sziget, a Tongai Királyság.
4: Ahol még nem jártál.
3: Ott még nem jártam, hát a bíborost persze ismerem, hiszen találkoztunk többször, de az várat magára, mert ott a lényeg az, hogy nagyon nehezen működik az adminisztráció, a külügyminisztérium, a királyi udvarnak a titkársága, úgyhogy majdnem 2 évbe telt, hogy az agremant megadták. Nem csak nekem egyébként, hanem egy csomó más nagykövetnek is, úgyhogy ezért nem tudtam még a megbízó levelet átadni, meg nem tudtam hivatalos látogatást tenni, ez már valószínűleg majd csak januárban fog megtörténni. Saipan után mentem Guamon keresztül Mikronéziába. Mikronézia egy úgynevezett szövetségi állam, tehát 4 nagyjából független sziget államnak a közös kormánya van náluk, úgy is hívják őket, hogy mikronéziai szövetségi államok. Ez is az Egyesült Államok fennhatósága alatt volt egészen 1974-ig, amikor önállóvá váltak és létrehozták ezt a szövetségi államot. A 4 sziget, ha bár egybe tartoznak, de az itteni távolságokat annak megfelelően nagyon távol vannak egymástól, tehát nagyjából 1-1,5 órás repülőútra van egy-egy sziget egymástól. A főváros az egy Pompei nevezetű szigeten van, ez nagyjából egy 32 000 lakosú sziget, ezt választották fővárosnak, igazából senki nem tudja, hogy miért, mert közben a legnagyobb lakosságú sziget az a Csuk nevezetű sziget, ott kb. 40 000 laknak. Összesen az egész, tehát a 4 szigeten összesen kb. 100 000 a lakosságnak a száma. Nagyon érdekes tapasztalataim voltak, mondjuk a legelső tapasztalatom az, hogy megdöbbentően nagy a szegénység. Tehát én nem gondoltam azt, hogy látok még máshol olyan szegénységet, mint amit 30 évvel ezelőtt láttam Haitin. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szegényen élnek az emberek. Természetesen az alapvető élelmiszerük megvan, hiszen a klímája a szigetnek csodálatos. Minden nap esik az eső, de állandóan süt a nap. Tehát minden állandóan növekszik, és minden gyönyörű zöld. És hát olyan, mint egy őserdő tulajdonképpen. A banánfák ugye tudjuk, hogy azok maguktól nőnek, és hozzák a termést. Halászni tudnak ugye az óceánban. Tehát az alapélelmiszerük megvan, de hát láttam a körülményeket, a házakat, az embereket, bizony nagyon-nagyon-nagyon szegény módon élnek. Én megkérdeztem az elnöktől, az államelnöktől, meg a miniszterektől, hogy milyennek az oka, vagy mit látnak ők, hiszen egyébként nagyon sok szempontból kapcsolódnak ma is az Egyesült Államokhoz. Hát amit mondtak, nagyon igaznak tűnik, ha bár kicsit szomorú. Tehát azt mondják, hogy egészen az önállóvá válásig gyakorlatilag mintegy 30 éven keresztül az amerikai segélyekből élt a nép. Tehát kizárólag segélyekre építették az életüket, amit bőven kaptak, még ma is kapnak egyébként nem keveset, és ezért hozzászoktak ahhoz, hogy igazából nem művelik a földet, nem tartanak állatokat. Ha munkáról van szó, akkor nekik a munka az csak egy irodai munkát jelent, és más munkát nem. Tehát egyfajta mentalitás változásra lenne szükség, és ezen dolgoznak az ország vezetői is, hogy a fiataloknak a mentalitását próbálják megváltoztatni, és tehát tanuljanak is, és hát vállaljanak munkát. Ugye számukra szintén nagyon vonzó az, hogy aki valamennyire tehetséges, elmegy az amerikai hadseregbe, ott kiváló munkát kap, fizetést kap, és 20 év után nyugdíjba megy, és akkor hát vagy az amerikai Egyesült Államokban telepszik le, vagy visszamegy a családjához, és ott él. Tehát ezek nagyon bonyolult szociális összetevők, amik befolyásolják az életüket. Minden esetre Palauval is összehasonlítva jóval szegényebben élnek az emberek.
4: Vallási viszonyokról szóljál?
3: A vallási viszonyok nagyon hasonlóak ahhoz, amit Palaun láttam. Tehát gyakorlatilag teljesen katolikus a népesség, néhány kicsi protestáns közösség van, elsősorban metodisták, illetve mormonok vannak jelen, de százalékban ez nem éri el a 10%-ot. A katolikus egyház kiválóan működik, azt kell, hogy mondjam, minden külső és szociális probléma ellenére. végtelenül kedves, csupa szív emberekkel találkoztam, akik nagyon-nagyon mélyen élik a hitüket. Közösségekben, plébániákon, templomokban meg tudtam látogatni itt is sok templomot, közösséget, és nagy örömmel láttam, hogy mennyire élő a hitük, és mennyire dinamikus az egyház, azt mondhatom. Egyébként nyilván ez abból is fakad, hogy nagyon fiatal a lakosság, és ők ugyanúgy részt vesznek az egyház életben, mint mindenki más. Tehát itt nincs megkülönböztetés, hogy korosztályok szerint, vagy egyéb. Mindenki gyakorlatilag részt vesz az egyház életében. Szeretettel fogadtak, óriási esemény volt az ő számukra is, hogy a nuncius ott van. Itt 11 évvel ezelőtt volt utoljára nuncius, tehát sokan közülük már ők sem emlékeztek erre a fiatalabb korosztályból. Nagyon-nagyon nagy örömmel fogadtak, és ezt hozzá kell tennem, nyilván ez azért is van, hiszen ők ezekben a bődületes távolságokban még sokkal inkább megélik az elszigeteltséget. Tehát az ő számukra az, hogy eljön a pápa képviselője, az tényleg olyan számukra, mintha maga a pápa lenne ott, mert látják benne azt az összekötőt, aki elhozza hozzájuk a pápát, és őket el tudja vinni a pápához képletesen, és hát amit megígértem nekik, és nyilván megteszek, hogy beszélek róluk pápának, és elmondom, hogy hogyan élnek, kik ők, és mennyire ragaszkodással vannak az egyház iránt és a pápa iránt.
4: Vannak papi hivatásaik?
3: Vannak hivatások, nem sok, mint ahogy ugye máshol sem sok, de vannak hivatások. A kispapjaik azok részben a Fidzsi szemináriumban tanulnak, ami ugye az egész Óceániának a szemináriuma, illetve vannak, akik az Egyesült Államokban tanulnak. Tehát vannak, igen, vannak. Szerzetesek is vannak kisebb létszámban, korábban több iskolát is fönntartottak, például a kapucinusok sajnos néhány évvel ezelőtt elmentek onnan, nem tudtak már biztosítani atyákat, testvéreket, a jezsuiták is sajnos elmentek onnan. Tehát ez egy élő probléma, hogy a szerzetesek létszámának a csökkentésével ezeket a missziókat sajnos föl kell, hogy adják.
4: Kedves érsek úr, csak hogy memorizáljam, Guam központtal, úgy látom, az egy ilyen gócpont, mindig Guamot emlegetted, hogy azon keresztül repültél ide-oda. Melyik államokat említetted most ebben a műsorban?
3: Először voltam Palau államban. Utána voltam Saipan szigetén, ami az Egyesült Államokhoz tartozik, de egy önálló egyházmegye, és utána voltam Mikronéziában, ami önálló állam, és az egyházmegye együtt Palauval alkot egy egységet.
4: Guam lesz a következő, amiről beszélgetünk Pintér Gáborral hamarosan. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott az ANZIX.

Éjszakai hangulunkban Mozart G-moll szimfóniáját hallották a berlini filharmonikusok felvételéről. Vezényelt Herbert von Karajan. A hangolót Váry Szabó Eszter szerkesztette.

Mike Oldfield muzsikájával búcsúzunk mai napunk adása véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Fülöp Csaba, Bójás János technikai munkatárs, Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, valamint Harcsik Róbert és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bójás János nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. A menny és a föld között ível ez a kérés. Az isteni fönt és az emberi lent között. Mi az a menny? Mi a föld? És mi közük egymáshoz? Ha egy mai tanult embernek föltesszük a kérdést, hogy mi a menny, így fog válaszolni. Az a tér, amelyben az égi testek keringenek. A válasz helyes. Ez a természettudomány felelete. De most mit sem tudunk kezdeni vele. Ezt a mennyet nem tudjuk beilleszteni a mi atyánk kérésébe, mert odakint a világtérben a csillagzatok semmivel sem teljesítik másképp az Isten akaratát, mint a földön az anyagok és az erők. Ha egy gyermeket kérdezünk meg, mi a menny, az bizonyára fölmutat, az ott fönni. Ez ismét helyes válasz, ez a látszat felelete. De a mi atyánknál ez sem segít rajtunk, mert a valóságban nincs sem fönn, sem len, amire újjal mutathatnánk. De az is előfordulhat, hogy más választ kapunk, akár gyermek, akár hívő ember adja is azt, és nagyjából így hangzik. A menny az, ahol az Isten lakik. Vagy az a menny, ahová majd egyszer kerülünk. Ezek a válaszok máshonnan jönnek, mint az előzők. Nem a természettudományból, nem a látszatkáprázatból, hanem a hitből. Ezek a helyes utat fogják megmutatni. Ha meg akarjuk tudni, mi a menny, a kinyilatkoztatást kell megkérdenünk. Azt kell megkérdenünk, aki a mennyből jött hozzánk, aki leszállt a földre és ismét visszatért, Jézus Krisztust. Ő pedig olyan értelemben beszél a mennyről, hogy az nem valami önmagában elkülönített hely, hanem összefügg az eleven Isten jelenléttel. Amikor Jézus az atyát említi, a ti atyátok szavakhoz mindig hozzáteszi, a mennyben. Viszont az emberrel is összefüggésbe hozza Krisztus a mennyet, mint annak boldog célját és végleges állapotát. Azt kívánja, hogy kincseinket a mennyben gyűjtsük össze, ami annyit tesz, hogy gondolkodásunk és cselekvésünk célját és mértékét, létünk eredményeit és végső formáját odátra kell helyeznünk. Az ő nyomdokába jár Szent Pál, amikor arra int, hogy járásunk, kelésünk a mennyekben legyen ott, ahol a hazatért Krisztus ül az Atya jobbja felől. Helyesen mondjuk tehát, a menny az Isten lakhelye, az, ahol az Isten van magában. Nem valami önmagában fönnálló hely, amelyben van az Isten, inkább az a megközelíthetetlen fényesség, amelyben az Isten lakik. A ragyogó, de túlságos ragyogásában az ember elől elzárt megközelíthetetlenség, ahol az Isten magában tartózkodik. A menny az Isten, amennyiben önmagában van, szabadon és egészen, csak ő maga, önmaga részére. Ha már most azt mondjuk, hogy ebben a mennyben teljesedik az Isten akarata, ki által teljesedik az? A Szentlélek az isteni akarat valós teljesülése és biztosítéka. A Szentlélekben végtelen önátadással valósítja Isten a maga akaratát. Az Atya ugyanis odaajándékozza magát a fiúnak, viszonzásul a fiú is odaajándékozza magát az Atyának, és vele van, ő benne, amint Szent János mondja. Isteni önátadás ez, amely azonban óvatos rejtőzésben marad örökre. Ennek a boldog egységű ajándékozásnak és rejtőzésnek, ennek a Szentlélekben valósuló akaratteljesedésnek megközelíthetetlen titka, éppen az a mennynek gyökere és kilombosodása, legbensőbb rejteke és békéjének legcsöndesebb tengere. Ez is biztosíték rá, hogy a teremtmény teljesítse az Isten akaratát. Mert Isten akarata az az akarat, amely szeretetben közölni akarja magát, teremtette a világot, hogy Isten a világnak ajándékozza magát, és hogy a világ szabadon adott viszonzásképpen eljusson ő hozzá, s szeretetben egyesüljön vele. Azok a teremtmények azután, amelyekben ez az akarat tisztán megvalósul, tehát az angyalok és a szentek, éppen ezért bekerülnek Isten szeretet közösségébe, a mennybe. Ott azután vele vannak, a Szentlélek kegyelméből részt vesznek abban az isteni együttlétben, amellyel a magát visszaajándékozó fiú együtt van az Atyával. Bennük azért teljesedik az Isten akarata,
mert az Isten lelkéből élve eljutottak lényük örök kiteljesedésére. És folyton folyvást valósítják azt tevékenységükkel, minden kényszer és fáradtság nélkül, lényegükből fakadó mélységes és utánozhatatlan szükség indítására, egyszerűen, mert képtelenek másképp cselekedni. Az isteni akaratnak ez a teljesítése nekik csupa könnyűség, szépség és öröm. Ez az örök dicsérő ének.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel. 0:15. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A múlt szerdán Tompa Zsófia versével foglalkoztam itt a Miért szeretem műsorában. A mai alkalomra szintén egy Tompa Zsófia verset hoztam önöknek, amelynek Ság a címe, és Katinak címezte a szerző. Most itt kell igazítani egyet a világon, mondta Kati, ahogy a sági szőlőtőkék mellett álltunk a vihar után. Az egyik karó kidőlt, a füge érett már, soha nem ettem olyan üdefügét korábban. Ragyogott a nyár, mégsem égetett. A kert őrizte még a vihar hidegét, emléke párolgott a fűszálak és fügelevelek peremén. Most itt kell igazítani egyet a világon, mondta Kati. Hát fogtuk a karót, és párgával próbáltuk a közeli fához kötni, helyreállítani a rendet. Nemigen sikerült. Ügyetlenkedtünk, és kötöztük mégis olyan mély figyelemmel, mintha valóban a világ tengelyét kellene egészen pontosan elhelyezni. Azután elfogadtuk úgy, ahogy ebben a helyzetben a lehető legjobb lehet, és ettől valami belül megigazult. A lehullott gyümölcsöt fölszedtük a földről. Kati leszakította nekem a legédesebb szőlőfürtöt, és azután arany volt a nap. A szárnyas idő megállt a ság tetején. Azóta tudom, hogy a világrendje nem a nagy dolgokon múlik, hanem a sági szőlőkarón. Ott kell a világot megigazítani. Tompa Zsófia Ság című verse első olvasásra egy egyszerű személyes emléket idéz fel, két ember egy vihar után megpróbál helyreállítani egy kidőlt szőlőkarót. A vers azonban fokozatosan kitágítja ezt a hétköznapi jelenetet, és ebből a legapróbb cselekvésből a világ rendjéről szóló költői példázatot formál. Ez a hétköznapitól a metafizikai felé vezető mozgás Tompa Zsófia lírájának mondhatjuk úgy, hogy az egyik legfontosabb sajátossága. A versnek már a nyitó mondata is aforizmaszerű. Most itt kell igazítani egyet a világon. Első hallásra ez a sor kicsit túlzónak tűnik, pláne amikor elolvassuk a verset, kétszer is halljuk ezt az aforizmaszerű mondatot, mert csupán egy kidőlt karóról van szó. De amikor a vers végére érünk, akkor derül ki, hogy ez a mondat egyáltalán nem túlzás, hanem ennek a műnek ez lesz a középpontja. A világ rendje ugyanis nem elvont eszmékben, hanem a konkrét felelősség vállalásában mutatkozik meg. A vers helyszíne a Sághegy. A magasabb nézőpontnak, a találkozásnak és a szemlélődésnek a tere. Berzsenyi Dániel a Búcsúzás Kemenes aljától című versében a hegy tetejéről pillant le, és idézi meg a gyermekkortól kezdve az idő múlását. Itt azonban nem a csúcson történik a lényeg, hanem a szőlőben, a föld közelében. Nagyon izgalmas, hogy a vers következetesen lefelé irányítja a figyelmet. A karóra, a spárgára, a lehullott gyümölcsre. Mintha az is benne lenne ebben, hogy a transzcendenciát nem fönt kell keresni. Nem elszakít bennünket a világtól, hanem a transzcendenciának, mintha az lenne a lényege, hogy még mélyebben belevonódjunk a teremtett világ valóságába. Különösen szép a természeti képek szerepe a versben. A vihar elmúlt már, de a jelenléte még érzékelhető. A kert őrizte még a vihar hidegét, emléke párolgott fűszálak és fügelevelek peremén. Amellett, hogy gyönyörű ez a sor, azt is érezzük ebből, hogy mintha a természet emlékezne mindarra, ami történt. Itt a hideg nem egyszerű meteorológiai jelenség, hanem mintha a megpróbáltatás maradandó nyoma is lenne. De ott van az érett füge, a ragyogó nyár, a legédesebb szőlő is. A versben, minthogyha a sérülés és a termékenység egyszerre lenne jelen. Ez a kettőség a bibliai kertképet is felidézheti bennünk, mert a kert ott is egyszerre a munkának, a gondozásnak és ugyanakkor az áldásnak a helye is. A vers középpontjában azonban nem a természet áll, hanem az a közös cselekvés, ami ezután indul. Fogtuk a karót. A többes szám első személy azért kap hangsúlyt, mert nem egy magányos hős végzi el a munkát, hanem két ember együtt. A közösség tehát itt nem egy történelmi összefogás, hanem egy apró fizikai munka. Nemigen sikerült, ügyetlenkedtünk. A mondat folytatása ezért is különösen fontos. És kötöztük mégis olyan mély figyelemmel. Nem a teljesítményen van a hangsúly, nem az eredményen, hanem a figyelmen. És ez a figyelem szinte spirituális minőségű. Úgy dolgoznak, mintha valóban a világ tengelyét kellene egészen pontosan elhelyezni. Ez a kép a kozmikus rendet idézi. A világ tengelye az a pont, ahol az ég és a föld találkozik. Tompa Zsófia ezt a monumentális képet egy szőlőkaróra alkalmazza. A világ tengelye ebben a versben nem valami távoli szent helyen áll, hanem ott, ahol az ember felelősséget vállal egy konkrét feladatért. Azután elfogadtuk úgy, ahogy ebben a helyzetben a lehető legjobb lehet, nem beletörődésről beszél a vers, hanem elfogadásról. Az emberi korlátok bölcs felismeréséről. Mert nem a tökéletesség itt a cél, hanem az ahhoz való hűség, amit meg lehet tenni. És ettől valami belül megigazult. A lehullott gyümölcs összeszedése után a legédesebb szőlőfürt ajándéka, az arannyá váló napfény mind ennek a kegyelemnek a jelei. Ezek ajándékok. És a csúcspont, a berzsenyi allúzió, a szárnyas idő megállt a sák tetején. Az idő egyszerre kap mozgást és nyugalmat, mintha egyetlen pillanatra az örökké valóság érintené meg a hétköznapi világot. Berzsenyinek a Közelítő tél című versében azt olvassuk, hogy ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül. Ez a szárnyas idő az elmúlás könyörtelen jelképe itt. A szárnyas idő megállt a sák tetején, nem tagadja a berzsenyi vers igazságát, mert szárnyas lesz továbbra is az idő. De azt mutatja meg, hogy léteznek olyan kegyelmi pillanatok, amikor az idő mintha megállna. Vörös Sándor ezt úgy fogalmazza, hogy van néha olyan pillanat, amely kilóg az időből. Ez a beteljesedett jelen, a kairosz, az örökké valóság, amely megérinti a múló időt. A versben ez nem valami csoda következménye, nem a hegy panorámája, hanem egy nagyon egyszerű cselekvés, egy kidőlt szőlőkaró közös helyreigazítása nyitja meg ezt a tapasztalatot. A figyelmes munka, az egymásra figyelés olyan teljességélményt hoz létre, amelyben az idő elveszíti sürgető jellegét. És ezek után következik a szentencia. Azóta tudom, hogy a világrendje nem a nagy dolgokon múlik, hanem a sági szőlőkarón. A vers utolsó három sora szembe megy a modern ember nagyszabású gondolkodásával. Nem politika, történelmi fordulatok, látványos tettek teszik jobbá a világot. A sági szőlőkaró annak a helynek a jelképévé válik, ahol éppen most felelősek vagyunk valamiért. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Csebő Ferenc muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. A szerkesztő Csúth Judit.
2: Ha a magyar jazz egyik legizgalmasabb, nemzetközileg is elismert előadóját kellene megnevezni, sokaknak joggal jutna eszébe Harcsa Veronika. Az énekesnő pályáját mindig a nyitottság, a kísérletező kedv és a műfajok közötti szabad átjárás jellemezte. A jazz az alap, de ugyanilyen otthonosan mozog a kortárs zenében, az improvizáció világában, versek megzenésítésében, vagy akár a klasszikus zene újragondolásában is. Saját szerzeményei mellett ugyanis olyan produkciókat is létrehozott, amelyek más megvilágításba helyezik a klasszikus zene remek műveit. Schubert és Debussy projektjeiben a hagyomány találkozik a modern hangzásokkal, élő elektronikával és improvizációval.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Csút Judit volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Házunk táján a szerkesztő Szabó Csilla. Megismételjük korábbi műsorunkat.

0: egy világhíres múzeum palotában dolgozik. A mai három vendégem itt a szomszédságunkban, a Gyönyörű Néprajzi Múzeumban. Hogyha valaki kívülről megnézi ezt az épületet, akkor nagyon érdekes ugye a dizájn, nagyon szép minták vannak, a fém külső borításban ilyen néprajzi minták, gyönyörű ez a tetőkert, hát olyan nagyon modernnek, de ugyanakkor a környezetben, a Városligetben illőnek érezzük ezt az épületet. És ugye azt is tudjuk, hogy a Néprajzi Múzeum története az nagyon távol kezdődött innen, vagy talán nem is annyira távol, hogyha az előző épületre gondolunk, ami valamikor ugye a Kossuth tér mellett állt, de nem volt igazából ideális egy néprajzi múzeumnak. Most jó helyen vagytok? Tehát, hogyha ti így a mindennapjaitokra gondoltok, hogy készül el egy kiállítás, hogy dolgozhattok ti ebben a múzeumban, akkor jó itt lenni ebben az új épületben. Úgy is egyébként, hogy van egy nagyon nagy külső raktárotok, tehát nem csak ez a hatalmas épület, hanem egy hatalmas raktár nagyon messze innen, része ennek az egész egységnek, a Magyar Néprajzi Múzeumnak. Tőkés Réka múzeumpedagógust kérdezem először.
1: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a rádióba. Igen, én a Néprajzi Múzeumnak az ismeret közvetítési osztályán dolgozom, mint múzeumpedagógus, és igazából én már ebbe az új épületbe érkeztem, és itt kezdtem el dolgozni, de nyilván voltam a régi Kossuth téri múzeumban is, és ahogy hallottam azoktól a kollégáktól, akik ugye megcsinálták, vagy végigvitték a költözést, az átcucolást a raktárakba. Azt mondják amúgy, hogy ez így sokkal modernebb, sokkal jobban érzik magukat itt a tárgyak, és maga a kiállítás is, és az egész múzeum úgy lett kialakítva, hogy ezeknek a tárgyaknak a megfelelő bemutatását is, jól karbantartását és minden egyéb ilyen dolgát, amivel a látogatók igazán meg tudják jól nézni ezeket a tárgyakat, ez így tökéletesen tudja reprezentálni.
0: Tehát akkor nem csak nagyon szép meg érdekes az épület, hanem számotokra is jól használható. Vajon amikor készül egy látványos kiállítás, ugye díj nyertes kiállításai vannak a Néprajzi Múzeumnak, akkor ez hogy kezdődik el az ötlettől, attól kezdve, hogy halászátok elő a különböző tárgyakat a különböző raktárokból? Valaki tudja, hogy mit kell keresni, vagy nem tudom, egy nagy adatbázist végig kell böngészni, hogy vajon van egy olyan csorbabögre, amire ő gondolt, vagy nincsen. Szóval, hogy kezdődik egy ilyen nagy-nagy látványos kiállítás, és mikor kezdődik ennek az előkészítése? És nem tudom, kire nézzek. Nézek akkor Laurára, Regős Denk Laura.
2: Hát, amit mi el tudunk erről mondani, hogy jelenleg már azt hiszem ilyen 5 évre előre kitalálják, hogy milyen kiállításokat szeretnének létrehozni. Ezeket meg is szokták vitatni egyébként a kollégákkal. Ugye nyilván van egy fő kurátora ezeknek a kiállításoknak, de vannak fórumaink, ahol megvitatjuk, illetve mi, ugye Rékával én is az ismeretközvetítési főosztályon dolgozom, és valamikor a múzeumpedagógusok is be tudnak ebbe csatlakozni. Úgyhogy, ha nem is mi az elejétől, de úgy nagyjából valahol az elejétől, de valahol a közepétől mi is be szoktunk ebbe csatlakozni.
1: Igen, hogy lássuk azt, hogy például milyen tereket szeretnének használni, hogy azt mi például egy csoporttal mennyire tudjuk bejárni, hogy milyen egyéb eszközöket lehet úgy beépíteni egy kiállításba, ami nem csak mondjuk a kiállított tárgyakról szól, de mondjuk ad némi esélyt arra, hogy valami aktivitás is zajjon a kiállításon belül.
0: Meg tulajdonképpen nem csak az, hogy aktivitás, hanem hogy a régi fajta bemutatás, hogy ki van egy tárgy mellette, ott egy jó hosszú szöveg, és akkor vagy elolvassuk, vagy nem.
1: Igen.
0: Hogy ezen túllépve ezek a érdekes, gyönyörű, régi, vagy éppen újabb tárgyak, hogy lehetnek olyanok egy kiállításból, hogy akarjuk megismerni őket, meg azt a történetet, amit közvetítenek. Tehát ez nem csak csoportos foglalkozásokról szól, hanem egyénileg is. Tehát nektek ahhoz is kell értenetek, hogy mi kell ahhoz, vagy hogy kell
1: hogy
0: ahhoz.
1: Hogy megszólítsa az embereket, igen. Hát annyit tudunk még igen elmondani erről a nagy állandó gyűjteményi kiállításról, hogy ugye hihetetlen nagy munka előzte meg ezt az egészet, valami 8 éven át tervezték ezt a kiállítást, és nagyon sok külföldi múzeumban is elmentek a kollégák, ilyen csoportok alakultak igazából, és mindenhol megpróbálták felvenni a kapcsolatot ugye a külföldi múzeumokkal is, ott megnézni, ott milyen szempontok szerint alakítanak ki egy kiállítást, és ugye a legjobb tudásukat hazahozták, és azt próbálták meg itt kamatoztatni, és hát igazából nagyon jól sikerült.
0: És ezt az épületet egyébként e köré, a kiállítás köré tervezték, vagy fordítva zajlott?
3: Nem. Nem. A konkrétan a kiállítást egy másik építész tím tervezte, szóval volt közben egy átalakítása is a múzeumnak ehhez a kiállításhoz. Szóval ez a kettő nem volt összeegyeztetve egyébként. Ez egy két külön folyamat.
0: Zsoldos Annának azért is érdekes a munkája, mert a MADOK program múzeológusaként, tehát a mai idők vagy a kortárs helyzeteknek a dokumentálásán dolgozik, és ez azt is jelenti, hogy ez egyrészt a mai napjainknak a tárgyai érdeklik, másrészt az, hogy a ma emberei, például a mai alkotók hogyan viszonyulhatnak, vagy hogyan használhatják a korábbi évszázadoknak a tárgyait. Olvastam arról, hogy csináltál egy olyat, hogy képzőművészeket bevittél az egyik raktárba, azt hiszem székeket mutattál nekik?
3: Igen, hát igazániból a mi osztályunk, ami tényleg így a kortárs világunkkal, meg félkortárs világunkkal foglalkozik. Az egyik módszere a mi osztályunknak az, hogy felkérünk kortárs képzőművészeket, építészeket, hogy ezt a fajta ismeretközvetítést vagy értelmezési lehetőséget behozzák a múzeumba. És például igen, az a kiállítás, amin én dolgoztam, az pont arról szólt, hogy építészeket kértünk fel, hogy gondolják újra a paraszti kultúrának a hétköznapi székeit. Ezek lehettek a legegyszerűbb istállóból kikerült munkaszékek, akár díszesen faragott székek is, és akkor igen, bizony Molnár Tamás kollégámmal, aki a bútorgyűjteménynek a múzeológusa, elvittük az építészeket, az AU műhelynek a két építészét, néha csatlakoztak más építészek is, és együtt átnéztük a gyűjteményt, és abból inspirálódva az építészek terveztek új tárgyakat. És például csatlakozva Rékáékhoz, például ez a kiállítás azért is jött létre, mert a régi műtárgyakat, amik a raktárban, a gyűjteményben vannak, ezeket a legtöbbször vitrin alá kell rakni. Nagyon durva szabályok, rendszerek vonatkoznak rájuk. A látogatónak nincs esélye arra, hogy közelről megszagolva, megnyalva, megtapízva, bárhogyan így tárgyként ilyen taktilisan hozzájuk kerüljön, és az új székeket a látogatók, amik bizonyos tulajdonságaikban, anyagaikban, vagy akár logikájukban, vagy akár gondolati szinten reflektáltak ezekre a székekre, de használhatták. Szóval, hogyha akarták, ráülhettek, hogyha máshol akartak ülni, és olvasni akartak rajtuk, akkor megfoghatták a széket, és a tér másik végébe lerakhatták. Szóval volt egy ilyen célja ennek a kiállításnak, hogy ezeket a tárgyakat közelebb hozzuk, és ez egy módszer volt erre.
0: A kortárs ez mit jelent? Mikortor kortárs egy tárgy?
3: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz filozófikus kérdés is egyszerre, de mi a kortárst úgy határozzuk meg, ami a mai napig körülöttünk van, az emlékezet kultúránkban, a tárgy kultúránkban, a hétköznapjaink része, így számunkra kortárs tárgy, mondjuk egy pilleszék is, ami mondjuk a Kádár korszakban a 60-as évektől megjelent a lakáskultúránkban, az a mai napig itt van körülöttünk, például egy erkélyen virágot tartanak rajta, vagy zoknit raknak bele, vagy mert ugye leemelhető a teteje, vagy
4: ez
3: csokit.
4: Ez az a két részből összerakható műanyag szék.
3: Igen, igen.
4: Kerek, ami sok színben kész.
3: Igen.
4: És le lehet venni azt a lapot, amin ülhetünk.
3: Igen, oda szoktak dugni dolgokat a gyerekek. Mert ugye az is nagyon fontos ezeknél a tárgyaknál, bármelyik tárgynál a múzeumban, hogy nem csak a tárgyat gyűjtjük azért, mert igen, ezt a pilleszéket eredetileg egy francia designer tervezte, és úgy került be a tömeggyártásba a szocialista országokban. Nálunk forgalmazták ezt, mi vettük meg a licenszét, de hogy nem az a fontos, hogy ez egy design tárgy volt, hanem az a fontos, hogy miért használták, mire használták, és nem a készítő, hanem a funkciója érdekes, meg az a fajta hétköznapi helyzet, hétköznapi ember, aki a birtokába és használatába vette. Szóval mindegyik tárgynak van története, tárgytörténete, életrajza, hogyha ez egy nálunk használt fogalom antropológiában, néprajzban. Ezt úgy mondom, hogy nem vagyok néprajzos, de a múzeumban gyakran emlegetjük a tárgytörténetet, és mindegyik tárgyat próbálunk a kontextusával, a történetével, a használatával együtt kiállítani.
4: És akkor most ez tulajdonképpen már a magyarázata is arra, hogy hogy kerülhet egy néprajzi múzeumban egy ilyen pilleszék, mert azt hiszem, hogy azért vannak olyanok, akik ezt elképzelhetetlennek tartják. Tehát, hogy a néprajz az a szép, faragott népművészeti tárgyak, amelyek hát most már 100-200 vagy még több száz évvel ezelőtt készültek, kézi munkával, házi iparban, tehát, hogy valami régi és szép. És akkor olyan furcsa, hogy de néprajzi múzeum, akkor nem tudom, régi telefonokat is gyűjt a Kádár korszakból, meg ilyen pilleszékeket, hogy van itt egy kis nem
1: ez
4: tudom,
1: jó,
4: akár esztétikai törés számomra, hogy hát ez nem is olyan szép, mint mondjuk egy szőttes. Mondják összegyújtani ezt.
1: Mi nagyon szeretjük, igen, az egészben. Ugye van a Zoom című kiállításunk, ami ennek a gyűjteményi kiállításnak igazából a kis testvéreként szoktuk emlegetni, és ebben van egy hatalmas nagy vitrin. És ebben a hatalmas nagy vitrinben úgy tűnik, hogy ilyen véletlenszerűen, ilyen robbanásként vannak beállítva a tárgyak, de mindenféle tárgyak. Szóval tényleg a betlehemes, vagy a bábtáncoltató Betlehemtől elkezdve vannak gyönyörű lándzsák, és akkor ott van a Frankenstein maszk, ott van a Rubik kocka, ott vannak ezek a gyönyörű ruhák is, és akkor azzal szoktuk kezdeni, van ilyen foglalkozásunk, hogy mi itt a galop, és akkor leültetjük oda a gyerekeket, és akkor nézzük meg, hogy mi minden található egy néprajzi múzeumban. Mert nagyon sokan pontosan ezzel a sztereotípiával érkeznek ide. Ja, meg úgy is szokták emlegetni, hogy magyar néprajzi múzeum, és akkor ilyenkor ezeket nagyon szépen el lehet nekik mondani, úgyhogy közben meg is mutatjuk, hogy mi minden gyűjt egy néprajzi múzeum. És akkor megnézzük, hogy vannak tárgyak, igen, Afrikából, vannak Ázsiából, vannak Amerikából, Dél-Amerikából, Észak-Amerikából, minden kontinensről, és hogy igen, vannak régi tárgyak, de vannak új tárgyak is. És akkor ahogy ezeket így a gyerekek is felfedezik, meg mi is be tudjuk nekik mutatni, így összeáll az a kép, hogy ugye nem csak egy darabjáról beszélünk ennek az egész gyűjtésnek, meg az egész emberiségnek, hanem ugye az egészéről próbáljuk megmutatni azt, hogy az emberek régen hogyan éltek, hogy miket hordtak, akár hogyan zenéltek. Lehetnek ezek a tárgyak ugye rituális tárgyak, nagyon különleges, féltett tárgyak, de lehetnek ugye nagyon hétköznapiak is. És akkor itt egy kicsit úgy átmegy a gyerekeken, ugye mi leginkább velük foglalkozunk, ez az egész gondolkodásmód, hogy itt mennyi minden látható, és igen, akár lehet, hogy a ő cipője is egyszer bekerül majd a gyűjteménybe, mert hogy egy olyan történettel fogja majd behozni az ottani, meg az akkori múzeológusnak, aki azt mondja, hogy ez kell nekünk, ez a tárgy.
4: Uh-huh. Érdekes kérdés számomra, hogy mondjuk egy olyan gyerek, akinek múlt a Kádár korszak, és mondjuk akár átcsodálkozhat egy ilyen pilleszékre, uh-huh. De múlt neki, lehet, hogy ugyanúgy múlt egy régi kézzel faragott háromlábú fejőszék, amit igen. Valahonnan, nem tudom, akár az őrségből, egy istállóból hoztak be. Szóval, hogy ez a két szék uh-huh. Az ő számára milyen lehet? Tehát, hogy az egyik szép, a másik csúnya, melyik szép, melyik csúnya, ismerős, nem ismerős, melyiket választaná. Szóval megfigyelitek ti ezt, hogy a régi és kevésbé régi tárgyakhoz hogyan viszonyulnak a mai gyerekek?
1: Igazából nincsen azzal semmi baj, hogyha nem tetszik nekik. Szóval, hogy ezt így, ez is sose probléma. Vagy hogyha idegenkednek tőle, vagy nagyon furcsának találják, sőt félelmetesnek találnak egyes dolgokat a múzeumban, ez legalább találkoznak ezekkel a dolgokkal, és látják, vagy úgy érzik, hogy mennyiféle tárgy van, és nem csak az a tárgyi világ, ami őket a hétköznapjaikba, vagy mondjuk az iskolába, vagy hogyha elmennek egy másik múzeumba, vagy ott mikkel találkoznak. Igen, ez egy kicsit másabb jellegű.
4: És hogy fog ennyi tárgy elférni, Anna, akár mekkora, meg akár hány raktárba? Tehát, hogyha a kortárs tárgyakat is gyűjti a Néprajzi Múzeum.
5: Igen, ezen.
4: És lehet, hogy nem jó. Csak a magyar kortárs tárgyakat, hiszen eddig is az elmúlt generációk gyűjtői mindenhonnan, Tibettől, nem tudom én, ha Ausztráliáig hozták a tárgyakat, akkor hova, hogyan? Vagy lesz ennek egy kerete, vagy egy vége?
3: Biztos nem lesz vége. Biztos nem lesz. Ezzel folyamatosan küzdködnek szerintem a múzeológusok és az épület, hogy nem tágul időben is térben. Viszont,
4: de ugye nem az lesz, mint otthon, hogy kidobjuk, ami a legrégebbi, vagy legkevésbé kell.
3: Van, amikor selejteznek tárgyakat, de az egy ilyen végső, ilyen utolsó lépés, és nagyon nem jellemző, inkább a gyűjtés, mint a szanálás, ami a múzeum sajátja, de egyébként elég szigorú szabályok és metódusa van annak, hogy mi kerülhet be a múzeumba. Van egy gyűjteménygyarapítási bizottság a múzeumnak, ami olyan 3-4 havonta, néha sűrűbben is összeül, ezek egy ilyen iszonyú maratoni ilyen megbeszélések, ahol összegyűlnek a múzeológusok, restaurátorok, bizottságot alakítva, és akinek van gyűjtési javaslata, de ez nem csak tárgy lehet, hanem irat, zene, film, stb. Bármi, ami bekerül a múzeumba, mármint a gyűjteménybe, azt a bizottság megvizsgálja. Szóval ezek ilyen félnapos események, nagyon fárasztóak, és nagyon sok szempontrendszer alapján nagyon átgondoltan szoktak általában, jó, ideális esetben nagyon-nagyon szigorúan is átgondoltan megy át egy-egy tárgy, ennek vannak kivételes eseményei is, de egyébként ennek van egy gyűjtési stratégiája a múzeumnak, és nagyon sok fajta gyűjteménye van a múzeumnak, és a tárgyak, iratok, jelenségek, filmek eszerint oszlanak el, szóval mindig a gyűjteménynek az adott múzeológusai, akik ezeket kezelik, meg a gyűjteménykezelők. Szóval amúgy a múzeum egy nagyon sajátos, összetett világ, amit még belső szemmel is néha bonyolult figyelni, hogy mikor melyik folyamatánál tart egy-egy ügy, akár egy, szóval egy kiállítás, az egy ilyen óriási munka, és rengeteg kézen, rengeteg osztályon megy át, még a legkisebb kiállítás is, nemhogy egy tárgynak a bekerülése, és hogyha még egy óriási tárgyról van szó, akkor tényleg sok kéz kell, hogy megemeljék. Szóval...
4: És mondjuk most ugye arról beszélünk, te a modern tárgyakkal foglalkozol, hogy mai tárgyak is bekerülhetnek, de azért azt is el tudom képzelni, hogy valaki ma kutatva, járva, nem tudom, talál egy olyat, ami olyan tárgyat bárhol a világban, ami nem mai, hanem nagyon is régi, vagy valami olyan, ami egy múltbeli élethelyzetnek a lenyomata lehet. Nehezebb egy ilyen régit behozni a múzeumba? Mert gondolom, hogy akkor meg kell nézni, hogy van-e már ilyen, vagy tényleg fontos.
3: Hát nagyon helyzetfüggő, meg kontextusfüggő ez, hogy mi tud bekerülni könnyebben. Nekem nincs annyi tapasztalatom, én nem... Már gyűjtöttem tárgyat, úgymond, sőt, már látároztam is a héten, de a kortárs gyűjteménybe, szóval talán arról tudok inkább mesélni, hogy a kortárs gyűjtemény az egy új dolog a múzeumban, eddig nem létezett, és azok a tárgyak kerülnek
4: és
3: be.
4: És mióta létezik ez a
3: kortárs? Hát egy éve talán. Most kezd beindulni.
4: Tényleg nagyon új.
3: Most rakjuk bele a tárgyakat szellemileg, és oda azok a tárgyak kerülnek, amiket ezekhez a kortárs művészeket bevonó, építészeket bevonó kiállításainkkal készítettek ezek az alkotók. Lesz benne kerámia, székek, festmények, videómunkák, szövegek, szóval ez egy nagyon tág dolog, és azt gondolom, hogy egyébként a kortárs tárgyak nehezebben mennek át a múzeumnak a szűrőjén, és csak ezt olyan megfontolásból mondom, hogy azért a néprajz, mint tudomány, azért eléggé akadémikusan kötött, és maguk a muzeológusok is szerintem sokszor ezeknek a régi gyűjteményezési rendszerek alapján, amikbe beletanultak, az alapján gyűjteményeznek, és sokszor idegenkednek a kortárs tárgyaktól. Vannak is ilyen próbálkozásaim, például Tamással, Molnár Tamással, akivel csináltuk a kiállítást, mindig mondjuk neki, hogy azért egy pár IKEA széket most már begyűjteményezhetni. Még nem tartok itt, még nagyon sok dolgom van amúgy.
4: Ezt akartam kérdezni,
3: ez egy érdekes dolog,
4: hogy
3: és
4: a régebbi időknek a tárgyai azok egy életet tükröznek, hogy akkor ott hogy éltek. Ilyen volt a szék, ilyen volt a láda, ilyen volt a ruha, ezt csinálták, ilyen munkákat végeztek ezekkel a tárgyakkal. Akkor a mai tárgyak gyűjtésénél is ez a szempont, hogy valamikor, amikor nem tudom, 100 év múlva ránéznek, uh-huh, akkor el tudják képzelni, igen, hogy most mi, amikor akár itt beszélgetünk, igen, a Katolikus Rádióban, egy ilyen stúdiót is esetleg begyűjthettek, uh-huh, ilyen eszközök között így éltünk, és így dolgoztunk.
3: Persze, de akkor is fontos, hogy nem, szóval nem egy bizonyos típus gyűjtünk, hanem kontextussal gyűjtjük. Szóval begyűjthetjük ezt az asztalt, amúgy elég érdekesen néz ki, meg tök izgi a formája, ilyen oktogonális, de nem a formája miatt fogjuk ezt begyűjteményezni, meg lesz számunkra érdekes, hanem amiatt, mert ezt itt a Katolikus Rádióban már mondjuk 15 éve használják, most satszoltam az idejét.
4: Ez egy új asztal, bocsánat.
3: És ilyen posztmodern a dizájnja.
4: Igen, és nagyon érdekes, mert hétszögű egyébként, tehát ez egy funkcionális tárgy, de az a lényeg, hogy arra gondoltok, hogy akkor például azért, mert ti hárman itt voltatok akár a Néprajzi Múzeumból, meg elmeséljük, hogy ki mindenki ült ennél az asztalnál, meg ki dolgozott itt, azért uh-huh, gyűjthettek például egy ilyen asztalt be.
3: Igen.
4: Jó. Köszönöm, ez egy rövid válasz volt. Rövid zenével most megszakítjuk a beszélgetést, és utána még itt találkozunk a Néprajzi Múzeum munkatársaival.

0: A Magyar Katolikus Rádió Házunk táján című műsorában folytatjuk a beszélgetést a Néprajzi Múzeum munkatársaival. Regős Denk Laura, Tőkés Réka és Zsoldos Anna ül itt a hétszögletű asztal, amit az előbb meg is számoltam, amit még lehet, hogy be is fognak gyűjteni egyszer. Bevisznek, fölgyűjtenek, gyűjtenek a Néprajzi Múzeum tárgyai közé. Amikor egy kiállításba egy csoporttal érkeztek meg múzeum pedagógusként, akkor ugye egy teljesen más helyzet van, mint amikor valaki csak úgy egyedül megy végig látogatóként, mert az a kivételes helyzet, az a kivételes lehetőség, hogy ti egy olyan programot szerveztek, hogy valami sokkal izgalmasabb jön ki, mint hogyha valaki csak látja a tárgyakat. De gondolom teljesen más a helyzet, amikor egy nyugdíjas csoport jön be, vagy mondjuk amikor egy értelmi fogyatékos csoport, egy óvodás csoport, vagy hogy olyan család jön be egy éjszakára a múzeumban, mert ilyen is van, hogy múzeumi éjszaka, akik mondjuk hosszabb, rövidebb időt, pár órát a zárás után töltenek el egy kiállításban. Szóval ez hogy készül el, hogy mi történik velük?
1: Hát ez az Éjszakáz a Múzeumban program, ez igazából egy készülő gyerekmúzeumnak egy része, ami már nagyon korábban indult a múzeumban, és annak az egyik témája az alvás volt, és amikor beköltöztek ide az új épületbe, akkor kezdődött ennek is így a kiépítése.
0: Bocsánat, tehát a Néprajzi Múzeumon belül van egy gyerekmúzeum? A gyerekeket mutatja be, vagy a gyerekeknek mutatja?
1: A gyerekek, ne, ez az egyik rész, majd ez egy későbbi dolog, csak ez az egyik része, aha, hogy az alvás, és hogy a gyerekek számára hogy lehet, tehát a gyerekeknek hogy lehet közelebb hozni az alvás témáját, milyen néprajzi tárgyak köthetőek az alváshoz, és így például a plüss nyúltól kezdve a kelesztő kőig találkozhatnak a gyerekek tárgyakkal. Ez egy külön térben van elrendezve számukra, és ott is történik éjszaka az alvás, mert van olyan, hogy itt aludhatnak, vagy hát ott aludhatnak a Néprajzi Múzeumban, és tulajdonképpen ez egy 3-4 órás program, ez az intenzív program része.
0: Hogy játék. Játék,
1: igen. Hogy először megismerkednek például a Zoom kiállítással, ott megnézzük ugyanúgy azt a nagy vitrint, mert hogy mégiscsak kicsit körüljárjuk a néprajznak a fogalmát.
0: Azért Zoom, mert ráerősítetek, uh-huh, ránéztek
1: különböző perspektívák, ott nagyon sokféle, tehát ki, be, kicsi, nagy, pozitív, negatív, ott mindenféle ránézés van, uh-huh, a tárgyakra, és utána pedig ebben a külön éjszakára kialakított térben folytatódik a játszás, ahol igazából egy kis múzeológusként tevékenykednek a gyerekek, és létrehoznak az alvás témakörében egy kiállítást különböző, hát feladatok útján, tehát mindenféle van, hallgatás, videónézés, leltári számkeresés, van külön egy rakter, úgyhogy teljesen úgy van igazából kialakítva a tér, hogy hát egy kicsit belelássanak a múzeumi munkába. Aha, hogy
0: tehát
1: van
0: ez egy ilyen pályaorientációs
2: titkos szándék, így
1: akár.
2: Minél több néprajzos legyen.
1: Igen, és a végén, mert van olyan, hogy itt ott aludhatnak, van olyan, hogy csak rövid programként este 9-kor hazamennek, de hogyha ott is alszanak reggel 8-ig, akkor még van egy kis saját kuckó építés, amit nagyon szoktak szeretni a gyerekek, mesét mondunk, és akkor igazából ott alszanak a múzeumban.
0: Hú, és tényleg el is tudnak aludni ebben az izgalmas térben?
1: Hát, előbb-utóbb. Azért van egy idő után lámpaoltás, hogy most már halkabban, uh-huh, és előbb-utóbb elalszanak, szerencsére.
0: Aha. Tehát ez a manapság azzal a gonddal is küzdködő szülők, hogy mikor, hogy ajtassuk el a gyermekünket, az ő segítésükre jön létre ez a gyerekmúzeumi program az alvásról. De hogy jött az ötlet, hogy a gyerekeknek az alvásról kell egy kiállítás, meg akkor ilyen programok?
2: Hát ezt
3: Ezt annyira a legelejétől fogva nem tudom, mert ugye én utólag csatlakoztam be ebbe a részébe is a dolognak. Szerintem egy olyan univerzális témát kerestek, amihez mindenki rá tud csatlakozni, de ilyen lehetett volna mondjuk az evés is, vagy az öltözködés, de az alvás ugye az éjszakához meg ugye nagyon jól köthető, és ugye megfigyelnek a gyerekek, illetve beszereztünk különböző alvó eszközöket is úgymond, tehát így a függőágytól elkezdve az asztalágy, a padágy, ami a paraszti kultúrából jön, a buszon való alvás, és ezekhez mind-mind van történetünk. Ezeket a gyerekek megismerik ebbe a speciális térbe, ami erre van kialakítva, és nyilván ők is szoktak aludni, így vagy úgy, ők is szoktak álmodni, és így a tárgyakon keresztül kicsit megismerik azt, hogy a múzeumnak ugye több témája is van, és egy ilyen témát nagyon szépen ki lehet bontani, és nagyon sokféleképpen lehet hozzá kapcsolódni.
0: Úgyhogy ez lehet olyan csoportos foglalkozás, hogy mondjuk egy óvoda vagy egy iskolai osztály érkezik.
3: Van egy korhatár, amúgy igen, mert nyilván ezt minden alkalommal, mert hogy azért eléggé figyeljük azt, hogy melyik foglalkozás milyen korosztálynak való, és itt is megvan egy tól-ig határ, hogy kiknek javasoljuk kiknek? Ezt a...
1: Ez a második évfolyamtól ötödik, még nagyon max a hatodik, de az ötnél följebb nem szokott menni, illetve nem csak ilyen osztályokat fogadunk, tehát hogy egy összeszokott közösséget, hanem fogadunk családokat is, tehát teljesen idegen családokat, eljön anyuka, apuka, nagymama, gyerek, négy éves gyerek, ott azért nyilván más, hogyha testvért is szeretnének hozni, illetve most szeptembertől lehet olyan is, hogy csak felnőttek, úgyhogy erre is van lehetőség a, hát ilyen csapatépítő.
0: Aha, ez biztos szerint. Más lesz azért, mint
1: persze.
3: Igen.
1: Csak hogyha esetleg.
0: Kapnak egy zseblámpát, és megmutatjátok nekik, hogy milyen izgalmas akár a pince. Sok pince, mert azt igen. Úgy tudom, hogy nagyon sok lefelé, sok szintű ez a múzeum.
3: Úgy van ugye, hogy a mínusz második szinten szintre kell leérkeznie minden látogatónak, és az összes majdnem az összes kiállításunk igen ott van a föld alatt. És ennél lejjebb, már talán nem egy viszont széltébe még megy, mert ugye hatalmas nagy szervízfolyosókat kell elképzelni minden irányába az épületnek, és úgy terebélyesedik. De hogyha a Szabolcs utcai raktárunkat nézzük, az például mínusz 4 szinten van. Szóval, hogy az meg aztán tényleg nagyon a föld alatt van. Nagyon izgalmas.
0: Hogyha olyan csoport érkezik, akik valamilyen sérüléssel élnek, akár, nem tudom, látássérültek, hallássérültek, vagy értelmi sérültek, akkor hogyan készültök egy ilyen programmal?
1: Hát... Például ugye akik gyengén látók, vagy vakok, nekik nagyon jó foglalkozás az, amikor megtapogathatják. És legtöbbször egyébként Réka szokott velük foglalkozni, hogyha egy olyan téma van, hogy a mesterségek, és akkor különböző mesterségeknek a tárgyait tudják megtapogatni, megbeszélni, akár történetet szőni hozzá, tehát igyekszünk őket minél jobban bevonni. Illetve igyekszünk olyan foglalkozásokat is létrehozni a térben, hogy az könnyen érthető legyen számukra, tehát hogyha értelmi fogyatékossággal érkeznek, hogy ne legyen számukra ijesztő a tér, mert általában még a kisebbeknek is ijesztő egy hatalmas, sötét térbe belépni, úgyhogy próbálunk minél barátságosabb környezetet teremteni számukra, illetve tényleg olyan elemeket belevinni a foglalkozásba, ami számukra könnyen megoldható, könnyen érthető, és a végén ugyanúgy boldogan távoznak.
0: És ezek egyediek ezek a foglalkozások? Tehát ahhoz, hogy velük igazán jó legyen egy ilyen alkalom, meg kell beszélni a nem tudom, pedagógusukkal, szülőkkel, hogy kik jönnek, mennyi idősek, milyenek, mit tudnak. Tehát előtte nektek akkor... Nagyon kell készülni
3: igen,
0: egy ilyenre.
3: Ezt mindig azért fokozottan szoktuk, ugye a Laura veszi fel a csoportokat, de ugye ő tudja azt, hogy ki fogja tartani a foglalkozást, és akkor mi mindig felvesszük azokkal a kapcsolatot, akik hozzák a csoportot, és azért fontos az nagyon nekünk is tudni, hogy hányan jönnek, milyen nehézségekkel küzdenek, hogy kinek milyen szorongása van, fél esetleg belépni egy egy másik térbe van-e valamiféle fóbiája, ezen mi tudunk-e segíteni, vagy vele jön esetleg plusz kísérő, ezeket így mind-mind nagyon alaposan le kell beszélni. Vagy hogy ők mit szeretnének, éppen mivel foglalkoznak, arra mi rá tudunk egy kicsit erősíteni egy másik környezetbe, és akkor ezeket egy kicsit mindig módosítjuk. De vannak alapfoglalkozásaink, amiket meg már könnyedebben tudunk így vagy úgy egy picit formálni az ő kedvük szerint.
0: Hogyha egy család érkezik meg a múzeumba, és különösebben nem készültek arra, hogy mondjuk előre megbeszéljenek, kérjenek egy

0: kitalálva. Ilyenek például a varázslencsék is, amik a kiállításba el vannak rejtve, 21 ilyen kis lencse van, amiben úgy kell elképzelni, hogy így bele kell kukucskálni, ilyen gyermekmagasságban van, és van két kicsi állatunk, a Buga és a Barka, egy kutya meg egy cica, és ők kerülnek mindig valamiféle interakcióba egy-egy tárgyal abból a térbe, amiben van ez a lencse. És akkor, hogyha belenéznek a gyerekek, akkor azt látják, hogy ez a kutyus, vagy ez a cicus, vagy éppen mind a ketten valamit mondjuk csinálnak, mondjuk utaznak egy szekéren, és a szekér meg ott van a fejük fölött, szóval, hogy így összetudják egy kicsit ezeket kapcsolni.
1: Azaz hiszem, hogy mindig a családoknak egy nehéz kérdés, hogy ha bemennek egy kiállításra, akkor jó esetben mindenkit érdekel, és mondjuk az apuka szívesen végigolvasná az egészet, a gyerek meg már rohan előre, mert ő most rohanni szeretne, meg csak úgy körbe pillantani, tehát hogy nehéz összeegyeztetni.
0: Mert ezek pont ilyen kis megállító pontok, igen, hogy a szülők is tudják élvezni a kiállításokat, illetve nem csak ezek a varázslencsék vannak, hanem vannak ilyen szelencék, igen, szelencéknek nem, ilyen munkacím alatt, és ezek pedig, ezek is szintén a térbe vannak, észre lehet őket venni, és akkor ki lehet őket nyitni, és akkor valami itt is mindig történhet azáltal, hogy a gyerek mondjuk hozzányúl.
1: Tehát lehet valamit pakolni?
0: Kicsit olyasmik, igen, pakolósak, lapozósak, elmozdítósak, pörgetősek, szóval ilyesmi aktivitások vannak benne.
1: Hogyha valaki az új tárgyakkal dolgozik, az annak a régieket is kell ismerni. Tehát, hogy múzeológus Zsoldos Anna, de azért a régi tárgyak Kat is, meg az egész gyűjteményt át kell, hogy lásd, hogy mi van itt.
2: Hát, nagyon is, viszont az biztos, hogy az egészet, most már 4 éve, most lesz 4 éve, hogy a múzeumban dolgozom, de nem látom át az egészet. Óriási állománya van a múzeumnak, és örülök, hogyha egy-egy tártípusnak, vagy egy-egy témának bizonyos részeit megismerem. Hát a néprajz is egy külön, antropológia, néprajz, külön tudományok, és én más tudományból jövök, én művészettörténetet tanultam az egyetemen, és bele kellett tanulnom, sokat kellett olvasnom, fejlődnöm, tanulnom ahhoz, hogy tudjak itt dolgozni.
1: Viszont akkor a te kiállításaid, vagy a te munkáid, azok azt is tükrözik, hogy hogy ismered meg te a múzeumot, nem? Hogy éppen most a székekre csodálkozol rá, vagy nem tudom, melyik részét ismered éppen meg, vagy melyik kollégával tudsz úgy dolgozni, hogy meglássál, te is felfedezzél valamit ebből a hatalmas gyűjteményből.
2: Igen, egyébként biztosan látszik, megtükröződik, viszont az is biztos, hogy nem várják el tőlem, meg nem volt ez eddig a munkámnak a kritériuma, hogy én egy hardcore néprajzos legyek, hanem én azért egy kicsit más szemlélettel vagyok a múzeumban, mint az igazi tőzsgyökeres néprajzos antropológus múzeológusok. Nekem más is valójában a feladatom. De hát iszonyúan izgalmas, mert a néprajz egy olyan tudományág, ami elképesztően sok mindent felszabadít a többi humán tudományból, hiszen emberekkel foglalkozik nagyon sok tekintetben, szóval embereket kérdez az ő véleményüket, az ő hitrendszerüket, az ő szokásaikat, az ő mitológiájukat, meg rítusaikat. Szóval egy nagyon-nagyon emberközeli, közvetlen kapcsolatot kell kiépíteni, és ki kellett, szóval a néprajz nem egy ilyen exakt tudomány, mert egy csomó mindent onnan tudunk, például a folklort, vagy a hiedelmeket, hogy elmegy a néprajzos, és interjút készít a, nem is tudom, Átányban, a Dunántúl legészakibb kis falujában, a Marinénével.
1: És hogyha nem őt kérdezte volna meg, hanem a Manci nénit, akkor teljesen más gyűjtött
2: pontosan,
1: volna.
2: Igen. És egyébként ez egy izgalmas szempontja annak is, hogy ki kérdez és kitől kérdez, mert bizonyos dolgokra nem fognak válaszolni egy 50 éves férfinak, és bizonyos dolgokra egy frissen végzett 20 éves lánynak se fognak válaszolni. Szóval ez iszonyú

0: van. Bonyolódik pont a személyköziségitől az, hogy így hogyan tud a néprajz és a múzeum bemutatni dolgokat, de ez egy fontos szempont, hogy a múzeum az nem objektív. Szóval nem egy exakt dolog, amit ott lát az ember, és ettől még egy ilyen réteg kerül rá, és még mágikusabb lesz a helyzet, meg a helyszín maga.
1: És hogyha oda megyünk, akkor látogatóként is ezt nem árt, ha tudjuk, hogy akármilyen régi, akkor is ugyanígy volt ez. 100 évvel ezelőtt sem volt mindegy, hogy kit kérdez. Úgyhogy amit ott látunk, az egy tényleg egy egyedi pillanat, meg két egyénnek a találkozása volt. Most eddig tárgyakról, meg a múzeumról, meg hogy mit csináltok, arról beszéltünk, de például te hogy kerültél Zsoldos Anna ide a Néprajzi Múzeumba? Tehát, hogyha valaki művészettörténészként végez, akkor nem biztos, hogy a Néprajzi Múzeum jut először eszébe, mint munkahely.
0: Hát nekem se, egyáltalán nem. Én biztos voltam benne, hogy nem vesznek fel a Néprajzi Múzeumban, de
1: hogy jutott eszedbe, hogy ide? Csak megláttad az álláshirdetést?
0: Amúgy ez nagy dolog, hogy volt egy nyílt pályázata az állásnak. Frazon Zsófi, aki a MADOK programnak a vezetője, és ő az egyik alapítója Fejő Zoltánnal. A 2000-es években kezdődött a MADOK program a múzeumban, és én a Zsófi nevével még a műftöri tanszéken találkoztam, mert volt muzeológia óránk, és a Zsófit mint konkrétan tanították a Néprajzi Múzeumot és a Zsófi munkásságát, és onnan ismertem, hogy hát ez valami elképesztően izgalmas dolog, hogy kortárs, hétköznapok kortárs, teljesen észrevehetetlen használati tárgyak bekerülhetnek egy múzeumba, mert én műftörisként arra szocializálódtam, hogy a Brajer Marcell széke kerül be az iparművészetibe, meg Rembrandtot elemzünk, és tényleg így az esélytelenek nyugalmával elküldtem az önéletrajzomat, és nem csak azt kellett kérni, hanem nagyon-nagyon izgalmas volt az, hogy ez egy olyan álláshirdetés volt, amire eszét kellett írni, és korábbi referenciákat is be kellett küldeni, mint egy kb. Egy ilyen művészeti egyetemi felvételire. Jó, azért nem annyira, nem kellett előkészítőre járnom meg ilyenek, csak azt akartam ezzel kifejezni, hogy nekem nagyon szimpatikus volt a maga a metódus, és akkor volt egy előválogatása az eszék, meg referencia, meg CV alapján, és utána hívtak be interjúra, ahol emlékszem, hogy a leendő munkatársaim már bent ültek, és nagyon izgalmas volt, mert azt kérdezték tőlem, hogy mit gondolok az épületről, és akkor már épp befejezték, már nagyon is látszódott a ligetnek a kapujában az épület, és nagyon-nagyon örültem, hogy ezt megkérdezték tőlem, mert engem kifejezetten az építészet érdekel, és volt egy véleményem az épületről, és gondoltam, hogy hát lehet, hogy nem vesznek fel, de aztán felvettek. És azóta is így elég jó itt lenni.
1: Jó itt dolgozni. Viszont néprajzosnak, meg múzeumpedagógusnak adódik, hogy ilyen helyen dolgozhat. Tehát nem tudom, hogy Réka meg Laura karrier terveiben szerepelt a Néprajzi Múzeum.
2: Hát igazából így specifikusan, hogy néprajzi múzeum nem, de én nekem volt egy elképzelésem, hogy én nagyon szeretnék múzeumban dolgozni. Én a Képzőművészeti Egyetemen végeztem festő és pedagógia szakon, és a Ludwig Múzeumban volt egy hosszabb gyakorlati időm, amikor is eleve találkoztam azzal, hogy mi az, hogy múzeumpedagógia, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy egy ilyen különleges térbe fogad az ember csoportokat, hogy egészen más szempontokkal és szempontokról tud beszélni mondjuk a művészetről az esetben, ez esetben pedig ugye itt is szintén lehet a művészetről is beszélni, meg a tárgyakról is. Szóval ez a pedagógiai vonal, ez úgy érződött bennem, vagy hogy ezt is szívesen csinálom, és nekem pedig az egyik barátnőm ajánlotta, amikor meglátta ezt az álláshirdetést, hogy akkor jelentkezzek rá, és beadtam, és akkor sikerült.
1: Laura?
3: Hát én hivatalosan történész végzettséggel rendelkezem, és így korábbi tapasztalatok, és hát eleve azért is mentem így egyetemre, mert múzeumban szerettem volna dolgozni, és aztán pedig korábbi tapasztalatok alapján nagyon érdekelt a pedagógia, és én se kifejezetten néprajzi múzeumban gondolkodtam első körben, de úgy adódott az élet, hogy keresnem kellett egy munkát, és szerencsére itt a főnököm meglátta bennem a valamit, és beleillek a csapatba, és akkor így dolgozom már lassan 2 éve Rékáékkal.
1: Most ugye kérdeztem ugye a hármatok sorsát azért is, hogyha mondjuk a hallgatóink azon gondolkodnak, hogy lehet egy ilyen nagy presztízsű múzeumba bekerülni, akkor hallják ezeket a történeteket, de tényleg azért érzitek, hogy nem mindegy, hogy ti itt Budapesten ebben a múzeumban dolgoztok, valószínűleg mások a lehetőségeitek van, is, mint hogyha mondjuk van. Egy igen. Vidéki kisebb gyűjteményben
2: ez
1: lennétek.
2: Igen. Hát azért érezzük persze, meg ugye mi is tartjuk a kapcsolatot ugye más kollégákkal is, tudjuk az ő nehézségeiket, nyilván azért itt is vannak nehézségek, de azért mi nagyon jól el vagyunk látva, úgymond mindenféle forrásokkal, hogy tudjuk fejleszteni a saját munkánkat a múzeumon belül. Ez így van.
1: Mennyire sziget ez a hatalmas múzeum itt a Városligetben, vagy mennyire van kapcsolatban akár a többi múzeummal, vagy a tudományos világgal?
0: Szigetnek sziget, de nem szellemi értelemben sziget a múzeum. Olyan sziget, hogy egy nagyon sajátos világ, uh-huh. nagyon sajátos rendje van, de ez minden múzeumra igaz egyébként, csak talán nálunk látványosabb, meg talán szétszálazottabb, mert óriási, tényleg rengeteg munkatársunk van, rengeteg. Meg hát maga az épület
1: ismertek
0: is óriási.
1: Mindenkit?
2: Nagyjából igen. De kell hozzá idő, hogy az ember ugye meg tudjon ismerni ennyi embert. Igen.
1: Hányan lehettek?
2: 250-en.
3: Aha. Igen.
0: De egyébként tényleg szellemileg azt gondolom, hogy minden, egyébként személyi közi kapcsolatok is vannak, mert amennyire nagy a múzeum, a néprajzi szakma, meg az antropológia, meg az ide tartozó társtudományok, uh-huh. történelem, művtöri, képzőművészet. Igen. Szóval ezek a humántudományok nagyon szűk szakmák, kicsik, és szerintem igyekszik, és illetve a múzeum, amikor kiállításokat, vagy akár programokat tervez, nagyon interdisziplinárisan áll hozzá, és más múzeumokkal is kollaborál folyamatosan, nem csak mondjuk az utazó kiállításaival, uh-huh. hanem együtt is csinálnak kiállításokat, mondjuk az Iparművészeti Múzeumnak a munkatársaival, igen. vagy a székes kiállítás miatt dolgoztam együtt több vidéki múzeumban munkatársakkal, és nagyon jó élmény volt, és nagyon izgalmas helyekre jutott el ez a kiállítás pont emiatt, és kutatásokban mindig bevonnak a skanzentől elkezdve. Uh-huh. Szóval, hogyha van egy disziplina, van egy téma, ahhoz bevonnak mindig szakértőket.
2: Igen.
1: 3 fiatal munkatársa a Néprajzi Múzeumnak van itt velünk, úgyhogy meg kell, hogy kérdezzem, hogy milyen karriertervetek van. Ugye itt most a csúcson vagytok, tehát hogy a Néprajzi Múzeumból jobb helyre elmenni nem nagyon lehet, vagy van olyan álmotok, hogy hogyan tovább, vagy mondjuk a múzeumon belül hogyan tovább?
2: Hát ugye a jövőt egyikünk se látja, én úgy gondolom. Én mindig próbálok azért a jelenre fókuszálni, és én jelen helyzetben amúgy nagyon jól érzem itt magam. Úgy érzem, hogy még mindig lehet hova fejlődni ebbe a közegbe, és hát én a jövőt még így nem látom, de hosszú távon nyilván hosszú távon.
1: Mondjuk az is hozzátartozik, hogy 2 kisgyermeked van, ahogy ezt megtudtam, hogy ők most éppen Néprajzi Múzeumban, igen. múzeumpedagógus kollégáid alatt várják, hogy kész legyél itt a stúdióban. Szóval nyilván ez is meghatározza,
2: ez abszolút meghatározó.
1: Szeretsz egy ilyen stabil
2: így van,
1: munkahelyen
2: így van. Ez
1: lenni.
2: Így van, igen.
3: Hát én is azt tudom mondani, hogy még így 2 év után is minden nap találkozom új helyzetekkel, meg új problémákkal, amiket mindig másképp kell egy kicsit megoldani, és hogy még így látva magunk előtt, hogy még mennyi időszaki kiállítás, még mennyi akár mi kis a múzeum pedagógiának a saját kis dolgai lesznek előttünk. Én is csak azt mondani, hogy egyelőre én hosszú távon látom magamat itt a Néprajzi Múzeumban.
1: Még főleg így, hogyha 5 évre előre terveztek kiállítást, akkor a fejetekben mindig így tolódik
2: így előre, van, előre az idővonal.
1: Ez az idővonal.
0: Igen. Igen, szokták mondani, ezt megtanultam a múzeumban, hogy a múzeum egy lassú műfaj, és tényleg másképp telik a múzeumban az idő. Egyébként szerintem az is egy fontos dolog ebben a kérdésedben, hogy kulturális szférában dolgozni, mint szabadúszó, mint állandó alkalmazottként elképesztően nehéz, mert kevés hely van.
2: Igen.
0: Szóval végzünk az ELTE-n, uh-huh. egy bölcsész szakon, hova menjünk, mit csináljunk? Végzünk festőként a képzőművészetén.
1: Hány százan egy évfolyamban?
2: Hát igen.
0: Hát pontosan, és ki fogja felvenni ezt az emberállományt, és ezek a helyek nagyon limitáltak, nagyon szűkek, kihalásos alapúak sokszor. Szóval tényleg szűk keresztmetszet az, hogy mi hol tudunk elhelyezkedni, és szerintem nagyon szerencsés uh-huh. együttállás az, hogy mi a múzeumban vagyunk, mert egy jó körülményű múzeum ez, kiemelt múzeum, van lehetőségünk dolgokat csinálni, mert általában az van, hogy így ingyen munkával, túlórával, szabadidőben lehet a kulturális szférában a átlagfizetés alatt elélni.
1: Akkor most jó, hogy itt ebben a gyönyörű múzeumban dolgozhattok, a szomszédságunkban, a Néprajzi Múzeumban. Köszönöm szépen Denk Laurának, Tőkés Rékának és Zsoldos Annának, hogy velünk volt ma a Magyar Katolikus Rádió Házunk táján című műsorában, amelyet ma Mári Szabó Eszter, Urbán Péter és Szabó Csilla készített. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.

0: Gere Benzit a felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra, megismételjük korábbi műsorunkat.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben két irodalmi életrajzi kiállításra hívjuk fel a figyelmüket, majd a következő napok eseményeiből is szemezgetünk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Ungvári Judit.